0: Esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik.
1: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a, hát a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
2: ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
0: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házaspár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
1: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondta Dani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni, tehát hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
2: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. Mm-hmm. És hogy ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán a programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
1: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik is, akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
0: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
2: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
1: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, ahogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szivódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például azt hiszem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
0: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
1: Hát ez egy nagyon...
2: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. de hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten ők lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
1: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedés nyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy biblia csoportba, vagy egy, tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas, vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
0: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik számolnak arra, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
2: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat, nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
0: A társadalom.
2: Ja, a társadalom, igen. Hát meg az időnyomás, tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anna Joachim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
0: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
1: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát, ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan ufóként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Ja, vagy...
2: Igen, lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart egy néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol már ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valaki olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogyha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és hogy ez mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, kevésbé okozzon fájdalmat.
0: És hogy kell elképzelni egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
1: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél. Tehát ez egy lelki gyakorlat. És hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesíteni. Tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék. És hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
2: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szenda is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy mit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
0: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
1: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni. Míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
0: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek? Tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. Lehet nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem a magára mondjuk a szerelem érzésére.
1: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd, ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát, hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut. Tehát, hogy akkor futok be, akkor... Tehát, hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap. Tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
2: Ja, még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiánkkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mert hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
0: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy mindenáron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
1: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
0: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
2: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
1: Én nem akarok bele kotnyeleskedni így a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
2: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
0: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
2: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni, ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít-e engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
0: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
1: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi. A férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhet, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian

0: Szóban így szóba kerül, mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
1: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
0: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni emögött az élethelyzet mögött.
2: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
1: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
0: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a az a

0: szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor gyerünk, vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
1: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelentett, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
0: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen, mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kíméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem. És az Isten nem így működik.
2: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
1: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
3: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk, akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét. 4 éves korában írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba. Nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ottam ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet. Élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzá kapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom. És akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.

0: Irgalmasság órája.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak téged az összes nemzetek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged.
1: A következőket írja Faustin. Mi alatt imádkoztam, e szavakat hallottam. Leányom, örvendezzen szíved, én az Úr veled vagyok. Ne félj semmitől, a szívemben vagy. Ebben a pillanatban felismertem Isten nagy fenségét. Világossá vált előttem, hogy semmi sem hasonlítható Isten megismeréséhez. Néi megismerésének egyetlen pillanatára porszemként tűnik el minden külső nagyság. Az Úr olyan mély békét adott a lelkembe, amit már semmi sem tud elhomályosítani. A körülöttem zajló események egy pillanatra sem tudják elrabolni ezt a békét. Még ha az egész világ összeomlana is, ez sem tudná megzavarni lelkem mélyét és a csendét, ahol Isten lakik. Minden dolog és esemény az Úr lábai előtt hever.
0: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, Te vagy, Uram. Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazom, pártfogom és üdvöm ereje.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Az Úrra hagyatkozik a lelkünk, ő a segítőnk és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk.
1: Szent Háromság, egy Isten, örök Atya, köszönöm, hogy megteremtettél minket, családjainkat, embertársainkat és a körülöttünk lévő világot. Köszönjük szépen Szent Fiadat, Jézus Krisztus Urunkat, aki által megváltottál minket. Köszönjük a Szent Lelket, aki által mindig megtisztítasz és megszentelsz bennünket. Köszönjük szépen Szűz Máriát, irgalmas Jézusunk édesanyját, aki igent mondott a te kérésedre. S köszönjük szépen Szent Faustina nővért, aki által az irgalmasságot megismertetted a világgal. Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törté elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Jézusom, szeretlek. Jézusom, szükségem van rád. Amen.

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Egyetlen szeretet. Amikor a farizeusok azt kérdezik Jézustól, szerinte melyik a legfőbb parancs a törvényben, ő így válaszol. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Máténál olvassuk ezt. Isten iránti szereteted válasz az ő irántad való szeretetére. Az erre adott válasz valóban teljesen természetes. Az Atya maga is szeret benneteket, mondja Jézus, ahogy Jánosnál olvassuk. Isten szeretete teremtett meg téged. És Isten szeretete tartja fenn életedet minden pillanatban. Nem valami jelentéktelen figura vagy, hanem Isten szeretett gyermeke. Hogy ne viszonoznád a szeretetét, tudván, hogy szeretete létednek is, sérthetetlen méltóságodnak a forrása. Mivel emberi lény vagy, rendelkezel azzal a kiváltsággal, hogy elfogadd és válaszolj annak a szeretetére, aki megteremtett téged. Mindent Istentől kaptál. Ha válaszolni akarsz a szeretetére, csak szeretned kell őt, mégpedig teljes szívedből és teljes erődből. Jézus így folytatja. Testvéredet úgy kell szeretned, mint saját magadat. Hogy másokat szeretni tudj, előbb saját magadat kell szeretned, lényed legmélyén, ahol Isten saját képére teremtett meg téged. Szeretete által Isten egy új embernek adott benned életet, ő vele, és szereteted által te is életet adhatsz ennek a benned levő új valóságnak. Amikor ezt teszed, a szeretet által te magad is képes vagy fele barátodban felébreszteni azt, ami benne a legmélyebb, az új embert. Nincs különbség az Isten és az ember iránti szeretet között. Csak egyetlen szeretet van, amelynek eredete és vége Istenben rejlik. Ez a szeretet akar elárasztani minden embert és az egész világegyetemet.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal, Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot. Arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Boldogan élnek, amíg című a házas hétvégések műsorát hallják itt a Mária Rádióban. Július végénél járunk, a nyár sok szempontból az esküvőknek az időszaka, amikor két boldog fiatal kimondja az igent egymás számára, amelyben egy életre elkötelezik magukat egymás iránt, és elkezdődik egy új életforma, a házas életforma, az egymás felé elkötelezett életforma. De ahhoz, hogy egy házasság jól működjön, szükség van a megfelelő előkészületre, a megfelelő felkészülésre. Mai műsorunkban kicsit ezekről az előkészületekről szeretnénk beszélni. Papként legtöbbször akkor találkozom a jegyesekkel, amikor már konkrétan készülnek a házasság kötésre, és a jegyes oktatásban próbálunk egy kicsit egyrészt Istenről, Isten kapcsolatról beszélni, másrészt egy kicsit azokról a dolgokról, szempontokról, amelyek a kapcsolatot erősíthetik. Sok plébánia van, ahol tavasz folyamán különféle jegyes kurzusokat szerveznek, amelyekben sokféle módon járják körül a kapcsolatokat, járják körül a házasságot, járják körül mindazt, ami egy házasságban fontos, hogy a fiatalokat felkészítsék arra, hogy mit is jelent a házasság, hogyan lehet egy házasságot tartósan és jól megélni. Magam papként egyrészt sok-sok beszélgetésben hallok azokról a dolgokról, amelyek fontosak. Másrészt a házas hétvége közösségében szintén előkerülnek különféle tapasztalatok, különféle helyzetek. Tehát ha kicsit kívülről is, de mégis sok-sok tapasztalattal rendelkezem egy házassággal kapcsolatban, és egy picit kívülről szemlélve lehet olyan szempontokat elmondani, olyan szempontokat feltárni a fiatalok előtt, amelyek fontosak lehetnek abban, hogy a házasság jól tudjon működni. Nyilván ezek olyan tapasztalatok, amelyeket különböző házaspároktól hallottam. Ők mondták el tapasztalatukat, és ezt tudom egy kicsit továbbadni, elmondani másoknak is, a következő nemzedékeknek is. Kicsit az a nehéz sokszor ezeknél a témáknál, hogy a nehézségek legtöbbször akkor kerülnek el, amikor már nagy baj van, és fiatalok nem mernek arról szólni, hogy valami nehézségük támadt. Ezért javasoljuk újra és újra a közösséget a számukra, az induló családok, az induló házaspárok számára. Ferenc pápa az Amoris Laetitia kezdetű apostoli levelében, amelyben a családszínodus után foglalta össze az ezzel kapcsolatos dolgokat, beszél a jegyesek felkészítéséről, felkészítésről a házasságra, és ugyanakkor beszél arról, hogy kísérni kell a házasokat, különösen a fiatal házasokat. Erre szolgálnak a plébániai családcsoportok, erre szolgál a házas hétvége közössége is. Ugyanakkor számos módon segíthetjük akár egy plébánián is a házasságra való felkészülést, nem csak akkor, amikor közvetlenül a már kitűzött esküvő megszervezéséről van szó, nem csak akkor, amikor két fiatal már elköteleződött egymás felé és haladnak a házasságkötés felé vezető úton, hanem már akkor is, amikor fiatalként, középiskolásként, egyetemistaként beszélünk azokról a kapcsolatokról, amelyek fontosak lehetnek az ember számára. És talán nagyon fontos az felkészülésben is, hogy az értelmi kapcsolat, a másiknak a megismerése az megfelelő módon megtörténjen, hogy egyre többet tudjon meg a két fél egymásról, miközben egyre inkább megszeretik egymást.
és egy kicsit az a tapasztalat, hogyha az érzelmi megismerés a testi kapcsolat túl hangsúlyossá válik, akkor ez az értelmi megismerés nehezebben működik, nehezebben tud megvalósulni. Ezért fontos az, hogy a sorrend megfelelő legyen, hogy az elköteleződés az milyen módon zajlik a fiatal pár között. Felkészülni a házasságra nem is feltétlenül könnyű dolog. Itt most a mai műsorunkban hallhatunk egy házaspárnak a tanúságtételét arról, hogy a fiúk házasságra való készülésében milyen helyzetek, milyen kihívások szerepelnek. És ugyanakkor hallhatunk egy kicsit arról, hogy a házas hétvége keretén belül ismerjük, vagy gyakorol használjuk a jegyes hétvége programját. Erről fog egy házaspár beszélni, erről a programról, a házas hétvége programjáról, hogy ez mit is jelent, hogy ez hogyan is működik, hogy ez hogyan segíti a párt abban, hogy jobban megismerje egymást. A jegyes hétvége nem csak azoknak szól, vagy nem is elsősorban azoknak szól, akiknek már kitűzött esküvőjük van, bár sokszor már ilyen házas párok is, vagy ilyen jegyes párok is elmennek a jegyes hétvégére, hanem olyanoknak szól, akiknek a kapcsolatuk a házasság felé mutat, van valamiféle elköteleződés, és ez a vágy él bennük, hogy egészen egymásnak adják oda magukat, de még az a jegyesség, még a kitűzött házasság kötési időpont nincs is meg, de szeretnék egy kicsit jobban megismerni egymást, szeretnék egy kicsit jobban felfedezni azt, hogy hogyan is működik ez a kapcsolatuk. Jézus pedig megáldja ezt a készülődést.

0: 2002-ben találkoztunk egymással, és ennek a találkozásnak kapcsán kerültünk közelebbi szoros kapcsolatban Bíró László püspök atyával és a páros hittannyával, ami nagyon sokat adott nekünk. 2005-ben Fülöp Ákos atya adott össze minket, és 2011 óta vagyunk a házas hétvége közösség tagjai. Amikor hallottuk, hogy a jegyes hétvége tartásához keresnek még párokat, úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos szolgálat, melyet szívesen vállalnánk. Jegyes hétvégét tartó barátainkkal hiszük, hogy a jegyesség a különleges kegyelem ideje, ami egymás jobb megismerésének az ideje, annak, hogy a párok tisztázzák, mit is szeretnének megélni, mint házaspár.
1: Ez olyan időszak, amikor életük egész hátra lévő részére kiható döntéseket hoznak. És emellett a vidámság és öröm ideje is. Célja, hogy kettőjük szerelme növekedjen. A jegyes hétvége péntek délutántól vasárnap délutánig tartó program. A közös életre és magára az esküvő napjára is segítünk felkészülni a pároknak.
0: Szeretnénk, hogy megtapasztalják annak a napnak a fontosságát, és azt, mit jelent házasnak lenni a katolikus egyházban. Azt szeretnénk, hogy világosan lássák, mit is akarnak, és várnak a közös életüktől.
1: Hiszünk a házasságban, a szeretetben, örömben és szabadságban megélt házasságban, mert mi tudjuk, hogy ez lehetséges. Ez a hétvége egy remek lehetőség, mely a mindennapi életet zavaró tényezőktől távol időt ad arra, hogy a párok elgondolkozzanak magukon, mint egyéneken, és mint egy páron, amely eljegyezte magát, hogy házasságot kössön.
0: A hétvégét két pár és egy atya tartja, saját életpéldáikkal vezetik be a részvevő párokat az egyes témákba, az önismerettől kezdve a jegyesség lényegén át a különbözőségeken keresztül a konfliktusok megoldásán, át egészen a szentségi házasság témájáig eljutva.
1: Mi semmilyen mágikus szabályokkal vagy formulákkal nem rendelkezünk.
0: Nem házassági tanácsadók vagy szakértők vagyunk.
1: Saját, megélt tapasztalatainkról, életpéldáinkról beszélünk.
0: Segítünk a pároknak megtalálni azokat a lépéseket, melyek egymás felé vezetik őket.
1: Szeretettel biztatjuk a jegyes párokat, hogy vegyenek részt ebben az izgalmas kalandban. Töltődjenek, gazdagodjanak, és ismerjék meg még jobban egymást, hogy boldog, kiegyensúlyozott házasságban élhessenek a Jóisten segítségével és áldásával.
0: Azt szoktuk mondani, hogy a jegyes hétvégében az a jó, hogyha kiderül, hogy egy pár mégsem tud egyetérteni fontos kérdésekben. Akkor még szabadon elválhatnak útjaik, és megkereshetik az igazán hozzáig illő párt.
1: A hétvége tartása számunkra is nagy ajándék. Öröm látni, ahogy a párok közelednek egymás felé, egyre közelebb ülnek egymáshoz, és a hétvége végére csillogó szemekkel tudunk tőlük búcsút venni, és boldog életet kívánni közös házasságukhoz.
2: Szerencsére elég sok fiatal jegyes pár jelentkezik ezekre a hétvégékre, úgyhogy nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, amikor a munkafeladataik vannak, és ellátjuk őket bőségesen feladatokkal, nem csak ott a háromnapos programon, hanem a hétvége után is. Reméljük, hogy dolgoznak a házasságukért és a kapcsolatukért. Sokszor kapunk visszajelzéseket az interneten, a Facebookon keresztül. Látunk képeket, hogy összeházasodtak, hogy gyerekeik születtek. Egy-két szülőtől is kapunk visszajelzést, hogy mennyire jót tett a kapcsolatoknak, mennyire megerősödtek, megbíznak egymásba, és látják a saját maguk és egymás hibáit.
1: De ezeket a hibákat nem csak úgy látják, hogy fölismerik, hanem tudják is szépen kezelni, hiszen kapnak egy módszert a jegyes hétvége által arra, hogy hogyan tudják még hatékonyabban és még jobban megbeszélni a különbözőségeket, az eltérő nézőpontokat, és azt, hogy hogyan tudnak kompromisszumra jutni egymással bizonyos kérdésekbe. Ezért mindenképpen megerősít bennünket is az, hogyha ilyen hétvégét tarthatunk, hiszen látjuk ennek az értelmét,

0: látjuk azt, hogy jót teszünk a pároknak azáltal, hogy elmondjuk a saját élettapasztalatainkat, illetve azáltal, hogy megfelelő kérdéseket kapnak, és ezáltal ők is meg tudják beszélni a különböző területeken felmerülő gondolatokat.
1: Nagyon megerősít minden egyes ilyen hétvége minket, mint házaspárt, főleg engem, de mind a kettőnket egyaránt, abban, hogy jó az, amit csinálunk, hogy értékes az a nézet, az a szempontrendszer, amit nekik adunk, az az értékrendszer, hogy azt próbálják megkövetni, és ezáltal mi is megerősödünk abban, hogy egyre jobban tudjuk egymást szeretni, nem beszélve arról, hogy mivel fiatalok között vagyunk, mi is mindig fiatalosnak érezhetjük magunkat.
0: Illetve a házas hétvégének van egy alap spirituális mondata, hogy azt teszem, ami neked jó, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy azt akarom, ami neked jó, és az Ákos ezt ki is szokta nyomtatni, és oda szoktuk adni ezeknek a jegyes pároknak, és ezt úgy szokta átadni, hogy tegyétek olyan helyre, ahol sokat tartózkodtok, és hogyha esetleg jobban csörögne az a kanál vagy a tányér, akkor nézzetek erre a mondatra, és próbáljátok meg azt követni, hogy a másikért teszek, és a másiknak jót szeretnék. És ezt mi is ugyanígy igyekszünk a saját életünkbe megvalósítani.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Körmendi Gábor és
1: Zsófi vagyunk.
0: És nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy most beszélhetünk egy picit gyermekünk házasságkötéséről, illetve azzal kapcsolatos érzéseinkről. Amikor több évnyi jegyesség után végre mi is összeházasodtunk, nagyon nagy ajándék volt az, hogy végre elindulhatunk a közös utunkon. A mi családjaink sajnos nem nagyon támogatták a döntésünket, úgyhogy így mindent önerőből és egyedül kellett megtennünk. Ez vonatkozott arra, hogy hitelt vettünk fel arra, hogy legyen pénzünk az esküvőre, illetve nem gondolkodtunk nagy dínom-dánomban. Kisebbik fiunk házassága közeleg. Szeptemberben fogják kimondani az igent. És ahogy ők is, mi is egy kicsit a esküvő lázában égünk.
1: Mind a két család teljes merbedobással készül. Egyeztetünk, gyűjtünk, tesszük össze dolgainkat, hogy a fiataloknak emlékezetes napot tudjunk varázsolni.
0: Nekem nagyon felemelő az a tudat, hogy a fiatalok nagyon komolyan gondolkodnak erről az egészről. Azt látom, hogy hosszan tartott a döntés az elköteleződés mellett, de úgy tűnik, hogy ez egy felnőtt fejjel és felelősség teljesen meghozott döntés mindkettőjük részéről. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert elmentek jegyes hétvégére is, ahonnan nagyon felszabadultan és boldogan jöttek vissza. És a beszélgetésünkből kiderült, hogy noha egyik téma sem érte őket váratlanul, és szinte már mindegyikről beszélgettek, mindketten határozottan állították, hogy mélyült a kapcsolatuk.
1: Az esketi atyának az volt a kérése feléjük, hogy ne csak egy ilyen jegyes hétvégén vegyenek részt, hanem menjenek el hozzá személyesen, hadszemközti beszélgetésre. Ettől én egy kicsit tartottam, hogy egy jegyes hétvége után mi lehet még az, ami nem hangzott el, illetve hogy a fiatalok fognak erre igen mondani, de vidáman közölték, hogy igen, hogy ne, természetesen így lesz teljes az egész.
0: Nagyon felnézek rájuk, hogy a rohanásaikban a munkájuk és egyéb teendőik mellett időt szánnak a személyes jegyes kísérésre is, és amennyit elmondtak, nagyon, nagyon mély és nagyon jó témákat érintenek itt is, ami mindkettőjük számára segít megfogalmazni dolgokat. Számomra nagyon nagy öröm, hogy egy olyan családban nősül be a fiunk, ahol velünk hasonló értékrendű emberek a szülők, akikkel nagyon jókat lehet beszélgetni, akiknek a vidámsága és tetrekészsége azt gondolom, hogy példa a mi számunkra is. Azért is nagyon hálás vagyok, hogy tulajdonképpen szemtanúi lehettünk magának a lánykérésnek is. A fiatalok egy közös utazásra invitáltak minket, Rita szülei is, mi is, és ők ketten, és egy hetet elvittek minket Rómába, és ott történt meg a lánykérés. Nagyon megható volt látni a Rita meglepődését, illetve nagyon megható volt az, hogy ennek is a tanúi lehettünk. Ami még engem nagyon megérintett, hogy noha nem az én lányomról van szó, de jelen lehettem a mennyasszonyi ruha kiválasztásánál is megajándékozottá tett, és valahol még egy erős kapocsot biztosított köztem és a leendő menyünk között. Így most készülünk az esküvőre, aztán az utána lévő nagy lakodalomra. Elég sok vendég lesz. Ez egy kicsit megrémisztett eleinte, de aztán látom, hogy mennyire fontos mindkét család számára az, hogy saját erőből és lehetőleg minél olcsóbban hozzuk ki a dolgokat. És nagyon hálás vagyok a fiataloknak is, akik szintén ugyanúgy beleteszik, amit lehet, hogy ne csak a szülőknek kelljen állni a költségeket. Úgyhogy így bennem egy nagy várakozás van. Én kislánykoromban voltam utoljára ilyen nagy esküvőn, úgyhogy nagyon kíváncsi és érdeklődő vagyok, hogy is sikerül ez, és milyen is lesz.
1: Érdekes dolog, hogy Peti fiunk esküvője előtt 8 évvel volt a bátyjának az esküvője, teljesen más keretekkel, teljesen más hozzáállása, teljesen más viszonnyal, és most 8 év után újra ott állok majd én is templomba, és nézem, hogy a fiunk végérvényesen elhagyja a szülői házunkat. A döntésük a átbeszélgetett dolgok mind megerősítettek engem, hogy ők ketten ugyanúgy egy életre köteleződnek el, mint ahogy mi ketten Zsófival. És én nagyon bízok, hogy benne, hogy az Úr segíteni fogja őket is a házasságok útján.
0: Valóban egy kicsit nehéz ez az érzés, hogy tulajdonképpen most már végérvényesen kiürül a szülői ház. Én nagyon drukkolok nekik, hogy itt a nagy rohanásokban, meg a világi zajok van, mégis meg tudják élni, és éltetni tudják a házasságukat. Sokat imádkozom értük, és nagyon szeretném, hogy ők is merjenek és tudjanak tenni a házasságukért. Amit még nagyon-nagyon díjazok bennük, az, hogy mernek kérdezni, és tudunk beszélgetni, akár meredek dolgokról is. Nagyon értékelem ezt az őszinte kapcsolatot, mert én ezt a saját szüleimmel nem tudtam megélni. Úgyhogy tavaly márciusban történt a lánykérés, idén szeptemberben lesz az esküvő, akkor még nagyon hosszúnak tűnt az idő, de azért most már robognak a napok, és nagy vágy van bennem, hogy azt a napot anyaként is, szülőként is teljes értékében és mélységében meg tudjam élni. Adja jó Isten, hogy sikerüljön.
2: Amikor a házasságra való felkészülésről beszélünk, akkor természetesen nem csak az a fontos, hogy magát az eseményt, az ünnepet szépen megszervezzük, hogy a két család egy picit közös munkával készítse elő a házasságkötés megünneplését, hanem az is fontos, hogy a párkapcsolat különféle tényezőiről, különféle helyzeteiről is beszéljünk. Tavaszi időszakban nagy részt sok plébánián vannak különböző jegyes kurzusok, vagy más helyzetekben is, helyeken is található olyan alkalom, olyan lehetőség, amikor különféle dolgokról, különféle kapcsolati tényezőkről beszélgetnek, vagy tartanak ismertetést tapasztaltabb házaspárok, vagy éppen papok, akik valamiképpen ebbe bele tudnak kapcsolódni. Amikor most a házasságkötések időszakában járunk, akkor nyilvánvaló az is, hogy a házasságkötés legtöbbször nem úgy történik, hogy megismerkedik a pár, és akkor 2 hónapon belül, vagy 3 hónapon belül házasságot is kötnek, hanem eltelik egy hosszabb időszak. Egyszer valaki azt mondta, hogy egy télnek meg egy nyárnak el kell telnie az együttjárás időszakában, tehát hogy meg kell ismerni télen is, meg nyáron is az illetőt, akit társamul szemeltem ki egy egész életre. És éppen ezért most, amikor a házasságkötések időszakában erről beszélünk, akkor egy picit már arra is gondolunk, hogy vannak nyilván olyan jegyes párok, olyan együttjáró párok, akik már arra gondolnak, hogy a következő évben házasságot kötnek. Persze azt is tudjuk, hogy ma nehéz a házasságkötést megvalósítani, nem technikailag, hanem abban, hogy nehezen köteleződnek el mai fiatalok egymás mellett egy hosszú távú, egy életre szóló elköteleződést nehezen vállalnak föl, de mégis fontos az, hogy a közösség előtt is ki tudjuk mondani, ki lehessen mondani azt, hogy mi összetartozunk, mi együtt szeretnénk leélni az életünket. A házasságkötés nem csupán egy papír, vagy nem csupán egy ünneplés, hanem a közösség előtt vállalom a szeretett kapcsolatot. A házasságkötés mindig szövetségkötés, amely egy életre szóló szövetséget jelent a férfi és a nő között, a férj és a feleség között, és ebben a kölcsönös szeretetben tud sok minden megvalósulni, tud sok minden alakulni, tud sok minden formálódni. Így szeretnénk ezzel a mai műsorunkkal is egyrészt bíztatni a fiatalokat, hogy bátran merjék vállalni a házasságkötést, az elköteleződést, egymás iránti szeretetük, a közösség előtt való kimondását is, és szeretnénk abban is egy picit erősíteni mindenkit, hogy fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni, fontos fölidézni az idősebb házaspároknak azt az első szeretetet, amely elindította őket ezen a közös úton, és így tudunk megerősödni mindabban, ami segít bennünket a házasságban, amit segít bennünket az elkötelezett életben. És mi papok is ebben az elkötelezett életben élünk, akkor is, ha ezt cölibátusban tesszük, tehát nem párkapcsolatban tesszük, ezt az elköteleződést napról napra dönteni amellett, hogy folytatom, hogy megerősítem a kezdeti ünnepélyes döntésemet, ebben újra és újra meg tudunk mindannyian erősödni.

Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik és támogatják a Mária Rádió műsorát, a Mária Rádió működését. A műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha esel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Ámen. 4. századi Szent Patrik kódexbeli áldás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyönyörű ünnepünk van ma, Jézus színeváltozásának az ünnepe, és ez arra indít engem, hogy egyrészt a Szentírásban, másrészt pedig Jézus életében a hegyek hol és milyen szerepet töltenek be. Bevezetésként arról szólnék, hogy mivel Jézus tökéletesen ember is volt, hozzá a természet épp úgy Isten közelséget hozott, mint hozzánk, ha járjuk a természetet. A hasonlataiban ott vannak a mezők liliomai, a madarak, a vetőmag, és sok olyan dolog, hogy örökre megmarad bennünket, mert ha én látok egy sárguló búzamezőt, ugye május-júniusban, akkor eszembe jutnak a vetőmagról, búzáról, aratásról, konkolyról szóló példabeszédek. Tehát sokszorosan kötődik Jézus a természethez, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a hitünk az gyöngül, erősen gyöngül, ha elszakadunk a természettől, és pusztán az ember által megépített technika világára szűkül be az életünk, mert a természet szépségével, sok formájúságával, színeivel semmi más nem versenyezhet. És még egy mondat a bevezetésben, aztán rátérek a hegyekre, hogy olyan gyönyörű a genezáreti tó vagy tenger, én magam is 30 évet vitorláztam, és a halászoknak az élete egyrészt ki vannak szolgáltatva annak, hogy vagy fognak halat, vagy nem fognak. Tehát a gondviselésbe vetett hitük, a természet közelségük, azt a 12 embert is nagyon-nagyon formálták, és így ezáltal is hitelesebbé váltak, hogy Jézus tanítását hozzánk eljuttassák. Úgy szoktam ezt mondani, hogy a repet sarkú, széltől, víztől kicserzett bőrű apostoloknak én hiszek. Tehát nem olyan szobatudósok, olyan kókattak, hanem megküzdöttek a viharokkal, járták a vizet, áztak, fáztak, máskor meg égető napot szenvedtek el. Tehát a természetnek van egy edző hatása is, és Jézus nem véletlen, hogy halászlegényeket zömmel, halászlegényeket szólított meg, és ő is az ő életüket élte, gyakorlatilag nyilván aztán járták Izrael országát, tehát alapvetően közéjük sorolt be. A hegyekről még a bevezetésként idéznék egy gyönyörű kínai bölcsességet, amelyik azt mondja, hogy egy gyermek számára a hegyek hegyek, a folyók folyók. A felnőtt számára a hegyek nem hegyek, a folyók nem folyók. És jön végre a bölcs öregkor, amikor azt mondja az ember, a hegyek csak hegyek, a folyók csak folyók. Egy csodálatos ív van benne, benne van a kezdeti naivitás. A hegy egy pillangó megcsodálása, egy sziklacsúcs, egy szakadék, önmagában gyönyörű, a hegyek hegyek. Utána jön a kételkedés korszaka, mindennek a tagadása, de ezt túl lehet élni, és akkor az ember a maga helyére teszi el. A hegyek csak hegyek, a folyók csak folyók. És valahol az önmagában való létüknél sokkal fontosabb a hegyeknek az üzenete, hogy mit is üzen nekünk a hegy. Na már most ez lett volna a bevezetés, az A rész, hogy gyorsan végigsorolom, hogy az Ószövetségben hol találkozunk hegyekkel. Hát a legősibb hely, amikor a Noé bárkája kiköt Ararát hegyénél. Nyilván földrajzilag is ismerős ez a pont, tehát mindent elnyel a víz, és akkor van egy hegy, ahol már nyilván az özönvíz után, ahol ismét elindul az élet, és ez az Ararát hegye. Ez a hegy a mindig újrakezdésnek a lehetőségét, és Istennek azt az üzenetét is közvetíti, hogy soha többé nem lesz vízözön. Tehát van egy hegy, ha hallom, hogy Ararát, nyilván akkor erre gondolok. Aztán a második, talán az Ószövetségben ez a legmegrendítőbb, a Sion hegye. Ez Jeruzsálemben van.
hát legalább egy 6000 vagy 8000 éves kultúrát tudhat magának Jeruzsálem, és a Sion az az a hely, amelyet az Isten kiválasztotta a maga lakhelyéül. Gyönyörű Salamonnak a templom szentelési imája, nyilván Jeruzsálemre, Sion hegyére vonatkozik, amikor azt énekli meg az Istennek csodálatosan, hogy téged a teljes világ nem képes befogadni, és mégis van egy hely, itt ez, amit most én fölszenteltetek, én építettem, ahol te jelen vagy. Nekem ilyenkor mindig most már a keresztény kultúrára térek át, a keresztény templomaink jutnak eszünkbe, jut eszembe, meg mindenkinek ez juthat eszébe. Tudnélik, azt mondja valaki, hogy én csak a természetben tudok imádkozni. Akkor kettőt köhintek. Itt lakik Istentől kiválasztott helyen Jézus, ami templomainkban. Tehát fumigálni az, hogy az Isten kiválaszt magának helyeket, vagy ugye Makkos Mária lelkésze vagyok, Mária kiválaszt magának kegyhelyeket, és ott ad nekünk fogadást. Tehát a Sionnak a kiválasztása, és a Siont illetően nyilván áthozta akár a zsoltár kultúra a kereszténységbe ezt, hogy a páli levelekben is, és nagyon sok helyen megjelenik, az örök Sion. Tehát, hogy az Isten ott egy helyet kiválasztott magának Jeruzsálemben, ott lakik, ott van jelen, és nagyon fontos a jelenléte az Istennek, ami a pusztai vándorlásban az a tűzoszlop és a felhőoszlop volt, hogy jelen van. És a sivatagon mentek, éjszaka a tűzoszlop a vadakat elriasztotta, és hogy mondjam, aztán a felhőoszlop vezette őket. Tehát az Isten jelenlétének a tudata az ilyen konkrét fizikai valóságok által is, mint a jeruzsálemi gyönyörű Isten kiválasztotta templom és hely, az nagyon fontos. Itt még egy megjegyzést tennék, hogy az Istentől kiválasztott helyek, hogy a legfontosabb, hogy mindig tudatában legyünk Isten jelenlétének. És van egy nagyon fontos ehhez kötődő bölcsesség, hogy Isten mindig jelen szeretne lenni az életünkben, újra mondom, szeretne, ő soha nem fog elhagyni, de mi elhagyhatjuk őt. Aztán meg nyavajgunk, hogy elhagyott az Isten. Eltársak, felvigyázz, tévedés. Ő soha nem hagyhat el. És a legszebb példa ehhez, hogy Isten mindig velünk van, Szalézi Szent Ferencnek a példája. A megöregedő szentek nem csak azért, mert megöregedtek, és mondjuk esetleg már fogyott a memóriájuk, hanem azért is, mert szentek tudják összefoglalni az egész életet egyetlen mondatban. Ugye ismerjük Szent János történetét, fiacskáim, szeressétek egymást. És a Szalézi Szent Ferencnek pedig az volt a mondata, hogy éljetek Isten jelenlétében. Aztán eltelt 15 perc, megint mondta, fiacskáim, éljetek Isten jelenlétében. Újfent és újfent. Végül valaki megkérdezte tőle, hogy püspök atya, hát ezt fejtse ki nekünk. És következőt mondta, tudjátok, törődött idős ember vagyok. Néha előfordul egy negyed óra is, hogy kiesek az Isten jelenlétéből. Mi pedig annak örülünk, hogyha egy negyed órán köröztül ott lehetünk, és Isten végtelen boldogító jelenlétét át tudjuk élni.

hegyek. Ebben a szép dalban nagyon sok hegy megjelent előttünk, és még kicsit maradunk az Ószövetségnél, hogy a pogány vallásoknál is a legtöbb szentély az hegyekre épült. Jézus is szól a hegyre épült városról, és így tovább, és majd ő is rátérünk, hogy milyen gyönyörű helyszínei Jézus életének a hegyek, mik kötődnek a hegyekhez. De most még az Ószövetséget illetően ott van a Hórep-hegy, ami más szóval a Sinai-hegy. Ugye Sion Jeruzsálemben van, és kint a pusztában van még a Sinai-hegy, vagy másképpen a Hóreb. Itt találkozik az égő csipkebokornál Mózes az élő Istennel, aki megmondja a nevét. És ami végtelenül fontos, hogy ide kötődik a Sinai-hegyhez a 10 parancsolat. Ez számtalan ember életében, a szentek életében is nyomon követhető, hogy a lapályról el kell indulnunk fölfelé. Egy másik hasonlattal, 16. Benedek pápa hasonlata, hogy a bokáig érő víztől el kell indulnunk a tengernek a mélysége felé. És aki ezt nem teszi meg, az úgy szépen a langyos vízben tapicskol, vagy a hegylábánál betél egy kosmába, hogy azért erőfeszítés ne érje. Tehát föl kell menni a hegyre. És gyönyörű, ha úgy elolvassuk a törvény adásnak, a 10 parancsolatnak a történetét, hogy szent bőtel készül a nép, és hogy ne befolyásolja semmi emberi elvállás Mózest, egyedül ő megy föl. És ott Istennel megbeszéli és rögzíti is, hogy milyen örök törvényei vannak az emberi életnek. Örök törvényei. A 10 parancsolat soha nem fog megszűnni. És bárki áthágja, úgy jár, hogy lehet, hogy mondjam, tagadni a gravitáció törvényét, de a fizika nem fog szalutálni előttünk. Megmarad. És nem sorolom végig a 10 parancsolatot, nyilván mindenki ismeri, és a törvényhozás, a 10 parancsolat, vagy akár az egyháznak az 5 törvénye, épp úgy Isten szeretetének a jele, mint bármi más. Tehát, hogy megtanuljuk, Mózes 5. könyvében szerepel ez, hogy eléd tártam az életet és a halált. Az üdvösséget és a kárhozatot, Mózes mondja ezeket. És lehet, hogy nagy grandezzával törvénytől magunkat függetlenítjük, de szépen, szigorúan, monoton módon haladunk a pokol felé, a kárhozat felé. Tehát a hegy, aztán Mózes lejön, és mit lát, hogy a lapájon bálványimádás folyik, ugye az aranyborjúnak a körbetáncolása. Aztán Mózes nevéhez kötődik még egy hegy, ez a Nébó, a Nébó hegye. Olyan megrendítő, hogy Istennek ez egyik leghűségesebb szolgája, a sokszor morgó, lázadó népet viszi az ígéret földje felé hűséggel. Isten már szeretné eltörölni ezt a népet, ő megmenti, hogy Isten, hát megígérted, hogy elvezeted a népedet a Szentföldre, hát irgalmaz nekik, Jézus hallgat Mózesre, és Mózes nem jut be az ígéret földjére. Hát az emberben elfogy a levegő, hogy már bocsánat, gyarló mondat, hogy ilyen kegyetlen az Isten. Nem, szó sincs erről. Az Isten nem kegyetlen. Olyan gyönyörű, hogy teljesedik az életműve, küldetését beteljesítette a Mózes. Van egy hegy közel Izrael határához, a sivatag felül még persze, a Nébó hegye, és onnan meglátja azt a gyönyörű földet, a tejjel mézzel folyó Kánaánt, ahová az ő küldetése volt elvezetni Isten választott népét. Hát akkor miért nem jut be? A Biblia leírja, hogy Mózes oda, nagyon fontos a szó, amit mondok, más szóval nem cserélhető ki, a kis hitűsége miatt, megismétlem, a kis hitűsége miatt nem léphet be az ígéret földjére. Ha valakit érdekel, akkor a Meriba vizénél való kis hitűségét Mózesnek végigolvashatja. Persze, hogy az Isten irgalmas, de így mondjam, jogos bűnhődése, és minket is figyelmeztet az Isten, hogy a kis hitűség,
amikor elutasítom az Istennek a megoldását, nem hiszem, hogy van megoldása, és így tovább, újra mondom, látja az életművének az értelmét, de meghal a Nébó hegyén, gyönyörű képek is vannak erről, megcsodálja még azt, hogy a sivatagi 40 év után végre ott a nép már a kapuban, és tudomásul veszi, hogy erről most láthatja, tehát nem látomása van, hanem fizikailag láthatja, de azt az Istent, akit szolgált hűségesen, itt meghal, és hamarosan színről színre fogja látni, tehát nem olyan nagy veszteség, hogy nem lépte át az ígéret földjét. Az Ószövetségből idéznék még egy gyönyörű hegyet, ez a Kármel-hegy. A Kármel-hegy. Ugye a kárméta rend is innen eredezteti magát, és akit ma ünneplünk színeváltozás napján, Illés próféta itt hajtja végre Isten szándéka szerint az Isten ítéletet, hogy a hamis Bál kultusztól visszavezeti Isten választott népét az élő Istenhez. Tehát a Kármel-hegy, ahol Isten megnyilatkozik. Tudnélik, szóltam már a jelenlétről, a legfontosabb tulajdonságai között van Istennek, hogy mindenütt jelen van, és a másik legfontosabb tulajdonsága az Istennek, hogy várakoztat bennünket, de egyszer csak beteljesíti az ígéreteit. Képzeljük el, már csak egyetlen igaz prófétája van az Istennek az Illés. És topzódnak a hamis próféták tánccal, össze-vissza szexuális kultusszal és mindennel, és egy öngerjesztett, vagyis hazug vallásosság él bennük, amely nem lépheti át a természet fölötti határát fölfelé, mondhatni a hegy felé. És akkor az Isten előadja a népének Mózes közvetítésével, hogy döntsük el, hogy Bál fele haladtok-e, vagy az élő Istenhez visszatértek. És emlékszünk, építenek két oltárt, és az az alku, hogy amelyik Isten van, amelyik nem egy képzelt fantom, az tud megnyilatkozni, és először a próba első feltétele, hogy a bálpapok építenek egy oltárt, és ott őrjöngenek, meg nem tudom, mit csinálnak, hogy az Istenüket megidézzék, hogy valami módon gyújtsa meg az áldozati oltárukat, hogy jelezze, hogy van. És Illés olyan kedvesen cukolja őket. Nem hallja az Istenetek. Talán kiment. Hangosabban hívjátok. Azért gyönyörű ez, mert a hamis vallásosság az a zaj, az őrjöngés, a csápolás, minden egyéb, ami függöny az Isten ellen. És amikor leszerepelnek, Illés tédre borul, 12 faragatlan követ, tehát nem ilyen csicsásat összeválogat, ráteszi áldozati húst, megrosolja a vízzel, hogy nem öngyulladás van, és Isten egy villámmal jelzi, hogy van, hogy ő az élő Isten. A többi az csak emberi képzeletnek a hamis szüleménye, és akkor nagyon fontos, hogy a Kármel-hegy, hogy az Isten cselekszik, megmutatkozik, élő, valós, és cselekedni fog, amikor annak eljön az ideje.

azért szántam hosszabb időt az Ószövetségre, mert Jézus tudván tudta ezeknek a hegyeknek az értékét, és maga is ugyanebben a szellemben és lelkületben, mint Isten ember, hasonló értéket jelentett az ő számára is a sok-sok szép hegy. Érdemes lenne összeszámolni, hogy a négy evangélium hányszor rögzíti ezt, hogy elvonult a hegyre imádkozni teljesen egyedül. És kettő pontot emelnék csak itt ki, amikor királlyá akarják tenni a kenyérszaporítás után, ennek a kísértésnek ellenálló nem egy földi kenyeret osztó csodafi, hanem hogy ez a próbatétel, hogy földi hatalom és földi kenyérrel ellátás távol van tőle, elmenekül és a hegyen imádkozik. Aztán a másik megrendítő és nagyon fontos, hogy az apostolok kiválasztása előtt szintén fölmegy a hegyre, és jó elképzelnünk, és nem üres fantázia játék, hogy megimádkozza, hogy egy olyan közösséget tudjon építeni az apostolok közösségével, amelyre ráépül a már 2000 éves egyház, és nyilván, hogy hibákkal is tarkítva, de hogy hitelesen tudja a világ végéig vinni Jézusnak az életművét, és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt. Lejön, és akkor pontosan a 12 név ott sorakozik az evangéliumokban, a hegyről lejövet, miután megimádkozta az atyával, Szentlélekkel megbeszélte, kiválasztja ezt a gyönyörű törzsgárdát. Na most konkrétabban az egyes hegyeknek a megnevezése Jézus életében a megkísértés hegye. És kedves testvéreim, bármennyire fura, hogy a megkísértés az egyúttal az Istennel találkozásnak a helye is. Tehát, hogy fölkínálja magát az ördög is, és akkor most van-e bennem erő, bátorság, hit, hogy elutasítsam azt a közvetlen, emlékszünk a kísértésekre, ugye a kenyér, a szenzáció, a világhatalom, tehát, hogy tudok-e hűséges maradni az Istenhez, és nyilván a Szentírás leírja, két szentföldi utam volt eddig az életemben, a megkísértés hegye. Hogy próbára tétetik a hűségem az Istennel, lehetne sokat beszélni, hogy a kísértés pozitív, ha meggyőztem, tehát legyőztem a kísértést, tudom, hogy nem saját erőből, Istennek hálát adok, ha nem, ha elbuktam, növekszem alázatban, jobban ráhagyom magam az Istenre. Tehát a megkísértés hegye. És talán hát a szívemhez legközelebb a hegyi beszéd, vagyis a nyolc boldogság hegye van. És itt ez a párhuzam szükségszerű, hogy a hegyről hozza le Mózes a törvényt, és teljesen hiteles az analógia, a párhuzam, hogy egy hegyen hirdeti meg a 10 parancsolatra épülő, de egy végtelenül gazdagabb világot megnyitó Isten országának a törvényrendszerét a nyolc boldogság hegyén hirdeti meg Jézus. És szinte úgy kell elképzelnünk, mint egy

hatalmas, mondjuk azt, hogy tróntermet, hogy lehozza a törvényt a Mózes a két kőtáblán, itt pedig leül a mindenség királya, és elmondja, hogy mind a földi, mi az örök boldogságnak, milyen 8 összetevője van, és bocsánat a szóért, egyik sem hibázhat. Tehát ha bármelyiket kiírtom az életemből, életem deformálódik. Most nem mondom végig, meg lehet keresni, Máté evangélium 5., 6. helyezet, 7. fejezete a hegyi beszéd, hát hegyhez kötődik. Igaz, hogy Lukács síkföldi beszédet mond, hát nyilván egyiknek a memóriája kicsit hibázott, talán bocsánat a szóért, de a hegyi beszéd így vonult be, hál' Istennek a köztudatba is, hogy Jézus meghirdeti az Isten országát, és ennek az első mondatai, ahogy mi a valódi boldogság, nem álságos, hanem egyrészt teljesen átjárja az ember szívét, belülről fakad, és mindörökre megmarad. Tehát a hegyi beszéd. És most jutottunk el ahhoz a hegyhez, amelyen való Jézus történetre, a színeváltozásra a mai napon emlékezünk. A Táborhegy. Hát olyan megrendítő, mert itt, hogy mondjam, a következő 4 hegyet egy csokorba kell kötni, és párhuzamokat állítva beszélek a 4 hegyről, Táborhegy, Olajfák hegye, Golgota és a Mennybe Menetel hegye. Hogyan áll ez össze? Táborhegy. Jézus pontosan azt a 3 apostolt viszi föl, hogy istenségét megmutassa nekik, akik majd tanúi lesznek az Olajfák hegyén, egy másik hegy, Olajfák hegyén, amikor a halál tusáját vívja, megvívja a harcot, hogy Isten kezéből, atya kezéből a szenvedés kelyhét elfogadja, és itt fogják el. Ez a 2 hegy. És tulajdonképpen arról szeretnék itt ebben a párhuzamban szólni, hogy az Isten mindig szeretne bennünket fölkészíteni a nagy csatákra. Jézus, mint ember, mint Isten ember, hiteles leírások, rettegett a haláltól. És hogy erőt gyűjtött, Isten igazolta, hogy a teljes Ószövetség, a törvény és a proféták mellette vannak, és azért vitte föl a 3 tanút, Pétert, Jakabot és Jánost, hogy ők se pártoljanak el tőle, hogy lássák, mikor kötéllel elhurcolják, látják az apostoltestvérük Júdásnak, talán hallják a csók csattanását, és szörnyű, szörnyű és szörnyű. És ez a párhuzam azért fontos, hogy a Táborhegy jó nekünk itt lenni. Számunkra a templomokat is idézi. Uram, bár csak itt maradhatnék. De azzal az erővel föltöltve le kell jönni, föl kell menni az Olajfák hegyére, onnan tovább kell menni a Golgotára, és majd-majd emlékszünk, hogy a 40 nap után következik a Mennybe Menetelnek a hegye. Tehát amikor erről a 4 hegyről próbálok egy csokorban beszélni, hogy igenis le kell menni a hegyről, le kell mennünk a hegyről. Miért? Ami erőt kaptunk a Táborhegyen. Itt nem pont ilyen valamilyen csodaváró dologra gondolok, vagy egy csodálatos rendkívüli dologra, hanem mondjuk egy templomban elcsöndesedve imádkozom 5 percet. Akár csak az előtérben, mert a többi része be van zárva a templomnak. Akár, hogy mondjam, beülök, hogyha nyitva van, vagy részt veszek egy szentségimádási órán, vagy egy szakaszon, vagy misére megyek, és így tovább. Tehát a Táborhegyi történés, a megerősítés a küzdelemre, és nem maradhatok itt. Előízét érzem a mennyországnak, érzem, tudom, átjár engem, de hogy ez egy megerősítés, és Jézus már a hegyről lefele menet, emlékszünk rá, megjövendöli a szenvedését. És szintén tudjuk, hogy akkor Péter megszólítja, hogy Uram, távol legyen ez tőled, és akkor Jézus lesátánozza,
mert az isteni identitását, a megváltói szándékát Jézusnak ezt tenni tönkre, hogyha Péterre hallgat. Tehát Táborhegy, olajfák hegye. Az olajfák hegye annyiból is megrendítő, hogy hiteles biológiai és történelmi adatok szerint ott Jeruzsálemben vannak olyan öreg olajfák, amelyek, így mondom és nem mondhatom másként, tanúi lehettek a szenvedő Jézusnak. Igen, itt, ebben a kertben. És nyilván az olaj, az olajfa mindig akár csak egy levele az olajfának, az eszünkbe juthatja, kell, hogy eszünkbe juttassa ezt a szenvedését. És akkor jön a Golgota. Az egyetlen igazi nagy oltár. És tulajdonképpen minden egyes, akár kisfalusi oltár vagy bármi, az a Golgotának a mása, hogy itt áldoztatik föl a bárány. És itt van a mi hitünknek az óriási, és nagyon óriási ereje, hogy nagypéntek délután 3 óra, ha hitetlenül nézem, egy fatális veszteség. Összefogott a sátán, Kaifás, Pilátus, Júdás, szép kis társaság, és eltakarították az Isten fiát. Ez a hamis nézet. És a valós nézet Jézus életénél is többre becsült bennünket. Föláldozta magát. Nem véletlen, hogy a feszület, a jele a kereszténységnek, persze ott van a föltámadás hitével is, természetesen, de a legszentebb hely, nyilván, ha most itt végig gondoljuk, az a Golgota, Krisztus kereszthalálának megváltói művei teljesedik be. És végezetül természetesen a mennybe menetelnek a hegye. Egyesek ezt azonosítják az olajfák hegyével, ezt nem tudom, majd odát meg fogjuk tudni, hogy ugyanaz volt-e vagy más, de ez teljesen mellékes. És tulajdonképpen azért fontos ez számunkra, mert ez a küldetésnek a helye. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványomban a minden nemzetet. Tehát a Jézus életműve, felénk való elvárásai olyan gyönyörűségesen megmutatkoznak, ha csak a hegyeken való történéseket vettük sorba.

Kedves testvéreim, utolsó mondataim a hegyekhez, hogy itt kapunk távlatot. Tehát amikor úgy beszűkül az életünk, hogy nem látunk messzebbre az orrunknál, akkor igenis föl kell menni egy hegyre, le kell jönni, és utána átéljük az Isten jelenlétét, hogy mire küldetett, és majd egyszer mi is eljutunk a mennybe menetel helyére. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport kananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szent Lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Éleknek.
6: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akit legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének harmadik útja, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mihében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetek kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Imádkozz el életünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
6: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 7-e. Dániel, te kedvelt férfi! Dániel könyvében olvassuk ezt a 10. fejezet 11. versében. Dániel, te kedvelt férfi! De jó annak, akiben az Isten kedvét leli, mondhatjuk. Valóban jó az ilyen embernek, akiben az Isten a kedvét leli. De nem úgy és nem azért, ahogy amiért mi azt elgondolnánk, vagy ahogy ezt egyes közösségek hirdetik. Csupán e világi sikereket garantálva az Úr kedveltjeinek. Dániel az Úr kedveltje. Ennek tapasztalata pedig rémület, magány, erőtlenség. Olyan fájdalom, amelyben az ember nem tudja magát összeszedni. Akit az Úr igénybe vesz, ott sokféle tő is adatik. Ahogy ezt egyébként Pál apostol is átélte, amint a 2. Korintusi levél 12. fejezete 7. versében olvassuk. Tehát, hogy akit az Úr igénybe vesz, ott sokféle tő is adatik, a mi Úrunk Jézus Krisztusról nem is beszélve. Ez azonban csak a dolgok egyik oldala. Mert igaz, hogy Isten igénybe vesz, elerőtlenít, hogy ne magunkban bízzunk. De ugyanakkor igéjében saját mennyei erejével felvértez bennünket. Ez pedig mindenre elégséges. Beszélj, Uram! Mert megerősítettél engem. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: È significativo.

Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
4: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
6: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos. És ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a Kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a három nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
0: Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Hírpercek.
1: Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula-hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többször egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban öt út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

Most ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel, kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.

0: Krisztus Urunk a Szent Lélek által vére ontásával feláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Imádjuk őt és valljuk meg őszinte szívvel, a te akaratodban van a békességünk, Urunk. Jóságodnak köszönjük-e mai nap kezdetét, segíts, hogy új életet kezdjünk.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre. Add, hogy a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Amikor a kereszten fügtél, vér és víz ömlött oldalad sebéből, vérednek üdvösséges patakjával, mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.
1: A te akaratodban

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a Ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szentatya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni! és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leo pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leo. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leo pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leo leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség

0: e manifestare la sua vita.
1: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
2: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szentmise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
3: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
2: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma, örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint a csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félemet, hogy feloldjuk a kételyeket.
3: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
2: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elvezessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnificat

0: Politika Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
1: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
0: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintsük meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az assziszi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
1: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
0: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Boldogasszony köre találkozó 2026. augusztus 15-én Kőröshegyen. Várjuk szeretettel az érdeklődőket Nagy Boldogasszony ünnepnapján 2026. augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel első alkalommal megrendezésre kerülő Boldogasszony köre találkozóra Kőröshegyen. A Kárpátok köréből érkező vendégeink által imák, énekek, történetek, tanítások, mesék gazdagságában megnyílik-e ünnep bensőséges tartalma az előadók és a résztvevők által. Boldogasszony ünnepek voltak, vannak és lesznek, míg világ a világ, hiszen csodálatos hagyatékunkat őrzi, és ezáltal élhetjük meg a mindennapokba illesztve, melyek értéket teremtve időtlenek, és mégis beilleszthető a régi az újba, mert kézen fogva járnak mindörökké. Az ünnepkörök végig kísérik az esztendőt, meg annyi lehetőséget kínálva, hogy erőt kapjon, felálljon az ember, és éljen boldogságban, hittel, egészségben, tisztelettel. Együtt érdemes hazaérkezni Boldogasszony kútjához. Az ünnepi program 10 órától megnyitó Tótné Karsai Andrea Boldogasszony köre egyesület képviseletében. Demeter Judit Erzsébet Vassurány előadásának címe Boldogasszony ajándéka a növények. Kovács Mónika Kunsziget előadás címe Boldogasszony a csillagos égen. 12 órától Bíró Erika előadása, a címe Őrzők a végeken. 13 órakor ebédszünet, majd Benkő Éva előadása Mesék asszonyokról. Ezt követi Mukics Eszter előadása, amelynek címe Az ima ereje. Pál Emese előadásának címe Boldogasszony gyermekei. Ezt követően Fontné Dobosi Erzsébet előadását hallhatjuk, hogyan lehetünk boldogasszonyok a hétköznapokon. Majd Somlai Nikolett Rózsa előadását, amelynek címe Boldogasszony lánya volnék. 18 órától Bognár Szilvia, Liszt Ferenc díjas énekes ünnepi koncertjét hallhatjuk. A helyszínen kézműves ételek, finomságok, szörpök, kézműves portékák vására, gyermekudvar, népi játékok, kézműves foglalkozások, énekek, mesemondók, néptánc, körtánc, augusztus 20-a előtti kovászos kenyérsütés kemencében. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: ...1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én, a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered Havas Boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i Labrule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét 4 éves korában, írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba. Nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott-ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneus idézet, élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzákapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember. És én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.
2: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, augusztus 7-e van, péntek, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, első péntek a mai nap, ne feledkezzünk meg erről, kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, közösségeink számára. Az első pénteknek a szépsége az, hogy egy rendszerességre hív meg bennünket, egy rendszerességre bíztat bennünket, hogy a rendszeres Isten kapcsolatunk az erősítsen meg bennünket, és hogyha ez éppen valakinél nem első péntek, hanem egy másik hétköznapon tud működni, akkor ez sem jelent problémát, hiszen itt a rendszerességről van igazán szó. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Máté könyvéből olvasom. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki azonban értem, elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az emberfia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony-bizony mondom nektek, az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában.

szeretnénk Jézus nyomában járni. Talán sokan úgy vélik, hogy milyen jó a közelében lenni, hallgatni tanítását. Még ingyen kenyeret is ad. Amikor azonban kiderül, hogy erőfeszítésekre van szükség, hogy nem is annyira kényelmes a Jézussal való élet, akkor megtántorodnak, eltávolodnak. Mert korán kell kelni, hogy elmenjek a Szent Misére, mert böjtöt kell tartani, mert a szeretetemet meg kell mutatni, mert a másik ember fontossá kell váljon, mert szenvedés is van életünkben. Ha merek belevágni, elindulni Jézussal, vállalni az erőfeszítéseket, akkor megtapasztaljuk erejét, kegyelmét. Felfedezzük, hogy nem is annyira nehéz, mint elsőre látszott. Felfedezzük a közösség erejét, támogatását. Mert napról napra megkapjuk a szükséges kegyelmet. Induljunk bátran Jézussal!

Jézusunk, te napról napra hívsz minket követésedre. Felkínálod kegyelmedet, megmutatod a közösség erejét. Segíts, hogy merjünk útra kelni, veled járni. Adj erőt, hogy ennek az útnak erejét, szépségét sokaknak meg tudjuk mutatni.

0: 7 óra 5 perc van, nézzük meg a mai napnak az ünnepeltjeit, évfordulóit. A névnaposok között elsően az Ibolyákat említjük, magyar névalkotás a hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Köszönhetjük ma az Albertokat, germán eredetű név, az Adalbert férfi név rövidülése. Magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres. Köszönhetjük ma az Úrikokat, német eredetű Úrik névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Természetesen köszöntjük mindazokat, akiknek ez a mai nap bármilyen szempontból ünnep, születésnap, vagy házassági évforduló, esetleg papszentelés évforduló, ne feledkezzünk meg róluk, imádkozzunk értük. Nézzük néhány évfordulót, amely a mai naphoz köthető. 1814-ben 7. Pius pápa Sollicitudo Omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállítja az 1773-ban megszüntetett jezsuita rendet. 1925-ben ezen napon született meg Kondor Gusztáv csillagász matematikus, a Tudományos Akadémia tagja. 1898-ban ezen napon született meg Szalmás Piroska magyar zeneszerző, zenepedagógus. 1912-ben pedig Csenki Imre Kossuth Díjas magyar karnagy zeneszerző született ezen a napon. 1934-ben Simó Sándor Balázs Béla Díjas filmrendező születésének a napja volt. 1940-ben pedig ezen napon született Domonkos István, magyar író, költő. 1981-ben pedig ezen napon hunyt el Hajnóczi Péter, Füstmilán Díjas, magyar író. Persze nyilván számos más évfordulót is találhatunk a mai napra, én ezeket gyűjtöttem ki a Wikipédia különböző felsorolásaiból. Következzen most versolvasó rovatunk.
1: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Vörös Sándor, pletykázó asszonyok. Juli néni, Kati néni, letyepetye, lepetye, üldögélnek a sarokban, jár a nyelvük, mint a rokka, letyepetye, lepetye. Bárki inge rokolyája, letyepetye, lepetye, lyukat vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe, letyepetye, lepetye. Mindenen ismerjük ezt a játékos vicces költeményt. Az óvodában, ahol először hallhattuk, talán leginkább a dallama fogott meg bennünket. Nem nagyon foglalkoztunk azzal, mi is lehet az a letyepetye, lepetye. Felnőtt fejjel tudjuk, hogy pletykálkodni a másikról rosszat mondani nem szép dolog. Mégis nagyon sokan olvasunk anekdótákat, ami tulajdonképpen irodalmi pletyka. Valahol a szívünk mélyén megbújik a vágy, hogy többet megtudjunk a másikról. Ma ezt szeretném kiemelni ebből a versből, a másikra figyelést, a ráérést. Milyen kár, hogy mi nem szoktunk már üldögélni csak úgy a ház előtti kis padon. Talán pad sincsen lakóink közelében. Milyen kár, hogy a gyermekeink, unokáink nem egymást nézik, hanem a számítógépet, okostelefont. A sajnálkozásból nem terem semmi jó. Mutassuk meg a világnak, hogy mi keresztények tudunk egymásra figyelni. Legnagyobb kincsünk, titkunk, hogy van egy mennyei atyánk, aki állandóan figyel ránk. Tőle azt tanultuk, hogy az ember a fontos, a padon üldögélés, a másikra figyelés. Itt a nyár, ne rohanjunk mindig, jusson időnk ücsörgésre, beszélgetésre. Nem baj, ha egy-két pletyka is belecsúszik. Juli néni, Kati néni, letye, petye, lepetye, üldögélnek a sarokban, nyára jár a nyelvük, mint a rokka, letye, petye, lepetye. Bárki inge rokolyája, letye, petye, lepetye, lyukat vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe, letye, petye, lepetye.

0: 7 óra 17 perc a Nomári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Megszentelt élete világában élőknek volt egy találkozója Ozorán. Török Juliannát hívtuk föl ezzel kapcsolatban, és talán az első kérdés az, hogy mit jelent az, hogy megszentelt élet világában élő közösségek, hogy mi a különbség a szerzetesség meg a megszentelt életet élő között, vagy van különbség, vagy ez lehet, hogy sokakban nem tiszta ennek a kettőnek a különbség, vagy egyáltalán mit jelent ez az életforma. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Micsoda, tessék, a Jézus Krisztus, Török Juliana vagyok. Igen, van különbség, főként látható különbség, így fizikailag látható különbség. Ugye a szerzetes rendeknél mindenki látja, hogy megfelelő szerzetes ruhában vannak, ismerik őket, hogy van egy közösségi házuk, egy szerzetes rendnek van egy háza, ahol ők élnek. Ezzel szemben a világi intézményeknek nincsenek ilyen külső jelei. Polgári, civil ruhában járunk, nincs közös életformánk, mindenki a saját házában lakik, sőt munkahelye van, ahol dolgozik, és ami viszont közös közöttünk, az a hármas fogadalom, és ennek a szellemében élünk mi a világban.
0: És gondolom, vannak rendszeres találkozók a közösség tagjainak.
1: Hogy ne, tartjuk egymással a folyamatos és élő kapcsolatot. Mi például minden hónapban egy napot együtt töltünk. Ez különböző helyeken történik, vagy ott, ahol valamelyik nővérünk él, miután nincs ugye közös házunk, vagy az Egri Egyházmegyében van a mi központunk, és akkor az Egri Egyházmegyének a főplébánáján szoktunk találkozni, vagy lelki gyakorlatokon. Szóval rendszeresek a találkozók. És Ostorosan, nem Ozorán, van például, amikor sem probléma. Ott voltunk legutóbb.
0: Tudunk néhány, említette, hogy közösséghez tartozik, azt nem mondtam, hogy ez a Krisztus Király szolgálói közösség, ha jól van fölírva nekem ez az adat, most már sem biztos, mert Ozorát írt föl nekem a kolléganőm. És hogy tudunk pár példát mondani ilyen közösségekre?
1: Hogyne. Például a Schönstadt közösség, az Uti Boldogasszony közösség, akkor a egyházközségi nővéreknek a társasága, a Notre Dame. Ami probléma volt, hogy mi se igazán ismerjük egymást, és ezért szerveztük ezt a találkozót.
0: Ezek nagy részt azért női közösségek, ezek a...
1: Igen, főként női közösségek, igen.
0: Igen, a férfiak nem, akkor elmegy papnak, ha ilyen életet akar élni, vagy talán egy kicsit egyszerűbb, vagy szerzetesnek. Igen. Gondolom, hogy azért van egy olyan életritmus, mint a, ugye egy szerzetes rendben megvannak az imaóra időpontok, hogy mikor mi van, hogy valami olyasmi nyilván van, hogy akkor mik azok, amik azt jelzik, hogy ilyen megszentelt életet élnek a mindennapi életükben, az imádságban, a szentmisében, ilyenekben.
1: Igen. Ez is kicsit másabb, mint a szerzetes rendeknek, ahol ugye az ima óráknak a ritmusához alkalmazkodik az ő életformájuk. Nálunk azért alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mindenkinek van foglalkozása, szóval egy civil foglalkozás, de ahogy a mi ima életünk előírása az, hogy rendszeres legyen, és hogy ne legyen kényszeres. Szóval, hogy például a szentmisék, a mindennapi szentmise, a zsolozsma, a rózsafűzér, a szentségimádás, ezt mind beépítjük az életünkben mindenki ahhoz képest, ahogy az életformája engedi. De ez rendszeres és folyamatos.
0: Általában a közösség tagjai viszonylag közelebb élnek egymáshoz, vagy van egy nagyobb szóródás, hogy az országon belül itt-ott-amott él egy közösségi tag, és akkor időnként találkoznak?
1: A mi közösségünk Egri Főegyházmegye területén lakik minden tagja jelenleg. Korábban voltak olyanok is, akik más egyházmegyében, de általában elszórtan. Egerben azért többen vannak, Andornak táján, de elszórtan az Egri Főegyház területén.
0: Említette, hogy ez volt egy találkozó ezeknek a közösségeknek. Mi történt ezen a találkozón?
1: Megismertük egymást. ez főként ez történt, mert ez úgy kezdődött, hogy ugye a világi intézményeknek Magyarországon nincs külön ilyen központosított szervezete, viszont a Magyar Rendfőnöknök konferenciájára mi meghívott tagok vagyunk mindannyian. És igazából véletlenül találkoztunk, úgy egymás mellé ültünk ezen a konferencián, és akkor beszéltük meg, hogy jó lenne, hogyha mi szorosabb kapcsolatot tartanánk, és akkor utána történt ez a találkozó, és ennek még az volt a lényege, hogy ez most ne annyira ilyen nagyon megszervezett, meg ilyen nagyon protokollális dolog legyen, hanem kifejezetten egy ilyen könnyedebb, ismerkedős találkozó is így történt ennek a szervezése.
0: De minden tagot hívtak, vagy inkább egy-egy közösség vezetőjét, vezetőségét? Ez is most biztosban úgy van. Hogy van ez hogy van, nyilván gondolom, hogy a közösségnek van azért egy vezetője.
1: Igen, igen, nálunk is van, és a többi közösségeknek is, ugye, akik képviselik ezeket a közösségeket, és úgy kerestem meg őket, nagyon pozitívan nyilatkozott mindenki, hát nem tudott mindenki eljönni, mert ez most éppen egy pénteki napra esett, és ugye miután a legtöbb közösségben ugye egy civil foglalkozásuk van, nem mindenki tudta, de nagyon-nagyon örültek, és jelezték, hogy ha legközelebb is lesz, vagy szervezünk, akkor ők is szívesen csatlakoznak.
0: Lehet, hogyha időben kiderül, akkor úgy tudja a szabadságát, vagy a nyarat alakítani, ez is lehet egy érdekes dolog, hogy gyereket nyilván, ami már mondjuk rendszeressé válik, ott már könnyű egy ilyen pillanatnyi ötletnél nyilván kevesebb az idő rá, hogy ez kialakuljon. Most a pillanatnyi ötlet abszolút jó értelemben gondolom, hogy elindul valami, és akkor hát biztos lesz belőle egy jó dolog.
1: Annyira nem volt pillanatnyi ötlet, mert ez néhány évvel ezelőtt merült föl, de úgy mindenki nagyon örült, hogy igen, igen, jó lenne, és akkor vettem észre, hogy akkor valakinek meg is kellene szervezni, így sikerült végül is. Tényleg nagyon-nagyon ilyen bensőséges volt, tényleg örültünk egymásnak, bemutatkoztunk egymásnak, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú találkozó volt.
0: Volt már esetleg olyan élménye, hogy valakivel valamilyen helyzetben rendszeresen láttak, és aztán derült ki, hogy hát hasonló életformában élnek?
1: Volt már ilyen találkozásom, igen, igen. Például a Comune et Liberazione, ez a Ciel nevű olasz közösségnek a egyik tagjával, így a közössége, ahogy beszélgettünk, akkor egy idő után derült ki számomra is, hogy ő is ilyen életformát, mint én. Mert ugye egyikünkön se látszik, szóval mi még egymáson se látjuk, hogy világi intézmény tagja. Igen, igen, szóval volt, igen.
0: Ez is egy érdekes dolog, amikor kiderül valakiről még annak idején a 80-as években mesélte valaki, elkezdtek egyetemre járni, és mondja az egyik, elindulnak a sztoriától a akkori felszabadulástér felé, hogy na arra megyek én is, aztán ott a templom, na ide bemegyek, na én is bemegyek, és akkor kiderült egymásról, hogy hát szintén hasonló gondolkodásúak, tehát ezek olyan érdekes helyzetek, ma nyilván kevésbé van, de kevésbé kell erre figyelni, hogy nehogy kiderüljön valakiről, hogy hívő, de azért ezek olyan érdekes találkozások lehetnek,
1: igen,
0: ha rácsodálkozok valakire. Nagyon szépen köszönjük, hogy erről az érdekes tapasztalatról beszélhettünk, és akkor majd még gondolom ezekről a témákról, meg ezekről a közösségekről érdemes lesz beszélnünk, és egy kicsit bemutatni ezeket a közösségeket, tehát itt a Mária Rádió keretében is. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk át, sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük. Isten áldását kívánom én is önöket. Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Török Ülönnával beszélgettünk a megszentelt életet életvilágában élő közösségekről, találkozójukról. Egy érdekes terület ez, amit érdemes egy kicsit felfedeznünk, jobban megismernünk.

0: 7 óra 28 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Következő témánknak a gyerekek nem fognak feltétlenül örülni, mert hogy augusztus eleje van egyenlőre, de hát azért már egy kicsit az iskola kezdésre próbálunk tekinteni, amire nyilván a gyerekek nem örülnek neki, de gondolom, hogy vannak sokan szülők között, akik viszont aggodalommal tekintenek előre, hogy hogyan is tudják megoldani az iskola kezdésnek a különféle feladatait, különféle anyagi terheit, beszerezni a szükséges feltételeket. Katolikus Karitász szokásához híven elindította az iskola kezdés támogató szolgálatát. Zagyva Rihárdot hívtuk föl telefonon, hogy miből is áll ez a szolgálat, ez a támogatás, és hogyan tudunk mi ebbe az ügybe bekapcsolódni. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Bicsetes egészség, biztos jó reggelt kívánok mindenkinek és a hallgatóknak is. Igen, az iskola kezdési program az egy nagyon összetett dolog, és valóban a gyermekeknek nem a legjobb hír, hogy ilyenkor beszélünk róla, de nekünk viszont ez a feladatunk, hogy felkészüljünk erre, már ebben az időszakban, mind szervezeteknek, és a Karitásznak is, és 16 évvel ezelőtt indult el ez a kezdeményezés ebben a formában, ezzel a névvel, de mindig is hozzátartozott a Caritas munkájához az, hogy amikor nehézség van a családban, amikor akár egy időszakosan, akár krízisszerűen, akkor ott tudjunk lenni a családok mellett, és így jött az ötlet, hogy az iskola kezdés az egy nagy terhet jelent a családok számára, tudjunk ehhez hozzátenni, tudjunk mellettük lenni a családban, és nagyon fontos, hogy itt nem csak anyagi támogatásról beszélünk, hanem hogy valóban mellettünk tudjunk lenni, hiszen ez a Caritasnak a lényege, a személyesség, a szeretet. És az iskola kezdés, ez egy fontos dolog abból a szempontból, hogy iskolatáskákkal, tanszerekkel, egyéb eszközökkel tudjuk segíteni, de igyekeztünk átalakítani már a programot, hiszen az is egy valós probléma, hogy a tanév során milyen nehézségekkel küzdenek a családok, mi az, amit nem tud biztosítani anyagi okok miatt, akár vagy egy krízis helyzet miatt a szülő a gyermeknek, például egy korrepetálásnak a díja, vagy egy gyógypedagógiai fejlesztés, vagy egy speciális eszköz a tanórához, vagy tornacipő, és nyilván sorolhatnánk ezeket a dolgokat, és ezt a személyre szabott segítséget igyekszünk ezzel a programmal segíteni. Tehát most már nem csak az iskola kezdés nehézségeit, hanem a tanév során is igyekszünk támogatást nyújtani.
0: Hogyan működik ez a támogatás nyújtás?
1: Ez úgy működik, hogy nem ajándékról van szó, nem egy egyszeri adományozásról már, hiszen nagyon fontos, hogy közösen, a családdal együtt, a gyermekkel együtt tudjuk meghatározni azokat a nehézségeket, célokat, amit szeretnénk elérni, vagy amit szeretnénk változtatni, így együttműködés alapú. Tehát ez az egyháznak a szociális tanításából fakadó elvekhez is hozzátartozik, hogy a részvétel elvét tudjuk behozni az ilyen programokba, bevonni a másik szemét, ő is a változás része tudjon lenni, és mi csak ehhez hozzá segítjünk, adunk hozzá valamit. És ez azt jelenti, hogy mentorálják az önkéntesek, a munkatársak, a családokat. Igyekszünk nem csak egyszer átadni egy ajándékot, hanem közösen meghatározni, hogy mi az, ami segítséget jelent, és utána végigkísérni, látogatni a családot, és látni azt, hogy mik a problémák.
0: Hogyan jut egy család a Caritasnak a látókörébe, hogy itt segítségre lenne szükség?
1: Nagyon jó a kérdés, mert sokféleképpen jut, de talán a legáltalánosabb az, hogy fordította a helyzet, hogy a Caritas találja meg, vagy a Caritas önkéntesei, munkatársai számára lesz világos, hogy ez az adott család nehézséget él meg. És ez azért alakul így, mert évközben is kapcsolatban vannak velük. Tehát nem egy ilyen jelentkezés alapú program, ahol távolról érkeznek üzenetek, vagy levélben, és akkor mi pedig elküldünk postán valamit. Pontosan nem ez a lényege, hanem a személyesség. Tehát a munkatársak, önkéntesek kapcsolatban vannak egész év során, és próbálnak változást hozó segítséget adni évközben is. És ezért tudják, hogy mely családok azok, akinek ez különös nehézséget okoz.
0: Azt hiszem azért legtöbb hallgatónak a Karitás fölépítése nagyjából ismert, hogy vannak a plébániai Karitás csoportok, ahol az önkéntesek kapcsolódnak az emberekkel, és akkor így megy, épül fölfelé az egyház megye az ország, meg a világ karitásza felé, tehát nyilván itt akkor önkéntesekről van szó, akkor ezekről a plébániai csoportokban lévő, vagy egyéb módon a karitász munkába besegítőkről van szó.
1: Igen, és ők nem csupán önkéntesek, hanem a karitász tagjai egész évben a csoportok tagjai mellettük állnak, a rászorulók mellett állnak. Ez egy nagyon különleges önkéntesség, ezért is néha megtévesztő valóban, hogy önkéntességről beszélünk, hiszen ők állandó karitász tagként egész évben végigkísérik a családokat.
0: És van itt ezeken a pontokon lehet megtalálni azokat, akik aztán újonnan be kell lépjenek a rendszerbe, mert valami nehézség van. Aztán időnként van ugye olyan, amikor történik valami tragédia, tehát hirtelen váratlan lesz egy család nehéz helyzetben, egy katasztrófa, egy baleset, egy valami eseményben, akkor nyilván itt megint csak tudunk segíteni.
1: Igen, és pont ezek az élethelyzetek azok, amit a helyben lévő munkatársak, karitász csoporttagok láthatnak. De ilyen például az is, amikor egy felzárkóztató programban a karitász egyházmegyei vagy országos központja működhet egy programot, és akkor ott nap mint nap jelen vannak a munkatársak, ott is, vagy egy intézmény során, például egy intézmény működése során is, ott is láthatóvá válik, hogy kik azok, akiknek speciális szüksége van, és fontos, hogy ott legyünk mellettük.
0: Mindannyian tudunk, azért hallunk arról, hogy ugye több ilyen segélyszervezet működik országos szinten, beszéltünk itt a máltaiakról, de éppen a református egyháznak is van, vagy más egyházaknak is van ilyen segélyszervezete. Gondolom, hogy van kapcsolat, van némi együttműködés, tudnak egymásról, tudják egymást segíteni egy-egy dologban.
1: Igen, már hosszú évek óta, a nagy 2010-es években egy nagy katasztrófák óta nagyon szoros az együttműködés, és ez nem csak a katasztrófa helyzetek tekintetében van így, hanem szorosan együttműködünk felzárkóztató program, szociális akciók során is, tudunk egymás programjairól, és igyekszünk úgy alakítani, hogy ne duplikáljuk. Nyilván ez nagyon nehéz, de nagyon fontos számunkra az, hogy ne ugyanazon családoknak, ne ugyanazon lehetőségeket, szolgáltatásokat, tárgyadományokat biztosítsuk. Ezért is volt fontos az, hogy már tavaly elkezdtük, de idén megerősítettük ezt a lépcsőfok programelemet, ami a hosszú távú tanulássegítést segíti, és nyilván itt is lépésről lépésre tudunk haladni, de ez pontosan azért van, hogy ne duplikáljunk, hanem arra tudjunk reagálni, arra tudjunk válaszokat adni, ami kiegészítő szerep akár az állami támogatások mellett, akár az egyéb segélyszervezeti segítségnyújtás mellett.
0: Nagyon fontos az, hogy valamiképpen mindannyian bekapcsolódhatunk ezekbe a programokban, nem csak az, aki tevőlegesen részt tud venni, vagy bekapcsolódik egy ilyen karitász csoportba, hanem valamiképpen mindannyian tudjuk ezt az ügyet támogatni, hogyan tud egy egyszerű ember, akinek nincs ideje, vagy energiája, vagy affinitása az ilyen konkrét segítségnyújtásra, ő is azért ugye be tud kapcsolódni a karitász munkájában.
1: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, hiszen ez közös küldetésünk, a rászorulókon való segítségnyújtás, és valóban többféleképpen be tud kapcsolódni bárki. Egyrészt például helyben, ha a helyi karitász csoport van az adott plébánián településen, akkor az ő munkájukat lehet segíteni közvetlen támogatással, segítséggel, tárgyi adományok felajánlással, pénzadományokkal is, de lehet az országos programot is segíteni, ahol például a 1356-os adományvonal hívásával lehet csatlakozni ehhez az országos programhoz, vagy például banki adományozáson keresztül a Caritas honlapján, ott is közvetlenül ezt a programot kiválasztva, megjelölve hozzá lehet járulni, és akkor egy nagy összefogás tud megvalósulni.
0: Igen, talán sokszor sokakban fölmerül, hogy jó, nekem van mondjuk egy hónapban 5000 forintom arra, hogy segítsek valakit, na de mi ez, ez a pici összeg, ez önmagában semmi, de ha ma sokan összeadunk egy-egy ilyen kis összeget, akkor abból azért már sok minden megvalósulhat.
1: Igen, hogyha megnézzük azt, hogy akár a helyi településnek mennyien vagyunk, vagy a hívek mennyien vagyunk, mi egy óriási nagy közösségé tudunk válni így is, hogy nem ismerjük egymást az ország területén, és ha többen csatlakozunk, akár pici összeggel, akkor óriási segítséget tudunk adni, és ezt már bebizonyítottuk rengetegszer, hogy akár az ország katolikus közössége csupán összefog, az is milyen nagy erő tud lenni.
0: Köszönjük szépen, hogy erről a fontos témáról beszélhettünk itt a Mári Rádióban. Sok áldást kívánunk a munkájukra.
1: Nagyon szépen köszönjük. Gyertessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Zajvari Árddal beszélgettünk a Caritas működéséről, az iskolakezdési kampányról. Fontos tehát az, hogy a sok kicsi sokra megy, és össze tudjuk adni mindazt, ami szükséges lehet. Az is egy nagyon fontos dolog, amikor a jelzés megérkezik akár a Caritas csoporthoz, hogy itt van valami probléma, van valami nehézség, amiben segítségre lenne szükség, és akkor már ezzel el lehet indítani egy olyan utat, ami segítség, amivel eljuthat a segítség az adott helyre.

0: 7 óra 43 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Kuzmány István, Magyar Kurír főszerkesztője. Miről olvashatunk a Magyar Kurírban? Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, mint pedig a Mária Rádió hallgatóinak. Hát ugye, ahogy szoktuk kezdeni, Leó pápával kezdeni most is a sort. Ugye azt múlt héten már mondtam, hogy visszatért Castel Gandolfóból, ugye a júliusi szabadságáról, és hát nem pihen. Szerdán tartotta meg az általános katekézist, amiben folytatta a II. Vatikáni zsinat dekrétumairól ahhoz kapcsolódó elmélkedéseit. Most az imádságról, mint az egyházi létállapot alapjáról és az egyéni életünk alapjáról, mint egy lélegzetvételről beszélt. És aztán tegnap elutazott Assisiben, mert ugye Assisiben ezekben a napokban van a jubileumi évhez köthető, hiszen Szent Ferenc tranzitusának a 800. évfordulóját ünnepeljük, az ehhez köthető ifjúsági találkozó. Ott találkozott, beszélgetett fiatalokkal, és a nap csúcspontján pedig szentmisét ünnepelt a Porciunkula kápolna előterében, a Santa Maria dei Angeli bazilikában. Érdemes akár a katekézist, akár ezt a nagyon gazdag napot végigkövetni, akár írásban, szövegekben, akár képekben. És hát ugye mindannyian tapasztaljuk, hogy nyár van, ha bár reméljük, hogy ma tényleg enyhületet hoz egy picit, és visszatérünk a normál nyári állapothoz, de az egész országban táborok zajlanak. Mi is ellátogattunk egy-két ilyen helyszínre. Többek között az Zugligeti Szentcsalád plébánia ünnepelt együtt, több mint 200-an egy évfülöpi táborban a Balaton partján. Ezzel kapcsolatban van egy riportunk, és ma várhatóan megjelenik a cserkészekkel a beszámunk, illetve Blankenstein Miklós atyának is a táborába ellátogattunk, tehát ezeket mind nyomon lehet követni. És hát a görög katolikus testvéreink is minden évben van egy vállalásuk, ahová a papnövendékek nagyon intenzíven bekapcsolódnak. Ez az úgynevezett Szent Damián tábor, ahol fogyatékkal élőket várnak, nekik teszik szépé a nyarat egy hét erejéig, Bodajkon, a bodajki kegyhely zarándokházában laknak, és hát erről is érdemes megnézni egy képes, szöveges beszámolót, hogy minden évben ellátogat hozzájuk Kocsis Fülöp metropolita, és mindig egy meglepetéssel szolgál. Az idei évben is motorral érkezett, és hát ugye a táborlakók számára az egyik legnagyobb élménye az volt többek között, hogy akkor kipróbálhatták, felülhettek erre a motorkerékpára természetesen segítséggel. Úgyhogy érdemes ezekben a tábori beszámolókban is elmerülni.

0: Hát ugye nem is olyan rég ünnepeltük Havas Boldogasszonynak az ünnepét, és ehhez kötődően egy dologra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy minden nap van egy úgynevezett útra való rovatunk, ebben a napi szenthez, a szentírás idézethez köthetően van egy elmélkedés, ez nyomtatott formában az Adorémus kiadványunkban olvasható, de online minden nap kitesszük a kurír oldalára, és érdemes ezeket is nyomunk követni, mert minden nap elején ad egy kis punktát, egy olyan pontot, ami segít bennünket, hogy éljük meg Isten és egymás közelségében a napunkat.
1: Megjelent az Új Ember aktuális száma is, úgyhogy
0: pontosan.
1: Ezt is lehet keresni.
0: Ezt is érdemes, és lehet is keresni. Most ugye a vezércikkünk az egy interjú a szervezőkkel, hiszen minden évben szeptember második felében, vagy annak a végén katolikus társadalmi napok vannak. Az idei évben ez Kaposváron lesz. A fókuszpont az emberi méltóság és az irgalmasság, és hogy milyen gazdag programokkal várnak bennünket Varga László püspökatya vezetésével Kaposváról, hát az kiderül az interjúból, és érdemes akár már most jó előre betervezni, hogy akár egy napra, hiszen azért Kaposvár nincsen annyira messze, nem megközelíthetetlen, akár közúton, akár más eszközökkel, tehát hogy érdemes bekapcsolódni a kartásnak légy.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
0: Köszönöm szépen én is, és nagy szeretettel köszöntöm a minden kedves hallgatót. Én a Szombathelyről, a Martinomból, nagyon éppen egy családos táborban vagyok a plébániánk segítségével, úgyhogy áldott táborozást, akik táboroznak, illetve akik nem táboroznak, nekik is áldott hétvégét kívánok, dicsértessék.
1: Mindenképpen Kuzmány Istvánnal beszélgettünk, tehát a Magyar Kurírnak a témáiról, mit olvashatunk, hogyan olvashatunk a Magyar Kurírban. Valóban érdemes a Magyar Kurírt figyelemmel kísérni, frissen számol be Magyar Egyház, a Nemzetközi Egyház különböző történéseiről, különböző eseményeiről, és így tudunk tájékozottak lenni abban, hogy mi minden történik Magyar Egyházunkban, vagy mi történik éppen a világegyházban, úgyhogy érdemes ezt érdemes így a Magyar Kurírt akkor követnünk, és tájékozódnunk a különböző eseményekről.

Az igazság, hogy egy telefonos interjún kimaradt, mert nem értük el az illetőt. A Lélekhang Kórus komáromi koncertjéről szerettünk volna még beszélgetni, csak sajnos nem sikerült a kapcsolatot megteremteni. Úgyhogy most hamarosan következik a hírpercek adása, utána a Napszentje rovat, és utána még visszatérünk a napindító műsorába. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Hírek.
1: Ezer veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a Hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a Hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i Labrul Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 Bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Tienei Szent Kajetán áldozópap. Vicenzában született 1480-ban. Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én. 67 évet élt. A reneszánsz kor egyik legvonzóbb olasz alakja, aki életét arra szentelte, hogy a művészetek fölvirágozása idején újra meghonosítsa hazájában az evangéliumi szellemet. Kajetán a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában született. Édesapja, aki gróf, jogász és katona volt, korán meghalt. Így édesanyja nevelte fel testvéreivel együtt. Megismerkedett a domonkos renddel, és egy domonkos atya lett a gyóntatója. Miután a padovai egyetemen megszerezte mind a két doktorátust, Rómába ment. 1517-ben szentelték pappá. A reneszánsz felfelé ívelése és az ókor újjáélesztése a költészetben, művészetben nem hozott vallásos megújulást, inkább az ellenkezőjét. Kajetán a laikusok számára megalapította az isteni szeretet társulatát, és a gyógyíthatatlanok kórháza is az ő érdeme. Különböző férfi és női társulatokat hozott létre, hogy ezek révén megreformálja az embereket. Mindezeket felülmúlta az első újkori, új szellemű szerzetes rend, a reguláris klerikusok, vagy más néven teatinuszok megalapítása. A rend tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és számos kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül többen püspökök lettek. Így járult hozzá ez a szerzetes rend az európai, de elsősorban az olasz vallásos élet megújulásához. Rendjének olyan híres tagjai voltak, mint például Caraffa püspök, aki 30 évvel később, 1555-ben IV. Pál néven pápa lett. Kajetán volt a rend első főnöke. Ez időben két házuk létezett, az egyik Velencében, a másik Nápolyban. Több olyan levele is fennmaradt Kajetánnak, amelyek fényderítenek arra, miképpen küzdött a becsvágy és a birtoklási mánia ellen. Úgy tartotta, hogy a két dolog kora egyházának a bajkeverője. Caraffát, akinek a nevét már említettük, harmadik Pál pápa 1536-ban bíborossá nevezte ki. Kajetán nehéz szívvel látta alapító társának távozását, teljes elvonulást áhító lelke nehezen viselte a vezetés gondját, de töretlen buzgalommal folytatta lélekmentő munkáját, mely már korábban a lélekvadász nevet szerezte meg számára. Egyénisége mind jobban elmélyült, és napról napra hasonlóbbá lett mintaképéhez, Assisi Szent Ferenchez. Imádságos buzgalma nem ismert határt, hisz már felszentelése idején naponként átlag 8 órát szentelt az imádságnak. Különösen Szűz Mária iránti fiúi áhítata egyre mélyebb és közvetlenebb lett. Ez a meleg, bensőséges Mária tisztelet végigkísérte életén, kora gyermekévei óta, ez aranyozta be életének alkonyát is. Ahogyan élt, úgy halt meg, Szalmán feküdt, nápolyi kolostorában, halálos betegen. Majd azt kérte, hogy a padlóra hintsenek hamut, arra fektessék vezeklő ruhában. Amint itt lázas betegen feküdt, a megfeszített iránti szeretet töltötte lelkét. Majd megjelent neki ragyogó ékességben a boldogságos Szűz Mária. Anyám, áldj meg! Szólt mélységes hódolattal a szent. Mire a Szent Szűz ezt mondta, vedd fiam áldását, és tudd meg, azért jöttem, hogy a paradicsomba vigyelek. Majd kisvártatva, mondhatatlanul fölséges és édes arckifejezéssel fordult hozzá. Kajetán, fiam hív, menjünk békével. 1547. augusztus 7-én halt meg. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore templomban helyezték el. A szentmisében így imádkozunk, Istenünk, te Szent Kajetán áldozó papot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közben járására add, hogy mindenkor benned bizakodjunk, és lankadatlanul keressük országodat. Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nyolc óra, öt perc van, a Mária Rádióban folytatjuk a napindító műsort. Ágoston most telefonos kapcsolatban van itt velünk, szeretettel köszöntünk.
4: Jó reggelt kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
3: Nemrégiben beszélgettünk itt a napindítóban a művészetek völgyéhez kapcsolódó, talán csipkebokor sátor, vagy nem tudom pontosan, most nem ugrik be, hogy hogy hívták, de egy a katolikus jelenlét ezen a fesztiválon, de ez sokféle módon sok helyen megvalósul, például a közös pont, hát sátor vagy mozgás is ezt azt a célt szolgálta, hogy különféle fesztiválokon az egyházak jelenléte megvalósulhasson. Ha jól tudom, akkor most egy ilyen programban vagy éppen benne.
4: Így van, így van, így van. Itt vagyunk az Ördög Katlan Fesztiválon, a közös pont sátorral. Ugye ez a Katlan, az itt az Ormánságban délen, Técstől délre található. Nagy Harsány, Kis Harsány, Beremend, egy picit még bele lóg a fesztivál programokba, Villány is, úgyhogy ez ezen a térségen valósul meg, most már 19. alkalommal ez a fesztivál, és ahogy te is mondtad, pont ezért is jöttünk ide a közös pont sátorral, hogy az egyházaknak egyfajta ilyen jelenléte is megvalósuljon fiatalok által. Ez az Ökumenikus Ifjúsági Irodának az egyik programja, kezdeményezése, a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció a másik, amiről lehet, hogy a hallgatók már hallhattak információkat, mi is szoktunk róla beszélgetni Mária Rádióban, napindítóban, és ez a másik közös pont sátor, ennek az a lényege, hogy egy jelenlét misszióval itt vagyunk, a fiatal önkéntesek, és mi, akik felelősek vagyunk, vagy vezetők vagyunk, felelősek értük, mi itt jelen vagyunk azért, hogy a fesztiválozók, akik jönnek az Ördög Katlanra, betérhessenek a sátorba. A sátorban vannak mindenféle programok, beszélgethessenek, föltehessék a kérdéseiket hittel, kereszténységgel, bármivel kapcsolatban. Mi itt vagyunk, és csak hogy nagyon még elevenben bennem az élmény, tegnap este is jött egy körülbelül 19-20 éves srác, és jelezte, hogy neki teológiával kapcsolatos kérdése lenne, és az egyik pécsi egyházmegyés papunk, aki itt szolgál, ő tudott válaszolni neki, vagy legalábbis egy jó beszélgetés kerekedett belőle. Úgyhogy valóban, tehát hogy azért vagyunk itt, hogy a fiatalok egy ilyen területen is találkozhassanak a kereszténységgel, találkozhassanak az egyházakkal.
3: Vannak konkrét programok is, vagy csak ott vagytok és várjátok a fiatalokat?
4: A programjaink azok évről évre azért változnak. Annak a függvénye is kicsit, hogy milyen az időjárás, és hogy mekkora a forgalom. Amikor ilyen 38-39 fokok vannak, és az emberek inkább az árnyékos, egyéb más programokat keresik, akkor ez a közös pont sátor is csak délután nyit ki, de vannak kerekasztal beszélgetések, ugye nagyon népszerű program itt is, évről évre lehet találkozni a Szólj be a papnak, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a fiatalok kérdezhetnek egyházi személyektől. Ugye mindig van velünk evangélikus, református lelkész is, római katolikus vagy görög katolikus pap, tehát felszentelt személy is az önkéntességet végző fiatalokon túl. Úgyhogy ezt a szolgálatot is viszik jó néhányan.
3: Talán Szigetfesztiválon volt egyszer egy ilyen, hogy a püspökök a földön, vagy valamelyik fesztiválon volt egyszer egy ilyesmi program, és akkor talán még a Beton volt ott, vagy nem tudom ki volt ott, fiatal püspökök voltak ott, és őket lehetett kérdezni.
4: Veres András, aki még pont most nem olyan régen volt 25 éves a közös pont, és akkor abból az alkalomból hát felütöttük az ilyen fényképalbumokat, és akkor hát ott láttuk a nagyon fiatal Veres Andrást, még, talán még nem is volt püspök, de hogy már nagy lelkes közös pontozó volt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és jó fotók kerültek elő, és valóban ott ültek, és beszélgettek a fiatalokkal. A egyéb más programok még itt az Ördöghatalon nagyon-nagyon népszerű a Láthatatlan Színház, amivel mindig készülünk, és mindig más bibliai történettel készülünk. Ugye ennek a Láthatatlan Színháznak az a lényege, hogy jelentkeznek a fiatalok, és csukott szemmel belépnek a sátorba, és az önkénteseink viszik, kísérik őket végig egy-egy bibliai történeten, és amikor ez megtörtént, tehát hogy tényleg a szemükre nem hagyatkozhatnak, csak egyéb más érzékszerveikre, akkor ott a végén szintén ezek a lelkészek, papok várják őket, és akkor lehet beszélgetni arról, hogy milyen élmény volt, milyen kérdések merültek föl. Idén a vérfolyásos asszony történetét vettük elő, és ez az, amit most tegnapi napon feldolgoztunk, és a mai napon is. Tehát, hogy ez egy meglehetősen népszerű program, azért a mai nap is teljesen betelt. Na, úgyhogy vannak különböző programok, szoktak lenni előadások is, akár a Pécsi Hittudományiról jönnek hozzánk előadók, úgyhogy azért tehát vannak sátorprogramok is, vannak állandó programok, de csak be is lehet térni, és lehet beszélgetni. És
3: azt lehet és látni, bocsánat, a fiatal, akik ott önkéntes fiatalokon lehet látni, hogy ők ehhez tartoznak, tehát ha például megy valahol a program a fesztivál területén az egyik önkéntes, akkor ő megszólítható?
4: Abszolút, minden szolgálatban lévő önkéntes közös pontos pólót visel, tehát hogy rajtuk látszik is, hogy ők most éppen szolgálatban vannak, és abszolút megszólíthatók, és pont az egyik leginkább pozitív visszajelzés felénk ez a megszólíthatóság, tehát hogy rádöbbentünk arra, hogy ezek a fiatalok, akik itt nyaranta fesztiváloznak, hogy egyébként nekik nem sok kapcsolatuk van az egyházzal, egyházakkal, és hogy itt föltehetik a kérdéseiket, oda mehetnek keresztény fiatalokhoz, beszélgethetnek velük, akár itt, ahogy tegnap este is történt, teológiával kapcsolatban kérdése van. Itt most tegnapi napon pont arra vonatkozott a kérdés, hogy hát hogy ez hogy lehet, hogyha a Jóisten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, akkor mégis a lelkünknek van ez a nagyon materiális rész, a földi valahogy, hogy mégis itt vagyunk a földön, de hogy a lelkünk az meg valahogy mégiscsak nagyon kapcsolódik Istenhez. Kicsit benne volt ez, hogyha tényleg Isten teremtett bennünket, akkor hogy lehetünk mégis ennyire rosszra hajlók, stb. Tehát, hogy látszik, hogy ezeket a 10-20 éves fiatalokat foglalkoztatják ezek a kérdések, és most itt tehát kapva kapnak az alkalmon, hogy fesztivál körülmények között, hogy föltehessék ezeket a kérdéseket.
3: Van olyan tapasztalat, hogy valaki nem csak egy ilyen alkalomra tért be, hanem utána elindult az egyház felé, az egyház közelébe egy ilyen fesztivál után, egy ilyen közös pontos találkozás után?
4: Hú, ezt nagyon-nagyon nehéz kvázi mérni, hogy ki az, aki mert olyan volt, hogy voltak különböző fesztiválon ilyen visszatérő vendégek, akik mindig számítottak rá, hogy hú, jaj, de jó, közös pont sátor, akkor jövök, és akkor jött mindig beszélgetni. Nem tudtuk, hogy közben ő csatlakozott-e valamilyen közösséghez, vagy nem. Tehát, hogy erről ilyen az utánkövetés az ilyen értelemben az nem nagyon van.
3: Majd odaát kiderül.
4: Igen, ez a része majd odaát kiderül. De mondom, olyanok vannak, akik kifejezetten várják, hogy találkozhassanak.
3: Hiszem, hogy azért ez valahol sokszor úgy működik, mint amikor ugye csepeg egy pohárba a víz, és akkor van az a csepp, ami után túlcsordul, és elkezd kicsorogni, csak melyik az a csepp, amitől kicsordul, meg a többi csepp, ha nincs ott, akkor mikor fog kicsordulni. Tehát azért ezek nyilván nem egy ilyen egyértelmű dolgok, hogy most akkor pont ez is ez a dolog, hanem ezek összeadódnak, és aztán bízunk abba, hogy valamikor egyszer elindul benne valami.
4: Igen, pontosan így van.
3: Ez most az a hétvégén zajlik ez a fesztivál?
4: Így van, ez kedden kezdődött, kedden délután este, és hát hivatalosan szombat estig tart, de hát vasárnap reggel fog a nagy rész hazamenni, igen. Úgyhogy igen, most még a hétvégén, sőt, hát a hétvégére szoktak a legtöbben érkezni.
3: Hát köszönjük szépen, hogy akkor a rendelkezésünk álltál ezzel a kis beszélgetéssel, és akkor hát sok áldást kívánunk a jelenlétetekhez.
4: Köszönjük szépen, Isten áldja, szervusz!
3: Szervusz! Göbl Ágostonnal beszélgettünk a közös pont programról, hogy ebben hogyan tudunk bekapcsolódni, hogyan tudunk részt venni.

0: 8 óra 18 perc van, a Máriádóban a péntek reggeli napindítót hallják. Lélekhang kórusnak koncertjei lesznek a hétvégén Komáromban, erről kérdezzük Bársonyné Katani Noémit. Szeretettel köszöntjük, mikor és hol lesznek ezek a koncertek.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, szép jó reggelt. A koncertek úgy lesznek, hogy szombaton, tehát a holnapi napon 6 órától leszünk a Csillagerődben, ez egy gyönyörű koncerttér, és úgy tudom, hogy színháztér is, tehát egy fantasztikus, nagyon szép fényekkel, világítással, hangtechnikával, ami nekünk nagyon megtisztelő, hogy itt fogadnak bennünket. Ez egy könnyedebb koncert lesz igazából, tulajdonképpen egy családi programnak is megfelelő. Itt igazából a gyönyörű magyar slágereinkből válogattunk, illetve népdalainkból, és egy-két saját szerzemény és meglepetés is lesz. Ezek kórusra feldolgozott dalok, Száj fel magasra, Gyöngyhajú lány, Kiskecelányom, musical részletek, és sok-sok-sok érdekes meglepetés.
0: Úgyhogy
1: ez este 6 órától lesz, igen, a Csillagerődben, és a vasárnap pedig a 10 órai mise után leszünk. Tehát ilyen fél tízes mise, ez egy kivételes alkalom. A fél tízes, tehát egy fél tízes mise után leszünk a komáromi Jézus szíve templomban. Bocsánat, egy picit utána kellett nézzek. Komáromi Jézus szíve templomban. Ez is egy gyönyörű templom, nagyon jó közösséggel, nagyon várnak már minket. Itt pedig a templomi repertoárunkat hallhatják a kedves hívek és hallgatók. Ugye saját szerzeményű Mária dalaink, Mária antifónák megzenésítései, egy-két gospel érdekesség, és minden, ami lélekhang. Úgyhogy már 15 éve együtt zenélünk, úgyhogy már kialakult egy saját stílusunk, saját világunk, és már ismernek is minket, akik minket követnek a 15 éve, így van egy saját íz.
0: Egy igen. Picit a kórusról meséljen még nekünk, hogy kik vannak benne, milyen összetételű, tehát hogy most nyilván nem bizony személy szerint, igen, de idősebbek, fiatalabbak, milyen stílusok vannak.
1: Igen, hát mi egy nagyon egyedi kórus vagyunk, nagyon különleges, 15 éve vagyunk együtt, egy baráti társaságból alakultunk, és nőttünk, egyik barát hozta a másikat. Egy érdekesség, hogy mi hárman vezetjük a kórust, ugye általában egy vezető szokott lenni, de mi hárman vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk ezt a közösségi elemet, és igazából nagyon-nagyon széles a korosztály nálunk, tehát a 20 évestől a 70 évesig megtalálhatóak nálunk a tagok, és nagyon szeretjük az együtt megosztani egymással az életünk eseményeit, tanulunk egymástól, szövődött itt már szerelem, házasság lett belőle, most épp az egyik tagunk kisbabát vár, ezt is együtt várjuk, úgyhogy igazából egy nagyon széles korosztályt ölelünk fel.
0: És hát úgy gondoskodni kell, igen, a kórus utánpótlásáról.
1: Ez így van. Igen. Volt már, hogy nem tudta valaki a csemetét ugye elhelyezni, és akkor ő is részt vett a próbán, úgyhogy valóban ez így van. És ettől is érezzük így hitelesnek magunkat, mert hogy minden korosztályhoz tudunk így kapcsolódni igazából.
0: Ez ott Komárom környékén működnek, vagy...
1: Nem, mi most minden évben csinálunk egy nyári kórustábort, egy ilyen 4 napra el szoktunk vonulni az ország különböző területeire, voltunk már Szegeden, Békéscsabán, a Tiszafüreden, Gyöngyöstarjánban, nagyon sok felé, és most éppen Komáromban jöttünk, és már egy fél éve szervezzük ezt a két szép koncertet, amik ilyen koronái igazából a kórustáborunknak, úgyhogy most itten táborozunk éppen, és így alakultak. Igen.
0: Köszönjük szépen, hogy picit beszélhetünk erről az értékes programról, és hát sok áldás körül. Még annyit mondjunk el, köszönjük, hogy a kórus elérhető-e valamiképpen a darabjai internetes formában?
1: Természetesen, ugye fent vagyunk a Facebookon is, Instagramon is, illetve a www.lelekhangzene.hu, mint lelekhangzene.hu honlapon is megtalálhatóak a koncertjeink, úgyhogy bárhol elérhetőek vagyunk, és zenéink fönn vannak a YouTube csatornán is, tehát ott is lélekhangot beüti az ember, és akkor meg lehet találni a dalát.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésre állt, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk a rádiónak és a hallgatóknak. Viszont hallásra.
0: Bársonyik a Danik Noémmal a lélekhangkoncertekről beszéltünk, és ezzel gyakorlatilag a napindító műsora véget ér, lejárt az időnk. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, köszönjük, hogy segítik és támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Most nagy szükség van az összefogásra, és éppen ezért biztatunk mindenkit, hogy egy picit többet adjon, mint szokott, hogy működhessen a rádió. Szép napot, áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessek a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió következő időszakának hétvégének a műsorait. Lélek jelenlét című műsorunk ma 16 óra 35 perckor jelentkezik. Boldog ki megtalálják az utamat, beszélgetés Rászul Dániellel, a Váci Egyházmegye podcast műsora hangzik el, tehát itt a Mária Rádióban Naim Dániellel beszélget Takács Bence. Naim Dániel Kanadába került családjával, sportkarrier állt előtte, egy sérülés megváltoztatta, nehéz időszakot követően talált rá Istenre, aki a papsághoz vezette őt. Szintén a mai napon jelentkezik a Barátnővér című műsorunk 17 óra 15 perckor. Mit jelent az isteni gondviselés, hogyan higgyünk benne, amikor azt tapasztaljuk, hogy a világban annyi háború, szenvedés, katasztrófa van jelen, hol van ebben az ember felelőssége? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Csaba Varadnika nővér a mai műsorban 17 óra 35 perces kezdettel. Börtönposta című műsorunk 12-én 21 óra 5 perces kezdettel jelentkezik. Bécivel és Virággal beszélgetünk, mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről, toleranciával. Égi iránytűnk című műsorunk 9-én reggel 9 órakor jelentkezik. Ez a jubileumi sorozatunk, a havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak előttünk, de szót ejtünk népszokásokról, elhangoznak személyes tanúságtételek is ebben a műsorunkban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Mária Rádió.
1: Egy ifjúsági találkozóra jöttünk össze, szentmisén ünnepeljük Jézust, és egy ilyen találkozó nem csak azért különleges, mert egy lelkiség mélységeit próbálja megélni, hanem találkozó különleges, mert egyrészt találkozunk egymással, Kárpát-medence különböző részeiről érkeztetek ide. Biztos vagyok benne, hogy már vannak közös élmények, beszélgetések, kapcsolatok, többeket már megismertetek. Találkozunk egymással, és találkozunk az Istennel. Hogyha egy harmadikat is szeretnék mondani, akkor azt is mondhatnám, hogy találkozhatunk egymásban az Istennel, a másik emberben. Mindezt egy ferenci lelkiséggel tesszük, örömben, egyszerűségben, és azzal a lelkülettel, amellyel ő követte Krisztust. Az ő nyomában járunk most is. Bizonyára mindannyian láttátok már azokat a kis videókat, amelyeknek a címe 800 éve a pályán. Én többször is megnéztem őket, itt ragadom meg az alkalmat, hogy zseniálisak, és külön teológiája van mindegyiknek, ahogyan az ember ezekben találkozik Szent Ferenccel, a követés, a misszió, a küldetés, a testvéri szeretet, a közösségnek az üzenetével. De miért vagyunk ma itt? Azért vagyunk ma itt, mert valaki 800 évvel ezelőtt hozott egy döntést. Felismerte a szegényekben, a betegekben, a szenvedőkben Krisztust, találkozott vele, meghallotta a hangját a keresztelőt imádkozva, és talán a legfontosabb, döntött. Találkozott vele, felismerte, meghallotta, és nem azt mondta csupán, hogy hát ez nagyon jó, ez szép, ez úgy megérint, hanem döntött. Azért vagyunk itt, mert döntött. A döntéseink életünk eseményeit mozgatják, formálják. Mondhatjuk azt is, hogy Isten kegyelme mellett a mi személyes döntéseink életünknek az alappillérei, alapmozgatói. A döntéseink valamilyen irányba elmozdítanak bennünket. Kifejezik azt, hogy merre tartunk. A mostani döntéseim meghatározzák azt, hogy mi lesz velem, hol vagyok, hol leszek 3, 5 vagy 10 év múlva. Azok a döntések, amelyeket most hozok, azok valahol irányba állítják az életemet. És milyen szép Istennek az ajándéka, a szabad akarat, hogy az ő kegyelme mellett az én döntésem, az én szabad döntésem a kettő együtt vezet, formál, kísér és irányt mutat az életemben. Néhány döntésünk az egész életünket meghatározza. Sokszor egy-egy kisebb, jelentéktelen döntés is, amit az ember átimádkozik, oda viszek az Isten elé, irányba állít, irányt mutat, erőforrás tud lenni számomra. 15 maximum 20 éve lehetett, több mint 15, az biztos, amikor azt a feladatot kaptam, hogy lelkipásztori feladataimat megszakítva egy külföldi 3 éves tanulmányi időszakot kezdjek el. Először nagyon-nagyon örültem neki, borzasztó büszke voltam, aztán a Jóisten úgy helyre tett, amikor az első 1 hónapos nyelvkurzuson részt vettem Észak-Olaszországban, és éreztem, hát, hogy ez nekem nem fog menni. Nem is értem, hogy mit mondanak. Olyan gyorsan mondják, hogy nem bírom követni. És 1 hónap után egy plébánián töltöttem el még 1 hónapnyi időt, megismerkedve a helyi lelkipásztori élettel, gyakorolva a nyelvet, és egyre inkább az volt a meggyőződésem, hogy én most hívom föl püspökatyát, és elmondom neki, hogy ez nem volt egy jó döntés, én most szépen összepakolok csendben, bárhova elküldhet az egyházmegyében. És mielőtt ezt a döntést meghoztam volna, átimádkozva, ez Torino mellett volt, és mivel a Szaléziek Egyetemén kezdtem el tanulni, vagy ott is tanultam, úgy gondoltam, hogy elzarándokolok Don Boscóhoz. Beültem az autóba, elindultam, és ez a templom, bazilika, a város külnegyedébe van szinte, de hát ez is egy káosz volt oda megérkezni, teljes forgalom és az olasz kultúrának a sajátosságai nem igazán engedték, hogy könnyen megérkezzek. Parkolóhelyet nem találtam, eltelt körülbelül 1/2 óra, 3-szor megjártam azt a kört, azt a néhány utcát, még mindig nem volt parkolóhely. Úgy gondoltam, hogy már este 6 óra van, ennek már nem sok értelme lesz. Megérkezett egy turista busz, egy zarándokbusz beállt elém, ők bementek a templomba, nekem még mindig nem volt helyem, majd pedig egy nagyon-nagyon egyszerű, öltözetű, hajléktalan ember, aki abból élt, vagy abból próbált összeszedni néhány eurót, hogy megmutassa, hogy azért hol vannak szabad helyek a környéken. Hát nem sok bizalmam volt hozzá, de rábíztam magam és az autómat, megmutatta, hogy hol van egy hely, beálltam, adtam neki néhány eurót, de akkor már úgy voltam vele, hogy lehet, a templom be is lesz zárva, mire odaérek, eltelt majdnem 1 óra, és bemegyek, térdet hajtok, és amikor látom, hogy szenni se már történik, éppen az evangéliumot olvassa fel a miséző atya, ahogy egy jó katolikus, letérdeltem, keresztet vetettem, fölegyenesedtem, és abba a pillanatba érkezett el oda az evangélium, hogy az én papi elmondatomat olvasta fel az evangéliumból. És akkor megértettem, hogy jó helyen vagyok, hogy ezt a döntést jó volt átimádkozni, hogy nem véletlenül telt el 1,5 óra, amire parkolót találtam, hogy beengedtem egy busznyi embert magam előtt, hogy volt egy hajléktalan, akire rábíztam magam meg az autómat. Ez is a döntésnek volt a része. Minden döntés egy kezdet. Minden döntés arra hív, hogy elindulj, hogy útra kelj. Egyetlen embernek az igenje, döntése 800 éve nagyon-nagyon sok szép gyümölcsöt termett. Mik ezek a gyümölcsök? Egyrészt az evangéliumnak a sajátos arca, amit Ferenc életén keresztül ismerhetünk meg. A béke szeretete. A teremtett világnak a szeretete. És az a ferences család, amelybe itt most együtt imádkozunk. Szerzetesek, világi Krisztus hívők, fiatalok, felnőttek. olyan gyümölcsök, amelyek az ő döntése nélkül nem érettek volna meg. Nem ismerhettük volna meg az evangéliumnak azt a sajátos üzenetét, amit csak ő tudott lefordítani. Mi minden lehetett volna belőle? Mi minden lehetett volna Ferencből? És itt felsorolhatnánk azt, amit az életrajzából tudunk, ismerünk. Lehetett volna egy kereskedő, egy gazdag ember. Lehetett volna egy bátor lovag, aki harcba megy. Lehetett volna egy asszisi celeb, aki mindent megengedhet magának. Bármi lehetett volna belőle. És valószínű, hogyha így van, soha nem ismertük volna meg sem őt, sem az evangélium általa nekünk ajándékozott fordítását, és ma nem lennénk itt. Nem örülhetnénk egymásnak. De a kérdés talán nem az, hogy mi lehetett volna belőle, hanem az, hogy mi minden született ebből az igenből és ebből a döntésből. Hány ilyen igenünk van, aminek az életünket köszönhetjük? Hány ilyen igen és döntés formálta, alakította az emberi történelmünket, az ember és az Isten kapcsolatát? Egy döntés, egy igen.

Ura, igent mondtál, hogy a döntéseidre, amit az Isten elé viszel, igent mondasz. Sem Ábrahám, sem Mária, sem Péter, sem Szent Ferenc, és egyikünk sem kapott és kap térképet vagy forgatókönyvet ahhoz, amire az Isten őt elhívja. De az Isten megmutatja mindig az első lépést, a következő lépést, amit meg lehet tenni. Ha már Bálint Sándort idéztem, akkor hadd idézem újra, aki így imádkozik. Istenem, add meg ennek a világnak az egy lépés malasztját, kegyelmét, hogy ne önmagát, hanem egyszer már téged találjon meg. Az egy lépés kegyelme. Amikor valamit elkezdünk, elkezdek, elindulok, valamire igent mondok, akkor hajlamosak vagyunk mindannyian azonnal nagyot ugrani, nagyot lépni, nagyot futni, de most. Pedig az Isten a következő lépést mutatja. Én már távol vagyok, én már előrébb akarok lenni. Add meg, Uram, az egy lépés kegyelmét. Ábrahámnak megadja, amikor elindul. Vonulj ki földedről. Légy bátor elindulni. Légy bátor döntést hozni. Légy bátor és legyél bizalommal abban, amire meghívlak. Mária, aki azt mondja, legyen nekem a te ígéd szerint. Péter apostol, aki ott van napokon keresztül, éjszakákon át, próbálkozik, belefárad, nincs értelme, és oda megy hozzá a názareti Jézus, és azt mondja, hogy figyelj Péter, most gyere, és vesd ki a hálódat halfogásra. És Péter, aki ott nő fel Kafarnaumba, hát csak nem sérti meg éppen a názaretit. És válaszol neki, de hát Uram, egész éjszaka fáradoztunk, tropák vagyunk, szétfárasztottuk mindenünket. Nincs értelme annak, amit csinálunk. Sőt, annak sincs, amit kérsz, mert nappal ilyet nem teszünk. És itt van az a mondat. De a te szavadra kivetem a hálót. Ez az a mondat, ami velem szembe jött akkor, ott, amikor felegyenesedtem. De a te szavadra kivetem a hálót. Nem azt mondta, hogy menj be a mélybe, és annyi halat fogsz fogni, hogy nem bírod kihúzni, és másokat is fogsz hívni, és szét fog szakadni a háló, és majd valamikor kiértek a partra. Nem, csak az első lépést mondta. Menj, vesd be a hálódat. Az Isten mindig megmutatja a következő lépést. Ha döntesz, elindulsz, azt mondod, hogy igen, akkor ő megmutatja a következő lépést. És mit mond Szent Ferencnek? Építsd újjá egyházamat. Ez az első lépés. Nem mondja, hogy hogyan, hol kezd el, mit csinálj, mit szerezzél be, kiket hívjál. Építsd újjá egyházamat. És mennyi próbálkozás volt már azóta is újjáépíteni egyházunkat, közösségeinket, plébániáinkat. Mennyi, de mennyi erőfeszítés. Szent Ferenc egy nagyon fontos dolgot megértett. Ő is, és mi is ebben az újjáépítésben
eszközök vagyunk az Isten kezében.

Isten. Nem az ő erejéből, hanem Isten erejéből tudja újjáépíteni az egyházat. Aki megújítja és erőt ad az egyháznak, az nem én vagyok, vagy nem te, mi eszközök vagyunk az Isten kezében. Aki ezt megteszi, az a názareti Jézus. Akkor és annyiban újul meg az egyházunk, amennyiben ő lesz a középpontban. Amennyiben az eszközeinket az ő szolgálatába állítjuk. Amennyiben az erőforrásainkat az evangélium szolgálatába állítjuk. És akkor ő jön. És akkor ő elkezdi. És akkor ő próbálkozik. És meghív téged is. És ad feladatot. És megmutatja az első lépést, és el kell indulni, és döntést kell hozni. Három szót szeretnék így a szívetekre helyezni a végén. Az első, talán már tudjátok, döntés. Merj dönteni. Merj abban igent mondani, amit az Isten elé viszel, és érzed, hogy az jó, fontos, az a szívednek szól, abban téged Isten meghívott, abban neked feladatot adott, dönts. Második, indulj. Ne csak itt dönts. Ne ezen a két helyen dönts csupán, hanem itt is. Indulj. Kezd el. Fogj hozzá. Hívj másokat is. Kezdjétek el együtt. Dönts, indulj. És a szíved, a döntésed, az életed közepébe pedig őt helyezd, őt hívd meg, a názareti Jézust. Amen.

0: Hírek. Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók résztvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többször egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban öt út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és aggregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítünk a budapesti Lehel téri Árpádházi Szent Margit templomból. A Szent misét Monostori László plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Isten hozott benneteket, kedves testvéreim, augusztusi első péntekünk reggelén, amikor is a szentmisét újszülött ikrekért és családjukért ajánljuk fel, imádkozzunk értük szeretettel. Ma külön öröm, hogy a Mária Rádió kedves hallgatói is velünk ünnepelnek, Isten hozott mindnyájatokat a rádiókészülékek előtt is. Kedves testvéreim, szeretnénk tiszta szívvel az Úr elé állni ebben a szentmisében, kérjük tőle bűneink bocsánatát, tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztes minket egy szülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Náhum próféta könyvéből. Ögyvendezéske hívja népét az Úr. Íme, jön már a hegyeken az ötömhét hozó, aki békességet hirdet, mert az Úr helyreállítja Jákob házának nagyságát, és népének, Izraelnek dicsőségét. Bár vagy fosztogatók széllyel szólták őket, és tönkretették csemetéjéket. Jaj a vérengző városnak, Ninivének, amely telve van hazugsággal és rablással, s folyvás fosztogat. Csattog az ostor, dübörög a dobogó kerék, zihál a harci mén, és szágult a szekér. A lovak neki dugaszkodnak. Csillog a kard, villog a láncsa, tömedék a sebesült, tengeteg a halott. Számtalan a holttest, mindenütt hullákba botlanak. Utálatosságot hozok rád, gyalázatta illetlek, és pellengére állítalak. Olyan leszel, hogy aki rád tekint, mind elfordul tőled, és így kiállt. Nézzétek, így pusztult el Ninive. Nem lesz, aki megsajnálna téged, és részvétel lenne irántad. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Hiba lenne a kereszténységre úgy gondolni, mint egyfajta biztosításra, életbiztosításra, vagy örök életbiztosításra. Nem arról van szó, hogy Jézus megígérte volna nekünk, hogy aki hisz benne, aki követi őt, annak soha nem lesz semmilyen nehézsége, nem fogja semmilyen rossz dolog érni, semmilyen csapás, és elkerülje az összes betegség. Ilyet Jézus nem ígért. Sőt, Jézus nagyon direkt módon, őszintén, egyenesen, semmit véka alá nem rejtve, zsákba macskát nem árulva elmondja, hogy aki őt követni szeretné, az bizony vegye fel keresztjét, és úgy kövesse őt. Idézem Jézust, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Jézus tehát nem egy könnyű életet ígér az ő követőinek. Nem azt mondja, hogy megóv minket a bajtól, a nehézségtől, de azt megígéri, hogy aki hisz benne, egyrészt soha nem lesz egyedül, mert Jézus mindig vele lesz és segít, másrészt pedig, hogy az örök élet várományosai vagyunk, mert azt Jézus megígérte nekünk, hogy készíti nekünk az örök hazát. És akkor ismét csak Jézusnak adom át a szót erre a mondatra, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Kedves testvéreim, ma, amikor pénteken, és minden pénteken így teszünk, akkor is, hogyha nem mindig gondolunk rá, vagy néha a liturgikus ünnepek más fókuszt adnak elénk ezekre a napokra, de péntek a megváltásunk napja. Nagyon szép régi hagyomány, amelyet néhány helyen még tartanak, így mi is itt a Szent Margit templomban, hogy péntek délután 3 órakor megszólalnak a harangok, Jézus kereszthalálára emlékezünk ezzel, hiszen megváltásunk ünnepe a péntek, megváltásunk napja az, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus feláldozta magát, odaadta magát értünk, hogy nekünk életünk legyen. Ő, aki nem rettegett a kereszttől. Ő, aki nem leszállni akart a keresztről. Ő, aki nem megúszni akarta a keresztet, hanem mindezt vállalta szeretetből, hogy nekünk életünk legyen. Nos, ő legyen a példaképünk nekünk is, amikor nehézségek érnek. Amikor úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, jó, ha tudjuk, Jézus soha nem hagy el minket, ő velünk van, és lehet, sőt, valószínű, sőt, biztos, hogy érni fognak minket nehézségek, megoldandó problémák, mélységek földi életünk során, de ha hiszünk Jézusban, akkor a kereszt után ott van a feltámadás, az üdvösség, a boldog örök élet. Adjunk hálát megváltásunkért Jézus szeretetéért, és ne féljünk a kereszttől, hanem szeressük a keresztet, mert Jézusba kapaszkodva az lelkünk javára válik. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségért kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életért ontó drága véred. Árítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatod, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket. Ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva méltóképpen ajánljuk fel adományunkat. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött csepphelyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az életvizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, itünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesedünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor Balázs és Kornél segédpüspökeinkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Így szól az Úr, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, annak belsejéből élő víz folyói fakadnak.

0: könyörögjünk. Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mai nap különleges, mert itt van körünkben Krisztina és György, akik ma ünneplik házasságuk 27. évfordulóját. Kedves Kriszti, kedves Gyuri, kérlek benneteket, gyertek ide előre, hogy egy különleges, megerősítő áldást adhassak rátok, családotokra. Isten tartson meg benneteket szeretetben, hűségben a következő esztendőkben is. Téged dicsérünk és áldunk, Istenünk, mindenek teremtője, aki kezdetben megalkottad a férfit és a nőt, hogy létrehozzák az élet és a szeretet közösségét. Hálát adunk neked, mert kegyesen megáldottad György és Krisztina testvéreink családi közösségét, hogy az Krisztusnak és az egyháznak egységét jelenítse meg. Tekints jóságosan a mai napon rájuk, akiknek közösségét megőrizted az örömök és a gondok között. Házassági szövetségüket szüntelenül újítsd meg, gyarapítsd szeretetüket, erősítsd meg közöttük a béke kötelékét, hogy az őket körülvevő gyermekeik között mindenkor a te áldásodat élvezzék, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Isten éltessen benneteket sokáig, és Isten tartson meg az ő szeretetében. Szeretettel gratulálok. Mindnyájatoknak kívánok áldott szép napot, gyönyörű első pénteket, aki teheti, maradjon még egy kicsit imádkozni a most kezdődő szentségimádáson. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a Budapest leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A szent misét Monostori László plébános atya mutatta be.

Reményik Sándor, a te akaratod. Teljesüljön a te akaratod. A mi atyánkból ezt tudom már csak. Bimbóban nem marad meg a virág, és visszafele nem foly a patak. Teljesüljön a te akaratod. Befölösleges minden más beszéd. Az én kezem, e vézna gyönge kéz, hogy tartaná fel az Isten kezét? Minden léleknek csak egy útja van, és csak ezen az egy úton mehet. És nem lépheti által önmagát, és öntörvénye ellen nem tehet. Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van. És ez az eszme megnyugvást is ad. Ki sorsával vív, alája kerül. És győz, ki néki megadja magát.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Laudato si. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. Ami közös otthonunkkal történik. Az emberiség és a világ helyzetét elemző, teológiai és filozófiai reflexiók hasztalanul ismételt és elvont üzenetként szólhatnak, ha nem ismételten az aktuális körülményekkel való szembenézésből kiindulva jelennek meg, és nem veszük figyelembe azt, ami eddig ismeretlen volt az emberiség történelme számára. Ezért annak felismerése előtt, ahogyan a hit új motivációkat és követelményeket fogalmaz meg a világgal szemben, melynek részét alkotjuk, azt javaslom, nézzük meg röviden, mi történik közös otthonunkkal. Az emberiség és a bolygó változásainak állandó gyorsulásához ma az élet és a munkaritmus intenzívebbé válása kapcsolódik. Egy gyorsulást látunk. Jól lehet, a változás az összetett rendszerek dinamikájának részét képezi. Az a gyorsaság, amelyet az emberi tevékenységek rákényszerítenek, ellentétben áll a biológiai evolúció természetes lassúságával. Ehhez társul a probléma, hogy a gyors és folyamatos változás céljai nem szükségszerűen a közjóra és a humánus, fenntartható és teljes körű fejlődésre irányulnak. A változás kívánatos és szükséges dolog, de aggasztóvá válik, amikor a világ és az emberiség nagy részében az életminőség romlásához vezet. A fejlődésbe és az emberi képességekbe vetett irracionális bizalom után a társadalom egy része nagyobb tudatosságról árulkodó korszakba lép. Megfigyelhető, hogy egyre növekszik a fogékonyság a környezetre és a természetvédelemre, és egyre erősebb az őszinte és fájdalmas aggódás azért, ami bolygónkkal történik. Áttekintést adunk, minden bizonnyal nem teljeset, azokról a kérdésekről, amelyek ma nyugtalanítanak bennünket, és amelyeket már nem söpörhetünk a szőnyeg alá. A cél nem az, hogy információkat gyűjtsünk és adjunk, vagy kielégítsük kíváncsiságunkat, hanem hogy fájdalmasan tudatára ébredjünk annak, merjük személyes szenvedésünké tenni azt, ami a világgal történik, és így felismerjük, mi az, amit ki tenni tud. Környezetszennyezés, hulladék és a selejtezés kultúrája. A környezetszennyezésnek vannak olyan formái, amelyek nap mint nap ártanak az embereknek. A légköri szennyezettségnek való kitettség sokféle káros hatással jár az egészségre, különösen a legszegényebbekre, és sok millió ember idő előtti halálát okozza. Megbetegszenek például a főzéshez,

0: és a fűtéshez használt fűtőanyagokból származó nagy mennyiségű füst belélegzésétől. Ehhez kapcsolódik az a mindenkit érintő szennyezés, amelyet a szállítás, az ipari füst, a talaj és a víz savasodását előidéző anyagok felhalmozódása, a műtrágyák, a rovarirtók, a gombaölőszerek, a gyomirtók és általában a mezőgazdaságban használt vegyszerek okoznak. A pénz világához kötött technológia a problémák egyetlen megoldása akar lenni. Ténylegesen azonban nem képes a dolgok sokféle kapcsolatának titkáit átlátni, és ezért időnként úgy old meg egy-egy problémát, hogy újabbakat és nagyobbakat teremt. Figyelembe kell venni a hulladékok által okozott szennyezést is, beleértve a sokfelé jelenlévő veszélyes hulladékot. Évente sok 100 millió tonna hulladékot termelünk. Ebből sok biológiailag nem lebomló, ezek lakossági és kereskedelmi hulladékok, bontási törmelékek, orvosi, elektronika és ipari hulladékok, erősen mérgező és radioaktív anyagok. Úgy tűnik, a Föld, az otthonunk egyre inkább egy hatalmas szemétdombá válik. Bolygónk számos részén. Az idősek fájdalomban gondolnak vissza a régi idők tájaira, amelyeket most szemét borít. Mind az ipari hulladékok, mind a városokban és a mezőgazdaságban használt vegyi anyagok biológiai felhalmozódást válthatnak ki a közeli területeken élő lakosság szervezetében. Ami akkor is előfordul, hogy ha egy mérgező anyag koncentrációja egy helyen alacsony. Gyakran csak akkor hoznak intézkedéseket, amikor ezek már visszafordíthatatlanul hatást gyakoroltak az emberek egészségére. Ezek a problémák szorosan kapcsolódnak a selejtezés kultúrájához, amely egyaránt érinti a kirekesztett embereket és a gyorsan hulladékká váló dolgokat. Gondoljunk csak bele például, hogy a gyártott papír nagy része kárba vész, nem hasznosítjuk újra. Nehezen ismerjük el, hogy a természetes ökoszisztémák példaszerűen működnek. A növények tápanyagokat állítanak elő, amelyek táplálják a növényevőket, ezek pedig táplálják a ragadozó élőlényeket, és eközben jelentős mennyiségű szerves hulladék termelődik, és ez új növények létrejöttét segíti elő. Ezzel ellentétben az ipari rendszer nem fejlesztette ki a hulladék és a melléktermék feldolgozásának és újrahasznosításának képességét. Még nem sikerült olyan cirkuláris termelési modellt elfogadni, amely biztosítaná forrásokat ma mindenkinek és a jövő nemzedékének, és amely a legnagyobb mértékben korlátozná a nem megújuló erőforrások használatát. Mérsékelni a fogyasztást, elérni a felhasználási, az újrafelhasználási és újrahasznosítási hatékonyság legmagasabb fokát. A probléma megoldása az lenne, ha valamiképpen szembeszállnánk a selejtezés kultúrájával, amely az egész bolygót fenyegeti. Mégis azt látjuk, hogy még mindig nagyon keveset léptünk előre e tekintetben.
1: Enciklikák. Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, minnyáján tapasztaljuk, sőt érezzük is bőrünkön, hogy egy nagyon megosztott világban élünk. Ez a megosztottság eddig is jelen volt Szent II. János Pál pápa szavaival élve. Egy bűn által megrepedezett világban élünk. De úgy tűnik, hogy az utóbbi időben ezek a repedések, mintha úgy nyilvánvalóbbá lettek volna. Önmagunkban is megérezzük ezt, indulatainkban, a haragunkban, de a környezetünkben pedig nagyon sokszor megtapasztaljuk az előítéletet és a könyörtelenséget is. Büntetni akarunk. Mit tanít számunkra az egyház? És azt tanítja, hogy a kereszténységet egy családként kell felfogni. És az tartozik ehhez a családhoz, Jézus szavait idézem, aki megtartja Istennek a parancsait. Ezek a parancsok, ezek lehetnek tiltó parancsok is, hogy valamit ne tegyünk, valamilyen értéket védünk. De tudjuk, hogy az újszövetségi evangéliumnak a középpontjában a megbocsájtó, az irgalmas szeretet áll. Ez azt jelenti, hogy föl kell hívnia a bűnökre a figyelmet, ez kétségtelen, de ugyanakkor rögtön segítségre is kell lenni a bűnös embernek, az irgalmas szeretet gyakorlásával, meglátni a másik emberben az értékeket, nem csak a bűnöket, a gyengeséget, az értékeket is, és ezeket az értéket pedig felszírozni a szeretet segítségével. Jézus tette. Ránézett valakire, látta azt, hogy bűnös, lehetőséget adott neki arra, hogy kimondja a bűnösségét, és hogy az ő szeretetének a segítségével meg tudjon szabadulni ezektől a bűnöktől. A mai napon, amikor péntek van, és amikor szembenézünk az emberi gyengeségeinkkel is, és látjuk a környezetünkben levő bűnöket is, emberi gyengeséget, bűnöket, akkor ezért imádkozzunk, hogy mi is tudjuk a bennünk levő értékeket, és a másik emberben levő értéket úgy felszínre hozni a szeretet segítségével, és higgyünk abban, hogy ezek a magok, amiket a Jóisten elvetett bennünk, ezek kinőnek, és túlnövik a bennünk levő konkolyt vagy gazokat. Ezt az életünk eddigi folyamata is tapasztalja. Bízzunk rá magunkat a kegyelemre, és higgyünk abban, hogy a kegyelem segítségével ezek a bennünk levő elvetett magok Isten szeretetének a magnai kinőnek és bőséges termést hoznak. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
3: Hírpercek.
4: 1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én, a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered Havas Boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House, vagy a Montpellier-i La Brule Blanche torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Máté evangéliumát olvassuk ebben az évben szépen folyamatosan a vasárnapi szentmiséken, és az az érdekesség, hogy éppen ezekben a napokban az elmúlt héten kapcsolódott össze, vagy volt ugyanaz a hétköznapi szentmisében, ahol szintén a Máté evangéliumát olvassuk, kapcsolódott érte utol a kettő egymást, hiszen a hétköznapi misékben sokkal gyorsabban tudunk haladni, mert hat napot olvasunk egy-egy folyamatában, és ezért gyorsabban haladunk, mint a vasárnapiak, de hát be is kell fejeződnie, hiszen szeptember elején valamikor tájt majd elkezdődik a Lukács evangéliumnak az olvasása, hogy a hétköznapban mind a három szinoptikus evangéliumot végigolvassuk. A vasárnap csak az egyiket kell, így bővebben jut rá időnk. Múlt héten a kenyérszaporítás csodáját olvastuk a Máté evangéliumból, és azt láthatjuk, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk a három szinoptikus evangéliumot, tehát a kenyérszaporítás történetét, az mind a négy evangéliumban ugye benne van, akkor Máté, Márk és János a kenyérszaporítás története után a vizenjárás csodáját írja le az evangéliumban, a Lukácsnál nem szerepel ez a vizenjárás csodája. Így szól a vasárnapi evangélium Szent Máté szerint. Amikor a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt csónakba parancsolta a tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék, közben beesteledett. Ő ott volt egymagában, a csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik körváltás idején Jézus elindult feléjük a vízszínén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizem. Ő azt mondta, jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Vizenjárás, a viharzó tengerem. Ja, van egy másik történet, amikor Jézus a bárkában alszik, és szintén lecsillapítja a vihart, és egyre több olyan jel van az evangéliumban, amely arra utal, hogy Jézus valóban az Isten fia, és itt megjelenik egy-egy vallomásban, itt ebben a jelenetben, aztán majd a Péter hitvallásában, a 16. fejezetben szintén megjelenik, hogy az Isten fiának, a messiásnak vallják meg a tanítványok Jézust. Persze ez a hitük csak lassan alakul, lassan formálódik, lassan erősödik meg, és a végső biztonságot majd a feltámadásnak az eseménye, a feltámadás örömhíre adja meg nekik. Amikor szemléljük ezt az evangéliumot, olvassuk ezt az evangéliumot, akkor talán először az imádkozó Jézust szemlélhetjük. Újra és újra megjelenik az evangéliumban, hogy Jézus félrevonul és imádkozik. Keresi az atyával való kapcsolatot, keresi a csendet, a békét, a nyugalmat, keresi azokat a helyzeteket, amikor nem zavarják őt a körülötte lévőknek a zaja, a helyzete. Az imádkozó Jézust érdemes újra és újra szemlélnünk, hogy Jézus imádkozik, kapcsolatban van a mennyei atyával, és ez az imádsághoz újra és újra egy csendes helyzetet akar teremteni. Szemlélem az imádkozó Jézust. Fontos, hogy tudjak Jézusra, tudjak időt szánni Jézusra. Azok, akik fontosak a számomra, azokra igyekszem időt szánni, és hogyha ez nem jut, akkor elkezd kihűlni a kapcsolat.
hogyan tudok időt szánni az Istenre? Hol van a helye a minden napjaimban az Istennek adott időnek? Nem csak az ilyen nyúlfarknyi időket kell ide venni, amikor várok a buszra, vagy sorba állok a közértbe, vagy hamarabb odaértem, és akkor gyorsan elrebegek egy üdvözlégy Máriát, vagy egy tized rózsafüzért. Ez akkor lehet értékes része az imádságomnak, hogyha megvan a személyes kapcsolatom Jézussal, ha megvan az az időm napról napra, amit egészen Jézusnak tudok adni. Sokat beszélünk az 1%-okról, ha napomnak az 1%-át Istennek adnám, ez 15 percet jelent. Persze az sem lehet még sokszor, talán nem tűnik elégnek, mert mire lecsöndesedem, mire elnyugszik bennem minden, ami történik, minden, ami bennem van, ami foglalkoztat, akkor addigra eltelik ez a negyed óra, és akkor utána már nem jut idő arra, hogy tényleg ott legyek Jézus előtt. Tehát azért a negyed óra kevésnek tűnik. Persze azt is tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban ezt egyre nehezebb megvalósítani. De talán a hétvége alkalmas arra, hogy legyen egy kicsit hosszabb időnk az Istenre, hogy legyen olyan időnk, amikor el tudok csöndesedni, amikor csak rá tudok figyelni, amikor egy idő után elhallgatok, és már nem a saját kéréseimet, fontos ügyeimet teszem oda Jézus elé, hanem hallgatom őt. Ő mit akar nekem mondani? Ő hogyan akar engem megszólítani, megölelni, megmutatni a jelenlétét az imádságomban, megmutatni a jelenlétét a vele való kapcsolatban. Szemléljük tehát az imádkozó Jézust. Újra és újra elvonul, hogy imádkozzék. És mintha úgy tűnne ebben a jelenetben, hogy magára hagyja a tanítványokat, persze tud róla, hogy mi történik velük, nyilván kapcsolat az valahol lélekben megmarad, és utánuk megy, mert tudja, hogy a viharzó tenger az bizony nem egyszerű helyzet az ő helyzetükben, életükben. Ugye elmennek a tanítványok a csónakkal, Jézus ott marad imádkozni, és a Kafarnaumba érkező, János evangéliumában Kafarnaumba érkező zsidók azt mondják, hogy hogy jöttél ide, tehát valahol fölfelezik, fölsejlik bennük, hogy itt valami érdekes dolog történt, mert egy csónakjuk volt, azzal elmentek a tanítványok, ő meg ott maradt a parton. Valaminek kellett itt történnie, ez egy kicsit nyitogatta az emberek szívét a kafarnaumi beszéd felé János evangéliumában. Jézus oda érkezik a csónakhoz. Szemlélhetjük magunkat a bárkában, az egyház hajójában, ott vagyunk bent. Ott vagyunk az egyház hajójában, és néha, mintha Jézus magára hagyott volna minket, vagy éppen Jézus alszik egy vánkost letéve, alszik, pihen, mintha nem lenne jelen abban a helyzetben, abban a viharos helyzetben, amelyben benne vagyunk. Persze ő időben érkezik, mert tud rólunk. És akkor is mellettünk áll, amikor úgy tűnik, hogy távol van, ha azt érezzük, azt sejtjük meg, hogy ő hallgat. Tehát a jelenléte az egyház hajójában az mindig megvan. Akkor is, ha nehezen tűnik föl, ha nehezen tapasztaljuk meg. Ez a jelenléte az egyház hajójában ugye kettős igéjével és testével van jelen Jézus az egyház hajójában. Szemlélhetjük tehát, hogy Jézus tud róla, hogy mi történik. Ugye ennek egy nagyon érdekes jele, amikor ugye egyrészt Tamás apostolnak azt mondja, feltámadás után visszaidézi mindazt, amit Tamás mondott, hogy hogyan, milyen feltételekkel hiszem el, vagy amikor azt mondja Saulnak, hogy Saul, miért üldözöl engem, és Saul nem őt, hanem a tanítványokat üldözi, és Jézus azonosítja magát a tanítványokkal, tudja jól, hogy mi történik az egyház hajójában. Nézhetjük a magunk helyzetét az egyháznak ebben a hajójában. Mi az, ami igazából fontos a számunkra? Hogyan vagyok jelen ebben a hajóban? Hogyan vagyok jelen az egyház közösségében? Ugye a kenyérszaporítás történeténél
ugye lehet egy kicsit azt megsejteni, hogy vannak olyanok, akik szinte észre sem veszik a csodát. Ott vannak, hallgatják Jézus, letelepednek, kapnak ennivalót, és utána mennek hazafelé, és észre sem veszik, hogy itt valami érdekes, valami furcsa, valami különleges dolog történt. Mennyien vannak, akik így vannak valahogy jelen az egyház hajójában, elmennek a vasárnapi szentmisére, mert az fontos, mert az kell, mert féltem az üdvösségemet, mert valamiért megszoktam gyerekkoromban, és milyen jó, hogy megszoktam, és azért csak-csak jó elmenni, de ennél többre, ennél mélyebbre még nem jutnak el. Aztán vannak olyanok, akik felfedezik, hogy hát itt valami fontos dolog történik, és akkor mi az én szerepem, mi az én sajátos szerepem abban, ami az egyházban történik, mi az én sajátos szerepem abban a helyzetben, amelyben éppen most benne vagyunk. Jézus aztán, amikor így bekapcsolódunk az egyházban, a közösségnek a tevékenységében, akkor időnként új utakra akar meghívni bennünket. Új utakra akar meghívni, amikor egy családot alapítok, akkor új útra hív meg bennünket. De amikor esetleg mondjuk váratlan érkezik a házasságban egy baba, akire nem számítottunk már igazán, de szeretettel, örömmel elfogadjuk. Ez is lehet egy új útra hívás Jézustól. Vagy amikor megsejti valaki, hogy papnak, szerzetesnek hívja őt az Isten, ez is egy új útra hív. Persze ezek olyan nagy váltások, de vannak helyzetek, amikor a kapcsolatainkban is, új útra akar hívni. És amikor ilyen új útra hív Jézus, az nem azt jelenti, hogy kilépek az egyházból. Nem azt jelenti, hogy ott hagyom a közösséget, hanem hogy valami új hanem valami új feladatot fogok, új feladatot kapok, új feladatra csodálkozom rá, és elindulok Jézussal ebben az új feladatban. Amikor Péter kilép a vízre, nem tudja, hogy mi fog ott történni. Csak Jézusra tekint és bízik Jézusban. Azt mondta Jézus, hogy jöjj, akkor én megyek. Elindulok a vízen Jézus felé. Aztán, amikor elbizonytalanodik, amikor elveszi a tekintetét Jézusról, akkor elkezd süllyedni. Ezekben a helyzetekben, amikor fölfedezem, hogy Jézus mire hív engem, akkor bizony Jézusra szegezett tekintettel el kell kezdenem, mernem kell a vízen járni. Mernem kell vállalni ezt a bizonytalanságot, hogy mi lesz ebből a hívásból, ebből a meghívásból, ebből a megszólításból. Hogyan tudom ezt a feladatot teljesíteni? Áldozatot kell hozni azért, hogy a hajó, az egyház hajója biztonságosan tudjon tovább haladni. Áldozatot kell hozni azért, hogy ezen az úton, amelyre Jézus hív, el tudjak indulni, ezen az úton tudjak járni. Jézus meghív bennünket, hogy vízre lépjünk. Meghív bennünket arra, hogy a vízen járjunk. Nem a magunk erejéből, nem a magunk ötleteiből, hanem akkor, amikor ő hív erre bennünket. Meghívtál, hogy vízre lépjek, Éneklik Csiszár Laciék, olyan sokszor hangzik el mostanában ez a szám, és időnként úgy azon gondolkozom, hogy mi is ez most miért, számomra miért ilyen fontos ez a dal most már néhány év óta, és még mindig nem igazán alakult ki, de ott van bennem a bizalom, ha Jézus szólít, akkor szeretnék indulni. Talán egy ilyesmi az, hogy most egy új plébániát, és még egy plébániát el kell látnom, és még egy közösségre rá kell figyelnem. Ez is egy vízenjárás lehet, egy új útra indulás lehet, de milyen jó, hogy Jézussal együtt lehet ezen az úton járni. Énekeljük tehát, gondoljuk tehát végig azt, amit Csiszér Laciék énekelnek, meghívtál, hogy vízre lépjek.

Meghívtál, hogy vízre lépjek, hallottuk Csészér Lászlóék dalát, és újra felfedezzük, hogy Jézus meghív arra, hogy vízre lépjünk, hogy kilépjünk a kényelmesből, a megszokottból, és valami új útra induljunk, új útra, útat keressünk. Legyen az a egyházközség, az egyház közösség, amelybe beletartozunk. Van-e olyan egyházközség, amelybe beletartozom? Ami fontos a számomra, ahol számíthatnak rám, ahol a szolgálatomra számíthatnak. És persze jó egy-egy eseményre elmenni, egy különleges helyszínre elmenni időnként, elzarándokolni, bekapcsolódni egy-egy olyan programba, ami egy központi helyen van és megerősít. De hogyan viszem ezt vissza a saját közösségembe? Az, amit én egy-egy ilyen programon, egy-egy ilyen zarándokúton, egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, vagy dicsőítő ima alkalmon kapok, abból mi kerül vissza az én saját egyházközségembe, saját közösségembe, és lehet, hogy itt van az, amikor vízre kell lépnem, amikor ki kell lépnem a biztonságon, amikor nem csak rólam van szó, nem csak az én saját lelkemnek a felemeléséről, megerősítéséről van szó, hanem a körülöttem lévők, a közösségnek a tagjairól is szó van. És amikor szemléljük egy kicsit ezt a vizenjárós történetet, akkor a kapcsolatainkat is szemlélhetjük. Azokat a kapcsolatokat, amiben benne élünk egy-egy közösségben, egy-egy családban, azokban a kapcsolatokban, mert nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magányosak. Jézus nem magányos harcosnak hív bennünket, hanem arra hív, hogy közösségben járjunk a Krisztusi úton, az üdvösség útján. És hogyha csak magamra tekintek, akkor egyedül maradok. Ha fontos, hogy a másik embernek jó legyen, hogy a másik ember kapjon valami értéket, akkor nem fogok egyedül maradni, akkor benne maradok a közösségben, akkor együtt közösen tudunk haladni azon a Krisztusi úton, amely fontos a számunkra. Kialakítani a személyes kapcsolatokat, oda menni a másik emberhez, akkor is, ha attól félek, hogy elutasít, vagy az a félelem van bennem, hogy nem akarok ráakaszkodni, vagy zavarom, vagy valami, de ezeken túl kell tudni lépni a félelmeinken. Ki kell lépni a vízre, el kell indulni, és ezt most magamnak is újra és újra el kell, hogy mondjam, hogy el kell indulni a másik ember felé, hogy a személyes kapcsolatainkat kell erősíteni, akkor is, ha a másik másképp gondolkozik, mint én gondolkozom. Akkor is, ha a másik valamiért nem ért egyet velem bizonyos dolgokban. És persze nem könnyű. És újra és újra tehetjük azt, hogy áldást mondunk, különösen azokra, akikkel valami baj van, akikkel valamiért nehéz kapcsolatban vagyunk. Áldást mondani a másik emberre, áldást mondani azokra, akikkel nehéz a viszonyom, nehéz a kapcsolatom, és nem föladni. Ha elsőre nem sikerül, nem föladni, hanem új és új lehetőségeket kell keresni a kapcsolat felvételére, a kapcsolat megerősítésére. Új és új lehetőséget kell keresni arra, hogy az a nehézség el tudjon rendeződni, ami köztünk van. Keressük bátran a személyes kapcsolatainkat közösségen belül és kívül. És talán, ha egy-egy közösségen belül meg tudjuk erősíteni ezeket a személyes kapcsolatokat, akkor könnyebbé válik magának a közösségnek a léte, könnyebben tudjuk sugározni Isten szeretetét szerte az egész világba. Könnyebben tudjuk megmutatni Isten szeretetét abban a világban, amely minket körülvesz, és amely számít ránk, mert a természet sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását, mert újra és újra meg kell mutatnom Isten szeretetét abban a világban, amelyben benne élek. Újra és újra meg kell mutatnom, hogy Jézus hogyan tud megerősíteni egy-egy helyzetben, kapcsolatban, közösségben, különböző helyzetekben. És mert minden kapcsolatban, minden közösségben jelen van a csalódásnak a,
a lehetősége, hogy én nem ilyen lovat akartam, én nem egészen erre számítottam, én egy kicsit másképpen sejtettem a dolgokat, akkor is túllépve a csalódásomon, a szeretet mellett igyekszem dönteni. Túllépve bármilyen nehézségen, akarok a szeretet mellett dönteni. Ebben tud újra és újra megerősíteni bennünket Jézus. Ebben tud újra és újra támogatni és erőt adni a számunkra Jézus. Kérjük tehát bátran az ő kegyelmét, az ő szeretetét, kérjük bátran az ő erejét, hogy újra és újra felfedezhessük azt, amiben Jézus meg akar bennünket erősíteni. És Jézus szeretete jelen van a világban, jelen van a mindennapi életünkben. Jézus szeretete újra és újra segít és erősít bennünket. Jézus szeretete újra és újra segíteni tud bennünket, hogy az örök üdvösség útján járhassunk, és ebben egyre jobban meg tudjunk erősödni. Jézus tehát szeret bennünket, megerősít bennünket, és ilyen módon tudunk egyre inkább közel kerülni hozzá. Kérjük tehát bátran az ő kegyelmét, és talán azt is újra és újra imádkozhatjuk, és ez is egy olyan dal, ami újra és újra előjön bennem, és újra és újra szeretném, újra és újra próbálom egy kicsit úgy végig gondolni, hogy mit is akar ma jelenteni ez a dal nekem. Ugye fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen. Ezt a dalt most a Bonerges együttes énekli a számunkra.

0: rámerem-e egészen bízni magamat Jézus Krisztusra, visszaadni mindent, amit tőle kaptam, az a szeretet, amellyel megerősít ez. Milyen jó, ha bennem tud maradni, milyen jó, ha újra és újra meg tud erősíteni. Jézus szeretete újra és újra segít, Jézus szeretete újra és újra megerősít. Van még pár percünk arra, kedves hallgatóink, hogy ha valaki szívesen mesélne arról, hogy hogyan tapasztalta meg Isten közelségét, szeretetét, vagy hogyan tudott időt szánni az imádságra, milyen szép, közös vagy egyéni imádsága volt, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és ezen a telefonszámon akkor tudunk egy kicsit arról beszélgetni, hogy mit is jelent számunkra mindaz, amit átélünk, amit megtapasztalunk, mit is jelent számunkra mindaz, amiben újra és újra Jézus közelségét, Jézus jelenlétét, Jézus szeretetét fel tudom fedezni, meg tudom élni, meg tudom tapasztalni. És Jézus ilyen módon lehet jelen, lehet közöttünk, lehet velünk, hogy az ő szeretete egyre inkább közel legyen, egyre inkább megerősítsen bennünket mindabban, ami fontos, ami szép, ami jó. Megerősítsen bennünket mindabban, amiben újra és újra hozzá tudunk kapcsolódni. Így szeretnénk Jézus kegyelmét és erejét egyre jobban felfedezni, meglátni. Jézus kegyelmét és erejét egyre jobban magunkévá tenni. Vízre kell időnként lépni. Ki kell lépni a megszokottból, a biztonságból, elindulni Jézus felé, elindulni Jézussal olyan úton, amely abszolút bizonytalanná válhat, mégis amelyben az ő szeretete újra és újra, egyre és jobban, egyre jobban megmarad, meglátható, megtapasztalható lesz. Kérjük bátran tehát Jézus kegyelmét, erejét, segítsen és erősítsen bennünket, hogy ilyen módon legyünk egyre jobban Krisztus szeretetének a tanújává, Krisztus szeretete egyre jobban meg tudjon bennünk erősödni. Van még egy pár perc, hogyha valaki szívesen telefonálna, akkor nyugodtan megteheti 374-0904-es telefonszámon. Itt várjuk a kedves hallgatóknak a telefonjait, hogyha erre még van valakinek egy-két percben érkezése, egy-két percben szándéka, hogy felhívja a rádiót, felhívja a rádió adását, a rádió működését. Kérjük tehát Jézus kegyelmét, szeretetét. Igen, már is van egy telefonálunk. Tessék, Mári Rádió!
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Hozzá szeretnék szólni.
0: Tessék mondani, csak a rádió. Na most már jó.
1: Ja.
0: Tessék mondani.
1: Atyának most a hittanórájához kapcsolódnék hozzá azzal, hogy az imádság, én nekem máma egy nagyon-nagyon hálás, nagyon-nagyon kimondhatatlan hálás évfordulón van, tudnélik, a Hargitán tévedtünk el, annak már ugyan közel 20 éve, de az a lényeg, hogy augusztus első csütörtöke volt a Hargitán 3-an, és egyetlen kapaszkodóm az volt, hogy holnap első péntek Jézus megígérte, hogy aki első péntek nem vesz el, kegyelme betegek szentsége nélkül. És itt vagyunk legalább 3,5 órát címszó, barangol, ott voltunk, csak ugyanaz ő kezébe. Nem jött medve, nem jött viperakígyó, nem jött semmi, és itt vagyunk. Úgyhogy ez nekem egy különös háló, egy különös kegyelem. Uh-huh. Hát csak ezt akartam elmondani. Mind nagyon a hárman szépen. Első péntekesek voltunk, de valójában emberileg nem volt segítség, csak a veszély, mert ott azért van medve, viperakíró, kígyó, cserehátú kígyó, illetve hiúz is. Uh-huh. És jött a vihar, jött a hatalmas eső, és az is benne van, hogy akkora érkezett úgy az úton valaki, autós, aki följött a gyerekeivel gombászni. És azt mondta, jó, hát lejjebb bíz, hogyha megvárjuk, hogy gombászanak. Nem telt el 5 perc, egy olyan felhőszakadás, hogy az autónak a szélvéd, a ablakát se lehetett kinyitani. Nem vert meg az eső, ha megver az eső, akkor emberileg nézve egyszerűen mozdulni nem tudunk. Úgyhogy ez egy maximális kézzel fogható visszajelzése ennek az első péntekes.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta, és hát sok áldást kívánunk az életére.
1: Köszönöm szépen önöknek is, és nagyon rajongok, hogy Isten őriz, hogy a Mária Rádió megszűnjön. Lehetőségemhez képest támogatom.
0: Nagyon
1: is.
0: Szépen köszönjük.
1: Na, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, jó fölidézni ezeket a különböző ima meghallgatásokat. Köszönjük, hogy velünk vannak, minket választottak, áldott szép napot kívánok. Minden kedves hallgatóknak Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a Hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a Hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik, a Szentírás

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Az autizmusról sokat hallunk, mégis számos tévhit és félreértés övezi. Mit jelent valójában az autizmus? Milyen jelek utalhatnak rá gyermek és felnőtt korban? Hogyan érzékelik a világot az autizmussal élők, és miként tudja a család, az iskola vagy a tágabb közösség a legjobban támogatni őket? Cserzita pszichológussal, Prontvai Vera beszélget erről a különösen fontos és sokakat érintő témáról. Tartsanak velünk!
2: Mai témánk Cserzita pszichológussal az autizmus. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk az ADHD-ról, és ugye ez az ADHD mellett a leggyakoribban előforduló ilyen sajátos nevelési igényű gyerekek, ők általában autisták. Az autizmus az egy elég széles spektrumon mozog.
3: Ugyanúgy, ahogy az ADHD, az autizmus spektrum zavar is, vagy ASD, ugye röviden, az angol kezdőbetűkből, idegrendszeri fejlődésnek az eltérése, és egyfajta sajátos érzékelés, feldolgozás és kapcsolódás a külvilághoz. Tehát egy autizmus spektrumon lévő, vagy egy autista ember, vagy gyerek, személy, vagy gyerek, másképp érzékeli a külvilágot, másképpen kapcsolódik az emberekhez, és másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező ingereket. Azért spektrum, mert nem lehet egy egyvonalú skálán elhelyezni a megjelenési formáit. Nincs olyan, hogy jobban autista, vagy kevésbé autista, hanem olyan van, hogy más-más területek más-más mértékben érintettek. Úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen színspalettát, vagy mint egy hangszínszabályzót, hogy nagyon sokféle kategóriában lehet idegrendszeri túlhuzalozottság, vagy pedig alulhuzalozottság, és minden autista ember ezért teljesen más, mert más-más kapcsolók vannak felhúzva vagy lehúzva. Nem tudom, ez így mennyire érthető.
2: Mondj két teljesen szélsőséges példát erre a másképre.
3: Oké, például valakinek a logikai képességei szélsőségesen jók, vagy szélsőségesen magasak, ezek az ilyen fura zseni típusú emberek, de mondjuk a beszédkészsége az egyáltalán nincsen. Tehát, hogy mondjuk nem beszél zseni, de nem beszél, ez például nagyon szélsőséges. Vagy ilyen szélsőséges lehet, aki mondjuk a szenzoros inger feldolgozás, tehát a hallás, a tapintás, a látás ingereket, ezeket a szenzoros érzékszervekkel felfogható ingereket nagyon erősen érzékeli, és mondjuk ez nagyon zavarja őt, de közben mondjuk elképesztő művészi készségei vannak. Ilyesmikre gondolok. Ugye maga az autizmus szónak görög az eredete, az autosz, ez azt jelenti, ez az önmaga felé forduló, saját belső világa felé forduló embert jelenti. Tehát, hogy egy ilyen...
2: Befelé
3: forduló, igen, a saját belső világa felé forduló ember. Én ezzel részben egyetértek, részben nem, mert tény, hogy az autista emberek maguknak valóbbnak tűnnek, de ez önmagába véve szerintem nem igaz, csak ugye, ahogy beszéltük, hogy másképp érzékelik a világot, és másképp kapcsolódnak a világhoz, inkább egy neurotipikus embernek tűnnek befele fordulónak. Ők azért igazából kapcsolódnak a külvilághoz, csak sajátos módon.
2: Hogyan jelenik meg ez mondjuk kisgyerekkorban? Mik azok a korai jelek, amelyekre érdemes figyelni?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ez attól függ, hogy mennyire súlyosan érint. Tehát ugye mondtam az elején, hogy nincsen jobban autista, vagy kevésbé autista. A nagyon tipikus autista embernél, tehát már egészen a korai fejlődésben egy-másfél éves kortól észre lehet venni az eltéréseket, de ez az autizmusnak a nagyon tipikus megjelenése, amire gondolunk akkor, hogyha autizmusra beszélünk, amilyen autista emberkép úgy sztereotipikusan a fejünkben él, de ugye nagyon árnyaltak a megjelenési formák, és különbség van fiúknál és lányoknál is, akár már gyerekkorban is a megjelenésben. Elmondom ezeket a nagyon általános tüneteket, aztán hozzáteszem a kiegészítést. Ugye ez, amikor a gyerekkortól kezdve már látványos az, hogy a szemkontaktust nem tartja, nem olyan hosszú ideig tartja, vagy nem kényelmes neki, illetve az arckifejezések nem olyan gazdagak. A mimikán megjelenített érzelem paletta az mondjuk eléggé szűk, akkor ez mondjuk önmagában árulkodó lehet. A közös figyelem hiánya. Ugye egy egy-másfél éves gyereknek a sajátossága, hogy mutogat, hogy itt, ott, amott, és akkor ugye a szülőnek meg kell nevezni, nézni kell, kommentálni kell, magyarázni kell a világot, vagy ha a szülő mutat, akkor ugye a gyerek oda néz. Ha ez nincs, vagy alig van jelen, akkor ugye ez is elég feltűnője. a névválasznak a hiánya. Tehát olyan, mintha nem hallaná, hogyha a nevén szólítják, és mondjuk a hallásvizsgálat az negatív, tehát a gyereknek jó a füle, de mégsem hallgat a nevére. Ismétlődő mozgások, repetitív mozgások, lábujjhegyen járás, a kézzel való repkedés, körbe-körbe forgás, például ezek ilyen elég tipikus megjelenések, ezek a saját magának az idegrendszeri nyugtatására, a saját magának az idegrendszeri összeszedésére használják ezeket, illetve játékban a nagyon sztereotipikus ismétlődő játékok, illetve a sorba rendezés bizonyos kategóriák mentén ez is elég tipikus. A rugalmatlanság és az intenzív válaszok ilyen tünet még. Tehát például, hogyha eltérő útvonalon mennek oviba, vagy a rutinban valami változás van, vagy akár, hogyha valami mondjuk nem úgy történik, ahogy a körülményeknek megfelelően várja, akkor ilyen nem ez a tipikus másfél-két éves dackorszakos összeomlás, hanem annak a tízszeres erősségű összeomlását tapasztalják meg a szülők, és mondjuk napjában tízszer, mert ráadásul egy nem verbális, ugye egy másfél éves gyerek még nem beszél, tehát nem, nincsenek szavajára, hogy kifejezze azt, hogy mit vár, mitől frusztrálódik, mire gondol, milyen elképzelések élnek a fejében, ezért ott aztán életkorilag is megvannak ezek a viharok. De ha még egy spektrum, még ha rajta van a spektrumon a gyerek, akkor az aztán hatványozottan. És akkor még ide tenném a szenzoros tüneteket, tehát amikor ennek a legtipikusabb megnyilvánulási formája, amikor mondjuk nem eszik meg, csak bizonyos színű, állagú, fajtájú ételeket, és akkor megvan a saját fejében az elképzelés, hogy mondjuk zöldét, tehát nem eszik meg, vagy van olyan esete fejemben, ahol mondjuk csak a drap színű ételeket, vagy a ilyen fehéres drap színű ételeket ette meg szívesen a gyerek, meg nehézséget okoz a pürésételről a darabosra váltás, és még ide tenném ez ilyen érdekességképpen azt is, hogy a bolti kaják, azok sokkal jobban mennek az ilyen gyerekeknél, például a chips, a csoki, a bolti croissant, mert ezek mindig ugyanolyan ízűek, ugyanolyan méretűek, ugyanúgy néznek ki, és ugyanolyan a textúrájuk. És ezért fordul elő, hogy mondjuk egy almát nem tudnak megenni, de a McDonald's-os sajtburgert igen, mert a McDonald's-os sajtburger az mindig ugyanolyan ízű, ugyanakkora, ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a színe.
2: Nem hoz újdonságot.
3: Nem hoz újdonságot, tehát biztonságos. Szóval ez tök érdekes, mondjuk egy áfonya, egyik kisebb, másik nagyobb, egyik savanyúbb, másik édesebb, a szőlőben ott van a mag, szóval, hogy azok, aki szenzorosan érzékeny, az ilyen dolgokra érzékeny, azoknak a gyümölcsevés, a zöldségevés, ez egy hazárdjáték, az kiszámíthatatlan. Borzasztóan nehéz nekik.

0: magát az autizmust egyébként az 1900-as évek legelején írták le, 1913-ban egész pontosan, de 1940-ig nem volt konkrétan diagnózisa, és akkor 1943-ban és 44-ben két pszichiáter egymástól függetlenül megnevezte és leírta, és 1980-tól diagnosztizálják egyébként. És a kezdetek kezdetén még ilyen nagyon tipikusan fiú diagnózis volt, tehát a fiúk 4-1-hez arányban vitték a primet. Ennek az oka a kislányoknál gyerekkortól kezdve, ami ugye felnőtté vált, tehát serdülőkorban és felnőttként is végig kísérjen őket, ez az, hogy a lányok maszkolnak. Sokkal nagyobb bennük ez a társadalmi megfelelési igény, és sokkal inkább el tudják rejteni a tüneteket, sokkal jobban leradarozzák a környezeti elvárásokat, akár hogy szociális helyzetben hogy kell részt venni, hogy szemkontaktust kell tartani, megpróbálják a humort lereagálni, megpróbálnak részt venni a társalgásban, meg kapcsolatokat létesíteni és ápolni, és ezért teljesen más megjelenési formáik vannak. Sokkal inkább egy ilyen belső szorongás, egy ilyen belső kimerülés, egy ilyen belső kiégéshez vezet, és ez nagyjából leghamarabb kisiskolás korban válik igazán feltűnővé, aztán pedig kamaszkorban, és nagyon sok nő egyébként, vagy lány felnőtt korban kap először diagnózist, tehát tök más a lefolyása, mint fiúknál. Illetve ezek a beszűkült érdeklődési körök, amik ugye az autista személyekre sokszor igazak. A kislányoknál mondjuk, ha nagyon érdeklődik a Barbie iránt, a lovak iránt, vagy a nem tudom én, az öltözködés iránt, vagy a hercegnők iránt, az kislányos és cuki. De hogyha egy fiú bemagolja a vonatmenetrendet, akkor az feltűnő. Az furcsa. Igen. Vagy a nem tudom én, a buszjáratokat nagyon számon tartja. Szóval, hogy más a megjelenési formája, illetve a fiúk, ők sokkal hajlamosabbak kifelé levezetni a frusztrációt, tehát egy autista kisfiú sokkal könnyebben összeomlik nyilvánosan, mint egy lány, aki inkább próbál megfelelni, tehát hogy ez ilyen nemek közti különbségből fakad. És ezért a diagnózis arány, ami ugye eleinte az 1908, tehát az 1900-es évektől, amikortól az autizmus egyáltalán is szóba jött, a fiúk javára dőlt, most már azért ez egy ilyen 3-1-2-1-es arány egyébként. Még mindig a fiúk javára, de hogy azért most már jobban észreveszik a nőknél is.
1: Sokan emlegetik azt, hogy még mielőtt megkapta volna a gyerekük az autizmus diagnózist, szenzorosnak nevezték. Tehát, hogy lehet-e azt mondani, hogy a szenzorosság az mondjuk automatikusan az autizmus előszobája?
0: Nem automatikusan, de minden autista valamiképpen szenzoros. Igen. Az autizmusnak nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni az agyi hátterét, hogy az agyban, az idegrendszerben bizonyos területek túlhúzalozottak, tehát nagyon érzékenyek, bizonyos területek, agyi területek között pedig gyengébb a kapcsolat. Tehát ezért lehet az, hogy például mondjuk valamire nagyon fokozott érdeklődés van, vagy valamiben nagyon jók, ott van a túlhúzalozottság, és ez ugye a szenzorosságot is hozza magával. Viszont az összeköttetések az agyi területek között gyengébbek, ez pedig megnehezíti a tágabb összefüggésekben való gondolkodást, és ezért nagyon bizonytalan és kiszámíthatatlan hely számukra a világ. Ezért van, hogy nem értik az iróniát, a viccet, hogy nehezebb leolvasni ezt a hangulati hőmérőt nekik, ami ugye belép az ember egy szobába, akkor érzi nagyjából a hangulati hőmérsékletet, ők nem biztos, vagy szinte biztos, hogy nem. Ugyanígy a humor, az átvitt értelem, az ilyen szociális helyzetekben ezek a finomságoknak az érzékelése nagyon nehezen megy nekik, mert ugye az egyik, maga mondjuk a kommunikáció az balagyféltekés, a humornak az értelmezése meg mondjuk jobb agyféltekés. Tehát, hogyha ő kommunikál, akkor ott megáll ez a dolog, magánál a beszédképzésnél konkrétan, tehát magánál a kommunikációnál, hogy ő verbalizáljon, kimondjon dolgokat, és az összekötetése a jobb agyféltekével, ami meg mondjuk, hogy humort vigyen bele, vagy értelmezze a másik embernek a humorát, az átvitt értelmet. Mondjuk, ha azt mondjuk egy autista embernek, most bocsánat, ez csúnya lesz, de ez jutott eszem, hogy húzd meg magad, akkor ő ezt szó szerint értelmezi. Mert a jobb agyféltekével az összeköttetés az gyengébb.
1: Igen, ezeket a metaforákat kevésbé értik meg, vagy a szimbolikus gondolkodást, de ezt a gyerekeken is látom, tehát akiknek van egy kicsi ilyen autisztikus vonása vagy hajlama, ott a metaforáknak az értelmezése az kitolódik valahogy később jön. Hogyan tud a család segíteni ezeknek a gyerekeknek?
0: El kell menni diagnózist szerezni.
1: Kötelező?
0: Hát én azt gondolom, hogy erősen ajánlott, már csak azért is, mert az nyit kaput a megfelelő fejlesztések felé, illetve ad egy térképet ahhoz a szülőnek, hogy hogyan tud az autista gyereknek a világába ő belehelyezni és behelyezkedni, és az autista gyerek világát közelíteni a neurotipikus embereknek a világához. Tehát, hogy valamilyen módon ugye a társadalomban nekik is helyük van, nem valamilyen módon, hanem ez egy kilátjelenti, hogy társadalomban nekik is helyük van, és ahhoz, hogy ezt lehessen illeszteni, ahhoz szerintem a diagnózis és a fejlesztés ez elengedhetetlen. Felnőttként is én azt szoktam mondani, hogy menjünk utána ezeknek a diagnózisoknak, mert nekem például az ADHD diagnózisom az óriási nagy megerősítés volt azzal kapcsolatban, hogy amúgy normális vagyok, csak eltérő agyi szerkezettel rendelkezem, és nem jellemhibáim vannak, meg nem jobban össze kéne szedni magamat, hanem én így működöm. Nyilván a tőlem tehető maximumot meg kell tenni, de ne azt várjam, hogy olyan leszek, mint az, aki nem ADHD-s.
1: Igen, de itt is megvan az, hogy sok szülő így, vagy nem akar szembesülni ezzel, ezt nem tudom, vagy minél későbbre tolja ki, hogy ezt az esenis papírt megkapja a gyerekük, mert hogy attól félnek, hogy akkor nem tudom, megbélyegzik az iskolában, óvodában.
0: Hát ugye azt érdemes tudni, hogy ugye ez nem nevelési hiba, szóval, hogy nem ahhoz kapcsolódik, hogy a szülő valamit elrontott, vagy tehát, hogy ez nem kellene, hogy egy kudarc beismerés legyen, vagy hogy nem kellene, hogy ijesztő diagnózis legyen. Sokkal inkább jó lenne, ha a diagnózisok felszabadítóan tudnának hatni, hogy jó, akkor itt van, hogy ki le van írva, ki van mondva, hogy mi a valóság, akkor már most ezzel lehet szembenézni, persze.
1: Igen, szembenézni.
0: Azt is megértem, hogyha attól félnek, hogy az oktatási-nevelési-oktatási rendszerben ezzel aztán mit kezdenek, mert a magyar nevelési-oktatási rendszer alapvetően nincsen felkészülve az autista gyerekeknek se az inklúziójára, se az integrálására, tehát se a... Nem tudnak olyan környezetet kialakítani, amiben egy autista gyerek biztonságban érzi magát, és az integrálás az meg, nem tudom, valahogy az azt hordozza magával, hogy úgy integrálunk, hogy aki más, mint mi, az próbálja meg olyan lenni, mint a többiek, feltőleg. Már önmagában véve mondjuk az előrelépés lenne, hogyha egy autista gyerek, akinek a szenzoros feldolgozása túlérzékeny, mondjuk hordhatna zajvédőfülest az iskolában, anélkül, hogy kigúnyolnák, vagy hogy a tanár rászólna, hogy vegye le a fejéről. És ezek csak pici dolgok is, ezek már inkább az inklúzió felé mutatnak, mint az integráció felé, és akkor már nem biztos, hogy olyan hamar túlterhelődik. Vagy hogy legyen egy nyugi szoba, ahova, ha úgy van, akkor el tud vonulni, egy kicsit leereszteni. Vagy hogy ne társuljon se a társak, se a pedagógusok részére a megbélyegzés, hanem lehessen azokat az eszközöket, ami egy autista gyereknek mondjuk segít biztonságosá tenni az intézményt, használni. Legyen az mondjuk egy napi rendtábla. Vagy hogyha mondjuk az osztályfőnöknek tudomása van arról, hogy változás lesz a hétrendjében, vagy a naprendjében az előzőleg megbeszéltek ezt képest, akár egy helyettesítés, bármi, előre szólni mondjuk az adott családnak, hogy fel tudják készíteni a gyereket, akiket ez, hogyha ott ér hirtelen az iskolában, az egy pánikreakciót vált ki, mert nem biztonságos. Ez neki villog a vészvillogója, hogy ez nem biztonságos. Ilyen dolgokban lehetne szerintem fejlődni, és van igenis az a fajta spektrumon lét, amikor szerintem nem megoldás az integráció meg az inklúzió, hanem akkor külön intézmény, vagy magán, tehát hogy otthoni foglalkozás, mert nem lehet, mert senkinek nem jó.
1: A fülhallgatóról eszembe jut egy mesekönyv. Ez most itt nem a reklám helye, egy kislányról szól, akinek a szülei tengerbiológusok, nem tudom, hogy ismered-e, úgy hívják, hogy Emma, és neki abból adódik nehézség az iskolában, hogy ezt a bizonyos fülhallgatót, ami, hogy a sok neki a külvilág felveszi, és a tengerzúgást hallja, ezt egy kisfiú elviszi. Ezt egyébként ajánlom mindenkinek, akinek ilyen kicsit ilyen autisztikus gyerkőce van, az a könyvnek a címe, hogy Emma csöndje. Szerintem nagyjából
0: minden. Nem ismerem.
1: Nagyon cuki könyv. Még azoknak is ajánlom, akiknek nincs rajta a spektrumon a gyerekük nagyon-nagyon szépen leírja szerintem ezeknek a gyerekeknek ezt a befelé fordulását, vagy befelé nézését.

0: Létezik-e gyógyítása az autizmusnak? Ki lehet-e ezt nőni, le lehet-e küzdeni, segítenek-e a terápiák?
1: Abszolút nem. Mert a terápiák segítenek, de kinőni meg leküzdeni nem lehet. Tehát ez nem egy betegség, vagy ez egy vele született idegrendszeri sajátosság. Fejleszteni lehet.
0: Mivel? Hogyan?
1: Az egyik leginkább, amit a legtöbbször alkalmazni szoktak, ez a szenzoros integrációs terápia, ilyen az iRace terápia, a TSMT terápia. Ezek ugye a mozgás és az egyensúly használat bevonásával segítik a szenzoros ingerfeldolgozást, meg ugye egyetlen az ingerfeldolgozást, meg az idegrendszert támogatják.
0: Reflex.
1: Ja, a Steven Stallos reflex, igen, de ő a Steven Stallos Erzsébet, ő nem a, tehát ugye ő pont azt mondja, hogy a beragadt csecsemőkori reflexek, amik nem feltétlen beragadnak, hanem vissza is tudnak térni felnőtt korban ilyen nagy stressz hatására, azok tudnak autisztikus, illetve ADHD-re hasonlító tüneteket hozni. És hogyha azokat kimozgatják, igen, megszűnik kvázi ez a csecsemőkori reflex, akkor javulnak az autisztikus és ADHD-s tünetek. De ez nem egyenlő azzal, hogy valaki autista vagy ADHD-s, mert azt aztán reflexterápiázhatják, az nem fog rajta változtatni semmit. Tehát, hogy mondjuk, aki gyanakszik arra, hogy a gyerekénél fennáll az autizmus vagy az ADHD, megpróbálhatja a diagnózis szerzés előtt mondjuk a reflexterápiát megnézni, hogy van-e egyáltalán fennmaradt csecsemőkori reflex.
0: Szóval az autizmus nem gyógyítható.
1: Nem gyógyítható.
0: Fejleszteni lehet bizonyos képességeket?
1: Fejleszteni lehet, itt ugye a szociális és a kommunikációs készségeknek a fejlesztése kulcskérdés, illetve az, hogy a szenzoros túlingerlődésre legyenek meg a megfelelő eszközök, sorba haladva. Aki mondjuk nonverbális autista, tehát nem beszél, annak egy képcserés kommunikációs rendszer, van egy ilyen eszköz, hogy képcserés kommunikációs rendszer, ami konkrétan a képekben való kommunikációt, a mondatoknak a kiegészítését, vagy egyáltalán, ha egyáltalán semmilyen verbalitás nincsen, akkor is ezen keresztül a kommunikációt segítik, akkor a vizuális struktúrálás, tehát napi rendkártyák, ilyen kis óra a falon, ami mutatja, hogy mikor mi történik, vagy ha már nagyobb a gyerek, akkor így leírni konkrétan a hétnek a rendjét és a tervét, ezek nagyon sokat tudnak segíteni. A harmadik pedig ugye ez a szenzoros ingerekkel való megküzdés, akár egy zajszűrős fülhallgató, csendes szoba, nyugi szoba, nyugi idő, léteznek már ilyen neurodiverz barát munkahelyek, ahol kifejezetten mondjuk ezeket a nyitott irodák helyett ilyen zárt, csendes, nyugi sarkos irodák, vagy például az egyik népszerű...
0: Azt hittem, hogy van egy dühöngő szoba. Milyen jó lenne itt a Mária Rádióban egy dühöngő szoba. Hová, úgy...
1: Az se rossz.
0: Igen.
1: Van egy sportbolt, ahol minden hétfőn egy órát, csendes órát tartanak az autizmussal élők miatt, hogy akkor tudnak ők menni oda vásárolni. Azt hiszem 13-tól 14, vagy 14-től 15 óra, és akkor nem szól a zene, és ki van táblázva, hogy csöndben vásárolja mindenki, mert most ő rájuk gondolnak. Ugye az a különbség az autista agy, meg vagy sokszor maga a neurodiverz agy, és a neurotipikus, aki nem autista és nem ADHD-s agya között, hogy még mondjuk, hogyha aki neurotipikus felvesz egy ruhát, amiben van egy címke, és mondjuk fel van kapcsolva a lámpa, akkor aki neurotipikus, az egy idő után nem érzi, hogy szúr a címke, és nem hallja, hogy zúg a neon. Még aki neurodiverz, meg autista, az egész nap 8 óra múlva is ugyanúgy fogja érezni azt a ruhacímkét, és ugyanúgy fogja hallani, hogy zúg a lámpa.
0: És ebbe jól bele is
1: és
0: fárad
1: ebbe bele,
0: az idegben.
1: Belefárad, beleőrül egy ponton túl.
0: Hallottam ilyet, ez is valami új keletű dolog lehet, hogy szociális kommunikáció csoport, szockom csoportként hívják az anyukák. Ez segíthet a gyerekeknek abban, hogy könnyebben kiépítsék egymással, vagy akár a felnőttekkel a kapcsolatukat? Mert ugye azért autisztikus vonásnak mondhatjuk azt is, hogy nehezen kontaktál a gyerek vagy a felnőtt másokkal, vagy nehezen teremt kapcsolatot.
1: Erre igen, ezt én is most, hogy készültem erre az adásra, olvastam róla először, hogy vannak ilyenek, és hogy elvileg igen, ezek ilyen kis csoportok, ilyen terápiás kis csoportok, ahol ezeket a szociális helyzeteket gyakorolják.
0: Mindig az informatikusok jutnak az eszembe, és a mérnökök, tehát hogyha mondjuk megnézzünk egy 40-50 éves informatikust vagy mérnököt, és itt ezúton is elnézést kérek tőlük, hogyha hallgatják a Mária Rádiónak ezt a beszélgetését, hogy tulajdonképpen ma, ha azt mondjuk egy kisgyerekre, hogy auti, akkor én látom benne ezt a mérnököt, vagy azt az informatikust, aki majd ott fog ülni órákat egy számítógép előtt, és tervez, és dolgozik, és csöndben van, és ne zavarja senki, és alig kontaktál a munkatársaival.
1: A számoknak a világa, meg az informatikának, meg ez a mérnöki világ egyébként egy nagyon jól struktúrált és kiszámítható világ, és ezért találnak sokszor az autisták magukra ebben a világban. De azért ez is inkább sztereotípia, tehát nem törvényszerű, de mondjuk egy autista fiú vagy férfi, az azért elég valószínű, hogy nekik ez biztonságos.
0: Mi a legnagyobb tévhit az autizmussal kapcsolatosan?
1: Egyik ez a gyógyítható, kinőhető, amiről ugye már beszéltünk. És a másik a kedvencem, hogy az oltás a rossz nevelés vagy betegség okozza, ami szintén nem igaz.
0: Tehát ez egy genetikai idegrendszeri húzalozás.
1: Egyszerre vele született, tehát van egy genetikai hajlam, ami találkozik bizonyos környezeti hatásokkal, illetve intrauterin, tehát méhen belüli hatásokkal, és ezek is szépen együttesen.
0: Mit jelent az inklúzió?
1: Amikor az a környezet, ahova megy az autista személy, azt tesz többet azért, hogy az autista személynek legyen jobb és könnyebb. Az integráció pedig jelenti azt, hogy az autista személy próbál jobban beilleszkedni. Alkalmazkodási szándék kell, hogy legyen a neurodiverz emberben is, tehát én, hogyha ADHD-sként elmegyek mondjuk egy bármilyen társas eseményre, csoportra, órára, kis csoportra, mondjuk én is járok most szakképzésre, és akkor ott kis csoportban vagyunk, én akkor előre mondom, hogy ne haragudjatok, de én törökülésbe fogok ülni, felhúzott lábbal fogok ülni, és van rajtam egy gyűrű, amin húzkodni fogom a gyöngyöket azért, hogy oda tudjak figyelni. Ez nem azért van, mert nem vagyok kíváncsi rátok, hanem pont így vagyok rátok kíváncsi, hogy szükségem van erre plusz matatásra, és hogy ne derékszögben kelljen ülnöm ahhoz, hogy figyelni tudjatok, és kérlek, nézzétek el nekem. De nem fogom a telefonomat elővenni azért, hogy ezt a plusz ingert nyújtsam. Nem fog felalásétálgatni a teremben, és nem fogok beleszólni a szavukba, azért, mert az én ADHD-s agyam 10 kilométerre messzebb jár a gondolatmenetüket, már be is fejeztem, amit ők épp csak elkezdtek mondani, hanem igenis összebírom szedni magamat, és kivárni, amíg végig mondják. Tehát, hogy egyrészt megadom saját magamhoz a használati útmutatót, hogy azért ülök úgy, ahogy, vagy azért piszkálgatom a gyűrűmet, mert másrészt pedig, ahol meg elvárható, meg azért uralkodok magamon nyilván. Ha pedig felmérek egy helyzetet, és azt mondom, hogy na én itt ADHD-sként ezt én nem fogom tudni végigcsinálni, akkor nem megyek oda, mert nem terheltem a környezetemre azt, hogy viseljék el azt, hogy én zsizsegek.
0: Tehát itt a kulcs, ez az önazonosság mindkét oldalról.
1: Igen.
0: Akkor itt el is jutottunk ahhoz a kérdéshez, ami szintén nagyon érdekes, most maradjunk vagy az ADHD-nál, vagy az autizmus, teljesen mindegy, hogy kommunikálja-e a szülő a gyerekével, hogy neked van egy autista diagnózisod, vagy van egy ADHD diagnózisod, kell ezt nekem kommunikálni a gyerekkel, vagy nem kell kommunikálni a gyerekkel? Hogyan lesz önazonos, hogyha én nem mondom el neki, hogy ő vele azért van ott az az árnyékpedagógus, mert neki, nem tudom, autista vonásai vannak, nyilván a gyerek észre fogja venni, hogy azért ő egy kicsit más, mint a többiek, de hogy mi a helyes?
1: Mindig mindenről kommunikálni kell a saját szintjükön. Nem tudok olyan témát mondani a felnőtt világból, amit nem kellene elmondani a gyerekeknek. Semmit. Beleértve a halált, a válást, a veszekedést, semmit. És a neurodiverzitás, az pedig pláne el kell mondani, hiszen az az ő személyes élettörténetének a része. Mindig mindent el kell mondani a gyerekeknek a saját szintjükön, a saját aktuális értelmi és érzelmi szintjüknek megfelelően, de mindig mindent el kell mondani. Ugyanis aki azt hiszi, hogy a gyerekek előtt lehet titkot tartani, az önmagát is becsapja. Nem lehet. Mindent leszednek a kis radarjukkal, letapogatják a lelkünket, nem lehet titkot tartani. Nem fogják, lehet minden részletet úgy tudni, ahogy az valójában van, és ez csak még rosszabb, mert a gyerek olyankor kettő dolgot csinál, egyrészt kitölti a fantáziájával, és a gyermeki fantáziánál nincs ijesztőbb horrorfilm a világon, egyrészt ez az egyik, a másik pedig, hogy önmagát teszi hibássá, mert a gyerekek a fejlődési szintjüknél fogva, tehát hogy önközpontúak, minden tőlük indul, és hozzájuk vezet vissza. Tehát egy gyereknek, hogyha a szüleim veszekedtek, az miattam van. Akkor is, hogyha semmi közül nem volt oda, vagy semmi köze nem volt hozzá, és mindenért magát teszi hibássá. Tehát, hogy mindig mindent el kell mondani a gyerekeknek, mert a fantáziája és az önhibáztatás két nagyon rossz válasz, amit a titkok kapcsán elindít.
0: Mi az a legfontosabb dolog, amit szerinted tudnunk kell az autizmus kapcsán? Amit mindenkinek tudnia kéne, függetlenül attól, hogy érintette a családja ebben a kérdésben, vagy nem?
1: Hát egyáltalán a létezését elismerni. Szerintem a legfontosabb ez, ugyanis azzal, ahogy a diagnosztika fejlődött, és egyre több lett a diagnosztizált autista ember, ezzel párhuzamosan jött ez a én is ilyen vagyok, de mégse vagyok autista, meg akkor mindenki autista, meg ez divatdiagnózis, meg ez felmentés, és ezzel invalidálják nagyon sokszor azt a rengeteg nehézséget, amivel egy autista ember egyébként megküzd. Szóval egyáltalán odaig eljutni, hogy
0: legyen valami.
1: Hogyha valakinek van egy diagnózise, vagy egy sejtése önmagával kapcsolatban, de ha diagnózis van, akkor pláne, akkor ezt fogadjuk el tényként, és halljuk meg azt, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy könnyebben tudjon igazodni a világban.
0: Mit jelent az Asperger autizmus?
1: Igazából egy enyhébb fajta tünet együttesnek a szinte a legenyhébb fajta, vagy a legkevésbé jól látható autizmusnak a spektruma, igen.
0: Tehát a spektrum alján lévő?
1: Hát körülbelül, igen. Aki főleg ugye lányok kapják egyébként ezt a diagnózist, ez az ilyen nagyon enyhe diagnózis, amikor ez a hangszín szabályzó, vagy ez a hangszín, vagy ez a szín spaletta nem olyan kiugróan tér el. Eltér azért, de nem olyan nagyon kiugróan.
0: Tehát ez az enyhébb esete az autizmusnak.
1: Igen.
0: Az autista gyerekek fognak tudni mondjuk önálló életet élni?
1: Van neki, igen, van neki nem. Tehát ez a mértéktől és a területeknek az érintettségétől függ. Azért a legtöbben én úgy gondolom, nem tudok statisztikát most így fejből, de én ahogy szétnézek és ahogy látom a világban, viszonylag kevés az olyan súlyos érintettség, hogy élete végéig ellátásra szoruljon.
0: És a szociális kapcsolatai?
1: A legtöbb autista ember felnőtt korára jó vagy nem jó, de megtanul maszkolni és szociális kapcsolatokat képíteni, és megvan az a tényleg egy-két ember, ahol nem kell ezt megtennie, és legyen is meg ez az egy-két ember, mert különben kiég belülről. Tehát úgy nem lehet, hogy mindig mindenhol maszkolunk. Legyen egy társa, meg egy barátja, ahol nem kell maszkolnia, és akkor a többi az pedig felszínes kapcsolat.
2: Reméljük, hogy a mai beszélgetésünk segített közelebb kerülni az autizmus megértéséhez, és hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb elfogadással, türelemmel és nyitottsággal forduljunk egymás felé. Hiszen minden ember egyedi, és mindannyiunknak szüksége van arra, hogy megértsék, elfogadják és szeressék. A műsor vendége Cserzita pszichológus volt, a beszélgetést pedig Prontfai Vera vezette.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezded

A szent kegyelmed nincs velünk, szívünk erőtlen reszketünk. Lelkünket lelket tölts el, költöz szívünkbe Istenünk. Ne tűrjön alnok cselszövőt, ne tárjon ajtót bűn előtt, hogy napjaink sok.

csend, s vezérünk törvényed legyen. Jóság királya Krisztusunk,

0: Uram, ne büntess haragodban engem. Uram, ne fedj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban. Mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs testemben épp hely, mert haragszol én rám. Nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem. Gonoszságaim fejemre gyűltek, súlyos teherként nehezednek rám. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, ne büntess haragodban engem. Uram, előtted van minden kívánságom. Üszkösödnek gennyed sebeim, oktalanságom miatt. Nyomorúságomban meggörnyedtem, naphosszat szomorúan járok kelek. Ágyékomat gyulladás gyötri, nincs testemben semmi épség. Elgyöngültem és levert vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs elrejtve előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt, rokonaim messze maradnak. Csapdát állítanak, akik vesztemre törnek, rossz akaróim álnokul szólnak, és egész nap cselt szűnek ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, előtted van minden kívánságom. Gonoszságom őszintén megvallom előtted. Ne hagyd magamra, Uram, én menedékem. Én meg, mint egy süket, semmit sem hallok. Mint egy néma, nem nyitom föl számot. Olyan vagyok, mint aki nem hall, mint aki nem tud válaszolni. Mert, Uram, én benned remélek. Meg is hallgatsz, Uram Istenem. Így szóltam ugyanis. Rajtam senki ne nevessen, és a lábam tántorul, senki se dicsekedjék. Mert bár a bukás küszöbén állok, a szenvedés nem marad el tőlem. Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, és bánkódom bűneim miatt. Ellenségeim azonban erősebbek nálam, és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem. Rágalmaznak, és a jóért rosszal fizetnek, mivel mindig a jót akarom. Ne hagyd magamra, én Uram! Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem! Uram, én menedékem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gonoszságom őszintén megvallom előtted. Ne hagyd magamra, én Uram, én menedékem. Pilláim elernyednek, még segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
1: Olvasmány Ózsás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról hűtlenségét. Ezért lám, eltorlaszolom tövissel az útját, falat emelek elé, hogy ne találja ösvényeit. Keresi majd szeretőit, de nem leli őket. Hiába kutatja, nem találja meg soha. Akkor így szól: elmegyek, visszatérek előző férjemhez, mert jobb volt nekem régen, mint most. Nem ismerte el, hogy én adtam neki a gabonát, a bort, az olajat, én adtam neki az ezüstöt és az aranyat, amelyből a bálokat csinálta. Ezért visszaveszem tőle gabonámat, ha eljön az ideje, és boromat is a maga idejében. Megvonom tőle gyapjumat és lenemet, amellyel mesztelenségét takargatja. Majd feltárom szégyenét szeretői előtt, és senki sem szabadítja ki kezemből. Örömünnepeit megszüntetem, új holdját, szombatját és minden ünnepét. Letarolom szőlejét és fügefáit, amelyekről azt mondta, ez a bérem, amelyet szeretőimtől kaptam. Vadonná változtatom, a mezei vadak táplálékává. Megtorlom rajta a bálok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik. Nyakékekkel és függővel díszítette magát, úgy ment szeretői után, rólam pedig megfeledkezett, mondja az Úr. Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s szívére beszélek. Visszaadom neki szőlőskertjeit, ákorvölgyét, mint reménye csillagát, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről. Azon a napon, mondja az Úr, így szólít majd engem, férjem, és nem mondja nekem, bálom. Nem hagyom, hogy a bálok nevét ajkára vegye, ne is emlékezzek többé a nevükre. Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mezővaddyával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal, eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. Azon a napon válaszolok, mondja az Úr. Válaszolni fogok az égnek, és az válaszol a földnek. A föld is válaszol a gabonának, a bornak, az olajnak, azok pedig Izraelnek. Elültetem az országban. Nincs irgalomnak, megirgalmazok, nem népemhez, pedig így szólok, népem vagy. Ő meg azt mondja majd, én Istenem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja, már fel is készült menyasszonya. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára.
2: Olvasmány keresztes Szent János áldozópapnak a Szellemi Páros Ének című munkájából. Az Istennel egyesült és hozzá hasonult lélek Istenben a fölséges Isten felé lehel valamilyen lehelést, az Istenihez hasonlót, amelyet Isten a lélekben lakozván önmagában lehel, mint a lélek lehelésének a mintáját. Amennyire én értem, ez az, amit Szent Pál e szavakkal akart mondani. Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya, a tökéletes emberben ez megvalósul. De nincs is semmi okunk kételkedni abban, hogy a lélek képes így magasra jutni, mert ha Isten jósága egyesíti őt a Szent Háromsággal, akkor a lélek Istenhez hasonul. Mi van abban hihetetlen, hogy értelmével, megismerésével és szeretetével az ember is úgy működjék, vagyis jobban mondva a Szent Háromsággal együtt működjék, mint maga a Szent Háromság. Ezt azonban Istenben részesülve cselekszi, azaz maga Isten végzi benne ezt a működést. Hogy pedig ez mi módon történik, arról az emberi értelem és bölcsesség más nem mondhat, csak bemutatja. Az Isten fia maga szerezte meg és érdemelte ki nekünk ezt a magasztos méltóságot, hogy Isten gyermekei lehessünk. Ő maga ugyanis így imádkozott az Atyához. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Vagyis más szóval, hogy a mi bennünk való részesülés által ugyanazt cselekedjék, amit én cselekszem. Sőt, többet is mond. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy, amint te, Atyám, bennem vagy, s én te benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Ez pedig úgy történik, hogy részesít minket is ugyanabban a szeretetben, amely őt a fiúval köti össze, habár nem természet szerint, mint teszi a fiúval, hanem a szeretetben való egyesülés és hozzá hasonlulás révén. Magától érthetőleg a fiú itt nem azt mondja az atyának, hogy a szentek lényegileg és természetileg legyenek úgy egyek, mint az atya és a fiú, hanem azt kéri, hogy egyek legyenek a szeretetben való egyesülés által, amint a szeretetettségben egy az atya és a fiú. A lelkek tehát ugyanazokat a javakat, amelyek az atyában és a fiúban a természet alapján vannak meg, részesedés folytán birtokolják, és így részesedés szerint valóban isteniek, hasonlók Istenhez, és részesednek Istenből. Ezért mondja Szent Péter, töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak, Jézusnak az ismerete. Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk. Megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek. Így jön létre, hogy a lélek a Szent Háromság működésében részesedik az említett benső egyesülés révén. Ez ugyan tökéletesen csak az eljövendő más világon fog megvalósulni, azonban már ebben az életben is nagy mértékben érezhető, és már előre lehet ezt élvezni. Ó lélek, akik ilyen fenséges nagy dicsőségre vagytok teremtve, mit csináltok, mire törekeztek? Ó, mekkora szerencsétlenség, hogy Ádám fiai vaksággal vannak megverve. Akkora fény ragyogására is vakok, és ilyen hangos szózatokra is süketek. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel ad, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalunk,

Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat. Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben. Jogosan ítélsz, te Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted. Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem. Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem. Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik. Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg Istenem ellenségeimtől, te légy oltalmazom támadóim ellen. Ments meg engem a gonosztevőktől, a vérengző emberektől szabadíts meg, mert íme leselkednek életemre, rám rontanak a hatalmasok. Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram, nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám rontsanak. Ébredj fel, jöjj ide és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős várom. Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Én meg hatalmadról énekelek. Már korán reggel örvendezem jóságod miatt. Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem. Te vagy erősségem, rólad szól énekem. Te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, se betűt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasad.

0: Isten így szól szentélyében, újjongva osztom fel Szihemet, Szukkot völgyét is felmérem. Gilead az enyém és enyém Manassze is, Efraim sisak lesz fejemen. Júda királyi jogarom, Moab az én mosdó tálam, Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik. Az erős városba kivezet el engem, Edomba kirányítja léptemet. Csak te Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk. Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebetűt rajta, de be is kötözi. Ha elmétek távol járt Istentől, most keressétek őt tízszeres buzgalommal. Mert aki rátok hozta a csapásokat, örökké tartó örömet hoz a szabadulással. Az Úr maga a jóság, teljes a szabadulás nála. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a MyRádió mai délutáni és esti műsorait. Uranyját imádkozunk délben, majd pedig ima szándékokat fogadunk telefonon, élő adásban. Négy magyar nyelvű rádió közösen végzi ezt az ima szándék fogadást. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Első péntek révén a négy magyar nyelvű rádió közös imádsága lesz ez a rózsafüzér imádságunk. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13 óra 15 perckor. Szövetség az életért, beszélgetés Böte Csaba atyával 13 óra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékezünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imanác után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor.

Lélek jelenlét, a Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Barátnővér, Csaba Veronika nővér műsora 17 óra 15 perckor. Családegyház, Berán Ferenc atya műsora 18 órától. Az igézés a 7 percek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A 7 percek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhekről 20 órától. Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perckor. Iránytű Pál Ferenc a előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Életkérdések Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A nézőpont és a 7 percek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schiller Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Hírpercek.
1: Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula-hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban öt út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságot, Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az igetes, imáz Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testéről, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, őrzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, határainkon innen és túl. Most a következő percekben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imalánca, azt követően pedig közösen imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzért. Telefonszámunk elhangzott 061-374-0904-es, egészen 12 óra 10 percig, 13-ig telefonálhatnak, és várjuk a hívásaikat, és ha adásba kerülnek, akkor kérem, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket. A hónap első péntekén vagyunk, Jézus szentséges szívének ajánljuk fel az imádságainkat magunkban is. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelkeügyéért, a közelmúltban elhunyt Derzsi Emil és Szabó Adrián önkéntes társaink lelkeügyéért, és hát azokat az önkéntes társainkat is imáinkba foglaljuk, akik már nem tudnak itt lenni, vagy betegek, vagy elhunytak, őértük is felajánljuk az imádságainkat. És a következő egy recepcióra érkezett imakérés. Ja, már jött is az első telefon. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Margitka vagyok Foltról. Nagyon szeretnék kérni imát a testvéreim, betegek, és azoknak szeretnék támaszt nyújtani. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Tehát várjuk a hívásaikat a négy magyar nyelvű Mária Rádiók helyszíneiről. Kedves hallgatóink, remélem, hogy hallgatják adásunkat, és bekapcsolódnak.
3: Kérem
1: az imalánzba.
3: Kérem a közös imád súlyos betegekért, Imréért, Csilláért, Anikóért, Ottóért, két Andrásért és családtagjaikért, valamint Éva családjának megtéréséért, és a 101 éves Terézért és nagy családjáért, valamint népünkért és a békéért. Köszönöm.
4: Szeretnék szívem teljes szeretetével Annáért, Irénkéért imád kérni. Közösen imádkozzunk értük. Adja meg nekik az Úr azt, amire leginkább szükségük van. Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, a déli imaláncot hallják a budapesti stúdióban hónap első péntekén. Várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es számon, és már jött is a telefon. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Attiláért szeretnék imát kérni, aki most külföldön él és dolgozik. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, imádkozzunk érte! Mindörökké, amen!
6: Mártáért, Csabáért és Balázsért. Amen.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőért a keresztem hordozásához. A magyar nyelvű Mária Rádió kérönkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekhez, és imád szeretnék kérni egyházunkért, hazánkért, a fiatalokért, a Mária Rádió összes dolgozója és önkéntesei, illetve az adakozóiért. azokért, akikért senki nem imádkozik, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a családom megholtjaért, meg a többi megholtakért is. És köszönöm szépen a meghallgatást. Köszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Közös imában szeretném megköszönni az én drága Jézusomnak és a Szűzanyának, hogy együtt tudtam nyaralni a gyermekeimmel. Köszönöm.
1: Adunk hálát közösen. Mária Rádió, tessék. Mária Rádió, tessék mondani, hallgatom.
10: Kérdessék, imád szeretnék kérni. Először is meg szeretném köszönni az ideáig kapott kegyelmeket a drága jó Istennek, amit eddig adott nekem. És imád szeretnék kérni az ima erejét, hogy a családomba visszatérjen a szeretet és a béke, és a feleségemnek is a nézőpontja más legyen. Nagyon köszönöm, dicsértessék.
1: Békesség legyen, mindörökké, amen Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
11: Nagy szeretettel kérem önökért a közös imát, drága Jézus nevében, Hanna lánya egész életére, drága szüleimnek, valamint egészségért, hogy tudjak dolgozni a hivatásomban, amit nagyon szeretek, és a Szentlélek mindennapi kiáradásáért. Hálaim már minden eddig, és eljövendő fegyelmet. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni Szili András atyáért, a háború befejezéséért, a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, imádkozunk együtt erre a szándékra is. Mária Rádió, tessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fogdila vagyok, Domonybörgből. És engem nagyon megiklettek a Szeretetnánk lelki naplóban a Szűzanyának a szavai, hogy meg tudjuk vakítani a sátánt az imáinkkal. És én erre szeretném felállni, erre a szándékra, mert ha ezt megtesszük, akkor a két legfájóbb pontunkat, a családot meg az egyházat ért rombolást meg tudjuk állítani. Úgyhogy erre a szándékra kérnék.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, imádkozom velünk. Mária Rádió, tessék! Halló!
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus, annak kér lelki békéért imát és esőért.
1: Imádkozunk erre a szándékra is, önnel együtt. Még van néhány percünk, 061-374-0904-es. Várjuk a hívásaikat ebben három percben még.
15: Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért, kérni az ima szándékot Nikolaj Furuzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és diáklányokért, akik a Rózsafüzért imádkozzák szombatonként délben délután, rájuk is kérném az önáldását, kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért, az összetartozásért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Mária Rádió, tessék!
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok vonalban, Ilona vagyok.
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
16: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért. Imád szeretnék kérni a lányom gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni az én jobb legyen az eredményem, mert 9 hónapja nem jobb az eredményem, a férjem gyógyulásáért. És olyan Margit nagynéném szemműtét gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni unokáim szerencsés hazalétükért. Imád szeretnék kérni a másik unok, amivel nagy család vagyok. Imád szeretnék kérni a munkahelyemet tartásáért, hogy maradjon. Imád szeretnék egy 2 éve húzódó szerencsés balesetből kifolyólag lezárásáért. A pápáért, a püspökökért, a papokért, jó, a békért, a háború megszűnéséért, és mindenért, a Mári vagy a Rózsa füzérolvasóért, mert én mindenbe bent vagyok, adakozók legyenek, hogy önök tudjanak, mert engem ez éltet, és a Jóisten áldása, a kegyelme, a Szűzanya tiszteletére is kérem az imád. Önök a Jóisten áldása legyen, éjjel-nappal én imádkozok, ha vécére megyek, akárhova, imádkozok, hogy önök létezzenek, de legyen sok adakozó, legyen, mert én havi adakozó, pont vámos.
1: Köszönjük szépen, és együtt imádkozunk önnel. Mária Rádió, tessék!
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én megköszönöm a kegyelmeket drága Jézusomnak és a Szűzanyának, és szeretnék imád kérni a családom hitének megmaradásáért, Gábor atya gyógyulásáért, Magyarország egységéért, és a világ békéért, és minden beteg emberért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Tessék, Mária Rádió. Halló.
18: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Három atyáért szeretnék kérni, nagy betegek. Tibor atyáért, Attila atyáért, és Erdő Péter úrért, Diboros úrért. Köszönöm szépen, imád szeretnék kérni értük.
1: Imádkozzunk együtt önnel. Mária Rádió, tessék.
19: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni, hogy egy szózattól vengjen az egész föld, dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb oltári fenség. Köszönöm
1: szépen. Köszönjük szépen. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
20: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni élő családtagjaimért, de szükséges kegyelmeket be tudják fogadni, elhúny szeretteimet, pedig kérem az Úr Jézus irgalmas szeretetét fogadja be országába. És mindannyiunknak adjunk kegyelmet a Mária Rádió segítségével, hogy tovább tudjunk járni ezen az úton. Köszönöm
1: Köszönjük
20: szépen.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Kedves hallgatóink, a hónap első péntekén a déli imaláncot hallották a budapesti stúdióból. A következő percekben a fájdalmas József Üzer imádsága következik a négy magyar nyelvű Mária Rádió imádságával, és kérem, hogy csatlakozzanak a József Üzérhez, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.
21: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
22: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
23: Mindörökké, amen!
22: A fájdalmas rózsafűzért a négy magyar nyelvű Mária Rádió családjával közösen imádkozzuk. Kérjünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
23: Amen.
22: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
23: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
22: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
23: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
22: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
23: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
22: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
23: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
22: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
23: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
22: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
23: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
22: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérre verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Gecemáni kertben, vérre verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életébe, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségbe, a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűnnel és a nagy gonoszság elleni küzdelemre. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, add meg kegyelmedet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
0: Sziasztok, visszaszámolok.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére elverítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkába darabokra szaggatták, és sebeiből a szent vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabszolgaságába. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a szentgyóláshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. És arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét. Az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka. Mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos. Türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, add meg kegyelmedet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: a fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Ne engemet csírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket csírassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt, együttérzésre van szüksége, de nem az hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életébe. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és a kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak is. Kérlek téged, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária!

0: voltál teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A fájdalmas rózsafüzér első tizedét a felvidéki, a második és negyedik tizedét a budapesti, a harmadik tizedét a székelyudvarhelyi, az ötödik tizedét pedig a délvidéki Mária Rádió imádkozta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: 1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered havas boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanche torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt meghallották, hogy otthon van, olyan sokan gyűltek össze, hogy az ajtó előtti téren sem fértek el. Miközben hirdette nekik az igét, egy bénát hoztak oda. Négyen vitték. A tömeg miatt azonban nem tudtak eléje jutni, ezért kibontották fölötte a háztetőt, s a nyíláson bocsátották le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához. Fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Néhány ott ülő írástudó erre azt gondolta magában, hogyan beszélhet ez így, káromkodik, ki bocsáthatja meg a bűnöket, nem egyedül az Isten? Jézus lelkében mindjárt átlátta gondolataikat, és így szólt hozzájuk. Mit tűnődtök ezen? Mi könnyebb, ha azt mondom a bénának, bocsánatot nyernek bűneid, vagy ha azt, kelj föl, fogd az ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult. Mondom neked, kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza. Az fölkelt, gyorsan fogta az ágyát, és mindnyájuk szeme láttára kiment. Erre valamennyien szinte magukon kívül dicsőíteni kezdték Istent, aztán hozzáfűzték. Ilyet még sohasem láttunk. Később megint kiment a tóhoz. Az egész sokaság utána tódult, ő pedig tanította őket. Amint a vám mellett elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Kövess engem, szólította meg. Az fölkelt és követte. Mikor később Jézus Lévi házában asztalhoz telepedett vele és tanítványaival együtt, sok vámos és bűnös is letelepedett. Sokan követték ugyanis őt. Ekkor a farizeusok közül való írástudók látva, hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik, megkérdezték tanítványait. Miért eszik-iszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Ennek hallatára Jézus azt mondta nekik. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. János tanítványai és a farizeusok akkor éppen böjtöltek. Hozzáfordultak és megkérdezték tőle. Miért böjtölnek János meg a farizeusok tanítványai, s miért nem böjtölnek a te tanítványaid? Jézus így felelt. Csak nem böjtölhet a nász nép, míg vele a vőlegény. Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem var ócska ruhára nyers szövetből foltot, különben az új a réginek épp részét is eltépi, és még nagyobb szakadást támad. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor kiszakítja a tömlőket, és így a bor is, a tömlő is tönkre megy. Az új bor új tömlőbe való. Egyik szombaton vetések között járt az Úr. Útközben tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok erre megkérdezték tőle, miért tesznek ezek szombaton olyant, ami tilos? Mire ő így felelt. Soha sem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Hogyan ment be Abiatár főpap idejében az Isten házába, és ette meg a kitett kenyereket, amiket csak a papoknak volt szabad megenniük, s hogyan adott társainak is belőle? Aztán hozzáfűzte. A szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Az ember fia ura a szombatnak is.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 7-e. Dániel, te kedvelt férfi! Dániel könyvében olvassuk ezt a 10. fejezet 11. versében. Dániel, te kedvelt férfi! De jó annak, akiben az Isten kedvét leli, mondhatjuk. Valóban jó az ilyen embernek, akiben az Isten a kedvét leli. De nem úgy, és nem azért, ahogy, amiért mi azt elgondolnánk, vagy ahogy ezt egyes közösségek hirdetik. Csupán e világi sikereket garantálva az Úr kedveltjeinek. Dániel az Úr kedveltje. Ennek tapasztalata pedig rémület, magány, erőtlenség. Olyan fájdalom, amelyben az ember nem tudja magát összeszedni. Akit az Úr igénybe vesz, ott sokféle tő is adatik. Ahogy ezt egyébként Pál apostol is átélte, amint a 2. Korintusi levél 12. fejezete 7. versében olvassuk. Tehát, hogy akit az Úr igénybe vesz, ott sokféle tő is adatik, a mi Úrunk Jézus Krisztusról nem is beszélve. Ez azonban csak a dolgok egyik oldala. Mert igaz, hogy Isten igénybe vesz, elerőtlenít, hogy ne magunkban bízzunk. De ugyanakkor igéjében saját mennyei erejével felvértez bennünket. Ez pedig mindenre elégséges. Beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Halljuk meg, kik is vagyunk. Amikor Izraelnek a bálványimádás és a száműzetés keserű tapasztalatai után újra talpra kellett állnia és reményt kellett találnia, Isten elküldte a prófétákat, hogy eltávolítsák a kétségbeesés és a lemondás vakolatát. Ezt írta Izajás. Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek, én gyönyörűségem, és országodat menyasszony, mert az Úr örömét találja benned, és országod újra férjhez megy. Az élet megpróbáltatásai és szenvedései utáni elhagyatottság, sőt, elpusztítottság érzését mindannyian ismerjük. Az Úr azonban nyomatékosan mondja, hogy nem a kudarc a sorsunk, nem a nyomorúság a végső identitásunk, mondja az Úr nyomatékosan. Isten szemében mindig elragadó valóság maradunk, mint egy szerethető és kívánatos menyasszony, aki kész újra kivirágozni. Az énekek énekében olvassuk, kelj föl, kedvesem, gyere, szépségem. Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtek helyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen, mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az orcád. Az énekek énekének szerelmes szavai pontosan ebbe az irányba mutatnak. Arra ösztönöznek minket, hogy újra csodálattal tudjunk arra pillantani, akik vagyunk. Annak ellenére, amikké talán váltunk. Azáltal, hogy Isten vőlegényként mutatkozik meg, feltárja előttünk, hogy valóban szerethetők vagyunk. Hangunk szépen cseng, arcunk bájos és varázslatos. Ezt olvassuk Izajásnál. Most hát ezt mondja az Úr, a Teremtőd, Jákob, az Alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek. És a folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg. És a láng nem perzsel meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. Izrael szentje, a megváltód. Váltságodul odaadom Egyiptomot, Kust és Szebát cserébe érted. Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem, és szeretlek. Embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért. A prófétáknak, akik látták a nép attól való félelmét, hogy keveset vagy semmit sem érnek, néha szertelen és szenvedélyes szerelmi vallomásokra kell ragadtatniuk magukat. Az Izajás által használt képek mögött, amelyekkel meg akarta győzni a népét arról, hogy ne adja föl az ígéret földjére vezető útját, valóban hihetetlen hírre eszmélhetünk rá. Isten őrült dolgokat is hajlandó tenni értünk, odáig is hajlandó elmenni, hogy mindenét odaadja. Még a saját fiát is, amint felfedeztük, amikor az emberiség történelmében elérkezett az idő teljessége. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől, még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Olvassuk Izajásnál.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak ékkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi, csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életében elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát, menjek országában, a szépen jól nevelt gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan, ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korodbeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvet beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én, édesapám még 18-an voltak, elsőnök a testvérek. Hát azok minden utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennapi ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, hát annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, Nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztos, hogy jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csit, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ottan nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedje el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, itt biztos, hogy nem fognak, nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem. Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda mennék, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikróbuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondja, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi, Hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte a közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, ékle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képe, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de hogy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte és utána megmagyarázom, hogy hova is menk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát én végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajba vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok. Éhes is vagyok. Én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Sutty eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul az, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni. És tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Ág István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon és Bella István. A mai napon, születésnapján Bella Istvánnal ismerkedünk meg. Fogadja a hallgatói család szeretettel Bella István költeményeit. Bella István, kettős köszöntő, a boldog vérem költőjének. Kinek a szíve 40 éve maszatos a vértől, a portól, kaszához kötve, mint a kéve, kalászra és kenyérre gondol. Testvérem, István, nem a vérben, ikerbátyám, nem vér szerint, de testvér a téltükrű létben. A sors, a vers, az érv szerint. Ebben a hullongó tavaszban, ahol úgy halálol a fény, mintha villámlana magasban, sárga ráncú gyerektenyér. Részpénz a szemre, szeptember levél, ebben a szájigérő gazban éltessen, éltessen minket az élet. Vagy hagyjuk a jó kívánságot a fákra, a virágmagvas madarakra, aranypántlikás csöngettyű naplátszat illik csak kis csikónyakakra. Fölszer számolva, a halára fölhámolva, míg a szánkon ostor pattog, s csíkos az ég is, virág tajtékmező a hátunk, a rúd mellett mégis, mégis a boldog békjót és az igaz igát kívánom. Istvános napunkra. Mert egyre nehezebb a szekér. Derékig rakva már halottal. Oldalán véres vonatkerékkel föl a hold, és az alföld kilocsan, a búza és kukoricatáblák meglódulnak akár a tenger, és szállnak, másznak. Az akácfák. Mennyi magyar Ikarusz ember? Mondjam kik. Szájuk széle árny már, varanytól és virágtól hemzses mégis-e föl, föl, zuhanást, kérem életem, és életedhez. Hattyú és karvaj viaskodott a párnán, keserű éj és jövő fehér nappal. Derékig a földben László szentvitéz gyilkolódik a napvilág rabló kánnal. Övé a fény. Nem humájlunk, hát árván, ha fölsír a sötét. Őtőle elenyész. Csak bírd. Bírjuk szerelmetes kínnal. Imit a toll, a tinta, a tiszta kéz, és ott, a most, az, ami nincs egész, ránk vár, hogy mondjuk. Szánkon fekete sármány, és újra szó, ki lélek is, meg sár is. Kettős köszöntöm, mi mással zárhatnám. Éltessen, éltessen minket az élet, és éltessen minket a halál is. Kettős köszöntő Bella Istvántól.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Hírek.
1: 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a Hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a Hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 000 magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti életét, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az emberfia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony-bizony mondom nektek, az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Napról napra olvasunk egy-egy részt, egy-egy szakaszt az evangéliumból. Az évközi időszakban a folyamatos olvasás segít bennünket abban, hogy egy picit összefüggésében lássuk az egész történetet. Ugyanakkor a mai evangélium talán azért lóg egy kicsit a levegőben, mert tegnap Jézus színeváltozásának ünnepén nem a folyamatos olvasás rendje szerint, hanem az ünnep rendje szerint olvastuk az evangéliumot. Miről is szól az ezt megelőző rész? Péter vallomása áll előttünk Fülöp Cezárájában. Kinek hívnak engem, kinek tartanak engem az emberek, ti kinek tartotok engem? És ide kapcsolódik az első jövendőlés Jézus szenvedéséről. Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie. Péter szemrehányását is olvastuk. Nem Isten ments, Uram, hogy veled ilyen történjen. Jézus pedig azt mondja neki, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, ami az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ebből a helyzetből folytatja az evangélista, hogy Jézus az önmegtagadásról tanít. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét, és úgy kövessen. Szeretnénk mindannyian Jézus nyomában járni. Valószínűleg bennünk is megfogalmazódott már néhányszor a kérdésre a válasz, hogy valóban Jézus tartjuk az Isten fiának. Talán sokan úgy vélték, hogy milyen jó Jézus közelében lenni, ugye ismerjük a kenyérszaporítás történetét, amely után János evangéliuma szerint királlyá is akarják tenni Jézust, mert aki ingyen kenyeret kap, az legyen a királyunk. Persze Jézus ezek elől mindig kitér. Amikor azonban kiderül az, hogy nem is olyan kényelmes Jézus követségében járni, akkor sokan megrettennek, mert nem csak egy kényelmes út, amin hallgatni kell Jézust, hanem követni kell őt a kereszthordozásban. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. És a kereszt manapság talán még inkább, mint régen, megriaszt bennünket. Nem szeretjük az erőfeszítéseket, nem szeretjük a kötelező dolgokat, nem szeretjük az elköteleződést, valamiképpen a szabadságnak egy olyan hamis képe él bennünk, hogy bármit megtehetek, azt teszem, ami nekem jó, ami nekem kedvező, azt teszem, ami nekem érdekes, ami nekem fontos. Csak amikor ez a nekem fontos irányban járunk, akkor elveszítjük a másik embert magunk mellől, és akkor egyedül maradunk, akkor magányba zárjuk önmagunkat. Amikor pedig fölvesszük a keresztünket, ami nem feltétlenül az a kereszt, amit Jézus fölvett fizikailag, ténylegesen ilyen nagy szenvedés, hanem a kereszt az, amikor lemondok önmagamról, és a másik emberre figyelek. A kereszt az, amikor a szeretetemet igyekszem megmutatni. A kereszt az, amikor egyre inkább fontossá válik a másik ember a számomra. és így szeretnénk járni az utunkat, így szeretnénk úgy haladni a krisztusi úton, hogy az valóban az örök élet felé vezessen. Mert az is sokszor talán keresztnek tűnik, amikor korán kell fölkelni vasárnap, hogy elmenjek a Szent Misére, amikor böjtöt kell tartanom, amikor a szeretetemet megmutatom, akkor ez újra és újra kereszthordozás. És van szenvedés is az ember életében, különféle fájdalmak, lelki fájdalmak, amikor csalódás ér bennünket, amikor valaki nem úgy reagál, ahogy azt én vártam, ahogy azt én szerettem volna. De van fizikai szenvedés is, amikor valami elkezd fájni, amikor valami nem úgy működik a szervezetemben, mint ahogy kellene. Ezeket a kereszt hordozásokat is szeretnénk oda tenni Jézus Krisztus elé. Ha merünk belevágni, elindulni Jézussal, vállalni az erőfeszítéseket, akkor megtapasztaljuk az ő kegyelmét. Felfedezzük, hogy nem is annyira nehéz, mint amennyire elsőnek tűnik a számunkra. Felfedezzük sokszor a közösség erejét, a közösség támogatását, mert együtt haladunk a krisztusi úton, mert együtt hordozzuk azt a keresztet, amely ezen az úton elér bennünket, mert együtt szeretnénk járni azon az úton, amelyen Krisztus vezet bennünket. A közösség ereje, támogatása újra és újra fontos a számunkra. És felfedezhetjük azt is a kereszt hordozásban, a feladatok vállalásában, a kényelemtől való mentességben, hogy napról napra megkapjuk a kegyelmet ahhoz, hogy tegyük a dolgunkat, végezzük a munkánkat, napról napra megkapjuk a kegyelmet ahhoz, hogy törődjünk a másik emberrel, a mellettünk élő emberrel. Napról napra megkapjuk a kegyelmet ahhoz, hogy ápoljuk azt a beteget, aki fontos a számunkra, aki közel áll hozzánk, de akinek az ápolása talán több időt vesz igénybe, mint amit igazán szeretnék, vagy igazán jó lenne rászánni, mert más fontos dolgoktól veszi le az időt az, amikor a másik embert igyekszem támogatni, megerősíteni. És újra és újra fölmerül a kérdés bennünk, hogy mennyire a kényelmünket keressük, és mennyire a krisztusi utat járjuk. Hol tudunk elszakadni a kényelmességtől, hol tudjuk fölvállalni mindazt, ami fontos a számunkra. Kosztolányi Dezső így val a Boldog Szomorú Dal című versében. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rúgyó fák suttogva hajolnak utamra, s benne a dió, mogyoró mák terhétől öregből a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, uti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép, részegje a ködnek a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájam van öreg pipa füstől. Fürdő van üdíteni testem, langy tej a beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mit lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezze zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Amikor felvesszük keresztünket, akkor igyekszünk egyre jobban otthon lenni az égben. Amikor felvesszük keresztünket, akkor nem arról van szó, hogy ne legyen olyan felszerelésünk, lakásunk, helyünk, ahol megpihenhetünk, ahol jól érezhetjük magunkat, hanem arról van szó, hogy tekintetünket az örök életre vetjük, és nem a földi kincseket keressük, hanem az örök élet kincseit szeretnénk egyre inkább megtalálni, fölfedezni az életünkben, fölfedezni a mindennapjainkban. Kérjük Jézus kegyelmét, hogy újra és újra fölvehessük a keresztünket, járhassuk a krisztusi utat, hogy egyre inkább megnyerjük azt az életet, amelyet Krisztus kínál föl számunkra, amelyért meg kell dolgoznunk, hogy elnyerhessük azt az ajándékot, amelyet Istentől kapunk majd az örök életben. Merjünk bátran belevágni, újra és újra útra kelni Jézus Krisztussal, útra kelni Istennel, felfedezni az ő szeretetét, tükrözni és megmutatni a másik embernek azt a szeretetet, amelyel ő megerősít, amelyel ő vezet újra és újra bennünket. Hogy otthon legyünk abban a túlvilágban, amelybe Isten hív bennünket, amelyre Jézus újra és újra el akar vezetni bennünket. Kérjük Isten kegyelmét, hogy segítsen és erősítse meg bennünket a mindennapi hűségünkben. Kérjük Isten kegyelmét, hogy vele járhassuk életünk útját, megerősödhessünk a tanúságtételben, megerősödhessünk a szeretetünkben. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. Ezen a nyáron már másodszor van ez az extrém meleg, ez a nagyon erős meleg az országunkban, amely sokakat megvisel, sokaknak ad nehézséget. Arra hív bennünket sok minden, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy fedezzük fel azokat az időseket a környezetünkben, akiknek különösen is nehézséget okoz ez az időjárás, és próbáljunk nekik segíteni, illetve jelezzük a segítő szervezetek felé. A Máltai Szeretett Szolgálat országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a munkatársak ezekben a napokban, hogy leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak. A szolgálat szeretett szolgálat munkatársai a karitatív szervezet intézményének vonzás körzetében lakó egyedül időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, az érintettek biztonságban tudják átviselni a rendkívüli hőséget. Irányított beszélgetések során rákérdeznek az illető közérzetére, folyadékpótlására, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget tudnak kérni. Megkérdezik például, mikor hívott utoljára, meg tudja oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. Válaszok függvényében a szeretett szolgálat munkatársai személyesen is felkeresedik az idős embereket, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak nekik, akár orvost vagy mentőt hívjanak hozzájuk. A hőség alatt minden nap felhívják és újra megkérdezik, hogy tudnak-e valamit segíteni ezeknek az idős embereknek. Máltai Szeretett Szolgálat szolgálata, nyilván ez is egy része a szolgálatuknak, de valahol mindannyiunknak lehet az a szolgálata, hogy egyre jobban igyekszünk egymásra odafigyelni, ezekben az extrém időjárásokban különösen is, de nyilván nem csak a nehéz időjárási helyzetben, hanem rendszeresen és folyamatosan szeretnénk tudni arról, mi történik a környezetünkben, mi történik a mellettünk, a szomszédunkban élő emberrel. Augusztus 1-én szombaton immár 30. alkalommal zajlott a férfiak térdeplő rózsafűzére a Szent István Bazilika előtti téren. Férfiak térdelve mondanak első szombati rózsafűzére imádságot a békért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családban. Ezzel párhuzamosan számos más helyen is imádkoznak első szombaton, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Magyar Kurír részletes beszámolót közöl az eseményről, amely augusztus 1-én, tehát a Szent István Bazilika előtt történt. Cseh Zoltán atya, a kőbányai Szent Györgyi templom plébánosa tartott egy kis tanítást, majd pedig felolvasták azt a levelet, amelyet a medjugorjei plébános írt, azt a közleményt, amit az előző héten történt szomorú események kapcsán tett közzé. Ferenc egy szerzetes emlékeztetett rá, a szűzanya több mint 40 éve hív Medjugorjéban imára, Bőtre, arra kér, vegyük még komolyabban felhívását a békére, ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről az életünkben. Az eseményről részletes beszámolót a Magyar Kurír közöl. Augusztus 5-én ünnepeltük Havas Boldogasszony ünnepét, a római Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelési évfordulóját. Az országban több helyen van Havas Boldogasszony templom, itt Budapesten a Krisztinavárosi templom van Havas Boldogasszony tiszteletére szentelve, Szegeden az Alsóvárosi Ferences templom, Havas Boldogasszony templom, ahol már 500 éve tartanak ezen a napon, vagy ehhez a naphoz kapcsolódóan búcsút. Pécset a Havi Boldogasszony templom szintén szerepel, két napon át tartották a 329 éve felszentelt templomnak a búcsú ünnepét, a nyitó szentmisét Varga László kaposvári megyés püspök tartotta, koncelebráltak a egyházmegye jelenlévő papjai. Kaposvári főpásztor Bíró László nyugalmazott tábori püspökért ajánlotta föl a szentmise áldozatot. A Pécs oltárának nevezett, a város fölé szerényen magasodó templomot 1690-91-es pesti járvány elmúltával a környék lakossága építette, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmat, hogy templomot emelnek Havas Boldogasszony tiszteletére. A nem könnyű építkezés megvalósult, és a pécsi templomainak, a pécsi templomnak 1844-ben 16. Gergely pápa adott búcsú kiváltságot Szűz Mária ünnepére. Varga László püspök atya szentbeszédében az életszentségről, mint keresztény életünk lényegi pontjáról elmélkedett. Isten akarata mindnyájunk számára a szentség, amely nem a bűn nélkül való életet, hanem a mennyei atyával, Jézussal és a Szentlélekkel való szoros kapcsolatunkon múlik, emelte ki a kaposvári megyés püspök. Az egyház történelmében a szentek hosszú sora igazolja, hogy a szentség elérhető a gyarló ember számára is. Ez azonban mindnyájunk számára elengedhetetlen, hogy időt szánjunk az Istenre. Szeretett kapcsolatok természetéből fakad, hogy akit szeretünk, azzal időt akarunk tölteni. Istennel töltött időre valójában nem az Úrnak, hanem nekünk van szükségünk, hogy jelenléte és útmutatása átformálhassa kapcsolatainkat, terveinket, mindennapi döntéseinket, hangzott el a Szentbeszédben. Az ünnepről, a Szentbeszédről részletesen a Magyar Kurír oldala számol be, itt elolvashatjuk a részleteket is. A Magyar Kurír oldala ilyenkor nyáron összegyűjti az egyházmegyékben a személyi változásokat, azokat a közleményeket, amelyekben a egyházmegye közli papokkal és másokkal, hogy milyen áthelyezések történnek meg a lelkipásztori ellátás érdekében egy-egy egyházmegyében. Most legutóbb, néhány nappal ezelőtt a Szeged-Csanádi egyházmegye listája került föl a Magyar Kurír oldalára. Ugyanakkor, mivel ezek az áthelyezések augusztus elejei hatállyal szoktak történni, a közösségi médiákban több helyen találkozhatunk olyannal, amikor valahol egy papot elbúcsúztatnak, megköszönik neki a több éves szolgálatát az adott plébánián, és ugyanakkor pedig fogadják és örömmel várják az érkező papot a helyére. Vagy ha éppen egy plébániáról valakit elhelyeznek, akár egy káplánt, vagy egy plébánost, és nem érkezik helyette újabb pap, az pedig nyilván az adott közösség számára egyrészt szomorúságot jelent, másrészt pedig kihívást jelent, hogy hogyan szervezzék, hogyan működjön tovább a közösség élete abban a helyzetben, amikor a pap csak néha tud átjönni, amikor a pap csak egy-egy misére érkezik meg a templomba, és talán kevesebb ideje meg energiája jut arra, hogy az adott közösséggel törődjön. De nyilván ez abban a közösségben is feladat és kihívás, amely közösségben ugyan ott lakik a pap, de más plébániákra át kell járnia, más plébániákon is szolgálatot kell teljesítenie. Egyrészt ezek a változások, ezekben benne van a fájdalom, a szomorúság, de benne van a remény is, hiszen minden áthelyezés egy kicsit olyan, mint a halál, kapcsolatok szakadnak meg, kapcsolatok változnak meg. De ugyanakkor egy születés is, mert új kapcsolatok születnek az új érkező pappal, aki újdonságokat, új gondolatot, új szemléletet tud hozni, ami nem gyökeresen más az előzőtől, de mégis egy kicsit más, egy kicsit másképpen történnek azután a dolgok. És nagyon fontos az, hogy a pap és a hívő közösség együttműködése az mindig ki tudjon alakulni, mindig meg tudjon erősödni. Hiszen a pap és a közösség együtt haladnak a Krisztusi úton. A pap vezető, szentségkiszolgáltató, Isten kegyelmét leesdő, lehívó, megmutató, átadó emberként van jelen a közösségben, még akkor is, ha több közösségben kell ugyanezt tennie, a hívek pedig befogadják Isten kegyelmét, ezzel erősítik a papnak a működését, a papnak örömét, hogy jó Isten szolgálatában lenni. És ugyanakkor ezek a helyzetek arra is meghívnak bennünket, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, kérjük Isten kegyelmét, hogy legyenek fiatalok, akik meghallják Isten hívó szavát, és vállalják a papi, a szerzetesi életet, a papi szerzetesi szolgálatot. Így válunk mindannyian egyre inkább Isten szeretetének jelévé és eszközeivé a világban. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan kérem Istent, hogy figyeljen rám. Az imádság elején kereshetem magamban ezt a kiáltást, ezt a sóhajtást. Kereshetem magamban ezt az erős Isten felé fordulást. Talán rászorultságomban, kiszolgáltatottságomban, gyengeségemben találom meg.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az ember fia eljön angyalaival, atya dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek aszerint, amit cselekedett. Bizony, mondom nektek, vannak néhányan az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában.

Ha valaki utánam akar jönni, hallottuk Jézus szájából. Hallgathatom, ízlelhetem ezeket a szavakat. Elképzelhetem Jézust, amint ezt mondja. Figyelhetem, hogy ő merre megy, hogyan megy, mifelé tart, milyen úton jár, szélesen vagy keskenyen, meredeken vagy lankásan. Csak engedhetem, hogy hasson rám az ő járása, az ő iránya, az ő útja. Milyen vágyakat mozgat ez meg bennem? Mit tapasztalok magamban?

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Ismét Jézust nézhetem. Mi az ő életének keresztje? Mi az ő útjának súlya? Mi az a nehézség, szenvedés, ami hozzátartozik az ő útjához? És ha én indulok Jézus követésére, én milyen nehézségre, hiányra, szenvedésre számítok? Nem kell kifejezetten keresnem ezeket, elég, ha azokat elvállalom, amelyek hozzátartoznak az úthoz. Most próbálhatok igen mondani rájuk, barátságot kötni velük. Annyira, amennyire az úthoz tartoznak, amelyen járni szeretnék.

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot.
1: Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az emberfia eljön angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek a szerint, amit cselekedett. Bizony, mondom nektek, vannak néhányan az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában.

Az imádság végén ismét magam elé idézhetem az útképét, amelyen Jézus jár, és amelyen én is járhatok. Kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula-hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban, ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többször egyidejű adása.

0: ír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentírás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Biblia Társulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 Bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 Biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 km hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, hitért, megtérésért, erőért, reményért, az utazókért, hogy egészségben hazatérjenek, feladatok teljesítéséért, az idősek otthonában élőkért, hogy szeretetteljes ápolást kapjanak, és a sok nehézség ellenére is nyugalomban, békességben lehessenek, a munkanélkülieknek, munkáltatásra váróknak, Istentől rendelt társat szeretnénk kérni. Családom tagjaiért, Ilona nevű ismerőseimért, István, Ida, Csilla, Mária, András, Endre, Béla, Saci, Klára, Kriszti, Nóri, Sándor, József, Magdi, Edith, Dorina, Zita, Zoltán, Gábor, Ági, Nelli, Tamás, és Tamásért, és a felsoroltak családtagjaiért is. Az egészségügyben dolgozókért, a rendőrökért, a tűzoltókért. Köszönöm szépen!
4: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szizanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhúnyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. imádkozunk a

0: egyébként szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. Nagyon szépen megköszönöm.
1: Nagymám nevében olvasom fel az ő imádságát. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérek imádt a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a Nász uram emlékére és minden halottunkért, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a jó Isten. Kérek imád a magam testi-lelki felgyógyulásáért, megerősödéséért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett engem is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért senki nem imádkozik, mindannyiunkért, keresztényekért, hazánkért. És még külön kérünk imát a nyaralásunk alatt, hogy a nagymamám jobban érezze magát, és egy állás kapcsán az unokájának, hogy sikerüljön megtalálni azt a helyet, amire a jó Isten teremtette erre az életre. Köszönjük!
2: Bertalan atya, Csilla és Zoltán gyógyulásáért imádkozzunk közösen. Köszönöm.
3: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és betegségem gyógyulását. Most újra kérem a drága szűzanyát mostani betegségem gyógyulására is, a közös imában. További közös imát kérek papi hivatásokért, szerzetesekért, élő és elhunyt családtagjaimért, és a Mária Rádió minden munkatársáért, adakozóiért. Különösen most kérem még lányom 55. születésnapjára az imát, és Krisztina névnapra, adjon a jó Isten neki, családjával együtt erőt, egészséget, sok kegyelmet, és neki is most betegsége gyógyulásában. Ezt kívánja édesanyja. Köszönöm, hogy meghallgattak.
4: A bizony a közbenjárását és segítségét kérem. Valamint mindenki vigorosul közbenjárását is kérem. Jan Zsolt megtéréséért és teljes gyógyulásáért, annak a Szentlélek vezetéséért, testvérek közötti megbékélését és kiengesztelődésért, családi békéért és a világ békéért, a Mária Rádióért és minden becsületes emberért, hazánk vezetőjéért. A Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen.
5: Imád szeretnék kérni, most halva fekvő rokonunkért, rádiószer dolgozóért, jó magamért, a jobb eredményemért, Feri bácsi jobbulásáért, a Margit nénnek a műtét utáni jobbulásáért. Imád szeretnék kérni ellenségeink megtérésért, egy régi ügy sikeres lezárásáért, ha Isten segítse haza a családomat a nyaralásból, az unokám a munkahely megtartásáért. Imád szeretnék kérni egy régi balesetes ügy lezárásáért, lányomnak a jobbulásáért, orvosokért, pedagógusokért, gyerekekért, a diákokért, akik a táborban vannak.
6: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a további segítségüket, és kérem a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Isten neki szánt. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a családom élő és meghalt hozzátartozóért, szeretteiért. Imád szeretnék még kérni a békéért, az ország békéért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Nagyon szépen köszönöm.
7: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen Nelliért, és a szombat óta súlyos egészségi állapotban lévő férje, gyógyulásáért, valamint gyermekeikért. Köszönöm szépen!
8: Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem szépen a közös imád gyermekeimért, unokáimért, a fiamékért, a családi békéért, a fiamék holnap jönnek a nyaralásból haza, hogy az izanya kísérje őket, hogy semmi baj ne történjen az úton. A Dániel unokám is szombaton utazik haza, úgyhogy kísérje, vegye oltalmába a drága szűzanya őt is, hogy szerencsésen megérkezzen. És kérek szépen a Mária Rádióért, minden dolgozójáért, és elhunyt hozzátartozóim lelki békéért, családi békéért, és a világ békéért. Köszönöm szépen!
9: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg és oltalmaz minket. Valóban benne örvend a szívünk, amint szent nevében reménykedünk. Legyen, Uram, irgalmad mi rajtunk, amint benned bizakodunk. Amen.
1: Vas Albert, én és az Isten. Nagy-nagy rémek üztek, már mindent bejártam, végső menedéknek Istennél megálltam. Slám az Isten nékem, sziklaszilárd vért lett. Gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet, mert az Isten nékem, míg másnak csak támasz, nekem menedékem, végső menedékem. Míg örömben jártam, nem leltem meg Istent. Rá csak most találtam, hogy elveszték mindent. Ilyenek vagyunk mi, gyarló földi férgek. Úgy térünk csak hozzád, bánatok, ha érnek. Szertekuszált álmok, széttépet remények. Rátaláltam én is, szörnyű, szörnyű búban atyai szavára, most, hogy rászorultam. Nagyon rászorultam.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Szent Faustina nővér naplójából. Jézus ma lakást vett szívemben, az ég magas trónusáról leszállva. Ő, a hatalmas Úr, mindennek teremtő Istene, eljött hozzám, kenyér színébe zárva. Ó, örök Isten, itt vagy, magába zár szívem, s ha veled vagyok, az egész ég az enyém. Az angyalokkal együtt zengem én is neked, szent. Egész életem csak téged dicsér. Nem egy szeráffal egyesülsz így, Istenem, hanem nyomorult emberrel, aki nélküled semmit sem tehet. De a te irgalmad az ember iránt végtelen. Szívem legyen lakhelyed, ó örök dicsőség királya! Uralkodj szívemben, mint fényes palotádban. Ó hatalmas, felfoghatatlan Isten, ki hozzám így leereszkedsz, lelkem téged alázattal tisztel, és könyörögve kér, ments meg!

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmad.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is állunk korájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszony.

0: dicsőítött légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Anyád, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlejük a Szentatya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elő.

Ének, a Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynő.

0: Oldalmatokban minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Isten.

0: Hírpercek.
1: 1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretett szolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én, a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered Havas Boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Androsics Beáta Máriával, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójával, Hézer Luca beszélget. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne elindítani ezt a beszélgetést, és arra jutottam, hogy talán megkérném önt arra, hogy egy pár szóban mutassa be magát, hogy ön mit tart a legfontosabbnak önről elmondani így a beszélgetés elején.
1: Igen, hát ez egy komoly kérdés. Először is, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, elmúltam 70 éves. És egy csodálatos hívő katolikus családban nőttem föl, 3 testvéremmel együtt, illetve igazándiból 4-gyel, csak az egyik testvérem fél éves korában meghalt. És már a kezdet-kezdetén a családunk egy kicsit a természettudományok felé hajlott, úgyhogy édesapám mérnök volt, édesanyám pedig matematika-kémia tanár, úgyhogy ez egy picit meghatározta, hogy merre felé fogom én az irányomat venni, és így is lett, hogy nagyon szerettem a kémiát, sok mindent szerettem különben, de a kémiát, matematikát, fizikát, és természetesen az irodalmat is, tehát nagyon széles körű volt, de a választás végül is arra esett, hogy én kémikus lettem, méghozzá úgy, hogy a vegyészmérnökkar, a Műszaki Egyetem vegyészmérnökkarára felvételiztem, és nyertem is felvételt. Úgyhogy az életem így indult egyik oldalról, ami a pályámat illeti, és végzés után a Műszaki Egyetemen tanítottam egy darabig, aztán élelmiszerkutatóban dolgoztam, utána az ELTE-n tanítottam egy darabig, aztán egy tudományos folyóiratnak lettem a szerkesztője, mert termoanalitikus voltam. Így jutottam el odáig, hogy egyszer csak a Kémikus Egyesületnek lettem az igazgatója. Ez az életem nem egyik fele, de minden esetre a szakmai része. Ugyanakkor pedig én, ahogy említettem, egy komolyan hívő keresztény családban nőttem fel, aminek persze vannak előnyei és hátránya is. Igazán nem hátrány az sem, de a hátrány talán az, hogy szinte úgy belenőttem abba, hogy az volt természetes, hogy szentmisére járunk, az volt természetes, hogy az életünk csak ilyen lehet. Egy picit később kellett szembenéznem azzal, hogy saját magamnak is ki kell mondani az igent az Úr felé. Na, ez egyetemista koromban történt meg, amikor egyetemi társaim tettek föl nekem olyan kérdéseket, amit magamnak sose tettem föl, mert nekem ezek természetesek voltak, és attól kezdve kezdtem el nagyon komolyan gondolkozni azon, hogy miért is csinálom én ezt, és ott az egy váltás volt végül is az életemben.
0: És mik voltak ezek a kérdések, amik mondjuk érdekelték ezeket a társakat?
1: Hát egyáltalán az, hogy miért jó az nekem, hogy nekem annyira fontos, hogy én vasárnap szentmisére menjek. Mit ad az nekem? Aztán, hogy egyáltalán a gondolatmenetem, hát hogy fér bele, hát mi itt vegyészmérnököknek képeznek minket, és én komolyan elhiszem azt, amit a Szentírásban találok. Tehát ilyen jellegű, eléggé provokatív kérdések. Egyébként azért az egyetemi hallgatótársaim között volt még jó néhány hívő ember természetesen. Nem azok tették fel ezt a kérdést.
0: De talán nem is baj, hogyha az ember végig gondolja ezt, hogy vajon mit ad nekem a jó Isten, még hogyha hisszük is, hogy ad nekünk valamit, néha azért jó megállni és végig gondolni.
1: Ez teljesen igaz, nagyon fontos is, és igazán az életemet úgy letenni az Úr elé, hogy letettem, akkor tudom, hogyha egyáltalán megfordulnak ezek a kérdések, mert különben olyan úgy siklok szinte, és aminek van előnye is, tehát ahogy az elején mondtam, hogy van azért ennek előnye, hátránya egyaránt, de egyfajta tudatosság mindenképpen szükséges, egyfajta elhatározottság mindenképpen szükséges. Ugye én abban a korban nőttem föl, amikor még úgy fogalmazódott meg, nagyon korán bérmálkoztam, igazán tán 10 éves voltam, vagy valami ilyesmi, amikor tudatosan nem dönthet valaki még, hiszen 10 éves kor az nem annak az ideje. De akkor azt mondták a szüleim, és miután ismerték a családot, ebbe bele is mentek az éppen aktuális plébánián, hogy ki tudja, hogy mondjuk 5-10 év múlva még lehet-e majd bérmálkozni, tegyük meg most. Tehát azért mondtam, hogy vannak ennek ilyen oldalai is. Így az a bizonyos döntés, amit egy bérmálkozónak, ha őszintén felkészül rá, föl kell tenni, azt nem tettem föl, azt jóval később tettem föl magamnak, illetve próbáltam megválaszolni magamnak.
0: Meg hát talán úgymond a kamaszkor utáni időszak az, amikor az ember már teljes felnőttként önálló életéről rendelkezve el tudja dönteni, hogy milyen utat szeretne járni. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunktól mondjuk ki ezeket a dolgokat.
1: Pontosan így van. Pontosan így van.
0: És önnek körülbelül hány éves korában fogalmazódott meg ez?
1: Hát olyan 20 éves koromban. Egyébként a véletlen nincsenek véletlenek, de az élet azt hozta, hogy pont ebben az időszakban az újlaki templomban jártunk mi rendszeresen, és ott az egyik fiatal atya tette fel a kérdést, hogy nem akarok-e fiatalokkal foglalkozni, tehát ilyen 10-11 éves gyerekekkel. És mondtam, miért ne? És az első olyan pont, amivel szembesültem, hogy én borzasztóan ezen keltem föl. Úgyhogy az öcsém, aki ilyen technikai zseni volt, mindenféle szerkentyüket készített, ami engem fölébreszt, mert egyszerűen egy óra fölébreszt, az kevés volt. És amikor szembesültem azzal, hogy én most gyerekekkel fogok foglalkozni, föl kellett tenni magamnak a kérdést, hogy például, hogy akarok én gyerekekkel foglalkozni, amikor ez a minimális feladat, hogy megszólal az óra, és fölkeljek, ez ennyire nehéz. És az egy nagy fordulat volt az életemben, attól kezdve azóta nekem ez nem probléma.
0: És hogyan kötődik ehhez a plébániához egyébként, újlakhoz?
1: Most már sehogy, de akkor mindenben benne voltam, amiben csak benne lehetett lenni. A képviselő testületig fölmenően énekeltem az énekkarban, gitároztam, fiatalokkal foglalkoztam, mint ahogy mondom. Tehát mindenben benne voltam. Egész addig, amíg el nem költöztünk onnan, és aztán utána másik plébánián majdnem ugyanezt teszem, mint ahogy most én már Mányon élek, és a mányi plébánián úgy szintén mindenben benne vagyok.
0: Tehát akkor emellett a tudományos érdeklődés mellett a közösségben is szeretett lenni, és időzni nem csak a tudomány világában.
1: Ez teljesen igaz. Sőt, nagyon-nagyon fontosnak tartottam mindig is. Megint csak, amikor a gyerekekkel elkezdtem foglalkozni, tehát ez egy borzasztó, a Jóistennek a vicce volt, hogy egy ilyen feladatot rakott elém, és ez sok mindent megfogalmaztatott magammal szemben is természetesen. Úgyhogy teljesen igaz, hogy minden területen nagyon fontos volt az is, hogy én magam is egyre jobban elköteleződjek, egészen addig, hogy a felnőtt közösség, amiben jártam, egy ferences hátterű közösség volt, és a ferences világi rendnek gyakorlatilag 30 éve vagyok a fogadalmas tagja. Ami egy nagyszerű közösség, hát világi, ebből következik, hogy családosok, és én éppenséggel nem vagyok családos, a szónak ebben az értelmében nem mentem férjhez, és egyfajta ilyen nagyon komoly közösségnek vagyok a tagja.
0: És mi volt az, ami ebben motiválta, hogy csatlakozzon?
1: Először talán inkább a közösség, vagy inkább az emberi közösség, aminek a során olyan fiúk voltak, akik ferenceseknél végeztek, és velük együtt voltunk lelki gyakorlatokon, mindenfajta ilyen szervezésen, de ez viszont megadta annak a hangulatát, annak a gondolatát, hogy Szent Ferenc életével egyre többet foglalkoztunk. És ez innentől már érthető, hogy az ember előbb-utóbb kedvet kap erre az életre.
0: És esetleg látja azt így visszamenőleg, hogy miért erre az útra vezethette önt a Jóisten, miért a ferencesekhez, vagy miért ebbe a közösségbe?
1: Hát ez egy picit nehéz kérdés is, mert annyi felé más felé is vezethetett volna, és annyi más értékes ilyen keresztény közösség létezik, hiszen én azóta még sokakkal megismerkedtem, de hát ez a miértre való válasz. Lehet, hogy ezt azért ilyen nagyon-nagyon konkrétan majd később fogom megtudni. Az, hogy miért pont akkor találkoztam ezekkel az emberekkel, hiszen mondom, másokkal is találkozhattam volna, előtte a Regnum Marianumnak az irányzatát is ismertem, de végül is az nem vonzott eléggé. Nagyon sok minden, megtanultam tábort vezetni, meg ilyeneket, de lelkileg kevésbé vonzott. És talán épp a lelki mélység az, ami ebbe az irányba irányított, és ami a Jóisten ajándéka volt, hogy erre fordulhattam. Valahogy így látom talán.
0: Említette ugye, hogy ez a szaktársait, vagy a kollégáit meg döbbentette, hogy a hitet össze tudja egyeztetni a tudománnyal. Az ön fejében ez hogyan létezik? Ön hogyan tekint a tudományra hívő emberként?
1: Én azt gondolom, hogy a tudomány minél mélyebbre kerül benne az ember, annál inkább arra mutat rá, hogy itt valami olyan tökéletes, csodálatos dolog van, amit ember ki nem találhat. És ennek a bizonyítékát milliószor látom a tudományos eredmények kapcsán. Éppen, hogy megerősítés nem elcsábít ettől a gondolatvilágtól, ettől az élettől.
0: És annak idején mondjuk gyerekként mi volt az, ami a tudományhoz vonzotta? Ugye felnőttként már látja ezeket a szép összefüggéseket, de akkor mi volt az, ami felkeltette az érdeklődését?
1: Ez érdekes dolog. Ahogy említettem, végül is valami tudományos beütés a családban amúgy is volt. Már csak azért is, mert édesapám ugye műszaki ember volt azzal, hogy villamosmérnökként dolgozott, édesanyám pedig természettudományos dolgokat tanított. Én matematika versenyeken indultam, egyszerűen nagyon érdekeltek, és viszonylag könnyen vettem ezeket az akadályokat. A gondolkodásmódom nagyon ráállt, de én legalább annyira szerettem énekelni, sőt, bennem volt néha olyan elgondolás, hogy én majd egyszer egy énekes leszek. Klasszikus énekes lettem volna, ha lettem volna, de egyébként nem hiszem, hogy ahhoz igazán lett volna elég tehetségem. Bár volt olyan időszak, amikor minden esti programom más-más énekar próbáján volt. De szívesen is csináltam. Tehát azért mondom, volt más terület is, az irodalmat is nagyon szerettem. De valahogy a gondolkodás menetem vagy módja, az érdeklődésem mégiscsak azért nagyon vonzódtak a kémia eredményeihez, vagy egy jó matek feladatot megoldani, az egy élmény volt. Azt úgy szívesen szabad időbe is nekiálltam és megcsináltam.
0: És most így felnőttként, vagy már elismert szakemberként, mi az, amit a legjobban szeret a munkájában?
1: Épp a nyugdíjkezdetén vagyok. De az én munkám nagyon tehetséggondozás központú és tudományszervező jellegű, hiszen a Magyar Kémikusok Egyesülete végül is ez. És ezen belül, ami nagyon-nagyon vonzó volt, hogy a fiatalokat segítsem arra, hogy a természettudomány felé mozduljanak. Ha már érdeklődésük ebbe az irányba megindult, akkor maradjon is meg. Ezért ugye nagyon sok versenyt rendezünk középiskolásoknak, és 14 éven keresztül minden évben tábort csináltam 8., 9. és 10. végzett diákok számára. Egy-egy héten keresztül, amikor éjjel-nappal csak kémiával foglalkoztunk, és azok a gyerekek szinte úgy járnak vissza hozzám, mint azok a gyerekek jártak, akikkel annak idején először foglalkoztam, csak akkor inkább hittanos témában. És szinte, mint az anyukájukhoz. Van olyan kedves diák, hát most már nem diák, hanem már mérnökember, aki bejelentette, hogy Betty néni, felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, és attól kezdve fél évente beszámolt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokkal foglalkoztam. Az egy nagyon, nagyon klassz terület volt számomra.
0: És hát talán ez egyfajta családi örökség is, ugye az édesanyja is gyermekekkel foglalkozott.
1: Igen, így van. Nagyon-nagyon szerették a diákjai, és mellette szerették a matekot is, meg a kémiát is. Egyébként azt hiszem, ez valahogy így is van, hogyha szívvel lélekkel tanít valaki, akkor a gyerekek nem fogják utálni a kémiát sem.
0: Talán ezekkel a természettudományos tárgyakkal van egyfajta ilyen előítélet, hogy ha valaki mondjuk nem tehetséges benne, akkor úgyse fogja tudni, nem kell vele foglalkozni, és akkor emiatt sok gyereknek mondjuk elmegy hamar a kedve, hogyha egyből nem áll rá, úgymond az agya, ahogy ön mondta. Mit tudna esetleg javasolni, hogy ilyenkor hogyan lehet akár pedagógusoknak, akár szülőknek egy kicsit közelebb hozni ezeket a szép, de talán egy kicsit elméletibb tudást igénylő tárgyakat?
1: Igazán, ha belegondolunk, életnek minden pillanatában a kémiával találkozunk. Ezt úgy szoktam is mondani, amikor egy tábort kezdünk, vagy valami hasonló. Hiszen reggel a fölkeléstől este a lefekvésig nincs olyan dolog, amit érintek, használok, aminek ne lenne köze a kémiához. Ha ezt megpróbálom rávezetni a gyerekeket, hogy ezzel a szemlélettel nézik csak egy napjukat, vagy egy hetüket, akkor biztos, hogy nem fognak menekülni a kémia elől. És nagyon fontos, hogy kísérletek legyenek, amivel találkoznak, és még fontosabb, amikor saját kezükkel csinálhatnak meg egy-egy kísérletet. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egy 30 fős iskola, vagy 40 fős osztályban az iskolában, meg az idő is borzasztó kevés rá. Ezt a táborban láttuk, hogy attól, hogy a gyerekek ott reggeltől estig a saját kezükkel kísérletezhetnek, hát egészen elájultak a kémia gyönyörűségétől. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz mindenképpen, tehát azt nem szabad, hogy ne tapasztaljanak meg kísérletezési lehetőségeket az iskolában. És hogy ne csak az legelvontabb, legnehezebb kémiai következtetéseket kelljen megtanulniuk, mert akkor az bemagolás lesz. És azt el tudom képzelni, hogy aki nem értette meg, az nem is fogja élvezni. De ha már onnan indul el, hogy ahogy sétálunk, lehető legkézenfekvőbb, és amivel minden nap találkozik. Ha annak a kémiai hátterét megismeri, akkor nyitott lesz a kémiára, nem biztos, hogy nem kell, hogy Nobel-díjas legyen, de az nem is kell, hogy mindenki az legyen. Így gondolom.
0: És talán a hit is egy kicsit ilyen, hogy nem elég, hogyha valaki mondjuk elejétől végéig elolvassa a Bibliát, hanem értenie is kell, meg kell találnia benne a szépséget és az értéket is.
1: Teljesen igaz. Igen, elejétől végig elolvasni az különben egy nagyon kemény nagy feladat. Különösen, amíg az Ószövetséget is hozzáveszünk, ugye? De azt gondolom, és most is tanítok hittant, éppen első áldozókat készítek elő, Mányi első áldozókat, és amit a legfontosabbnak tartok ott is, hogy a gyerekekkel nem csupán megértetni, hanem belülről megértetni, hogy a Szent Mise a részei, mi miért történik, és hogy hogyan lesz a személyessé. Van egy nagyon klassz kis ének, amit még annak a csoportomnak az egyik kislánya írt a 13 éves korában, akiket először vezettem idézőjelbe, és nagyon-nagyon frappáns, és azóta is szívesen, most el nem éneklem azért, de elmondom. Vedd fel lelkem csinos ruhád, randevúm van, vedd fel lelkem csinos ruhád, randevúm van, uram veled. Így készülni minden egyes szentmisére. És ezt a randevú voltat megérteni. Egyébként ez eléggé hétköznap dolog, és mondjuk egy 13 éves kislánynak pont ez a megfogalmazás jutott annó eszébe. Ez talán közelebb segíti már rögtön ahhoz, hogy az Úr várja, sokkal inkább várja az első áldozásra készülő gyereket, mint ahogy a gyerek saját maga. De ha erre készül, és ez nem tudomány, ez nem kipipálandó, megtanulandó rész. Biztos vannak a hitnek olyan dolgai is, amit meg kell tanulni, de a személyesség nélkül képtelenség komolyan venni a hitünket.
0: És hát az is fontos, hogy ez tényleg egy ünnep legyen, ne pedig egy kötelező feladat.
1: Hát ez teljesen így van. Most ez megint nagyon friss élmény, mert az első hittanóra után, most ezekkel az első áldozókkal, vagy áldozásra készülőkkel, nem is szeretem azt, hogy első áldozók áldozásra készülnek, mert nagyon remélem, hogy nem az első, és egyben az utolsó lesz. Tehát amikor az első óra után nem találkoztam velük a Szentmisén, hát én nagyon magam alá kerültem. És aztán mondtam is az atyának, hogy hát én szinte így nem is tudok most mit kezdjek ezekkel a gyerekekkel. Hogy magyarázzam el neki a Szentmisét, amikor még bent se volt? Amikor még unni se tudta. Annyira nem találkozott vele. És a végén aztán elmondtam nekik a következő hittanórán, hogy ez mennyire... Nekem ez kifejezetten fájt, és nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy egyikötöket se láttam ott, mert Mert így én nem tudom, hogy hogy mutassam meg nektek, hogy mennyire vár benneteket a Jóisten. És egy ilyen beszélgetés után, vagy idézőben mese után, a gyerekek sorba, én is jövök, én is, és tényleg ott voltak. Tehát a személyesség annyira fontos, hogy, és talán ez fogja elvezetni őt is, hogy ő is személyes kapcsolatot keres az Úrral, aki viszont nagyon várja őt.
0: Ön hogyan éli meg személy szerint ezt a személyes kapcsolatot az Úrral?
1: Igen. Hát az biztos, hogy részint az imádságokban, de nem csak az imádságban, hanem szinte a mindennapomban. Egyáltalán én, amikor fölkelek reggel, és kilépek, nagyon szeretek falun lenni. Én szeretem Budapestet, de én már nem szeretnék nem Budapesten élni is, dolgozni. Sokat dolgozom Budapesten, gyönyörű Budapest, de élni nem itt élek, hanem egy gyönyörű faluban. És amikor kilépek a kertbe, abban a pillanatban érzem, hogy az Úr megajándékozott minden reggel azzal, hogy én ott lehetek, és aztán innentől a dolgoknak az apróságaiban is annyiszor tudok találkozni. Tehát én annyira megajándékozottnak érzem magamat az Úr által, hogy azt elmondani is nagyon nehéz. És azt tapasztalom meg, hogy nagyon sokszor minél nehezebb feladat vár rám, annál inkább érzem, hogy úgy tovább segített. De sose hagyja azt, hogy várjam azt, hogy majd ő megcsinálja helyettem. Nem, olyan nincsen.
0: Igen, ezért nagyon fontos, hogy hívőként egyfajta segítséget tudunk kérni, de nem tesz meg semmit helyettünk az Úr. Ezeket a harcokat nekünk kell megvívni.
1: Pontosan így van.
0: És ez is lenne a kérdésem, hogy esetleg tudna felidézni egy ilyen emléket, amikor egy nehéz kihívás előtt állt, és a Jóisten segített benne. Biztos sok ilyen volt, de melyik a legkedvesebb?
1: Hát tényleg sok ilyen volt. Igazán van egy, na ez egy nagyon érdekes megtapasztalásom. Kezdjük ott, hogy amikor, mielőtt én megszülettem, ugye a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét, mert mondtam, hogy meghalt a nővérem. És 4 éves korában írt egy levelet a Jézuskának, amiben egy hugicát kért karácsonyi ajándékba, és ezek, nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. És igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatba jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet, és ezek valahol összekapcsolódnak. Az idézet pedig úgy hangzik, hogy élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzá kapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, hogy ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben, és azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Hát nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és hogy számunkra is egy ajándék lett itt a rádióban, és a hallgatók számára is. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen én is!
0: Androsics Beáta Máriával, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójával. Hézer Luca beszélgetett.
2: Mária Rádió. Hírpercek.
3: 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House, vagy a Montpellier-i La Brule Blanche torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentírás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, ismételjük meg a feladatot, két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör, közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot, ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik, billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nagyon nagy szeretettel, még nagyobb tisztelettel köszöntöm a Lélek jelenlét minden kedves nézőjét, minden kedves hallgatóját. Ma egy ünnepi pillanatot rögzítünk. Fontos, hogy május közepén, 2026. május közepén ülünk ebben a stúdióban. Az ünnepi pillanat pedig nem más, mint Neim Dániel kispap diakónus. Nem sokára pappá szentelődik, méghozzá június 13-án szeretettel köszöntelek a stúdióban. Elárultam az ünnepi pillanatot, de még ne arról beszéljünk, ha szabad kérnem. Jussunk el odáig. A te életed, ha megnézi valaki, akkor jól látható, hogy nagyobbik részét eddig az életednek Kanadában élted. Miért? Mi volt Kanadában?
1: Kezdem ott, hogy kicsit egy ilyen izgalmas időszak ez, így szentelés előtt. Sok a szervezés, a tennivaló, de ugyanakkor egy örömteli időszak. És akkor kezdjük is, Bence, a Kanadában sok minden volt, más, mint itt Magyarországon nyilván. Én 26 évet töltöttem ott. Úgyhogy 6 vagy 7 éves koromban mentünk ki. És nyilván a nyelv más. Kettő hivatalos nyelv van Kanadában. Az egyik az angol, a másik meg a francia. Uh-huh. És ahol mi laktunk, az Ontario, az a tartomány volt, és ott többnyire angolul beszélnek. Úgyhogy mi ott laktunk, Torontótól egy óra, ahol felnőttem, egy kisebb falu. A kisebb falu az 15 ezer ember.
0: Hamilton?
1: Nem, Párizs, Ontario. Aha. Azt elmondom, hogy vannak testvéreim, egy bátyám is, és a kosárlabda egy nagy szerepet játszott a mi életünkben például. Úgyhogy gyerekkoromban erre emlékszem, hogy sokat kosárlabdáztam. Azt is beledobom, hogy kosárlabdázni sokkal egyszerűbb volt ott, mint mondjuk jégkorongozni, ami az is nagyon népszerű Kanadában, de sokba kerül. A felszerelés és minden. Úgyhogy én is, és a bátyám is, mi kosárlabdáztunk. És amikor felnőttem, hogy általános iskolában is, gimnazista koromban is, a kosárlabda volt így az életem közép pontja. Úgyhogy nagyon sok emlék az, hogy arról szól, így a kosárlabdázásról. Igen. Más ilyen gondolatok, Kanada óriási, úgyhogy ezt hallottam, ezt a statisztikát, nem tudom, hogy pontos-e, de ezt hallottam egyszer, hogy kb. 10-szer akkora az az egy tartomány, az Ontario, ahol laktunk, mint Magyarország. Szóval óriási. Röviden, és itt éltünk, az összes tartományban nem voltam, mert mondom óriási, és repülővel mennek az emberek mondjuk az egyik oldalról a másikig, de voltam több tartományban. Manitoba, Quebec, ez csak kettő példa. Amúgy Manitobában ott egy papszentelésen voltam 2019-ben, és a Quebec az meg amúgy a francia tartomány. Ott kosárlabdáztam, mint gimnazista. Úgyhogy igen.
0: Engedd meg, hogy a kosárlabdáról még azért tegyünk volt említést, de ha megengedsz annyi megjegyzést, akkor nagyon szépen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm.
0: Ezt anyatejjel szívtad magadba? Tehát a magyar nyelvtudása az, említetted az angolt, hogy az erősséget, sőt, ugye beszélgettünk arról, hogy ezt a beszélgetést lehet egyszerűbb lenne angolul elkészíteni, de azt kell mondjam, hogy magyarul többet kapunk tőled.
1: Okay. Hát, köszönöm szépen. Igen, ahogy mondtam, fiatal koromban mentünk ki Kanadába. És szóval kezdem így. Az anyukám mindig mondta, hogyha a házban vagytok, velünk mindig magyarul beszéljetek. És persze volt egy magyar közösség is, ahova tartoztunk, az tényleg Hamiltonban volt. Ott van egy magyar plébánia, Ha jól tudom, a jezsuiták építették, nem tudom, 80 éve, vagy mikor, de most már amúgy egy görög-katolikus magyar pap van ott, és hozzájuk is tartoztunk. Úgyhogy azért volt, ahol magyarul beszéltünk. Szóval így megmaradt. Az anyukám sokszor olvasott nekünk esténként, így lefekvés előtt magyar könyveket. És igen, úgyhogy azért így tartottuk a magyart, és akkor volt, amikor vakációra hazajöttünk, mondjuk nyáron. Úgyhogy mindig megvolt. De bevallom, hogy főleg már így, ahogy az évek teltek, a bátyám is, amikor hazajött, vagy mi hazajöttünk mondjuk suli után, még akkor is folytattuk az angolt, amit a suliban beszéltünk.
0: Persze. Mit tapasztaltál egyébként, mennyire összetartó közösségek voltak ott a magyarok által alkotva?
1: Igen, összetartóak, röviden. Amúgy még ezt is elmondom, hogy van egy atya, aki hát egy komolyabb szerepet játszott az én hivatásomban, Horváth Árpi atya, jezsuita, és most ő amúgy Torontóban szolgál. Az Árpi most ott plébános, és ott is van egy magyar közösség. Úgyhogy Hamilton, Ontario, ott volt a mi plébániánk, de Torontóban is van egy magyar közösség, és amúgy ott még nagyobb, hogy a létszám még nagyobb. Úgyhogy vannak több közösségek, és úgy tudom, hogy Nyugat-Kanadában is, Vancouver, az ott a nagyváros, ott is vannak magyar közösségek. Úgyhogy vannak röviden, összetartóak, mai napig én tartom a kapcsolatot némely személyekkel a volt plébániámról, a Hamiltoniról. Úgyhogy igen, és nagyon támogatnak, folyamatosan írtak, amióta kispap vagyok, hogy imádkozunk érted.
0: Kosárlabdázást, az hadd legyen most beemelve. Talán a nézők láthatják, a hallgatók kevésbé, nagyon magas vagy. Tehát a sportág választás tekintetében mondjuk nem véletlen a kosárlabda, meg hát a helyszín sem, hiszen azért, ha valaki abban a régióba tekint, akkor két sportágat biztos föl tud mutatni, az a jégkorong meg a kosárlabda. Igen. Neked hogy jött a kosárlabda?
1: Olcsóbb és egyszerűbb.
0: Aha.
1: A kosárlabda.
0: Mint a jégkorong.
1: Persze. Hát nagyon népszerű a jégkorongot, de hogy sokan nem bírják pont ezért, mert hogy azért sokba kerül anyagilag, úgyhogy, és ezek az okok voltak amögött, hogy én meg a bátyám például nem jégkorongoztunk, de a kosárlabda az egyszerű. Egy labda kell, és a palánk.
0: Hát kívülállónak egyszerű, de bent a pályán.
1: Igen. Tényleg így van, de ja. Igen, és de folytatom, hogy mi Torontóban is éltünk rövid időt, de ott is éltünk, és Torontóban nagyon sok fiatal kosárlabdázik. Azt mondanám, hogy 20 éve akkor inkább az USA-ban volt így a kosárlabda, mint így a fő sport, meg hát a baseball, az a Amerikának a sportja. De azt mondom, hogy így 15 év óta így Kanadában is nagyon népszerű lett a kosár. És mi is elkezdtünk játszani, már akkor, amikor Torontóban laktunk. És igen, laktunk Hamiltonban is, ott csak 2 évet töltöttünk, de ott is folytattuk. Ott is kosárlabdászunk, és akkor, amikor Párizsba költöztünk, ott is.
0: Voltak a kosárlabdával komolyabb szándékait? Tehát bekerülni egy nagyobb csapatba, válogatottnak lenni, nehogy Isten olimpiára kijutni, tehát azért a kosárlabda ott az egy eléggé olyan sporták, hogy az ember könnyen szűhet álmokat.
1: Rövid válasz, Volt.
0: Uh-huh.
1: Volt. Nekem az volt így a fejemben sokáig, mint kamasz fiú, hogy szeretnék mondjuk a, ezt angolosul mondom, az NCAA-ba játszani. Az NCAA röviden az így a, az amerikai egyetemek, hogy, hogy ők játszanak igen. ebben. Igen, és amúgy az, hogyha valaki egy olyan csapaton játszik, az már valami, mert ott azért magas a szint. Szóval én is szerettem volna az NCAA-ban játszani. Ez úgy bennem volt, és amúgy, mint gimnazista, hogy, hogy ügyes voltam. Uh-huh. Ezt nem dicsekszem, de dicsekszem, hogy tudtam kosárlabdázni, a bátyám is. Igen, szóval voltak ilyen álmok bennem, röviden. Amikor gimnazista voltam, tizedikbe mi megnyertük, ott annak hívták, hogy regionals.
0: Uh-huh.
1: És már ez magában egy teljesítmény volt, mert szóval kb. 6 nagyobb iskola volt így közvetlen a mi csoportunkban. Ott megnyertük így az év végén a bajnokságot, és ez a regionals, ez még ez felett volt. És ebben már minden honnét jöttek iskolák, vagyis hogy csapatok. Szóval nem egész Ontario, de, de majdnem. Szóval ez egy óriási terület, és most már pontosítom, a regionals-ba másodikak lettünk. Szóval az első bajnokságot megnyertük a 6 csapat közül, és akkor ebbe a regionals-ba ez a sokkal tágasabb

0: nem tudom jól megmutatni, de hogy így nagyon előre estem, és tényleg ott egy repedés történt. És ez egy sokkal komolyabb sérülés. Ez utolsó évemben történt, mint gimnazista, és akkor az volt bennem akkor már, hogy valószínű Kanadában fogok jelentkezni egyetemre.
1: Aha.
0: Akkor ez már úgy elég tiszta volt bennem. Amúgy természeti erőforrásokról tanultam, és az volt benne, hogy jelentkezek, és hogy akkor legalább egy ilyen csapaton, a kanadai egyetemen kosárlabdázok. Kb. Fél évig nem tudtam sportolni, ez a sérülés miatt. És sose felejtem el, elkezdtem az egyetemet, University of Waterloo. Waterloo egy nagy város Kanadában, és ott volt ez az egyetem. Oda jelentkeztem, és oda ott vettek fel. És ilyen próbák voltak, hogy kijut a csapatra. Az elején kb. 80 férfi, fiú próbálkozott, és akkor az edző lassan mondta, hogy hát te nem vagy elég jó, te mehetsz haza, te is. És sosem felejtem el, én az utolsó 15-ben benne voltam, és egy kosárlabda csapatra általában 13-14 főt vesznek fel. És az utolsó 15-ben benne voltam, volt egy ilyen utolsó próba, próba közepén odajött hozzám az edzőm, mondom, fél évig alig sportoltam, szóval nem voltam top, és azt mondta, hogy Dani, téged az idén mégse. Mégse. És akkor ez a világ így összeomlott, hogy eddig ez volt a középpont az életemben, most mi lesz? Szóval ez egy nagyon nehéz időszak volt. De valahonnét innét született meg később hát a hivatásom. Erről majd még akkor.
1: Már csak azért is, mert ugye ifjú emberként egy nemes álom széttörik. De tudjuk jól, hogy a Jóisten mindig terelget minket.
0: Persze.
1: Tehát elképzelhető, hogy elmehettél volna magasabb ligába, nagyobb csapatba játszani, de lehet, hogy mindig a cserepadon ültél volna. Most pedig arra készülsz, hogy abszolút az első helyre lépj, mint pap, ugye, akire mindenki odafigyel, ha már ennek a kommunikációját nézzük. Mikor érezted meg, hogy a Jóisten igazából téged terelt, és adott egy nagy pofont, de úgy, hogy közben nyitogatta a kis ajtót?
0: Igen. Ez egy jó kérdés. És még előtte azt hozzáfűzném, amit a mostani plébánosomtól hallottam Gödöllőn, nem is olyan régen, hogy igen, a papság így a középpontban vagyunk valamilyen szinten, de hatodik pápát idézte, és azt mondta, hogy ő valahogy így ezt mondta, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája. És ez az, hogy középpont, de szolgálatba vagyunk. De igen, szóval kicsit eltértem. De visszatérve, szóval Isten terelgetése az így a folyamatosan, és több emlékem van még, mint fiatalember, általános iskola is, mint gimnazista, hogy Isten folyamatosan vezetett, vagy próbált
1: Ha.
0: vezetni. Csak az a baj, hogy sokszor még nem hallgatunk rá. És ez mindenki életében máskor történik, amikor tényleg így megtérnek. Nyilván minél jobb, hogyha minél hamarabb, de nekem ez az elesés után történt. Nem is megtérés, Én úgy mondanám, hogy visszatér.

0: kérés az egyházhoz. Mert az anyukámmal gyerekkoromban is mindig jártunk misére. A szentségeket mind megkaptam, megkereszteltek, bérmálkoztunk, csak a szívem még nem volt teljesen az övé. És az én visszatérésem, mert gimnáziumban elég távol voltam sokszor a Jóistentől, de a visszatérésem hát első év egyetemen akkor történt. Ez az elesés után, és amikor bezárták ezt az ajtót, hogy Dani, nem akarunk téged az idén. Nem akarjuk, hogy játsszál a csapaton. Szóval ez volt a legerősebb elesés, és itt tényleg elkezdtem figyelni rá. Kicsit bővittek. Szóval, ahogy mondtam, mint gimnazista, akkor is sokszor szerintem megszólított az Úr. Emberek által volt egyszer egy ilyen érdekes álom, abban is szerintem amúgy, meg egy csomó módszer által. De amikor ez történt velem egyetemen, és nem jutottam a csapatra, akkor nagyon kerestem valamit. Mert nem volt béke, és nem volt öröm a szívemben. És mindenütt kerestem, de nem találtam ezt a békét, és ezt az örömet, amit kerestem. A kosárlabda legalább valamilyen szinten az egy célt adott. És tényleg adott. Hogy voltak ilyen célok, amit így kitűztem elém, magam elé, de hosszú távon ez nem volt így a teljesség. Valami hiányzott. És amikor ezt az ajtót bezárták, akkor amúgy egy darabig ilyen depresszióba estem, első év egyetemen, de akkor kezdtem keresni. És volt egy barátom, aki amúgy buddhista volt, és vele is így beszélgettem így többször, így az ő hitéről. És sose fejtem el, az volt bennem, amikor erről vagy arról a vallásról így hallottam, ami nem kereszténység volt, hogy sok szép van benne. Sok jó. De Jézus nincs itt. Nekem ez volt. Ez volt a hang. És később ebből az lett, belső inspiráció, hogy elolvastam a 4 evangéliumot. Ez mint egyetemista a szobámban egyedül. Magyarul. Volt egy magyar bibliám az anyukámtól, és elolvastam a 4 evangéliumot. És amikor olvastam így a Szentírást, különösen amikor Jézus megszólalt, akkor annyira így tiszta volt így a szívemben, az elmémben, hogy ez az igazság. Hogy amit itt hallok, ez az igazság. És az így nagyon megérintett. Nem sokkal később elkezdtem újból járni misére, elmentem gyónni, bementem a gyóntató székben, 24 órával később kijöttem. Ez vicc volt. De hosszú gyórás volt. És vicc volt. Hosszú gyórás, de kezdtem így visszafordulni a Jóistenhez, és nem rögtön, de lépésről lépésre vezetett, és évekkel később alakult ki az, hogy lehet, hogy a papságra hív. Igen.
1: Árpi atyának mekkora szerepe volt ebben?
0: Nagy, de később. Jóval később. Voltak atyák Kanadában, akik az elején ott voltak, és ezek angol atyák voltak, akik angolul beszéltek. Volt egy pap, ezt a sztorit többször említettem, így iskolákban, itt-ott, amikor a hivatásomról beszélek. És olasz, kanadai pap, és egyszer így full random beültem a kocsimban, egyetemista voltam, azt hiszem második vagy harmadéves, és kopogtam így több plébánia ajtaján. És kopogtam, és hát egy hétköznap volt, azt hiszem pénteken éppen nem volt órám. Uh-huh. Úgyhogy hazamentem a szüleimhez, és az anyukámnak egyik kocsiját használtam. És kopogtam így a plébániákon, és röviden egy papot kerestem, hogy meg tudja magyarázni azt, amit elolvastam az evangéliumokban. Mert sok tök szép dolog volt benne, volt, amit rögtön úgy értettem, de volt, amit nem. És ez egy nagyon meghatározó pillanat volt, egy pénteken történt, és mondom, több helyen így kopogtam, és azt hiszem a harmadik vagy a negyedik plébánia, szóval ott nyitott ajtót valaki. És ott volt ez az olasz kanadai pap, és az elején nem tudta, hogy most kit vagy mit keres ez az idegen, sose látott a misén, nyilván nála. És akkor annyit mondtam neki tényleg röviden, hogy angolul, de hogy atya, elolvastam az evangéliumokat, és nem értem. Segítenél? És az elején mondom így, szerintem meg is ijesztettem, lehet, hogy most ki ez? De a végén az arca így megváltozott, a Szentlélek nyilván működött benne is, bennem is szerintem, és kijött, és ott a parkolóban, a plébánia előtt elkezdte hirdetni az igét. És olyan egyszerűen, hogy mondjam, a szíve tele volt békével és örömmel, ami az én szívemben akkor nem volt, és olyan egyszerű válaszokat adott, de nagyon hiteleseket. És akkor már emlékszem, bennem volt, hogy lehet ezt jól lenne csinálni, hosszú távon, hogy mint ő, mint pap. Mondom, Árpi később, de az elején ilyen atyák is voltak. Igen.
1: Ez nagyon fontos, és szerintem a kulcsszót mondták ki, hogy egyrészt hiteles emberként jelent meg előtted, másrészt, ami nagyon gondolom a te szolgálatodra nézve is majd iránymutatás lesz, hogy időt adni másnak.
0: Persze.
1: Időt adni, mert lehet, hogy neki csak arra van szüksége, hogy megerősítsük őt valamiben, de ahhoz időt kell szánni, tehát a saját, mondjuk kényelmünket kell, mint ahogy ő feláldozta, gondolom a kényelmünket feláldozni a másikért. Hogy készülsz a június 13-ára, kimondhatjuk a céldátumot, hogy készülsz rá?
0: Igen. Futok. igen. Sokan mondták nekem, hogy nem tudom, hogy fizikailag csináljál valamit. Mert mondom most, hogy említettem, Gödöllőn vagyok most helyileg, és nincs vége a tennivalóknak. És tényleg kell valami, ami által kimozdulok abból. Úgyhogy pár hónapja, meg amúgy szeptemberben is, aztán rossz lett az idő, de most februárban újból elkezdtem, futok. És tényleg így a fejem minden így kitisztul. Nem túl sokat, de törekszem. Úgyhogy heti szinten futok. Még mi más? Nincs vége a szervezésnek, úgyhogy amúgy Kanadából is jönnek rokonok, atyák is. Van, akinek kerestem ilyen apartmentet, hogy a szentelési hétvégén tudjanak hol lakni. Szóval szervezések, azok is, hát azokra is szánom az időmet, meghívó kártyákat, kis imakártyákat készítünk. Van egy társam, aki ő lesz a kézvezetőm az új misén. Sokszor atyát kérnek meg, hogy legyen a kézvezető, de az én esetemben egy kispap társam. Pár hónapja együtt egy lelki napot vezettünk Dabason, úgy tudom, Dabason. És jött velem, és akkor a lelki nap után az autóban én vezettem, és akkor jöttünk vissza hazafelé. És ő is így random, annyit mondott, hogy Dani, lennék a kézvezető az új misén. És mondta, tényleg? és röviden úgy átgondoltam, és amúgy nagyon okos egy kispap. Szerintem jobban tudja a mise rendjét már most, mint én. Pedig most másodéves teológiában. Úgyhogy mondtam, hogy jó. És szóval ő lesz a kézvezetőm. Visszatérve a kérdésre, már több próbán voltunk együtt. Úgyhogy az új misét így kipróbáltuk, mikor mit teszünk. Nyilván az is mise, az alaprend ugyanaz, de vannak plusz dolgok. Úgyhogy ezekre fel kell készülni.
1: Jelmondatod van már?
0: Van. Ugyanaz, mint a diakonusi szenteléskor.
1: Ami szintén majdnem egy éve volt, mármint a céldátumot illetően. És mi a jelmondatod?
0: Igen. És lehet akkor Árpi atyáról is egy kicsit itt mesélek, mert ez kapcsolódik. Egy évet töltöttem a Mária utcában a jezsuitáknál. Ezt most még ebben az interjúban nem is mondtam, de 5 évig voltam kispap Kanadában. Egy komoly krízisben estem, ott is diakonus szentelés előtt. Már ott álltam. És röviden abbahagytam a szemináriumot ott, teljesen. És a nővéremnek itt volt az esküvője Magyarországon, fél évvel később, és itt voltunk, mint család, és akkor futottam össze Horvát Árpi atyával itt Magyarországon. Pár évvel korábban ő Kanadában szolgált, a mi templomunkban, onnét ismertem, csak húsvétkor. De mindegy, röviden Árpi atyával beszélgettem, és mondtam neki, hogy abba hagytam a szemináriumot Kanadában, nem tudom, mit tegyek. És ő javasolta akkor, ez 2022-ben történt, Árpi javasolta akkor, hogy Dani, lehet jót tenne, hogyha egy évet töltenél itt Magyarországon, nálunk jezsuitáknál. Azt mondtam, Árpi, átgondolom. Visszamentem Kanadában, és a nyár közepén írtam Árpinak, hogy jó. Szeptemberben akkor jövök hozzátok. Mint önkéntes. Önkéntes voltam. Miért mondom ezt? Ilyen mondat. A jezsuita templom előtt a Mária utcában ott van egy Uti Boldogasszony festmény. Amúgy így gyönyörű. És ez a festmény alatt, mondom, egy évet töltöttem ott, a példabeszédek könyvéből van ez az idézet. Boldogok, akik utaimat megtartják. Még egyszer, boldogok, akik utaimat megtartják. Ez az év nagyon meghatározó volt amit töltöttem a jezsuitákkal, ott döntöttem el, hogy folytatnám a kispapságomat, és Magyarországon, és ezért választottam egy éve, és most újból ezt a jelmondatot.
1: Nagyon szép jelmondat egyébként, minden értelemben is. Pont a te általad megjárt útnak szerintem a legszebb leképezése. Ilyenkor fejben mondtad, hogy rengeteg próba, beszélgetés, gondolkodás van. Ilyenkor elhatározott, hogy milyen pap szeretnék lenni? Mert én sokszor eljátszottam a gondolattal, ezt bevallom őszintén, hogy ha én állnék ott, akkor én mit tennék? Tehát hogyan miséznék, hogyan szólnék a hívőkhöz, hogyan közlekednék közöttük, közvetlen lennék, nem lennék közvetlen, barátkozós, magázós, tegezős. Tehát van ilyen benned, hogy így, én most egy ilyen pap szeretnék lenni, mert szerintem ezzel lehet megszólítani a fiatalokat és a hívőket megtartani?
0: Röviden, igen. Szerintem mindannyiunkban van ilyen, hogy látjuk, hogy mi az, ami működik, mi, ami nem, mi a jó, mi a rossz. De ugyanakkor én mindig azt veszem észre, hogy így magamon, hogy a Jóisten teremtett. És hogy te így ezt mindig halljuk, hogy nevünkön szólít. És hogy mondjam, engem nem úgy teremtett, mint mondjuk 16. Benedek, hogy nem azok az adottságaim vannak, nem úgy, hát azért sok szinten remélem, hogy úgy gondolkodok, de az biztos, hogy nem vagyok olyan okos, mint 16. Benedek, de ezzel azt akarom mondani, hogy a legmélyebb énem, szóval úgy, ahogy a Jóisten teremtett, amikor ez kibontakozik, az mindig vonzó. Mert a Jóisten mindenkit jónak teremtett.
1: Abszolút.
0: És mindenkinek adott olyan adottságot, ami senki másnak nincs. Lehet vannak hasonlók, de azért egyediek vagyunk. Szóval valójában csak teret kell adni, teret kell adni, hogy ez kibontakozzon. És akkor ez tényleg őszinte lesz a papságod, és olyan lesz, amit a Jóisten kiálmodott. Horváth Árpi atyát most idézem, egyszerű, vele volt egy ilyen belső beszélgetés, de most kitárom a titkokat. Sok minden elhangzott, és a Belovics Gábor atya is ott szolgált, most már azt hiszem éppen USA-ban van, vagy nem tudom hol. De akkor még, amikor én ott voltam, ő is ott volt, meg Árpi is. És Bellónak becéztük. És ebben a beszédben azt mondta Árpi nekem, hogy Dani, hogyha úgy döntesz az év végén, hogy pap leszel, te nem olyan pap leszel, mint én, vagy mint Belló. Te olyan leszel, mint ami erre a Jóisten téged teremtett. Adjál teret ennek.
1: Dani atya?
0: Akár.
1: De ez lesz a elvárt megszólítás?
0: Igen. Szerintem igen.
1: Tehát közvetlen Dani atya.
0: Dani atya?
1: Én azt kívánom, köszönöm nagyon, hogy elfogadod a hívószót.
0: Nagyon szívesen.
1: Én azt kívánom, hogy június 13-án a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban történt papászentelésed után mindazt az utat fel tud mutatni a fiataloknak, hívőknek, nem hívőknek egyaránt, amit megjártál. Mert lehet, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy volt egy álmuk, de közben a Jóisten ott állt már mögöttük, csak nem vették észre.
0: Persze.
1: Na, te észrevetted. Szolgálatodhoz sok erőt, alázatot, kitartást kívánok, mert boldogok, akik az utaimat megtartják, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Bence, köszönöm szépen.
1: Természetesen minden adásunk visszajátszható, meghallgatható, megtekinthető, vagy visszahallgatható a YouTube-on és a Spotify-on. Köszönjük, ha feliratkoznak, köszönjük, ha követnek minket. Ez volt a Lélek jelenlét. Minden jót kívánok!
2: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Nő.
2: Kislány.
1: Nagylány.
2: Anya.
1: Barát.
2: Nővér.
1: Itt a barát nővér.
2: A mikrofonnál Veronika nővér.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a gondviselés, amiről gyakran beszélünk, de mit is értünk alatta? Mit jelent az, hogy Isten gondvisel ránk? A világ állapotát, a sok szenvedést és rosszat, vagy a saját életünk nehézségeit, küzdelmeit látva, tudjuk-e hinni, hogy működik az isteni gondviselés? Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
4: Akkor hadd vegyem át a szót, és röviden szeretném bemutatni Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, ezen kívül mentálhigién és lelki gondozó, fókusztréner. A 8 boldogság közösség Homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Azt hiszem, amikor a gondviselésről beszélünk, általában anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő állást, lakást, házat, autót, valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, vagy váratlan helyről segítség érkezik.
3: Sőt, időnként egy kicsit úgy is vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amikor nekünk semmit nem kell tennünk, hanem az égből pottyan, mint a manna a sivatagban vándorló hébereknek. Igen, amiket felsoroltál, tehát pénz, állás, munka, autó, ház, segítség, váratlan segítség, ez mind beletartozik, benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti, aki őrzi és irányítja a világot, és ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Tehát nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Úgyhogy ha tőlem azt kérdezik, hogy egyetlen biblikus mondattal hogy foglalom össze, hogy mi a gondviselés, akkor a János 3.16-ot mondanám. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne vesszünk, és hogy vele együtt éljünk örökre. És hogyha keresünk egy részt a Bibliában, ami kifejezetten a gondviselésről szól, akkor általában a Máté evangélium 6. fejezetet szoktuk idézni. Itt Jézus a gondviselésről beszél, és ezt most szeretném is felolvasni, egy kicsit lassabban, hogy úgy ízlelgessük, és engedjük, hogy érintsen minket valamelyik szó, valamelyik mondat ebből a részből. Figyeljük meg, hogy mi az, ami a mai napon hangsúlyos számunkra ebből. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek. és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Eddig az idézet. És mi az, ami ma engem ebből különösen megszólít? Talán az, hogy ne aggódjatok, elég sokszor elhangzik a szövegben. Mennyei atyátok tudja, többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Nekem most talán ez, hogy elsősorban Isten országát keressétek.
4: Mintha Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőség ajándékozása, mintha ráadásként jelenne meg. És ezekhez kapcsolódik egy mélyebb hívás, ami Isten országáról szól. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá.
3: Hát igen, a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Tehát keresem az ő országát és annak igazságát. Ez azt jelenti, hogy keresem a vele való szeretet kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, és ehhez képest minden más ráadás lesz. Kicsit most gondolok Szent Pálra is, aki mondja, hogy tudok szűkölködni és bőségben is élni, mindig mindenhez hozzászoktam, mert hogy az Isten kapcsolat van az első helyen, és akkor a bővelkedés vagy a szűkölködés az tényleg egy második helyre kerül. Nem azt mondjuk ezzel, hogy nem fontos, nagyon fontos. Ugye Jézus mondja is, hogy mennyire fontos az éhezőknek enni adni, a ruhátlanokat felruházni. És itt Jézus beszélt arról is, hogy ezeket a pogányok keresik, tehát ezt az aggódó kérdést, hogy mit eszünk, mit iszunk. Tehát, hogyha csak itt megállunk, hogy mit eszünk, mit iszunk, akkor abban nem feltétlenül van Isten kapcsolat. Abban az van, hogy aggódom csak az evés, csak az ivás miatt. És Jézus azt mondja, hogy ez így egy pogány kérés, tehát ő egy mélyebb hívást intéz hozzánk. Keresd az Isten országát, a velem való kapcsolatot. Fogadd be a szeretetemet. És akkor minden mást ráadásként megkapsz hozzá.
4: Tehát, hogyha az a hivatásunk, hogy Isten országát keressük, akkor ez nem azt jelenti, hogy passzívan kell várnunk valamit.
3: Igen, a gondviselésre való hagyatkozás semmiképp nem passzivitást jelent. Az biztos, hogy Isten beleteszi, vagy bele szeretné tenni az ő 100%-át, minden nagyon nehéz helyzetbe, akár a történelemre gondoljunk, akár a világ eseményeire, akár a saját életünkre, de vajon mi emberek beletesszük-e a magunk részét, a magunk 100%-át, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi dolog egy adott pillanatban, vagy egy egyetlen lépés, vagy egy kicsi gesztus, de mégis, hol van az én 100%-om? A teológia azt tanítja, hogy a teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé, Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést, és meghívja az embert, hogy ebben működjön közre. Tehát itt van az emberi közreműködésnek a jelentősége, már a Teremtés könyvében olvassuk, 1.28-ban, amikor Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez a vonjátok uralmatok alá, ennek jobb fordítása lenne az, hogy és növeljétek, adjatok neki növekedést. Tehát Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, hatalmas felelősséget, egyben hatalmas méltóságot is, hogy vele együtt munkálkodjon az ő tervének a megvalósításában. És ahogy az előbb János evangéliumot idéztem, hogy Isten egyszülött fiát adta ezért a világért, ez azt jelenti, hogy Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létrehív. Tehát Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így fogadom a teremtést is, így tudok igazán Isten eszköze lenni, Jézus keze, szava, tekintete, bizalma, hite, imája, és mindezzel kifejezem azt a hitet, hogy Isten szereti a világunkat. Tehát hívásunk van arra, hogy kifejezzük ezt az isteni igét, hogy úgy szerette Isten a világot. Én hogy szeretem a világot? Hogy adom magam szeretetből? Hogy fogadom szeretetből? És eszembe jut Ferenc pápának az a mondata, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, akkor nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele, ha saját magaddal egyenrangúnak tekinted. És itt eszembe jut egy történet, sok évvel ezelőtt történt, egy franciaországi kolostorunkban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy egy estére, egy napra, egy éjszakára fogadtuk a hajléktalanokat, vagy bármilyen vándort, zarándokot, koldust, és egyszer egy este elég későn érkezett egy ember, aki egyébként rendszeresen jött, és hát akkor az ember ugye megmelegíti a levest, eléteszi, és azt láttuk, ott többen is voltunk, hogy nem kezdi enni, hanem beszélni akar a földrajzról, és mondta, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot, a városokat, a folyókat, az országokat, és hogy kérdezzük őt, hogy melyik folyó milyen hosszú, melyik városnak mennyi a lakosa. És jó, hát akkor kérdezgettük egy darabig, és időnként megszólaltam, hogy de kezdje már enni a levest, mert kihűl. Meg hát késő is volt, már mentünk volna a dolgunkra, és ő nem ette a levest, hanem csak azt mondta mindig, hogy kérdezzenek még, kérdezzenek még. Tehát gondot viselni a másikról, ez mit is jelent? És fontos, hogy a Szentlélekkel éljünk, és Jézus tekintetével éljünk, hogy megérezzük, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van. Lehet, hogy nem a levesre, hanem arra, hogy kérdezzük, és ő mondhassa. Szóval egy ajándék létre vagyunk meghívva.
4: A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor kapcsolódik a gondviselés témájához.
3: Igen, hát ez itt általában a botlás köve, hogy szétnézünk a világunkban, vagy az életünkben, és akkor látjuk a háborúkat, a szenvedéseket, a betegségeket, a meg nem oldódó helyzeteket, a gyűlöletet, vagy a saját életünk küzdelmeit, és akkor úgy hitetlenné válunk, hogy tényleg Isten törődik ezzel a világgal. Természeti katasztrófák is vannak, mindenféle balesetek vannak. Akkor hogy lehet, hogy Isten törődik? Úgyhogy Jézus nem véletlenül mondja el annyiszor, ne féljetek, ne aggódjatok, mert tudja, hogy van okunk aggódni és félni. Úgyhogy amikor ezt az isteni szót befogadom egy imaként, egy elmélkedésként, akkor úgy forgatom is magamban, és hagyom, hogy megcselekedj azt, amit mond. Ne aggódj, ne félj, te többet érsz. Tudja a ti mennyei atyátok, tudja az atyát, hogy mire van szükséged. És akkor lehet, hogy a helyzet nem oldódik meg, de hogyha bennem békesség van, egy jelenlétben el tudok helyezkedni, akkor több eszközöm is lesz arra, hogy szembenézzek egy nehéz helyzettel. Akkor a hit perspektívájából tudom majd látni. Jézus nagyon radikális a szavaiban, amikor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, hát itt már egy nagyon komoly üldözésről van szó, meg olyan veszélyről is, hogy esetleg megölnek. És azt mondja, hogy ugye a verébnek párja egy fillér, mégsem esik le a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül, nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Ne féljetek hát, minden verébnél értékesebbek vagytok. Tehát kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek. Ő akkor is azt mondja, ne félj, ne féljetek. A lelketeket nem tudják megölni. Azt az örök életet, amit én akarok adni, nem tudják elvenni tőletek. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az isteni gondviselés karjában vagyunk. Tehát amitől Jézus meg akar szabadítani, vagy az isteni szó meg akar szabadítani, ez a gond terheltség. Sokszor azt érezzük, hogy agyonnyom, lenyom, szétszed a gond, mint teher. És Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj. Igen, tedd meg mindezt, ami tőled telik, de azt mondja, hogy ne aggódj. Tehát valahogy el akar vezetni egy olyan állapotba, egy olyan hozzáálláshoz, hogy ne az aggódás legyen, ami agyon terhelés, ami miatt már cselekedni sem tudok.
4: Eddig azért előfordul a mindennapi életben, vagy valamikor az életünk folyamán olyan nehéz helyzetbe kerülünk, amikor tényleg nem látjuk, hogy velünk van az isteni gondviselés, és nem érezzük.
3: Igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk, nem érezzük, a puszta hit marad, és van olyan nehéz helyzet is, hogy az ember fellázad, nem tud hinni sem. Ezért is olyan fontos, hogy imádkozzunk egymásért, segítsük egymást, legyen kivel megosztani, de valóban vannak olyan elviselhetetlen nehéz helyzetek, hogy tényleg nem látjuk, hogy hol van most az isteni gondviselés. Az isteni gondviseléshez egyébként hozzá tartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. És lehet, hogy ez nem egy perc alatt történik, lehet, hogy évek telnek el, vagy sok év távlatából látjuk azt, hogy hogyan illeszkedik ez bele, illeszkedhet bele Isten tervébe. Úgyhogy most hagyj idézzem a Teremtés könyvéből József történetét, 45. 50. fejezet, hogyha valaki szeretné ezeket újra olvasni, vagy elolvasni. József története, aki Jézusnak az egyik előképe. És hát nagyon érdekes, és nagyon hosszan, részletesen le van írva az ő története. Ő Jákobnak az a fia, aki a kedvenc, akinek Jákob az apa egy színes ruhát készített, ami megkülönbözteti a testvéreitől, és a testvérei elkezdik őt utálni ezért. És valószínű, hogy József is egy beképzelt, a testvérei fölött állónak tekinti magát. Úgyhogy ennek hát hamar meg is lesz a drámai kifutása, mert a testvérei meggyűrölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának, idegen országba kerül, és rabszolgaként él Egyiptomban. És akkor is próbál kitartani a hitében, de egymás után érik a megpróbáltatások, az árulások, ugye Putifárné története, aztán börtönbe kerül igazságtalanul, akkor a börtönben is jót cselekszik valakivel, az megígéri, hogy majd kimenti, de ott felejtik a börtönben. Tehát nagyon sok év telik el azzal, hogy a puszta hit marad, és az események nagyon-nagyon megpróbálják Józsefet. És sok év után történik meg az, hogy jóra fordul a sorsa, a fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője lesz, most nagyon lerövidítem a történetet, és ő lesz az, aki megmenti a népet az éhínségtől. Egy bölcs József, egy Istenben hívő József. És amikor a testvérei, akik eladták, akik meg akarták ölni, több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide atyámat. Ezután nyakába borult öccsének, Benjaminnak, és sírt. Benjamin is sírt az ő nyakában. Azután megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. József így beszélt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Tehát József szájából hangzanak el ezek a szavak. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Ne féljetek. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt. Tehát a hit szemével tud látni egy ilyen nagyon drámai helyzetben, amikor ő már évtizedek után meg tudott bocsájtani, és azt tudja mondani, hogy az isteni gondviselés eszköze vagyok így nektek. És az biztos, hogy nem lesz magyarázatunk mindenre, hát ez a Józsefi történet nagyon szépen végződik, és nagyon szép szavakkal tudjuk meg, hogy mi ennek az egész életnek és történetnek az értelme. De biztos, hogy egy csomó helyzet van, amire nem kapunk magyarázatot, nem találunk magyarázatot, és csak egy nagyobb távlatból, időben, térben, nagyobb távlatból, és természetesen a hit távlatából Istenben tud majd értelmet nyerni, tehát ebben csak hinni tudunk, remélni tudunk. Nem kapunk mindenre magyarázatot.
4: Milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, ha szeretnénk mélyebb szinten Isten gondviselésére hagyatkozni?
3: Hát talán azt, hogy mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam? És itt mindenki keresse meg az egyéni válaszát. Nekem az segít, ha hűséges vagyok az imához, az Isten kapcsolathoz, és nem arra fajta imára gondolok most, amikor aggódom és kérek és könyörgök, hogy Isten változtasson meg valamit, hanem az az ima, amit táplál, amikor gyönyörködni tudok az Úrban. Ugye a 36. Zsoltárnak van egy ilyen sora, ami nekem nagy kedvencem. Gyönyörködj az Úrban, s ő betölti szíved vágyait. Tehát amikor igazán el tudok mélyülni az imában, megmaradni Isten jelenlétében, amikor Isten felé fordítom a tekintetemet, és nem a probléma felé, ami lehúz, ami aggaszt. Tehát az imádság. Aztán az is a kérdésem, hogy hogyan keresem én Isten országának az igazságát, mit teszek, hogy a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára. És akkor itt elgondolkodhatunk, hogy egészen konkrétan ez mit jelent a mai napon, ezen a héten, ebben az évben, az életemben általában. Nagyon fontos eszköz a hálaadás. Kis Szent Teréz mondja, hogy ha egy valamiért hálát adunk, akkor ez Istent úgy megérinti, hogy még 100 kegyelmet ad, amiért újra hálát adhatunk. Úgyhogy a hálaadás, amit a közösségemben is gyakorlunk, a liturgiáknak mindig van egy része, ami egy dicsőítő rész, egy szabad dicsőítés, és ez tényleg Istenben gyökerezteti meg a lelkünket. De a hálaadás része az is, hogy átnézni az életemet, és hálát adni azért, hogy ki volt számomra gondviselés eszköze, mi az, amiért hálát adhatok, ki az, akiért hálát adhatok. És Nóri, most te ülsz itt velem szemben, úgyhogy egy nagyon vicces kis történet jut eszembe, mert én érted is hálát adok sok mindenért, de pár évvel ezelőtt, még a COVID utolsó hullámában volt, hogy egy nagyon picit COVID-os lettem, ugye akkor már be voltunk oltva, de hát mégis valami jelkapott, és volt hőemelkedésem, meg gyengeség, és akkor megkérdezted telefonban, hogy mit tehetek érted. És hát ilyen nyári idő volt, mint most is, és mondtam, hogy rajtam már csak egy 10 kilós dinnye segítene. És akkor te azonnal megjelentél egy 10 kilós dinnyével, beadtad az ablakon, és éreztem, hogy én most ettől meg fogok gyógyulni.
4: És meg is gyógyultál?
3: És meg is, persze, hogy meggyógyultam. Megettem a dinnyét, mire elfogyott, meggyógyultam. Tehát hogyan tudunk egymás számára a gondviselés eszközei lenni? Nekem nagy segítség a lelki vezetőm is, mert segít abban, hogy folyamatában lássam Isten útját az életemben, jobban meghalljam Isten hangját, érzékeljem a hívásait. Isten igéje is nagyon sokat segít. A napi elmélkedés Isten igéjén, és hagyni, hogy Isten szava lakjon bennem.
4: Akkor az emberi kapcsolatoknak is nagy szerepük van az Isten kapcsolat mellett, hogy ebben a gondviselésben és a gondviselés művében.
3: Igen, nagyon nagy szükség van nem csak az Isten kapcsolatra, hanem az emberi kapcsolatokra is. Igen, nagyon nagy jelentősége van az emberi hozzáállásnak, a cselekvésünknek, legyen szó nagyon nagy dolgokról, mint a háborúk, vagy a tűzvész megállítása, mostanában sok tűzvész van Európában, a másik ember kimentéséről, egy nagy veszélyből, de nagyon nagy jelentősége van a cselekvésünknek, az imánknak, a hozzáállásunknak, a mindennapi élet apró dolgaiban is, mert általában azért ilyenekből áll az életünk, hogyan törődünk a másik emberrel, hogyan segítjük. És hát eszembe jut ez a drámai mondat, amikor Jézus beszélget a béna emberrel, aki sosem jut be abba a medencébe, ahol meggyógyulhatna, és azt mondja Jézusnak, nincs emberem. Tehát a gondviselés ezt is jelenti, hogy egymásnak emberei legyünk, hogy senkinek ne kelljen azt mondani, hogy nincs emberem.
4: Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
3: Én is köszönöm ezt a együtt gondolkodást, beszélgetést, és kívánok mindenkinek áldott nyarat, pihenéssel, feltöltődéssel, sok jó találkozással, jó találkozásokkal Istennel és emberekkel is, csendekkel is, jó tevékenységekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen.
1: Nő.
2: Kislány.
1: Nagylány.
2: Anya.
1: Barát.
2: Nővér.
1: Itt a Barátnővér.
2: Veronika nővér műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A mai nap költője augusztus 7-én Bella István. Volt egy csapat akkoriban. A hetek. A hetek, akik egyivásúak, egygondolkodásúak, egyértékrendet képviseltek. És együtt a 80-as, 90-es évek költészetének a legjelentősebb közösségét és fő áramlatát adják. Ág István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon és Bella István. A mai napon, születésnapján Bella Istvánnal ismerkedünk meg. Fogadja a hallgatói család szeretettel Bella István költeményeit. Bella István, Emberi délkaron. Egy gyerek gyufás dobozában kaparásznak völgyek, hegyek, csillagok, idők összezárva. Virágzanak és vérzenek, világoznak, bevégeznek. Most füléhez tartja, összerázza, fél arca vén, fél meg gyerek, s hallgatja, hogy hemzseg, pezseg, nyillal az idő muzsikája, hogy rágja egymást, s hogy danássza kinyát a katica képzelet. Mert minden szabad akar lenni. Ad is, ami az emberi nyelven nem tud szólni, szeretni, csak nyögni, nyugni, nyűszíteni, csak kőni, vasni, fémzeni, mert minden maga akar lenni. Szabaddá! Szín, fény és süket csönd. Maga akar lehetni. Nem rácsokként rácsokat szeretni, szabadság helyett képzetet. Én a más vagyok. A vétlen véletlen, aki te is lehetnél, élni egy. De másként megismételhetlen, de másképp, s másként egyetlen egy, mert a más vagyok. Hiába látszom magadnak, magaddá nem tehetsz. Másikam lehetsz csak, másamnak se másom, mert mint mind, magaddá egyetlenedsz. Fönt és lent, belül és kívül, egyszeri, s változó, özön része mindenek. Mi megkövül, s lehel újra, örökösön, ugyanegy, új és volt körön. Számomra nincs rajtam kívül hely az emberi délkörön. Szabadságom és börtönöm én vagyok, egyes egyedül. De adni akarok, mindent odaadni. Annak kié. Csupa másból vagyok. Vissza a földnek a földet. Ragyogni fényt a fénynek. Haragnak a dacot. Vissza az énnek az ént. S mert halni születtem, halálból vagyok, a halált is vissza kell adni a halandóságnak, ha meghalok. De amíg élek, visszalehelem a levegőt, tágítom az eget, a föld terjes hasát, számból etetem a növényt, itatok esőt, tengereket, fiammá fogadom, s fölnevelem a munkát, s a nevemet nekiadom, szépnek keresztelem, ami még nincs, ami még szerelem. Reggeledik. Babafény kaparásza a rácsokat, az éjszaka fedelet, moccanászik a rét rovarzó lába, füvek emelik föl, föl az eget, meglátszik körülem a lehelet. Zászlózik int, jelez a pára, hogy itt vagyok, élek, és lehetek egyetlen egyszer, és utoljára. A többi föld Katica képzelet. Bella István, emberi délköra.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
3: Börtönposta, a Mécses szeretett szolgálat műsora.
4: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
5: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, nem mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, dekkorosok, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
6: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadideg

0: Igen, embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
1: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban öt út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentírás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és aggregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyarogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Úrlaki épp plébánián ülünk, és jelmélkedünk a nyárról, aztán a nyár utáni időszakról. Többen vagyunk itt egy asztalnál, ide képzeljük azokat is, akik pénteken hallgák ezt a beszélgetésünket, és reméljük, hogy ők is gondolatban bele tudnak kapcsolni ebbe. Talán a jelen helyzetünkből érdemes úgy kiindulni, hogy egy olyan zaklatott világban élünk. Sokszor elmondjuk, érezzük. De ha valaki ezt úgy elemezni akarja, akkor elsősorban a zaklatottságot ez a háború jelenti, ami nincs olyan messze tőlünk. Részben régi magyar területeken is zajlik ez a háború, tehát közel is van hozzánk, lehetnek ismerőseink is ezen a területen. Aztán nagyon sokat beszéltek, az utóbbi időben beszéltünk mi is itt az ökológiai válságról. Már nem is mernek róla szerintem olyan sokat beszélni, mert riasztó. Elég, hogyha a Velencei tónak az állapotát nézzük, vagy esetleg a Balaton déli partjának az állapotát nézzük. Tehát ahol korábban víz hullámzott, ugye ott most iszap van jó esetben, legtöbb esetben pedig nem is iszap, hanem szárazföld. Tehát ez is közeledik felénk. Nem tudnak, még a tudósok sem biztosat mondani, de ott lebeg a felünk fölött ennek a félelme. És az utóbbi időben pedig, az elmúlt napokban pedig egyre többet hallunk az energiaválságról. Nem részletezem ezt, hiszen kintjük a televíziót, vagy hogyha hallgatjuk a rádiót, akkor szinte csak erről hallunk. És az embernek küldetése, feladata van, és ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudja, ahhoz egy olyan békés lélekre van szükség. És arra gondolhatunk, hogy hogy töltsük el ezt a nyarat, vagy ezt a pár napot esetleg, ami így nyárként megadatik számunkra, nem mindenkinek adatik meg, hogy kipihenjük magunkat, hogy aztán valahogy a szeptemberben egy új erővel vágjunk neki annak a munkának, amit eddig folytattunk. Tettünk. És amikor ezen ugye elmélkedtem, akkor az jutott eszembe, hogy most hétfő van, azért mondom, hogy jövő időben mondom, hogy augusztus 6-án ünnepli az egyházunk színeváltozását. És sokféleképpen lehet ezt az evangéliumi szakaszt értelmezni. Az egyik értelmezése az talán éppen ez, hogy Jézus tudja, hogy az apostolok azok krízis helyzetbe fognak kerülni, akkor még nem látják. Szinte diadalmasan mennek föl Jeruzsálembe, azt várják, hogy Jézusból király lesz. Tehát a jövendőlések beteljesednek, de Jézus érzi, tudja, hogy nem így lesz. Megpróbáltatás, szenvedés fogja őket élni. Már akkor is lehet bennük talán egy kis szorongás, mert nem minden úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. És ott a Táborhegyen, ott az Isten közelségében megnyugodnak. És aztán jönnek le a hegyről, és mennek Jeruzsálem felé, ahol a megpróbáltatások és szenvedések várják őket. Tehát ebből a képből is kiindulhatunk. És talán, mivel ezen a héten ünnepeljük a Úrunk színeváltozását, maradjunk ennél a képnél egy kicsit. Jó, hogy mit jelent számunkra hegy. Az evangélista azt írja, hogy Jézus maga mellé veszi Pétert, Jakabot, testvért, Jánost, külön velük fölmegy egy magas hegyre. Hát én jártam ezen a Táborhegyen, hát hegy, de nem egy olyan nagyon magas hegy. Tehát aki leírja ezt, Máté is ott volt, de mégis számára vagy magasnak tűnhetett. Azért, mert az Isten közelébe került, az Isten közelébe emelkedett. Tehát, hogyha ezt a képet így a mi életünkre akarjuk alkalmazni, akkor talán az első gondolata az, hogy vannak az életünkben ilyen hegyeink, olyan órák, vagy talán még napok is, De lehet, hogy csak percek, amikor ki tudunk szakadni a hétköznapi életnek a szakatolásából, és úgy érezzük magunkat, hogy na Isten közelében vagyunk. Tehát a hegyen vagyunk. Tehát egy papnak ez úgy adat, megadatik. Bár megmondom őszintén, volt az életemben egy olyan szakasz, amikor ahogy reggel megtörtént a szem, és utána rögtön óráim voltak az iskolában, és akkor nem tudtam fönnmaradni egyen. Ez még teológiai tanárkoromban volt. De aztán középiskolás nem koromban, amikor középiskolát tanítottam, akkor reggel szentmise után mindig volt lehetőségem arra, hogy elmenjek is kápolnába, és akkor ott úgy kezdjem a napot, hogy a hegyen éreztem magam, és akkor hát ott úgy föltöltődök. Tehát ez az első kérdés, hogy emlékszünk-e az életünknek olyan szakaszaira, amikor valahogy úgy éreztük, hogy az Isten közelében vagyunk, akár egy különleges alkalommal, vagy rendszeresen, és ez úgy megadta számunkra ezt a belső békét, amit aztán tudtuk folytatni a munkánkat. Egészen biztos, hogy minden életében, ember életében vannak ilyen szakaszok, ilyen időszakok. Tehát amikor csak egy példát mondok, hogy szüleim megbetegedtek, az egy másfél-két év volt akkor, és én próbáltam őket ugye ellátni, otthon is aludtam abban az időben, akkor számomra így a imádság azt jelentette, hogy megnyugszom. De gyógyítani nem tudtam a szüleimet, ki voltam szolgáltatva egy kicsit mindennek. De akkor, hogyha imádkoztam, akkor mindig vagy átéltem így ezt a lelső békét, és aztán úgy vágtam neki a napnak, hogy az Úr velem van. Hordoztam is magam lánda az oltári szentséget, mert megáldoztattam őket, a kórházban voltak akkor, másokat is, tehát egész közel voltam így az Úrhoz. Tehát számomra egy nagyon, hogy mondjam, nehéz időszak volt, ez zaklatott időszak volt, de ugyanakkor pedig mégis egy kegyelemmel átitatott időszak volt, mert sokszor kerültem így az Úr közelébe, hogy beszélgettem betegekkel, akár kórházban, vagy a szüleimmel, és imádkoztunk együtt. Korábban nem igen volt, együtt imádkozunk, de ebben az időszakban előfordult az is sokszor. És akkor ez mindig úgy megnyugtató volt számomra. Tehát egy ilyen, hol a hegyre mentem, hol ugye a kórházba, ami hát megpróbáltatásokat éltem át azért így, nem csak a szüleim, tehát látogattam, akkor ott voltak mások is, meg többször eszembe jutottak a betegségek, meg a bajok. Tehát egy ilyen hullámvölgy volt az életemben, de a hullámvölgyben, nem csak a völgyben voltam, hanem a magaslatokon is, és ez erőt adott ahhoz, hogy így a völgyeknek így a küzdelmeit, vagy nem tudom én azt, hogy könnyebben el tudjam viselni. Voltak az életünkben ilyen völgyek, vagy ilyen megpróbáltatások?
5: Nagy benyomásom, vagy nagy hegyem volt az édesapám halála, aki nagyon Istennekben hívő és istenes életet élő ember volt, és ott voltam a halála pillanatában, ott voltunk vele édesanyámmal, és utána édesanyám odafeküdt mellé, és én meg, ahogy imádkoztam, valami különleges élményem volt, tehát hogy éreztem az Isten közelségét, és hogy édesapa is ott van, ő Isten mellett, ez egy ilyen különleges hegyérzés volt az a pár óra, amíg az ő halála után lezajlott.
6: Hát nekem azért még rövidebb az életem, de hát nekem is volt ilyen hegyélmény, bár én a nehézségekben nehezebben találom meg ezt a hegyet. Nekem a hegyképéhez közelebb áll az az imádságos lelkület, amiből ben úgy töltekezik az ember, mint ahogy Mózes annak idején lejön a hegyről és világít az arca, szóval, hogy így úgy feltöltökezik, amiből tovább tud adni. És számomra egy ilyen megpróbáltatásból hegyre felmenetel volt, az első egyetemi évem végén, amikor hát borzasztóan sikerültek a vizsgáim. Igazából egyetlen vizsgám lett meg az ötből, az is elégségesre. Nem tudtam, miért járok egyetemre, mit akarok egyáltalán csinálni. És az utolsó vizsgám utáni napon egy viszonylag hirtelen indítatástól felindulva felültem a reggeli Bécs felé tartó gyorsra a keletiben, és kiutaztam Sienába, ahonnan gyalog egyedül elindultam Róma felé zarándok úton. Ez egy olyan zarándoklat, vagy ilyen lelki gyakorlat félesség volt, ahol nem tud, vagy hogy ilyen nagyon hirtelen jött, nagyon igényem volt a csendre, az Istennel létre, és nem tudtam, hogy mit akarok egyáltalán itt az egészről, mit akarok kapni, és ez az út rengeteg ilyen hegyelmény gyümölcsöt hozott, amik közül kevés az ilyen megfogható, vagy tovább adható, úgy könnyen emberi szavakkal. Én nagyon olyan alkat vagyok, mint a Viennai Szent János féle öreg ember, aki nézi Istent, Isten is nézi őt, de hogy ebből ugye nem nagyon tudtam továbbadni. De ez egy nagyon nagy hegyélmény volt számomra, és nagyon érdekes volt a zarándoktársaknak a megtapasztalása, akik lévén, hogy a római út nem egy népszerű, mint a Santiago-i, szóval nagyjából egy nap öten érkeztünk meg gyalog Rómában. Mindenkinek nagyon érdekes története volt. Volt már egy, akivel szinte végig együtt mentem, egy idősebb középkorú férfi volt, aki látta az ablak előtt elmenni a zarándokokat. Ő nem tudta, hogy most hogy tart, merre tart az élete, hites sem volt, úgy nem volt vallásgyakorló, és csak kilépett az ajtaján, és ő is ment. És hát őnek ki volt aztán a végén egy olyan tanúságtétel, hogy mekkora erővel hatottam rá, hogy úgy el tudott menni Rómába, és aztán a végén, bár nem volt vallásgyakorló, számomra ismeretlen okokból a Szent Lépcsőn is feljött velem térden. Szóval valahogy biztosan hatott. Hát az ő tanúságából az jön le, hogy az, ahogy én a hegyemről lejöttem, az hatott rá, de én ezt így nem tapasztaltam, de hogy ez egy nagyon ilyen hegyélmény volt számomra.
4: Köszönöm szépen. Mi nem szoktunk így bemutatkozni, én csak annyit mondok a mellettem ülő fiatalemberről, hogy jelölt, tehát a domonkos szerzetes rendvel. Hogy itt mesélted ezt a történetet, nekem is eszembe jutott, ezt már lehet, hogy elmondtam többször már a rádióban is, de nagyon sokszor eszembe jut, hogy nekem is a műegyetemnek az első éve nagyon nehezen ment. Matematika nehezen ment. Technikumban jártam, nagyon kevés matematikát tanultunk, és ott pedig nagyon magas szintről kezdték, és nem tudtam úgy fölvenni a lépést. Aztán később úgy belerázódtam, és akkor már nem volt semmi probléma. De az első fél év nagyon nehéz volt, és én is akkor valahogy úgy éreztem, hogy nincs hova mennem. Tehát ott Angyalföldön, ott egyik este, januárban volt ez a vizsga, hamar esteledett, ott mint egy nyitó volt még a templom, csak sötét volt már. Úgy bementem, és akkor ott megnyugodtam. Elmondtam a Hiszek Egyet. És az volt igazából a megnyugtató, hogy elgondolkoztam azon, hogy mi az életemnek a célja. Mert fontos az, hogy valakinek legyen valami fontos szakmája, vagy nem tudom, amivel ki tud teljesedni. De rádöbbentem, hogy nem az a fontos igazából, hogy én mérnök legyek, ettől megnyugodtam. Mert addig nem tudtam elképzelni másképpen az életemet, mint mérnök. Tehát apám is az volt, nagyon sokat köszönhetett a munkájának, élt, halt, érte. És akkor én úgy gondoltam, hogy ha azt az utat járom, akkor én is boldog leszek. És addig sikereim is voltak, a középiskolában, a kis technikumban jártam. És akkor úgy elgondolkoztam azon, hogy igazából nem leszek mérnök, az se tragédia, az a lényeg, hogy üdvözüljek. És ettől megnyugodtam. De akkor még nem gondoltam arra, hogy pap leszek. Csak az, hogy üdvözüljek. Így átgondoltam az életemet, és meg is nyugodtam. De számomra ez egy hegyélmény volt. Ja, 2 héttel ezelőtt helyettesítettem a béketéren, és akkor őt néztem. Tudtam, hogy tudom azt, hogy melyik pad volt, amiben akkor ültem, vagy térdeltem. És akkor úgy eszembe jutott az, hogy más emberként jöttem ki a templomból, mint amiben mentem. Tele voltam félelemmel, szorongással, bizonytalansággal. És az, hogy mi az életemnek a célja, nem az, amit esetleg elvárnak tőlem, vagy amit én elvárok önmagamtól, hanem az, hogy az Istennek a küldetését teljesítem, az meg nem biztos. Én úgy gondolom, hogy mérnök, ki munka, meg a család, de nem biztos, hogy az. Tehát számomra is tehát ugye a sivatagból, a lelki sivatagból, ugye fölemelkedtem egy lelki magasságba, és az nagyon megnyugtató volt számomra.
7: Nekem a nyárban mindig várom, van egy vagy két hét, amikor hát nincs az iskola, nem kell hazarohanni, a gyerekeimre vagyáz valaki, most például apukájukkal vannak, vagy a nagymamával is, mindig van egy vagy két hét, amikor minden nap el tudok menni misére. És hogy ez engem ezt tölt, tehát ezt mindig annyira várom a nyárban. És most különös ajándék az, hogy alkalmanként Fővenyesen a Vértasaljai Laci atya a gyerekkoromnak a papja, és akkor egy gyerekkori élményt élem át, mert hogy ő minden nap ott tart szintén misét, ott is el tudok szaladni. Illetve most ugrott be ez az emlék, hogy mi Zamárdiban nyaraltunk a nagymamámnál, és hogy balatoni emberek nem nagyon járnak a Balatonra, én kicsi voltam, és én mindig a nagymamámmal mentem, és ő minden nap vitt minket el misére. És gyerekként is, hogy engem mindig ez tölt. Tehát ez a pár hét, amikor minden nap el tudok jönni. És ez a nyárhoz kapcsolódik nekem, úgyhogy ez a töltekezés leginkább, és nem az, hogyha elutazunk valahova külföldre, az inkább zaklatott. Bár ott is azért gyönyörű, amikor legutóbb Velencében voltunk, és hogy Velencében, tehát egy külföldi misén elmenni, és ugyanazt átélni, mint itt, mert hogy követhető, ezek is nagyon szép emlékek. Nekem ez.
4: Most amikor a Panit hallgattam, aki Lacinak az édesanyja, akkor a egyik lelki gyakorlat jutott eszembe, Hollai Antal atya tartotta. Elég jól ismertem, folyamtársak voltunk Esztergomba, és aztán egymást váltottuk is Esztergomba, ugye a szeminár előjáróként, vagy spiritálisként. És emlékszem, ez a lelki gyakorlaton ezt a szentírási szakaszt elemezte. És azt mondja, hogy össze lehet kapcsolni a szentmisével ezt a fölmenetet. Ha valaki a szentmisének a fölépítését nézi, akkor ez egy olyan hegyre menetel. Tehát ott van az előkészület, elindulunk, otthonról felszállunk a villamosra, vagy buszra, vagy átmegyünk a templomba, vagy közelebb lakik. És a szentmisének a felépítése olyan, hogy egyre közelebb visz minket az Istenhez. Először egy próféta szól általában az Ószövetségből, vagy nem tudom, az elmúlt napokban a ószövetségi profétákat hallgattunk. Utána pedig a Szent Lecke is jó, nekik ugye van már tapasztalatuk Jézustól, de mégse Jézus szól közvetlenül. És akkor az evangéliumban pedig Jézusnak a szavait halljuk. Tehát az egésznek van egy ilyen emelkedése, egy ilyen lelki emelkedése. És igazából a csúcs, amire mondja az egyház, hogy csúcs és forrás, és az átváltoztatás, amikor megtörténik a csoda. A másik pedig az, hogy amikor az Úrnak a testét és vérét ugye magunkhoz vesszük. Tehát ennek is van egy ilyen íve, fölfelé vezető íve. És utána pedig, ha arra gondolunk, hogy folytatódik az evangélium, és lejön a hegyről, ugye három apostol együtt, és akkor megindulnak Jeruzsálem felé. Tehát amikor kimegyünk a templomból, ugye akkor egyszerre hordozzuk magunkban az Istennel való találkozásnak az élményét, de ugyanakkor már arra gondolunk, hogy milyen feladatok állnak előttünk. Tehát míg átjutok én a templomból a plémániára, emberekkel találkozunk, nagyon sokszor leszólítanak, visszahúznak a földre a gondjaikkal és a bajaikkal, pedig egy 200 méter, de nagyon sokszor 2-3 ember jön, és akkor már a nehézségekről, problémákról hallok. Tehát, hogy elindulunk Jeruzsálem felé. Tehát, hogy fönn voltunk, örülni kell azt, hogy ott voltunk, hálát kell adni érte. De utána visszamegyünk a hétköznapi valóságba, és ahol ott vannak a nehézségek és a problémák. De nagyon szépen, úgy sokkal részletesebben kidolgozt ennek a hegyre menetelnek a gondolatát, és így összekapcsolta így a szentmisével. Emlékezetes volt esztergomi papi lelki gyakorlaton.
8: Én a következőt szeretném elmesélni. Egy ilyen konkrét, én is egy ilyen válaszút előtt álltam egyszer az életemben, és nem tudtam, hogy most melyik irány a helyes, hogy erre menjek, vagy arra menjek tovább. Úgy sejtettem azért, de szóval mind a kettőnek meg lett volna az indoka, meg az ellenérve is, hogy, és hát elmentem szentmisére, mert ilyenkor amúgy is gyakran elmegyek szentmisére, és akkor is szentmisére mentem. És ott a templomban egy olyan mérhetetlen nyugalom engem eltöltött, hogy ez lesz a helyes irány. Tehát az ott teljesen megkaptam azt az útmutatást, hogy melyik a helyes irány. És tényleg az is lett, igen. Mindenféle szempontból. És egy nagy megnyugvás volt ez is. Aztán kisebbek persze vannak sokszor, de meg az imádságban, de ez... Igen.
9: Nekem is volt az életemnek nagyon nehéz szakasza, meg nagyon nehéz része, és volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy így összeomlott körülöttem a világ, tehát ilyen nagyon, és nagyon nem tudtam kijönni belőle, ilyen nagyon kilódtam, a környezetem is kilódott, mert látta, és nem tudtak mit csinálni, és az édesanyám volt, aki jött, és mondta, hogy nem tudom, hogy hol találta, hogy szedte, hogy csinálta, de hogy van egy csoport, és menjek el velük Medjugorjéba. És elmentem, ez egy 4 nap volt talán, és én vittem magammal a kis hátizsákomat, és így nagyon be voltam gubozva, és igazából így nem tudom, hogy mi történt, ez egy folyamat volt a 4 nap alatt, de egész másképp jöttem haza, és onnantól kezdve nem volt katartikus élményem, vagy mit, de tudtam a következő lépést, láttam, tehát a Jóisten segített abban, hogy észre tudjam venni azokat azt a kiutat, amiből így talpra tudtam állni.
4: Köszönöm szépen, amit hallgattam itt ezeket a tanúságtételeket, hogy eszembe jutott, hogy gyakran kérdezik tőlem, meg én is fölteszem önmagam számára, hogy lehet meghallani Istennek a válaszát. De azt tanítja az egyház, hogy a imádság az egy párbeszéd. És hát hangot hallunk, vagy mert aki hát nehézségek, problémákkal küzdik, és nincs lelkéletben tapasztalata, az mondhatja azt, hogy jó, hát föltárom a szívemet, a lelkemet, de hangot nem hallok. És amit előbb a Zsuzsa mondott, az igazából az a válasz erre, hogy annál a gondolatnál, amikor belülről megnyugszunk, akkor kapjuk meg a választ. Mert ilyenkor az ember úgy mérlegel, gondolkodik, töpreng. És amikor hirtelen, hogy belénk villan valami, és ezt kéne tenni, és akkor egy olyan belső nyugalmat érzünk, ez a válasz. Tehát nem valami rendkívüli jelenség, vagy ilyesmi. És ugye a Szentírást olvassuk, akkor is Illés fölmegy a hegyre, és ő találkozni akar az Úrral, és ott is a szellőben találkozik benne, ami megsimogatja az arcát. Tehát nem a nagy mennydörgésben, meg a tűzesőben, meg nem tudom én, teofániákban, hanem amikor szeliden szellő megérinti őt, és ez megnyugtató számára. Tehát ez az, ami hát egy jelzés lehet számunkra, hogy na most az Úrral találkoztunk. És az Úr az úgy megnyugtatta a szívünket és a lelkünket. Hogy a Szentírásban még kiindulhatunk azért, amikor Jézus fölviszi ezt a három apostolt ugye hegyre, ugye akkor ott találkoznak egyrészt az Úrral, másrészt pedig még két személyen is találkoznak. Az egyik az a proféta, ugye az ószövetségi proféta, az a múlt, ugye a Illés proféta, ugye a másik pedig ugye Mózes, tehát aki a törvényt közvetítette. És ebből is azért kiindulhatunk, mint egy párszor beszéltünk is a beszélgetés elején, vagy itt a közös gondolkodásnak az elején, hogy ha valaki, tehát igazán mélyen olvassa a Szentírást, nem felületesen, tehát nem úgy, hogy hát van, hogy most ennyi időm, és akkor gyorsan ezt elolvasom, hanem engedi, hogy hasson rá, akkor például az ószövetségi jövendőlésekben, ószövetségi képekben is, tehát egész közel kerülhetünk Jézushoz. Hát Jézus, ezeket a zsoltárokban meg különösen. Ugye a zsoltárokat Jézus mondta, hát ezt az anyától tanult egész biztosan, az összes zsoltár tudták, megtanulták. Aki az írni, olvasni nem tudta, az is tudta a zsoltárokat. És nagyon sokszor a zsoltárokkal fejezték ki az érzéseiket. Ez művészi formában megcsiszolódott, az olyan, mint a népdal. A népdal, tehát a vallásos népdal. Tehát az is, hogy ki hozta létre, ezt nem lehet tudni, ugye csiszolódott, tehát végén valaki egy művész száján, vagy egy különleges tehetségű ember száján az, hogy megkapta azt a végleges formát, és akkor azt mondják, mert ez nem is kell hozzá nyúlni, mert ez kész van. Tehát a zsoltárokat is, tudjuk azt, hogy Mózeshez kötjük persze, illetve hát ószövetségi szerzőkhöz kötjük, de inkább én azt hiszem, hogy azok a nép ajkán csiszolódtak, a vallásos nép ajkán. Tehát nem egy költő, egy világi költő csiszolta, hanem olyan emberek, akik vallásosak voltak, és akkor mondták, énekelték közösen, és aztán hogy megkapta ezt a formáját. Tehát ha valaki így az ószövetséget olvassa, ugye akkor lehetnek ilyen nagy felfedezései Jézusra vonatkozóan. A másik pedig ugye a törvény. Most a törvényektől általában az emberek félnek. Tehát ezért én, amikor középiskolában tanítottam erkölcs teológiát, akkor soha nem a törvény oldalára közelítettem meg, hanem arra próbáltam rávezetni a tanítványomat, hogy vannak értékek. Az érték az, ami gazdagabbá teszi az ember. És akkor beszéltünk, mondjatok ilyen értéket. És akkor mondtak azt, barátság, mit tudom én, szerelem, vagy nem tudom, hűség, vagy... És a törvények ezeket védik. Tehát sokkal, hogy mondjam, elfogadható, pláne egy kamasz számára, hogyha nem rá erőltetnek valamit, hanem ő maga is fölismeri, hogy ez egy érték, és akkor azt mondja, hát ezt tényleg védeni kell, ezt akkor kell tiltani, hogy ennek az ellenkezőt ne csinálja senki. Tehát így a törvényeken keresztül is ugye el lehet jutni az Istenhez. Hogy ugye itt ugye a Mózes itt a törvényt jelképezi. Tehát, hogy voltak esetleg olyan, hát életünkben olyan akár zsoltárok, vagy ószövetségi képek, jelenetek, amik úgy megragadtak minket, vagy pedig vagy a törvényben fedeztünk fel valami olyasmit, ami van különleges volt számunkra, és ami hatása volt az életünkre.
6: Hát számomra igazán közel állnak a zsoltárok, vagy gimnazista korom óta zsoltározunk, vagy ciszterci gimnáziumban azért nekünk az osztályfőnökünknek fontos volt, és így mi sokat zsolozsmáztunk is, meg zsoltároztunk is emellett, vagy hát ezen kívül. És nagyon érdekes tapasztalás volt, amikor már hosszabban, régebb óta zsoltározott az ember, és röppimában jönnek fel azok a zsoltár részek az ember, amiket mindig mondott, és azok így előtörnek. Volt, amikor nagyon humoros helyzetbe törtek fel ilyenek, például cserkésztáborban, amikor hajnalban éjjeli őrködött az ember, és akkor jobban, mint éjjőre a hajnal várja Izrael a üdvözítőt, ez így érdekesen hat, meg hát melegben a három ifjú éneke a kemencében, az is sokszor így feltört. De nekem így nagyon sokat jelentettek, meg sokszor volt korábban gyónásomban visszajövő, hogy nagyon felületesen végeztem a zsolozsmát és az imákat, és elsiklottam fölött, és akkor mondta a gyóntató atyám, hogy az is nagyon jó, hogyha már lélegzett vételszerűen zsolozsmázol, mert aztán a életedben is az állandó imában így jön elő a zsoltárok, és én nekem nagyon sok élményem kapcsolódik ehhez, meg hát tényleg gyönyörűek, ahogy a érzelmeket versbe belerögzítették ott a választott nép, vagy hát a Isten népe, és hogy ezek az érzelmek hogyan tudnak az én érzelmeimmel is összetalálni és feltörni.
8: Nekem most így két kép jutott az eszembe. Az egyik az, amikor az első áldozókat készítettem föl legutóbb, és hát Noéról beszéltünk, akinek egészen konkrétan egy olyan extrém dolgot mondott az Isten. A gyerekek is csak nagy szemmel néztek, és kérdezték is, hogy hát akkor tényleg beszélt hozzá az Isten, és hogy ezt ők értették. Vissza is kérdeztek, hogy neked is volt már, hogy beszélt az Isten, és akkor én is így elgondolkoztam. Én nekem is igazából imáim vannak, és egyszer csak érzések, nekem inkább lángra gyújtja a szívemet, és akkor egy olyan lelkesedést kapok, hogy akkor ezt meg kell csináljam. És én ebben szoktam érezni azt, hogy ebben biztos, hogy megerősít az Isten. A másik, ami eszembe jutott, az most nemrég beszéltünk Bálám prófétáról, és hogy neki még a szamara is megszólalt, tehát hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az Isten szól hozzánk, és valamilyen érzékszervünkkel, vagy bármivel, akár tényleg a zsoltárral is. Hát nekem ugye az Úr az én pásztorom az, és akkor néha olyan mondatokat kapok, teljesen érdekesen, hogy akár a misén, az énekben pont akkor szólal meg egy ilyen zsoltár rész, hogy biztos, hogy az Ószövetség az egy nagyon izgalmas dolog, most így a bibliodrámában szoktunk szerepelni, és nagyon-nagyon sok olyan rész van, ami megszólítja a mai embert, és hogy nagyon fontos. Úgyhogy én is nagyon szeretem egyébként a zsoltározást is, zsolozsmázok is, úgyhogy az is olyan, hogy volt egy beteg. Van egy nagyon-nagyon beteg ismerősünk itt a plébánián, és hogy nem értette, hogy miért kapja, és ott is volt, hogy tök véletlenül az olvasmányos részt olvastam el, két mondat volt, de annyira passzolt, hogy leírtam neki, és megköszönt, és mondta, hogy ez most nagyon kellett neki, hogy ezt egymáson keresztül is szól. Ez is egy olyan csoda, hogy nem is értem, hogy miért kimondom, és én még szégyellem is, hogy ilyen butaságot gondolok, vagy ezt említem, és ő meg megerősít, hogy rajtunk keresztül kapott valamit.
10: Hallottam, hogy a Pandit úgy eszembe jutott, hogy egyszer az egyik nyáron, amikor itthon voltam, akkor reggel elmentem a karmelitákhoz misézni, az ott volt mellettünk a Tüzér utcában. És az egyik idősebb atya jött, és hát mondta azt, hogy koccant valakivel az autójával, hogy lehetett látni, hogy ki billentette őt a békéjéből. Sose láttam őt idegesnek, vagy ingerültnek. Tehát pláne egy szerzetes, hogyha autóval koccant, nem volt nagy koccanás, de mégis azért én is, hogyha volt ilyen az életemben, nagyon nehezen tudtam úgy fölemelkedni. És akkor az arcán lehetett látni azt, hogy nyomasztja. És akkor olyan szögbe ültem, hogy láttam, hogy beült a gyóntatószékbe. És hát nem volt gyónó, kinyitotta az ajtót, kezébe vett a zsolozsmát, és elkezdette olvasni át a zsolozsmát. A zsolozsmában a zsoltárok vannak. Hát nem hallottam, hogy mit mond. De míg mondta, lassan-lassan megnyugodott az arca. Tehát visszatért az a lelki béke, ami általában úgy jellemezte őt. Tehát, hogy rátalál az ember valahogy egy olyan ritmusra, ami az Istennek a ritmusra, talán is lehetne mondani, ami elringatja. Egy kicsit elringatja őt, egy kicsit megbékíti őt. Tehát valaki így olvassa a Szentírást, akkor megtalálja így az örömét, de ugyanakkor nem csak az örömet, hanem lelkesetén is tudja. Amikor itt előbb hallottam ezt a tanúságtételt, akkor eszembe jutott az Emmauszi tanítványok története. Ugye Jézussal találkozik ez a két kiábrándult tanítvány, úgy érzik, hogy hát vége van minden, bandukolnak hazafelé. És akkor Jézus melléjük társul, és magyarázza az írásokat. És hát akkor még nem ismerik őt föl. A később, amikor leülnek, és akkor kezébe veszi a kenyeret, a kenyértöréskor ismerik föl az, hogy ő az Úr. És akkor ugye elkezdnek beszélgetni arról, hogy ugye lángolt a szívünk, ugye amikor magyarázta az írásokat, az Ószövetség írásokat, az Újszövetség írások még nem voltak. Tehát, hogy Jézus ilyen lángoló szavakkal tudta magyarázni az Ószövetséget, tehát az Isten fiáról szóltak, a vendülések legalábbis újra benne teljesedtek be. És hogy az a két tanítvány ugye, megragadta őket az a lelkesedés, hogy Jézus magyarázta az írásokat, és ettől vissza is fordultak, és akkor visszamentek Jeruzsálembe, és a többiek már mondták is nekik, hogy másoknak is megjelent. Tehát az írásoknak az olvasása, az Ószövetség, Újszövetség írások, az olvasása is megadja számunkra ezt a magaslatot és ezt a békét.
6: Nálunk a rendi életben nagyon fontos a Szentírás forgatása és azon való elmélkedés, hogy aztán azt majd tovább tudjuk adni, és a jelölt évünknek az elején a jelölt felelősök kezünkbe adta a Szentírás, hogy akkor minden nap lekció divinizzatok, Szentírással imádkozzatok, de hát ennél több instrukciót nem kaptunk hozzá nagyon, és hát a könyvtárban próbáltam utána járni meg küzdeni vele, és nagyon érdekes tapasztalata volt az évnek, hogy odáig nem nagyon tudtam vele haladni, amíg egyrészt két fontos dologra rá nem jöttem, az egyik, hogy ez Isten leírt szava, és úgy álljak hozzá, nem mint egy történelemkönyv, vagy mint a szentek élete, vagy mint hogy ez egy Krisztus élete lenne, vagy hanem, hogy ez Isten szava most hozzám. És a másik nagyon fontos, amit a második vatikáni zsinat szentírásról szóló tanítása is nagyon kiemel, az, hogy a szent lélekkel olvassuk. És nekem ez nagyon fontos tapasztalás volt, hogy így irodalomóránnal mindig arra kerestük a választ, hogy mire gondolhatott a költő, és itt meg hát egyszerűen meg tudom kérdezni a költőt, hogy hát mire gondolt, és ez nagyon sokat segített abban, hogy ne én erőből próbáljam feltörni az írást, vagy én magyarázni, hanem adjam, hogy ő magyarázza magát, és akkor sokkal jobban meg tudtam benne nyugodni, és hát sokkal feltöltőbb volt az imamód, és hát függővé is tett, vagy hát így be is vonzott nagyon.
10: Az egyház tanítja, hogy a Szentlélek imádkozik bennünk. Tehát nem mi gyötrődünk ugye a gondolatainkkal, hogy szépen fejezzük ki magunkat meg, hogy pontosak legyenek a kéréseink, hanem hát rángolódunk valamiféleképpen az Istennek a kegyelmére. Persze fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az ő jelenlétében vagyunk, és akkor ott tudunk igazán így elmélyülteni, imádkozni. És hát lehet többféleképpen olvasni a Szentírást. Emlékszem, amikor papnő vendégek voltunk, akkor azt mondták, hogy az előjárók, hogy minden nap olvassuk egy órát a Szentírást. Első-másodikban azt hiszem kötelező volt. Tehát akkor közösen olvastuk, ott nem lehetett megállni valahol, eltöprengeni egy-egy szón vagy képen. De a lendületben olvastuk, inkább az összefüggéseket láttuk. És aztán eltelt egy-két év, és hogy nagyon mindig mondta, áttól cettig volt a Szentírást. Lehet így is. Tehát amikor az ember a tartalomra figyel, tehát az egészet megpróbál egybe látni. Evangéliumot is lehet. De lehet úgy is olvasni, persze nem közösségben, amikor az ember leragad egy szónál. És akkor azt így ízlelgeti. Sőt, ha van még ad ideje, akkor meg egy egész picit tután görögül, vagy nem tudom én. Persze ritka azért, még az is, aki levizsgázott görögből, hogy jó tudna. De néha egy eredeti görög szót, és nem görögül beszélt, hanem tudjuk arámul, de mégis, amikor leírták, ugye az görögül írták le, hogy az egy szón elgondolkodva, hogy föltárulhat előttünk valahogy Istennek a misztériuma. Például valaki héberül tud, ugye az még inkább az Ószövetségnek a lelke, hogy föltárul előttünk. Tehát elgondolkodva olvassuk, és sose felejtem egyszer, egyházmegyünknek volt egy szentje, Erdős Mátyás atyának hívták őt, és 90, nem tudom, éves korában halt, meg 91-98, Esztergomban voltam akkor, és mi spirituális meglátogattam, őt is spirituális volt hajnal a szemináriumban. Nem tudtunk beszélgetni, mert el volt zárva. Még szerencse, mert fertőző betegsége volt, és még szerencse, hogy nem az első-másik emeleten volt el a földszinten, és az ablakon keresztül így kiabálva beszélgettünk. És aztán kérdeztem tőle, hogy hát hogynek telnek a napja, azt mondja, hát olyan boldog vagyok, azt mondja, hogy olvasom a Szentírást, vagy lehet a Szentírást is, meg a Zsolozsmát is, azt mondja, hát van úgy, hogy egy-egy mondaton egy fél órát elmélkedek. Ugye nem kellett neki sietni, nem voltak feladatai, általában, hanem elővette a Zsolozsmát, és azt úgy engedte, hogy az hasonl rá. És ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, de ezt vidáman mondta, pedig hát nagyon súlyos beteg volt. De pont ez, amikor valaki így olvassa, hogy megkeresi azokat a szavakat, amik rá irányolnak, amin keresztül az Isten szól hozzájuk, és akkor abból hogy tud gyönyörködni. Hát lejárt közben itt az időnk. Ja, nyáról elmékedtünk, hogy ki kell pihenni magunkat, hogy új út erővel tudjuk kezdeni majd a munkát szeptemberben, akármilyen munkát. A nyaralás az mindig egy lehetőség. Akkor tudjuk igazán lelkünket föltölteni, lelki magaslatra emelkedünk, ahogy azt a tanítványok tették, amikor is fölvitte őket a hegyre, táborhegyre. Legyenek ilyen pillanataink, ilyen óráink, amikor föl tudunk itt töltekezni, és higgyünk abban, hogyha az élményét magunkkal visszük, akkor abban a világban, amiben élünk, abban a zajos világban, az aggatoló világban, Istennek a békét, Isten csendjét tudjuk közvetíteni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Családegyház. Beron Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét. 4 éves korában írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba. Nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ottam ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet. Élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzá kapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom. És akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Hírpercek.

0: 1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretett szolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én, a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered havas boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi Románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i Labrul Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár 7 pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak, a korintusiakhoz írt első leveléből. Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által.

0: Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Krisztus Urunk, te az alázatosakat vigasztalod, tekintsd a szegények könnyeit.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását. Látogassa és erősítse meg őket, angyalod.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Minden száműzött ismerje meg gondviselésedet, nyerje vissza földi hazáját, és jusson végül az örök hazába.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt, és engesztelődjenek ki veled és egyházaddal.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.
1: Irgalmazzunk népednek.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a kereszt botrányában csodálatosan nyilatkozik meg a te kimondhatatlan bölcsességed. Engedd úgy szemlélnünk fiad szenvedésének dicsőségét, hogy mindenkor bizakodó lélekkel dicsekedjünk az ő keresztjével. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkozol.

0: Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Akkor lesz művészi valami, kinek-kinek a kezében, hogyha nagyon sokat gyakorolja. Egyre jobban belemélyed, és lehet művészi fokon kőműves kanállal dolgozni. Én már dolgoztam olyan kömüves mellett, aki szerette azt az anyagot, és úgy munkálta meg a követ, meg a téglát, meg a maltert, hogy teljesen ledöbbentem. Biztos, hogy kell ahhoz, hogy valami művészi fokra bontakozzon ki bennünk, kell ahhoz a szeretet. Szeretnünk kell azt, amivel foglalkozunk. Aztán idő kell, sok idő kell, és gyakorlás. Megvan a tehetsége valakinek, hogy hegedűjön, de hegedűművészi akkor válik, hogyha ezt a kincset naponta szinte órákon át gyakorolja. Az ima művészete kifejezést Szent II. János Pál pápától vettem, aki az ezredfordulón nem világvégéről, nem pusztulásról, nem reménytelenségről és csüggedésről beszélt, hanem arra hívta az egyházat, és az egyházon keresztül az embereket, hogy lépjük át a remény küszöbét. És ő használta ezt a kifejezést, olyan keresztényekre van szükség, amely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Már régóta próbálok imádkozni, de nyugodtan kitehetném a T betűt ide előre is, meg hátra is, mert naponta újra kell kezdenem. Nem csak abban azt jelenti, hogy kezdő vagyok az imában, hogy ma tudtam imádkozni, és holnap újra kell kezdenem. Meg kell tanulnom holnap is imádkozni, és abban is kezdő vagyok, hogy az ima az kapcsolat. És hát akik házasságban élnek, pontosan tudják, hogy minden nap újra kell kezdeni a kapcsolatot. Tanulni kell, mélyíteni kell, túláradni kell, szenvedni kell. A lényeg a hűség ebben a kapcsolatban, és az idő, amit a kapcsolatra szánok. Az ima művészetéhez szükség van vágyra. Vágyakoznunk kell arra, hogy ezt a kapcsolatot megéljük. Ez nem ugyanaz, mint a kötelesség tudat. Vagy hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom vagy bűntudatom, ezért el fogom végezni az imáimat. Ez is egyfajta motiváció, és nem is utolsó, mert a lelkiismeretem nyugodt lesz, hogyha azért imádkozom, mert én megígértem a Jóistennek, vagy magamnak, vagy másnak, hogy ezt és ezt az imát naponta elvégzem. De itt többről van szó. Nem letudnunk kell az imákat, nem feladat az ima, nem kötelesség, hanem létfeltétel. Ima nélkül nem tudok élni. És aztán gyakorolni kell, nagyon sokszor gyakorolni kell, újra kell kezdeni, és egyre szebb lesz, egyre jobban kibontakozik, egyre mélyebb lesz, és egyre inkább megtalálja ki a saját hangját ebben a kapcsolatban, és egyre jobban megtanulja meghallani a Szentlélek diszkrét hangját, mert az ima lelke a Szentlélek. Csak vele együtt tudunk imádkozni, nélküle nem. Akárhol imádkozik a világban bárki, az csak a Szentlélek segítségével tudja tenni. És tanulnunk kell ezt a kapcsolatot. Az ima nem tekinthető automatizmusnak, ezért kérni kell nekünk is, írja a II. János Pál pápa, Uram, taníts meg minket imádkozni. Az imádság párbeszéd Krisztussal, és ez a párbeszéd bensőséges barátaival formál mindannyiunkat az Úr bensőséges barátaival. A keresztény imádság az a alapja a Szent Háromságban való életünk. János evangéliumának a 17. fejezetében olvassuk Jézus búcsú beszédében, te bennem, én bennük, te bennem, én benned, és ők mi bennünk. Ez a keresztény imának az alapja. A hit titka. Ezt már többször említettem. Korintusiakhoz írt levélben kéri Pál apostol, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e. És nem különböző gyakorlatokat kínál, a hitben élésre a következők mondja, tegyétek próbára magatokat. És itt sem egy nagy erőpróba következik. Felismertétek-e, hogy bennetek él Krisztus? Felismertétek-e, hogy bennetek él Krisztus? Ha nem, folytatja Pál apostol, akkor még nem álltátok ki a próbát. A mi imádságunk, a keresztény ima ebből a titokból fakad. Isten megteremtette a feltételét az imának. Az imának a feltétele a benne való lét, illetve az ő bennünk való léte. Ez a hit titka. Vagy elhiszem, és akkor elkezdem ezt a kapcsolatot bensővé tenni, elmélyíteni, vagy nem hiszem el, és akkor teljesítmény lesz az imából. Akkor program lesz az imából. Ha elhiszem, hogy létrehozta az ima alapjait bennem, azzal, hogy bennem él. Ezt mi nem tudjuk létrehozni, ezt Isten tudja létrehozni. Tehát megteremtette az alapjait annak, hogy bárhol, bármikor kapcsolatba tudjunk lépni a bennünk élő Istennel. Maradjatok hát bennem, kéri Jézus az apostolaitól, és akkor én is bennetek maradok. Ez a kölcsönösség a keresztény imának a lényege. Megteremtette az alapját az imának Jézus, azzal, hogy bennünk él, kiárasztotta ránk az ima lelkét, hogy ne tudjuk fölmenteni magunkat, hogy hát én nem tudok imádkozni. Egyedül biztos nem, de a Szentlélekkel azzal mindig tudunk imádkozni. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy kezdje azzal az imáját, hogy hívja a Szentlélket. Mert egyedül nem megy. És a Szentlélek figyel, és rezdül a kérésünkre. Bár az is a Szentlélek munkája szerintem, hogy eszünkbe jut, hogy őt kell kérni. Teljesen átjár bennünket, körbevesz bennünket az Isten a jelenlétével. Ha ebben hiszünk, akkor olyan biztonságban tudjuk magunkat, ami minden képzeletet fölmúl. Mert ha Isten bennem él, ha én Istenben élek, akkor az életem teljes. Akkor is, ha éppen betegség következik, akkor is, hogyha kudarc ér, akkor is, hogyha szenvedek, és akkor is, hogyha túláradok. Nem érzés kérdése. Hit kérdése az, hogy tudunk-e Isten jelenlétében élni, és Isten jelenlétéből megélni ezt a párbeszédet, ezt a kapcsolatot. Ha sikerül megvalósítani a Szentlélek segítségével, akkor Krisztussal és Krisztusban eljutunk az Atya arcának a szemléléséhez. Életem egyik legnagyobb felfedezése volt, amikor rájöttem, hogy a titok nem abban van, hogy mennyit akciózok, mennyit tervezek, mennyi erőfeszítést végzek. A titok az a csendes jelenlétben van.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: A mai nap költője augusztus 7-én Bella István. Volt egy csapat akkoriban. A hetek. A hetek, akik egyívásúak, egygondolkodásúak, egy értékrendet képviseltek. És együtt a 80-as, 90-es évek költészetének a legjelentősebb közösségét és fő áramlatát adják. Ág István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon és Bella István. A mai napon, születésnapján Bella Istvánnal ismerkedünk meg. Fogadja a hallgatói család szeretettel Bella István költeményeit. Bella István, kettős köszöntő, a boldog vérem költőjének. Kinek a szíve 40 éve maszatos a vértől, a portól, kaszához kötve, mint a kéve, kalászra és kenyérre gondol. Testvérem, István, nem a vérben, ikerbátyám, nem vér szerint, de testvér a téltükrű létben. A sors, a vers, az érv szerint. Ebben a hullongó tavaszban, ahol úgy halálol a fény, mintha villámlana magasban. Sárga ráncú gyerektenyér. Részpénz a szemre? Szeptember levél? Ebben a szájigérő gazban éltessen, éltessen minket az élet. Vagy hagyjuk a jó kívánságot a fákra, a virágmagvas madarakra, aranypántlikás csöngettyű naplátszat illik csak kis csikónyakakra. Fölszerszámolva, a halára fölhámolva, míg a szánkon ostor pattog, s csíkos az ég is, virágtajtékmező a hátunk, a rúd mellett mégis, mégis, a boldog békjót és az igaz igát kívánom. Istvános napunkra. Mert egyre nehezebb a szekér. Derékig rakva már halottal. Oldalán véres vonat kerékkel föl a hold, és az alföld kilocsan, a búza és kukoricatáblák meglódulnak akár a tenger, és szállnak, másznak. Az akácfák. Mennyi magyar Ikarusz ember? Mondjam kik. Szájuk széle árny már, varanytól és virágtól hemzses mégis el föl, föl, zuhanást kérem életem és életedhez. Hattyú és karvaj viaskodott a párnán, keserű éj és jövő fehér nappal. Derékig a földben László szentvitéz gyilkolódik a napvilág rabló kánnal. Övé a fény. Nem humájlunk hát árván, ha fölsír a sötét. Őtőle elenyész. Csak bírd. Bírjuk szerelmetes kínnal. Imit a toll, a tinta, a tiszta kéz, és ott a most az, ami nincs egész. Ránk vár, hogy mondjuk. Szánkon fekete sármány, és újra szó, ki lélek is, meg sár is. Kettős köszöntöm, mi mással zárhatnám. Éltessen, éltessen minket az élet, és éltessen minket a halál is. Kettős köszöntő Bella Istvántól.
1: Hírpercek.
2: 5000 veszélynek kitett egyedül élő idős emberről gondoskodik a Hőségben a máltai szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Rejter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentírás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 Bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A jövőnek urai vagyunk. Hálát adunk Istenünknek, hogy hozzáfordulhatunk nemzetünkért. Hálát adunk Istenünknek, hogy megőrzött bennünket. Hálát adunk Istenünknek, hogy annyi viszontagság, annyi nehézség, annyi kegyetlenkedés, ami rajtunk esett után is, itt vagyunk. És lehetőségünk van, hogy a magunk útját rá járjuk. Éppen ezért ne foglalkozzunk nagyon a múlttal, hanem törekedjünk összefogásra, és a jövővel foglalkozzunk együtt, mindannyian. A múlt az kiesett hatalmunkból, de a jövőnek urai lehetünk. A jövőnek úgy lehetünk urai, hogy jóra tudunk mindent fordítani, de ehhez mindenek előtt egyetértés kell, együttműködés kell, és ehhez isteni bölcsesség kell. Nagyjaink is erre figyelmeztetnek bennünket, sokan, most Széchenyi Istvántól hallgassuk meg az ő figyelmeztetését. A lefolyt idők kiestek hatalmunkból, és még Isten sem bírja visszaidézni azokat, vagy megsemmisíteni az akkor elkövetett bűnöket. Míg a jelen, meg a jövőre, ha nincsenek is ezek éppen a kezünkben, felette erősen hathatunk bölcsesség és nemzeti egyetértés által.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg nem látják az ember fiát, amint eljön országába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a mai evangéliumban arra bátorít bennünket, hogy követésünkben mi magunk is vállaljuk a kereszteket. A keresztény ember számára a kereszt önmagában nem a szenvedés jelképe, hanem az üdvösségé, az üdvösség szerzésé. Így tehát minden egyes megpróbáltatás, nehézség, kilátástalanság Isten kezében üdvösség szerzővé válhat. Kérjük mi is mindig bizalommal, hogy hittel és bátorsággal tudjuk felvenni keresztjeinket, és követni tudjuk Urunkat. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked a magyar nemzetért, őseink hitért, mindazokért, akik évszázadokon át megőrizték a keresztény hitet, anyanyelvünket, hazánkat. Köszönjük szentjeink nagy példáját. Szent István királyt, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet, Szent Margitot, és mindazokat, akik életükkel téged dicsőítettek. Add, Urunk, hogy Magyarország mindig a hit, a remény és a szeretet földje legyen, ahol Krisztus világossága ragyog, és ahol az emberek egymás javát keresik. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, oltalmaz nemzetünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Debreceni Református Egyetemi Templom és a Szólj be a papnak közös beszélgetés sorozatának újabb alkalmán, ami a tabu nevet viseli. Ezeken a beszélgetéseken olyan témákat igyekszünk körüljárni, amelyek kevéssé kibeszéltek az egyházunkban. És most egy olyan témára esett a választásunk, amely a hitélet, hitvallás nélkül kérdéssel indít, és egy cikkre reflektál. Ennek a beszélgetésnek az alapja egy olyan cikk lesz, ami az evangelikál csoport oldalán jelent meg, azzal a címmel, hogy a jutalmazott lelkigondozói attitűd és az újfajta doktrinaellenes egyházi elit. Ez kicsit most így bonyolultan hangzik elsőre, de a mi olvasatunkban valami olyasmit jelentene ennek a, vagy az lenne az eszenciája ennek a cikknek, ami egy feszültségre mutat rá, hogy a dogmatika és a pasztoráció, az elmélet és a gyakorlat hogyan válik el egymástól. És ehhez a beszélgetéshez meghívtuk ennek a cikknek az íróját, úgyhogy beszélgető társunk lesz ma este Márkus Tamás András, református lelkész, vallástanár, az evangelikál csoportnak a vezetője. Köszönjük szépen, hogy eljöttél! Itt van velünk Berényiné Csinádi Melinda, aki iskola lelkész, rendszer szemléletű mentálhigiénés szakember, és dr. Németh Áron, református lelkész és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense. A beszélgetés közben, a beszélgetés alatt önök is fogalmazhatnak meg kérdéseket. Az első bevezető vagy felvezető kérdés az arra irányul, és elsősorban, ha nem haragusztok meg, akkor Tamáshoz intézném, hogy miért fogalmazódott meg benned ez a cikk, vagy kiknek szól pontosan, és miért gondoltad úgy, hogy ezt meg kell fogalmaznod?
3: Írom is a cikk elején, hogy személyes élményekből, tehát empíriából táplálkozom. Nyilván vannak megyei lelkészgyűlések, vannak lelkipásztorokkal formális, meg informális találkozók, különféle konferenciák, és én többször is ezt a hangsúlyt éreztem. Egyébként már a teológián is, tehát a teológiai karon, amikor végeztem a tanulmányaimat, már ott is megjelent ez a tendencia, hogy a rendszeres teológia és a rendszeres teológiával való foglalatoskodás, most gondolok itt mondjuk a diplomamunkaírásra, szakdolgozatírásra, az hát így a rendszeres teológiai témakörében igencsak hátrányba kerül. Míg a pásztorációs témák, az egyháztörténeti témák jóval felülreprezentáltabbak. És ez nekem akkor is furcsa volt, mert jó, persze lehet azt mondani, hogy a teológiának a része a pásztoráció is, meg az egyháztörténet is, de mégis annak, amit vallunk, annak mégiscsak a magja az, amit vallunk. És ez pedig a hitvallás ismeret, illetve a dogmatika tárgykörébe tartozik. Ennek sok oka lehet egyébként, hogy ez miért alakult ki, hogy a dogmatikát hogyan tálalják, milyen jellegű tudományként teszik oda a diákok elé, és ők hogy fogadják ezt. Tehát ez nem feltétlenül a diákoknak a hibája. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, azt gondolom. Tehát már ott is megfigyelhető egy ilyen szegmentálódás. Úgy tűnt, leegyszerűsítve most, mintha ilyen vitatkozni akaró csodabogarak lennének azok, akik a dogmatikai témával foglalatoskodnak, akiknek a valósághoz nem sok közük van, akik olyan vitákat akarnak újra melegíteni, amelyek már rég nem relevánsak, tehát kicsit ilyen anakronisztikus csodabogarak, tényleg nem tudok mást mondani, de az igazán autentikus személyek azok, akik az emberekkel akarnak foglalkozni, akik a személyközi kapcsolatokkal akarnak foglalkozni. És azért volt ez nekem furcsa, mert ugye a pásztoráció az arra épül, amit vallunk, tehát a hitvallásos tartalomra. Hogy lehet az, hogy valaki nem szereti, vagy még ha nem is szereti, de nem akar vele foglalkozni, mondjuk nekem már az is furcsa, hogy nem szereti, mert akkor ugye minek jelentkezik teológiára, tehát teológiai stúdiumra, ahhoz feltételezném, hogy érdekli, meg szereti. És utána pedig milyen alapon akar pásztorációt folytatni, ha egyházi pásztorációról beszélünk, tehát nem világi pszichológiáról, mert akkor oda is lehet menni. Vagy lehet menni szekuláris mentálhigiéné képzésre is. És ez nekem akkor is nagyon furcsa volt, és azóta is alakult ez, mert, és akkor ezzel lekerekítem ezt a választ, mert már gyakorló lelkipásztorok, vagy ilyen vonalon mozgó, tehát a pásztoráció vonalán mozgó, vagy direkt az imádság gyakorlatára fókuszáló lelkipásztoroktól is sokszor hallottam azt egyfajta bemutatkozóként, hogy én nem vagyok dogmatikus, én nem szeretem a megosztó témákat, engem az ember érdekel. És amikor ezt hallom, akkor én ezzel őszintén szóval nem tudok mit kezdeni lelki pásztorként, aki a Magyarországi Református Egyháznak egy felszentelt szolgálója, egy olyan egyháznak, amelynek vannak normatív hitvallásai. Tehát én ezt egy ilyen nonsens megfogalmazásnak érzem, nem is értem, hogy miért kellene emiatt mentegetőzni, azért, mert hogy valakit érdekel a hitvallás ismeret, vagy a rendszeres teológia, sőt, hát azt gondolom, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak valamelyest mégis a hit maghoz tartozik, hogy mit vall, tehát a normatív hitvallásainknak az ismerete.
2: Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Elsősorban ez a cikk teológusoknak szól, és az a kérdés, hogy ez nem csak egy intellektuális vita-e? Részben az a válasz, hogy de igen, mert teológusok beszélgetnek róla, és elsősorban teológiáról. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok a népegyház, hitvalló egyház kapcsolatáról, amit egy kicsit ide most behoznék, hogy hogyan lehet ezt mondjuk azoknak átadni, ami, ahogy nagyon szépen megfogalmaztad, Melinda, hogy akik kevésbé pallérozottak ilyen tekintetben, vagy akik mondjuk azért járnak templomba, mert mondjuk az őseik évszázadok óta ugyanabban a templomban járnak, ugyanabban a kicsi faluban, de nem feltétlenül foglalkoznak a dogmákkal. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről.
3: Akkor most nagyon rövid leszek. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem ilyenről, hogy népegyház, egyre kevésbé beszélhetünk. Ez egy külön izgalmas téma lenne egyszer. Egyszerűen nem. Ez a kategória kezd szétmállani. Hát, nézzük meg a népszámlálási adatokat. Azóta ez a szám tovább csökkent. Nem, nincs már ilyen szerintem, vagy el fog fogyni nagyon hamar. Megnézzük a németországi protestáns egyház adatait, mondjuk az elmúlt 15 évben, hogy mennyien távoznak. Tehát ilyen elképesztő számokat látunk. Hát ilyen nagy beleszületés egyre kevésbé van. És szerintem ez azért fontos, és akkor itt át is adom, mert ugye mi most egy kontextusban beszélgetünk, és ez a kereszténységnek a válsága, legalábbis én így értékelem a nyugat-európai protestantizmus helyzetét, és itt a mainstream, vagy a mainline egyház, fősodratú egyházakról beszélek. Tehát amikor itt a doktrinális tartalomról, vagy hitvallásismeretről beszélünk, ugye azért itt olyan egyházakról beszélünk, ahol az doktrina és az etika az teljesen a feje tetejére lett forgatva. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ilyen, hogy a házasság témája, amiben van minden, tehát van etika, van antropológia, ott van a Biblia, a biblikum, hogy kezdődik ugye a Biblia, a férfit nőt teremt, meg hogy egymáshoz vezeti őket, meg egyébek. Na most erről nyugat-európai egyházakban ugye teljesen más gondolnak, doktrinális értelemben is már. Tehát amikor én itt azt mondom, hogy nagyon veszélyes az, hogy a doktrina, vagy a Bibliára épülő doktrina elhalványul, akkor számomra a kontextus nem egy ilyen vákum, hogy itt Magyarországon úgy látom, hogy bizonyos emberek nem tudják visszamondani a hitvallást. Tehát nem ez, hanem az, hogy azt látom, hogy azok az áramlatok, amelyek mondjuk a németországi protestáns egyházat egyre inkább kétvára fektetik, azok bizony megjelennek a hazai katolicizmusban is, és az hazai protestantizmusban is. Tehát ennek van egy védelmi funkciója.
0: Egyetértek abban, hogy a népegyházi keretek az most már illúzió. Én az egész problémának a nyitját egyébként többek között abban látom, hogy mennyire olvasunk Bibliát. Tehát szerintem onnan indul. Tehát szerintem a Biblia ismeretről indul, mert Mert a rendszeres teológiáról csak utána tudok beszélni. Hitvallások megértéséről akkor tudok beszélni, hogyha egyáltalán van fogalmam arról, hogy ki is az az Úristen, és kicsoda Jézus Krisztus, és miért volt szükségem a megváltás, és akkor majd egyből egy dogmatikai kérdésbe csöppentünk bele. De szerintem, amit az előbb is már említettem, hogy nekem ezek a fő kérdéseim, hogy hogyan lesz egyház, hogyan lehet teológiát művelni, hogyha nem olvasunk a szent, ha egyáltalán nem olvasunk. Hogy fogom megérteni az Isten igéjét? És én ezt látom a fő veszélynek. Én a lehető legnagyobb veszélynek inkább azt látom, hogy úgy akarunk Istenről gondolkodni, hogy nem ismerjük őt, hanem ami nekem tetszik, ez a patchwork vallásosság. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanazt a témát járjuk szerintem körbe, ugyanarról az oldalról, ezért van egyébként nagyon nagy szükség arra, hogy milyen ige hirdetések szólalnak meg. És itt meg Áronhoz kapcsolódnék, hogy ebben nagyon nagy felelősségünk van, hogy hogyan nyúlunk ezekhez a bibliai szövegekhez. És mint iskola lelkész és vallástanár mondom, hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mit tanítunk. Nagyon sok egyházi iskolánk van. Gyakorlatilag, ha végig gondoljuk, tömegeket oktatunk hétről hétre, pici gyerekkortól kezdve. Azt, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, na ez egy nagy kérdés. És sokszor azt hiszem, hogy ha majd egyszer az Úristen előtt állok, lehet, hogy megkérdezi, hogy mennyire voltam hű, mennyire voltunk hűek, mennyire éltünk, és erre mondtam az előbb is, hogy mennyire voltunk hűek abban a 4 évben. Mert valahol onnan indul el. Onnan indul a nevelés, hogy én hogyan tanítok, milyen kapcsolatokat hozok létre az egyes történetek között, mit jelentenek a fogalmak, mit adok tovább. Persze a diáktér felé is pattog a labda, hogy erről mennyire lesz vevő. De valahol innen indul el, hogy majd a gyülekezeti tagjainkba elindul-e a kérdésfeltevés, és lesznek-e teológiai kérdései, és egy Biblia órán lesznek-e olyan beszélgetések, amiről Áron beszél, hogy ezek a kérdések már egy adott életkorban felvetőnek, és hogy gondolkozó fiatalok, és gondolkozó felnőttek, és gondolkozó idősek születnek, akiket egzisztenciálisan fog érdekelni egy-egy teológiai kérdés. Szóval én ezt látom kérdésnek leginkább, hogy mi van a mi keresztény identitásunkkal, és egyáltalán a valós kapcsolatunkkal az Úristennel.
4: Népegyház, hitvalló egyház kérdéshez kapcsolódva én picit másként látom, szerintem ez igazából nem két különböző valóság, vagy az egyháznak két formája, hanem ez ilyen kettő az egyben dolog, tehát ezek így áthatják egymást, és mind a kettő egyszerre van jelen, és egy adott személy is mind a kettőben az élete során otthonosan tud mozogni. Mondok egy példát, hogy ha valaki felnőttként megtér, tehát megérintődik, Isten élménye van, akkor tulajdonképpen ő egy hitvalló egyháznak lesz a tagja a maga módján, hiszen van egy személyes élmény az Istennel. De például a gyerekét mondjuk beíratja már óvis hittanra, meg aztán iskolai hittanra, akkor már a gyereke népegyházi lesz, mert ő ebbe bele nevelkedik, bele szocializálódik, és lehet, hogy neki is lesz majd egy megtérés élménye, és akkor nem bántott egyházat, meg még csak személyiséget sem, de csak a megtérése miatt igazából onnantól ő hitvalló egyháznak tagja. Tehát én ezt egy picit így értelmezem, és a saját életemben is így látom, egyébként a legtipikusabb népegyházi elem az a lelkész gyerek, mert az mi is a cím, hogy hitélet, hitvallás nélkül.
2: Neki nincs választás.
4: Szóval ő fordítva van, tehát ő hitvalló, tehát tud mindent a Bibliáról, tudja a hitvallásokat, de igazából nincsen hitélete abban az értelemben, hogy személyes kapcsolata az Istennel, és neki is meg kell térnie majd. De lehet, hogy ugyanabban a gyülekezetben marad egész életében, vagy. De mindesetre ugyanabban az egyházban. Tehát, hogy ezek szerintem így áthatják egymást, oda visszahatnak. A hitvalló egyház kitermeli mindig a maga népegyházát, meg fordítva is. Tehát a népegyházban is, ha Isten igéjét hirdetik, akkor ott lesznek megtérések, meg hitvalló emberek.
3: Mondanék egy példát, hogy ez a, mert ugye a cikk maga arról szól, hogy egy újfajta doktrina ellenes egyházi elit, uh-huh. ugye? Itt az elit alatt nem ilyen konteós izére gondolok, hogy az elit, hanem egyszerűen az, hogy az olyan embereket tekintik megbízhatónak, autentikusnak, hozzáértőnek, szakértőnek, aki alapvetően már nem egy bibliai és teológiai alapmeghatározottságban mozog. Tehát nem tekinti élet-halál kérdésnek a bibliai, teológiai, doktrinális kérdéseket. Mondok egy példát, hogy ezt talán legalábbis én ebben látom. Nézzük meg, hogy az apostoli levelek, itt elsősorban Pál leveleire gondolok, de igazából bármelyiket említhetnénk, szinte mindegyike reagál egy tévtanításra. Még a jelenések könyve is. És nézzük meg azt, hogy akár teológiai karok, most nem személyeskedni akarok, mert nem ismerem, hogy itt mi van, tehát én nem üzengetek, vagy ilyesmi. Hányszor reagálnak tévtanításokra? Vagy azok megszűntek ma? Ott vannak az apostoli levelekben egyfolytában. Az ősegyházban, hát azok az alapkeresztény tanítások, hát apostoli hitvallás, Nicea, Konstantinápa hitvallás. Hát amíg ezek megszülettek, addig valamitől elhatárolódtak. Már pedig volt mitől elhatárolódni. És egyfolytában elhatárolódtak. És miért határolódtak el? Mert a tanítást egzisztenciális kérdésnek tartották, és úgy voltak vele, hogyha valaki ezt a tant elfogadja, akkor az folyamatosan téríti le az üdvösségről, tehát az ortodox hitszabályához ragaszkodó tanítástól téríti el, és megtörténhet vele az, hogy nyilván nem tudjuk senkiről, hogy ez Istennek a titka. Ha megnézzük a reformációt, hát az a fajta teológiai, virulens, vitatkozó, sokszor késhegyig menő vitákat tartalmazó élet, hol van ma? Vagy ma nincsenek hitet veszélyeztető dolgok? Megszűntek? Hát látjuk, hogy a kereszténységnek egy része az mibe megy bele, lehet, hogy sokszor mi is. Miért nincs ezekre heves reakció? Én erre mondom, hogy a teológia az nem egy egzisztenciális kérdés lett, hanem olyan lett, mint a bölcsészkaron a kommunikáció szak. Egy kicsit ilyen, hogy akit érdekel a teológia, az elmegy teológiára, és akkor teologizál, és akkor majd nem tudom, mit olvasgat. Na de én nem így élem meg a teológiát. Tehát ma is vannak tévtanítások, mindenféle hamis eszme, amire a teológusoknak, és bizonyos értelemben most a hétköznapi hívőkre is gondolok, hiszen az ő nyelvükön kell beszélnünk, tehát én nem egy ilyen akadémiai vitára gondolok, de annak is megvan a helye, reagálni kellene. És nézzük meg azt, hogy a németországi protestáns egyház, ha már említettem szegényeket, hogy megnézzük az egyes tartományi egyházak, hogy milyen etikai kommunikéket jelentetnek meg. Már a bajorok is. Férfinő dolgokról, egyebekről, ezek antropológiai, etikai és teológiai kérdések. És nézzük meg azt, hogy teológiai karok mit reagáltak rá az utóbbi 20 évben. Hogy van-e visszacsatolás, van-e elhatárolódás, van-e bármilyen útmutatás a híveknek, vagy olyan tevékenység, doktrinális alapok lefektetése, ami egy védőgátat húzna, hogy az, ami ott van, ne szivárogjon be ide. De ilyen nincs. Konferenciázgatás van. Elmegyünk és konferencián megbeszéljük, hogy hát te így gondolkodsz, én így gondolkodom, de egyébként meg minden jó. Én erre mondom, hogy ez biztos, hogy nem tükrözi, ez a mai valóság, azt, ami például a reformátoroknak a helyzetét tükrözte, és nem gondolom, hogy anakronizmus ezt visszaidézni. Tehát ugyanúgy vannak veszélyek, ugyanúgy vannak teológiai kihívások, ezekre reagálni kéne is. Nem csak akadémiai szinten, hanem bevinni a gyülekezetekbe, hogy tisztában legyenek velük az emberek.
2: Mivel nagyon rohan az időnk, ezért néhány közönségkérdést is felolvasnék, de hogyha szeretnél röviden reflektálni.
4: Én csak egy mondatot, hogy pont olyan példákat hoztál, ahol nem hitvallásokkal érveltek tévtan ellen, hanem hitvallást csináltak. Tehát az apostoli levelek korában nem volt olyan hitvallási szöveg, amihez nyúlni lehetett, hanem megfogalmazták a hitvallásukat adott kérdésben. De még a reformáció is inkább ez igaz, hogy nem visszanyúltak valami legyártotthoz, hanem egy új hitvallás született az adott provokatív kérdésben, és akkor a bármely hitvallást is nyugodtan ide lehet fűzni, hogy akkor sem előrántottak valamit, mert készen, hanem hitvallást tettek.
2: Az első kérdés a közönségből az volt, hogy ha egyházunk gyakorlatából nem tűnt volna el, hogy a lelkészeknek legyen lelki vezetője, lelki gondozója, gyóntatója, akkor egymástól is tanulnának, és nem kellene a világhoz fordulni tapasztalatért. Kérdőjel van a végén, de ez inkább egy kijelentés, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Van-e most lelki gondozótok, vagy olyan, akihez ti tudtok fordulni, vagy szükséges-e?
0: Ez egy érdekes kérdés. Nem tudom, hogy aki feltette, hogy az mennyire jártas, de szerintem sok lelki pásztornak van olyan, akivel meg tudja beszélni, és van, akihez tud fordulni. Nem biztos, hogy egy ember. Tehát én a magam részéről, hogyha elakadok valamiben, akkor az szerint, hogy milyen témában, teológiai, vagy éppen lelki témában, vannak emberek, akiket megkérdezek, és akikhez fordulok. Szerintem itt Debrecenen belül mi el vagyunk kényeztetve. Tehát szerintem itt Debrecenen belül van lehetőség. Egyébként elvileg van a lelki pásztoroknak a pásztorációs intézet. Tehát pont ezért jött létre a pásztorációs intézet itt Debrecenben, hogy a lelki pásztoroknak igenis legyen olyan segítsége, mentorálási, lelki, tanácsadási, akár terápiás lehetősége, hogy az ilyen elakadásokat, kérdéseket meg tudják beszélni. Ez más kérdés, ezt a kerület tartja fent. Más kérdés az, hogy ezzel egy lelkipásztor akar-e élni, keresse ilyen lehetőségeket, megkeresi a maga embereit. Szerintem én ezt azt látom, hogy lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy én egyedül vagyok ebben, de nekem az egész pályámon mindig szükségem volt olyanokra, akikkel én újra és újra átbeszéltem azokat a dolgokat, ami számomra nehéz volt, vagy kérdéssé vált.
4: Amikor teológus voltam, akkor volt egy időszak, hogy nagyon sok lelkész öngyilkosság volt itt az egyházkerületben, és egyébként akkor kezdődött egy nagyon komoly szervezői munka ezen a téren, hogy a lelkészeknek legyen lelki gondozója. Egyébként az derült ki, hogy azért vidéken van tényleg nagyobb esélye annak, hogy elmagányosodik egy lelkész, és akkor, nem tudom, depresszió, meg minden előfordulhat. Nyilván ettől a városi lelkész sem mentes, de én is Istennek olyan környezetben szolgálok, ahol más lelkészek is vannak mellettem, és tudunk akár ilyenekről beszélni, meg a család, ott van a család is.
3: Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és egy fontos dologra tapint rá. Én azt gondolom, hogy kellene a teológus hallgatóknak egy mentor, és nagyon ki kellene, de hogy milyen, és nagyon, ja most nem Debrecenről beszélek, mert nem tudom, hogy itt ez hogy folyik, tehát ezt megint ne ilyen személyes kérdésnek vegyük. A saját teológiai tanulmányaimra emlékszem. Tehát olyan lelkipásztorok, ugye ezért fontos, hogy a teológusok gyülekezethez tartozzanak, és gyülekezet látogatók legyenek a teológiai stúdium alatt is. Tehát ne tűnjenek el a gyülekezetnek a hatóköréből. Ott egy gyülekezetnek a tagjai, annak a gyülekezetnek van egy vezetősége, ők ott egyháztagok. Ez azért bizonyos kötelezettségekkel is jár, ott úrvacsoráznak. Tehát legyen egy aktív hitéletük. Ez megint az, hogy ugye a teológiai stúdium maga az egyházban van belefoglalva, tehát nincs egyházi jelenléttől függetlenül, ez nem egy lártól-lár dolog. Hát lehet így is, de az már az nem lelkészi stúdium. És egy olyan ember legyen a mentor, most vagy egy lelkipásztor, ugye a gyülekezeti lelkipásztor, vagy direkt akkor a teológiai karon egy erre képesített ember, aki viszont teológiai téren is, akkor mondjuk így, hogy pallérozott. Tehát pont ez az, hogy legyen mellettük pásztori attitűddel, na de az egy teológus lelkipásztor legyen. Tehát ne egy ilyen, nem tudom, előjel nélküli lélekbuvár, aki néha kávézik velük. Mert egyébként ilyen előfordul, hogy na mi van, évvégén mi van veled, jó vagy, igen, a lelked, oké, csak. Tehát azért ez itt semmi. Tehát olyan valaki, aki folyamatosan vele van, a saját hit kríziseit, vagy életváltásait el tudja mondani. Ha mondjuk egy házas ember, akkor azt egy facérteológusnak, hogy milyen a házasság, milyen a feleségével való viszony, hogyan lehet egy házasságban helytállni. Vagy ha egy idősebb ember, hogy hogyan éli meg azt, hogy a korban megy előre, vagy ha volt már valamilyen betegség, el tudja mondani, hogy a szívben hogyan tudod átélni, esetleg valami krónikus betegség. Tehát megint az, hogy a keresztény látásmódját, a teológiát, most mondjuk ezt, az egész hitét át tudja neki adni. Egy mentor. És szerintem ilyen, így ebben a formában, hát én ilyennel nem nagyon találkoztam, de mondom, nem ismerem a közegyháznak ezt a színesebb spektrumát.
2: A következő kérdésben kifejezetten ez a megszólítás egy kedves docens úr, úgyhogy úgy sejtem neked szól a kérdésáról. Miképp venne figyelembe a generációs különbséget akár az oktatásban, akár a pasztorációban? Szerintem szükséges a változás, de nem fentről, hanem alulról jövő visszajelzésekből.
4: Nem tudom, hogy jól értem a kérdést, hogy a generációs különbség a tanári kar meg a diákok között. Ha így értem a kérdést, egyre nagyobb a szakadék, de csak azért, mert én öregszem, akik megjönnek, azok meg mindig 18 évesek. Egyébként én nem érzem ezt akadálynak, tehát azért a családban is van generációs különbség, és mégis működik. Ez életszerű. Az biztos, hogy, és itt visszakanyarodok onnan, ahonnan indultunk, hogy a teológus lét, mint életforma, az meg nem egy ilyen korhoz kötött műfaj. Tehát abban sem érzem, hogy távol lennénk egymástól. Én nagyon szeretek egyébként diákok között lenni. A tanári karban még mindig én vagyok szerintem egyébként a legfiatalabb, de már nem mernek tegezni. Valamikor úgy kezdtem a pályámat, hogy persze tegeződjünk, úgyis ugyanabban az egyházban fogunk szolgálni. Ezt most már nem merik megtenni, hiába bátorítom őket erre. Ebből érzem, hogy nyilván van egy létező generációs szakadék, de ez a felkészülést, vagy a párbeszédet azt hiszem, hogy nem teszi tönkre, meg ott van az egymástól tanulás lehetősége, tehát nyilván én is tanulok tőlük. Ezt gyülekezetben is megélem egyébként, nem csak a teológián, a gyülekezet is egy több generációs műfaj, kisgyerektől az aggastyánig.
2: És akkor átkanyarítanám hozzád is a kérdést, Melinda, hogy mondjuk a gimnáziumban hogyan jön ki ez a generációs különbség?
0: Ez egy izgalmas kérdés. A fiataloknál egyértelműen van egyfajta változás. Tehát, hogy az egyértelmű. De ez nem biztos, hogy rossz. Pont valamelyik osztályban beszélgettünk arról, vagy beszéltem nekik arról, hogy ez a változás, ez csak más. Tehát másképp, más a fontos, ők változnak. Egyébként szerintem minden korban változott az ifjúság az idősebbekhez képest. Ez talán most picit gyorsabb, illetve sokkal gyorsabb, de ez jó kihívás. Tehát nekem ez állandó kihívást jelent abban, hogy keresni az utakat, kérdezem őket. Az tény is való, hogy amit Áron az előbb mondott, valóban ők mindig 14-15 évesen érkeznek. Én meg évről évre idősebb vagyok. De szerintem az utakat meg kell keresni. Tehát az üzenet az ugyanaz. Jézus Krisztus evangéliuma nem változik. És igenis, meg kell találni az utat, hogy ez őket érdekelje. Hogy, amiről szintén Áron beszélt, hogy azok a gyerekek, akik oda kerülnek, ki ezért, ki azért, azokban felébredjen a vágy az Isten iránti kapcsolatra, és egy nap hitvalló keresztjének legyenek. Így hát ennyi a kérdésre a válasz, hogy ez egy állandó kutatást meg gyakorlatilag belső igényt kell jelentsen, hogy ne abból, ne magamból induljak ki, hanem próbáljam megérteni azt, hogy kik ők, miben vannak, milyen kihívásaik vannak. nem könnyű keresztjén, vagy nem keresztjén, éppen fiatalnak lenni most. Szerintem most jóval nehezebb fiatalnak lenni, mint amikor mi voltunk fiatalok.
4: Egyetemi templomban vagyunk, ugye az egyetemi gyülekezet otthona, és azért itt is nyilván mindig felmerül ez a kérdés, hogy mi az ideális korkülönbség az egyetemi gyülekezet lelkészei, meg az itt tagként lévő egyetemisták között. De az én tapasztalatom az, hogy láttam olyan egyetemi lelkészt, akinek ez 60 évesen is nagyon jól állt, meg olyat is, akinek 30 évesen sem állt annyira jól ez a műfaj. Tehát ez nem annyira korkérdés.
3: Ez a kérdés direkt az ilyen egyházi környezetben lévő fiatalokra vonatkozott, vagy úgy egyáltalán a fiatalabb generációk?
2: Itt nincs konkrétan megfogalmazva, de szerintem egyáltalán, hogy a generációk hogyan viszonyulnak egymáshoz.
3: Mert szerintem most van egy nagy változás a mostani generációknál. Nem akarok ilyen politikai kérdésekbe belemenni, tehát előjel nélkül mondom, most nem értékítélettel, de ugye pont a mostani választásnál fölmerült az, hogy itt majdnem egy félmilliós fiatal rétegbe lépett a választókorú egyének közé, és hogy hallani lehetett olyat, hogy sokszor a szüleikkel szemben, az ő preferenciájukkal szemben szavaztak. Tehát, hogy van valami szerintem most, ami nyilván valamennyire mindig megvolt, de most talán felerősödött, hogy most már sokszor a saját szüleik sem értik, és a fiatalok részéről meg az, hogy ők meg nem nagyon kérnek akár a szülei generációjának az ideológiai csomagjából, vagy elköteleződéséből, vagy egyebekből. Teljesen máshonnan tájékozódnak, teljesen más a reakcióidejük, teljesen más kapcsolataik vannak, teljesen máshogy áll össze a nem tudom, az értékszövet. Ezzel nem minősítem, lehet, hogy jól, tehát ezt meg kell érteni, szerintem meg kell érteni. Én vallástanárként tanítok egy gimnáziumban, ez egy ilyen táblacserés iskola, és azt látom, hogy érdeklődőek, azt látom, hogy tehát nagyon jó diskurzus lehet velük folytatni szinte bármiről, de ez az öröklött hit, meg ez az egyházias kontextusban való felnövekedés, még azoknál is, akiknek a szülei egyébként elkötelezettek, ez szinte teljesen eltűnik. Én nem azt mondom, hogy más régiókban, hogy ez Pesten van, ez lehet, hogy nem ennyire domináns, de tehát tényleg olyan egy picit, mint ha valami szakadékot látnánk, vagy legalábbis én így érzékelem. És itt erre ki kell dolgozni valami stratégiát. A szülőknek is, hogy ne távolodjanak el a gyermekeiktől, a mostani szülőknek, nekem is szülő vagyok, és az egyháznak is. Tehát szerintem itt van valami, amit föl kell térképezni. Itt én azt gondolom, hogy történt valami nagy paradigmaváltás, amit egyelőre talán még nem látunk, De az új generációkhoz új utak, új eszközök, új nyelv, új valami kell, ami szerintem sokkal újabb, mint a korábbi időkben kellett.
2: Még van két kérdés, úgyhogy ezt még most megpróbáljuk a maradék időbe belepréselni, hogy senki ne maradjon ki, úgyhogy majd rövid válaszokat kérek tőletek. Érkezett egy ilyen kérdés, hogy a tanulmányíró szerint, vagy egy írója szerint. Mi a különbség az ige hirdetés és az indoktrináció között?
3: Ez egy jó kérdés. Hát az indoktrináció az egy kicsit ilyen szigorú, lélektelen, ilyen pálcával való ütésképét idézi fel sokakban. Pedig az indoktrináció nem egy rossz szó, ha jól értjük. Amikor egy szülő nevel egy gyereket, és nem csak arra neveli, hogy a postára, amikor bemegy, hogyan köszönjön, vagy hogy a késvillát hogyan használja, hanem világnézetet is ad neki. Azzal, hogy megkereszteltetünk egy újszülöttet, vagy egy pár hónapos gyereket, és ígéretet teszünk arra, hogy keresztény szellemben, a hitvallásaink szellemében is neveljük, hogy majd, amikor eléri azt a bizonyos kort, ugye, az akkor arra teszünk mi ígéretet, hogy indoktrinálni fogjuk. Sajnos, nagyon sokszor ezt nem mondják el a szülőknek, hogy nektek nyilván itt hogy mondjam, lélekkel, szeretettel, intelligenciával, de nektek indoktrinálni kell a gyereket. Tehát ha megkeresztelteted, akkor ne azt mondd, hogy majd a felnő eldönti. Hát akkor neked

0: az a találkozás, hogy az ige megérint minket, ezt nem tudjuk lepkehálóval befogni. A Szentlélek munkája, hogy belső bizonságtétel által eljutasson minket oda, hogy egyáltalán elfogadjuk tekintélynek a hirdetett igét, és utána döntsünk. Mindezt ő indítja el bennünk, ő az első. Tehát ilyen értelemben persze szembe lehet állítani a folyamat tekintetében, de azt gondolom, hogy az ige hirdetésből fakad egy indoktrináció. Eleve az ige hirdetés, hát ha már végigülök a templomban nem tudom hány évet, hát már az is indoktrinál. Hát elmegyünk bibliaórára, beszélgetünk az igéről, kérdéseket teszek fel a lelkipásztornak, válaszol, ez is egyfajta indoktrináció. Amikor azt mondjuk a gyülekezeti tagoknak, hogy legyél itt minden vasárnap, miért? Hát, mert Krisztus alapított egy egyházat, ami az ő teste, az Eklézia, és már az ősegyházban is rendszeresen összegyülekeztek, hát akkor bizonyos értelemben arról beszélünk, hogy indoktrinálni fogunk titeket. De ezt mi szeretetből tesszük, és azt akarjuk, hogy az ige megérintsen titeket a Szentlélek által. Úgyhogy én kiérzek a kérdésben egy ellentétet, némileg van, de én azt mondom, hogy harmonizálni.
1: És akkor az utolsó kérdés a közönség soraiból. A Biblia szerint, ha nincs helyes tanítás, a helyét el fogja foglalni más. Mondák, nemzetségtáblázatok, mesék. A hitvallás valóban háttérbe szorul, mi minden türemkedik be a helyére már is. Van-e bármi, ami szerintetek már most a helyébe lépett a bibliai tanításoknak? Akár amit az iskolában láttok, a TikTok generációnál?
2: Szerintem azért vagyunk zavarba vászadásra, mert ez azért sokszor előjött, tehát szerintem több ponton válaszoltunk erre a kérdésre már. Lehet, hogy még olyankor tette fel az illető, amikor még nem tartottunk ott, de szerintem erről beszéltük. Egyébként tehát igaz, amit állít a kérdező a kérdésével, hogy azért fontos a megvallott hit, a megfogalmazott hit, a fogalmakban öntött hit, akár egy már meglévő normatív hitvallás szövegén keresztül, akár a hitvallási helyzetben, amikor megfogalmazunk valamit, mert akkor kerül helyére ideológia, vagy valami más. Tehát az egyháznak akár az életén, a működésén keresztül, akár a közvetlenebb, direktebb megnyilvánulásokon keresztül, mint az ige hirdetés, az mindig hitvallási helyzet tulajdonképpen, és pont ezt nem engedi, hogy valami nem biblikus, nem krisztusi kerítse bennünket a hatalmába.
3: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
4: Hírpercek. Egy rájából származó molekula daganat ellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapítás.

0: kapcsolatban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 km hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leópápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Ugye a komplexus témának a legvégénél vagyunk, az elég jó apa képe. Ugye ezt szeretnénk leírni, és aztán megyünk tovább, de most már nem ismétlek, hanem nézzük ezt. Tehát az elég jó apa képe, és most annyira jó, végre a férfiakról van szó. Nézzük akkor a férfi témát. Pontokba szedtem egy. De miért egyel kezdődik? Na jó, mindegy. Tehát az elég jó apa, először is egy elég jó apa, férként, a személyiségfejlődésen fogunk egy picit végigmenni, egy elég jó apa férként visszaköveteli magának a feleségét. Tehát egy elég jó apa, mert hogy jó az anyával való kapcsolata, ez persze férj-feleség kapcsolat. Ó, tehát nem úgy hívja, hogy anyukám, és az anyukám nem azt mondja neki, hogy apukám, mert az egy másik személy. Ha az apukájával élne, az nagyon zűr. Tehát egy férj-feleségről van szó, és mert elég jó a kapcsolatuk, ezért megengedheti magának a férfi, hogy a feleségét, idő, energia, figyelem, minden átadja a pici csecsemőnek. Kibírja a kapcsolatuk azt, hogy jó pár évig, hát egy évig nagyon-nagyon, két-három évig is még jócskán-jócskán, az a pici csecsemő annyira rászorul az anyukájára, hogy vele kell lenni. Ilyen értelemben ő a legfontosabb a kiszolgáltatottság értelmében. Hát a férfi nem olyan kiszolgáltatott, hogy ezt ne tehesse meg, ha csak nem olyan, mint mi. Ugye a problémák itt szoktak kezdődni, hogy sokkal sebzettebbek vagyunk annál, hogy ezt a két-három évet ilyen lazán odaadjuk a csecsemőnek, aki egyébként a mi gyerekünk. Ha a férfi ennél sebzettebb, és két hét után már olyan hiányai vannak, hát amit hozott, értjük. Tehát akkor jó a férj és a feleség közti kapcsolat, akkor tettek már ők valamit a saját élettörténetükkel, hogyha azt az egy, két-három év, azt bírják, azt oda lehet adni közösen a picinek. De egy jó férj azt mondja egy idő után, nem két hét, két év, köbö, hogy na most már úgy szép lassan kérem vissza a feleségem. És vissza is kéri. És akkor a gyerkőznek van egy alaptapasztalata, hogy igen, hátrébb az agarakkal, tényleg ott van valami fontos viszony, amit nekem tiszteletben kell tartani. Mert úgy tűnik, hogy az anyám mégiscsak az apámé. Nagyon fájdalmas, rettenetes, de ez az első pont. Az összes, tudjátok, hogy sok száz jegyes oktatásban volt már részem. Nagyon, én már annyira ki vagyok képezve. Nem is értem, hogy miért állok itt, hogyha ennyire. Na de mindegy. Szóval ez az élet fintora. Na szóval, és hogy hány és hány pártól hallom, hogy na szülessen csak meg az első gyerek, és akkor a nőből már semmi más nem lesz, mint valami nagy anya. Hát a férje hogy fogja őt akkor visszakérni magának, ha a nőnek esze ágába sincs visszamenni? Ha ő eleve már 20 évesen is azt gondolja, hogy majd születnek a gyerekek, és én anyaként betöltöm az életem. Akkor a férjnek semmi esélye nincs. Ugye sokat beszéltünk, annyira jó fejek voltak ismerőseim, olyan első babájuk 2 éves már elmúlt, és a férfinek kezdett az energiája elfogyni. Szerintem, ez már 25 hónap, meg 26, meg minden, én most már kell nekem a feleségem. És akkor kitalálták, hogy randizni fognak. Úgy van, kétféleképpen, ezt nagyon megosztom veletek, és akkor tudni fogjátok. Látjátok, milyen egyszerű az élet, nem kell túlbonyolítani. Először is azt mondta, a férfi kérte a jussát. Azt mondta, egy randi nem elég, kettő kell. Az első randinak úgy kell megtörténnie, hogy nincs ott a gyerek. Nem, csak mi ketten. Ehhez kérjük majd anyádat. Vagy apádat, vagy az én anyámat, vagy az én apámat, vagy kérünk valakit, mert nekem kell belőled egy este. Muszáj. Feleség elég jó fej volt, hogy azt mondja, hogy jó, nekem is. Ha, kezdek visszatérni. És utána azt mondta a férfi, ez nekem nem elég. Csak nem képzeled, én annyit most bőtöltem, sokat kibírtam, rendes voltam, toltam a pénzt, minden. És a másik, ha kellett, helyettesítettelek. Én is pelenkáztam, én is fölkeltem. Na, néha. Védjük meg a férfiakat, a férfiak hallása a csecsemősírás hangtartományában. Nem mondhatnám, hogy rajtra kész. Kedves asszonyok, ne bántsátok férjeiketeket, amikor ők nem ébrednek föl a gyereksírásra. Nem veletek akarnak kiszúrni. Az a sok százezer év nekik nincs benn itt a fülükbe, ami a tiétekben benn van. De ha valami gyanús neszt lehet hallani a bejárati ajtó felől, bízzátok a pasira, már csak azért is, mert te arra nem ébredsz föl. Ó, a legkomolyabban, ha egy picit ezt ismerjük, az evolúció, meg a férfinő, meg az agyműködés, akkor tudjuk, hogy tényleg így van. Tényleg így van. És hogyha a pici baba bőg, nem szenyóból nem ébred föl. Olyanna, az egy olyan lény. Tud mamutot vadászni, a gyerek sírásra kevésbé fogékony. Ezzel együtt egy jó apa tud pelenkázni. Tud és csinálja is.
2: Tudok, ez elég, ha megtanultam, nem? Ez növeltem a kompetenciáimat, és akkor csinálta.
1: Nem? Jó, haladjunk is, mert az első pontnál vagyunk. Akármilyen meglepő. Ha több gyerek születik egymás után, a helyzet nehezebb. Volt már ilyen a történelemben, meg lehet oldani. Tehát ténylegesen a jó apa, az elég jó apa, nem tökéletesen, elég jó apa visszakéri az anyát magának, hogy tudjanak férj és feleség lenni, de a történetet látom, Ági, te figyelsz, mert már látom a szemeden, hogy kérdezed, hogy és a másik. Nagyon szép. Tehát a másik azt mondja, nem bánom, a második randi lehet otthon, mikor a gyerekek alusznak. Nem bánom, de legyen egy másik is. És akkor megtiltották azt, hogy a gyerekről beszéljenek. Tehát az tilos volt, tehát randin gyerekről nem beszélünk. Két egyszerű szabály, és kivirult a házasságuk. Amilyen banálisan hangzik, annyira hihetetlen jelentősége van. Ez tehát az első. Második. Egy elég jó apa tud ösztönző lenni a gyermeke számára. Kell ezt ragozni? Képes a világnak a szépségeibe bevezetni a saját gyerekét. A férfinek az a dolga, nem, az elég jó apának az a dolga, hogy amikor a gyerkőc már 2-3 éves, és föl akarja fedezni a világot, és egy kicsit már elege van az anyjából, nem nőtte ki, dehogy nőtte ki, kell neki, mint a falat kenyér, de kezdi fölfedezni a világot. És ha kezdi fölfedezni a világot, akkor ott kéne lennie az apának. Szörnyű, hogyha amikor a világot egy kisfiú neki lát fölfedezni, mindig az anyjába botlik. Nem jó modell. Az anya nagyon fontos, de mikor a kisfiú megy és óriási nagyokat esik, és életében először megégeti magát, meg betöri a fejét, meg nem tudom én, megtörik a hajaszála, akkor apa is kell neki, sőt. A világ fölfedezéséhez, főleg egy kisfiúnak, kislánynak is, apára van szüksége, egy elég jó apára. Megyünk tovább, és ilyeneket fogok mondani. Ezt már tanultátok, ugye, a főiskolán, meg minden, unjátok, de hát ez van, most már bejöttetek. Következő pont, nálam 3. Nem csak segít a fiának, lányának és fiának fölfedezni a világot, hanem kezdi megtanítani a fiáv lányával, hogy helytálljon benne, hogy ebben a világban bizonyos szabályok vannak. Forró kályha, kéz megég. Gyorsfutás, elesés, térdről, bőr le. Tehát ilyen alapvető dolgokat. Múlt alkalommal megemlítettem a cigány keresztfiamat. 1 éves volt, mikor a keresztfiam lett, most már elmúlt 20. Amikor mosolyog rám, mindig eszembe jut egy közös kalandunk a világ fölfedezésével kapcsolatban, ami maradandó nyomot hagyott az arcán, mert mondjuk kicsi volt még, és miután nem csak cigány kisfiú, mozgássérült is, nem tudott járni, de azért a világot föl akarta fedezni. Haha. Ezért együtt nyaraltunk a Balcsin. És volt egy nagyszerű dömper. Ez megvan, ugye? A férfiaknak megvan ez az élmény. Műanyag dömper. Megvan az élmény. Jó. Műanyag dömperbe beültettem a keresztfiamat. Még bele tudott ülni, és tudta úgy a lábát, hogy ne érjen le. Kötöttem a dömper oldalára, nem az orrára, egy kötelet. és húztam a dömpert, ő pedig visongatott. A visongatást úgy értelmeztem, hogy még.
2: És mielőtt az, ez nem egy ilyen szadisztikus rémálomnak a hogy mondjam, traumaföldolgozása kollektív közegben, nem, tényleg nagyon élvezte. Hát élvezte, a keresztapával ül a dömperbe, mintha ő vezetné, és suhanunk a Balatoni úton. Hát nehogy az már ne legyen egy jó buli. És hát ugye, sport, nekiálltam futni. Egyszer csak, hátra-hátra néztem, felelősen, minden keresztapai felelősségemet latba vetve futottam, néztem. Egyszer csak olyan könnyű lett a madzag. Az történt, hogy a keresztfiacskám nem bírta tartani a lábát. Ha nem bírta már tartani a lábát, leért a lába. Ha meg leért a lába, de olyan sebességgel, hogy a kezét nem tudta maga elé tenni, ezért arccal kitört az első foga. Mentünk vissza. Gondolom, most visszaviszem. Hát, jó vicc volt. Azóta a keresztfiam rám mosolyog. Látni ott egy ilyen műfogat. Nem pont olyan a színe, mint a másik. És amikor eltelt tizenvalahány év, megkérdeztem őt erről a történetről. Te mondd csak, emlékszel te erre? Hát gondolhatjátok. És képzeljétek, hogy elmondta nekem, hogy semmi neheztelés nincs benne. Hogy semmi. Hogy ez benne volt a mi férfi kalandunkba. Sebesség, szenvedély, mámor, pofára esés, szenvedés, közös kaland. Mit sajnáljunk ezen? Az a fog megérte. Az elég jó keresztapa vallomása. Azért most fordítva meg kéne csinálni, azért belennék tojva. Keresztfiam azt mondaná, ülj be egy nagy dömperbe, azt mondaná, húzlak.
1: Negyedik pont. Engedélyt ad a kezdeményezésre és a tapasztalati tanulásra. Tapasztalati tanulás. A jó öreg Matula bácsi. De róla is minden évben megemlékezünk. Vegyél, fiam, trikót.
2: Ha, minek az?
1: Nem, nem. És amikor hólyagosra sült, akkor megtanulta, hogy nyáron trikó. Most már, de ez még a 20. században volt. Most már a trikó nem elég. Állítólag. Tehát engedélyt ad a kezdeményezésre és a tapasztalati tanulásra. Rettenetes, ha egy apa minden második mondatával azt mondja, hogy jaj, vigyázz! Jaj, nézz a lábad elé! Majd megtanulja. Hát olyan nagyot nem eshet, 120 centi.
2: Emlékeztek erre az élményemre. Általános iskolás voltam, még alsó tagozatos. És hát fiúk,
1: azzal játszottunk, de azt hiszem ezt meséltem. Most akkor mondjam el még egyszer? Nem hallottad, nem jársz.
2: Emlékeztek, hogy pici fiúk vagyunk, és Városmőri gimnázium, azóta Kós Károly, de akkor még csak ilyen púriasan.
1: És mentünk ki a Városmajorba játszani dupla testnevelés óra, mert nem volt testnevelés terem. Ha, nem úgy volt az 73-ba, nem volt tesi terem. Ott volt a Városmajor, ami sokkal jobb. És kimentünk dupla óra, hát és akkor a pedagógusok megbeszélték női problémáikat, ugye mi pedig tönkretettük egymást, és ennek kapcsán azt játszottuk, hogy tudjátok, van ez a nagyon szép, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért. Ugye, jaj, néztétek a mi ez a nagyszerű indiai film? 8-9 Oscar díjjal?
2: Gettó milliomos. Athos, Portos, Aramis, s D'Artagnan.
1: Na most, egy mindenkiért, mindenki egyért. Mi ezt hogy éltük meg? Mindenki egy ellen, egy mindenki ellen.
2: Nagyon jó játék fiúk között.
1: Emlékeztek erre a történetemre? Nem. De ugye, hogy mondtam. Na és akkor három mondatba befejezem, hogy ahogyan üldöztek engem, de ugye egy valamit tudtam futni. Azt nagyon tudtam. Nagyon futottam, nagyon mindig elmenekültem. Ettől mi lett a mindenkivel? Nyilván sokkal dühösebbek lettek, mint annak előtte, és kezdtem érezni a vesztemet. És ha szégyen, ha nem szégyen, ha ciki, ha izé, bizé, oda rohantam a tanítónéni lábaihoz, fölnéztem rá, így gyobortájékból, és mondtam,
2: hogy a tanítónéni üldöznek.
1: És a tanítónéni olyan jó apaian a következőt mondta, mert hogy nem voltak tanítóbácsik, csak tanítónénik, ami nagy baj, azt mondta, védd meg magad, fiam.
2: És amilyen szörnyen hangzott, rettenetesen és brutálisan,
1: valami elindult bennem. rájöttem, hogy ezt nekem még soha senki nem mondta. Senki. Kicsit sajnálom, hogy nem az apámtól hallottam ezt a mondatot, hanem Enikő nénitől. Minden esetre betalált. Férfi önazonosságom egyik kulcsmondata. Üldöznek, védd meg magad. És akkor nagy harc, meg minden. Mi történt? Jól megvertek. Nagyon jól jártam vele. És miért? Azért, mert megéltem, hogy 10 emberrel szemben nincs esélyem, a világ már csak ilyen. Jól megvertek, lehiggadtak, és... kinéztünk egy másik kisfiút. Hát a kisfiúk világa, valamiben meg kell edződni. Szóval az életnek valami alaprealitását sikerült átélnem belül kívül. Következő, az elég jó apa megtanít gondolkodni. Hogy egyáltalán van olyan, hogy gondolkodni. Fiam, abból nem biztos, hogy az következik. Nézd, ha ez innen ide fog menni, akkor annak az lesz a következménye. Az elég jó apa megtanít gondolkodni. Máig maradandó élményem, keressétek meg ti is, apám megtanított sakkozni. Micsoda nagy élmény az, leülni az apáddal egy partira. Tolni a királyt, királynőt, bástyát, hát ez olyan férfias, jól kikapni, iszonyú mérgesnek lenni, dühöngeni, a könnyeidet benyelni, és eldönteni, hogy legközelebb hamarabb rosálsz. Szóval tanulni. Tehát az elég jó apa megtanít gondolkodni. De nem a szillogizmust magyarázza el az apád, hanem sakkozunk együtt. Ó, tehát nem dumálásról van szó. 7. Példát ad a munkára, hogy az örömforrás. Hogy örömforrás valamit jól csinálni, hogy annak lehet örülni, és nem küld el a műhelyből, mielőtt oda belépnél. Ó, de nagy dolog az, mikor az apával együtt lehet valamit csinálni. Éppen most beszélgettem délelőtt egy édesanyával, azt mondta, fia 10 év körül van, jó, 11, és azt mondja, te fiam, segítenél nekem az internet használatában? 11 éves fia, így elemelkedett a földtől. Na, anya, mi kéne? Tudjátok, mikor pecázzuk az aranyhalat. Nem tudjátok? Hát nem baj. Szóval, hogy egy gyereknek micsoda óriási élmény együtt csinálni valamit az apával. Ó, egy elég jó apával lehet valamit együtt csinálni. Következő. Megtanít egy elég jó apa megbecsülni az eredményeket. Egy idős jezsuita a következőt mondta, mi európaiak attól is szenvedünk, hogy a saját kultúránk eredményeit nem becsüljük, és nem is védjük meg azokat eléggé. Következő. 9. 8. Ugye 8? Ki írja ezt? Hát ilyet nem kell írni, hát már tudjuk kívülről. Segít a saját lábunkra állni, felelősséget vállalni a dolgokért. Segít a saját lábunkra állni, felelősséget vállalni a dolgokért. 9. Megtanít igent és nement mondani. Megtanulunk igent és nemet mondani, nagyon szabad emberré leszünk. Pszichoanalitikus mester, akihez jártam, férfi. Ezt is kívánom nektek, mindannyiótoknak, egyszer járjatok egy férfi mesterhez. Legyen analitikus, vagy pap, vagy nem tudom, nagy dolog. Ő írt egyszer egy cikket, valami teológiai közöny, vagy valami ilyen labba. Azt írja, lelkész társadalmunkat súlyosan bénítja egy kór, úgy hívják, hogy igen lőkór. Hogy nem tudunk nemet mondani. Egy férfi tud nemet mondani. Következő. Példát ad arra, hogy merjük magunkat megvédeni, hogy küzdjünk a céljainkért, hogy tudjunk győzni, legyőzni magunkat, és tudjunk veszíteni. Megtalálni helyünket a nap alatt, megtalálni a helyünket a külső világban, megtanulni harcolni és győzni. Egy másik, okos bácsi a következőt mondta erre. Az a sejtésem, hogy a gyerekeknek az apjuktól nem is a föltétel nélküli elfogadásra van szükségük. Inkább valamiféle megbecsülésre és tiszteletre. Valamiféle bátorításra, és egy nagyon komoly igenre az életükre. Feltétel nélkül megfogadja el az anyja. Én ezt most csak úgy sarkosan ide tettem nektek. Azt gondolom, egy apa is elfogadja feltétel nélkül az a fiát vagy a lányát, de akkor a következő. Érzékelhetővé teszi az elég jó apa a reményt. A remény alapját, hogy érdemes a jövőért dolgozni, meg küzdeni. Érzékelhetővé teszi a remény alapját. Érdemes a jövőért cselekedni. Elég gagyi, mikor egy férfi panaszkodik sokat. Következő. 13. Segít válaszokat találni az élet nagy kérdéseire. Néhány évvel ezelőtt kint jártam Németországban, és Anselm Grünt kerestem föl. Többször találkozhattunk ott egymással. Ugye ő egy jó fejbencés, így magunk között szólva. Olvasható vagy tizenvalahány könyve, és nem tudom, ezt miért kezdtem elmondani. Eszembe jutott a szakálla. Tényleg ez, magam elé idéztem az alakját, és azt mondja, hogy ja, ez az, segít válaszokat találni az élet nagy kérdéseire. Ő neki jelent meg most egy könyve, a könyvnek ez a címe, Válaszok könyve. Milyen érdekes, amikor egy férfi megír egy könyvet, és vállalja azt, hogy ő bizonyos kérdésekre válaszol. Nem azt mondja, hogy tudja a választ, hanem hogy válaszol. Attól a kérdés még kérdés marad, a válasz válasz marad, ezzel nincs megoldva semmi sem, csak hogy vannak válaszok. Erről eszembe jut egy másik valami pszichiátriai alapműről beszélgettünk, és akkor azt mondja egy neves pszichiáter, nagyszerű munka, rengeteg ponton nem értek vele egyet. Így ezt egy mondatba. Nagyszerű munka! És akkor néztem nagy bután rá, néhány évvel ezelőtt is, és úgy nézek rá egy nagy bután, azt mondja, pontosan így van, végre valaki ezt megírta. Most akkor van egy pont, le vannak szúrva karók, és lehet azt mondani, hogy ez igen, ez nem, ez ennyire, az nem annyira, végre van valami, azt lehet viszonyítani. Nagyszerű munka, sok részével nem értek egyet. Ó, az előadásaim is szeretnének ilyenek lenni. A nem értek vele egyet, az könnyebben megy biztosan. Tehát, hogy merünk válaszokat adni, és merünk tévedni is. És tudunk megint válaszokat adni, és tudjuk, hogy ezzel nem oldottunk meg semmit, csak adtunk válaszokat. Valaki olyan szépet mondott, azt mondta Feri, tulajdonképpen rájöttem, hogy nem válaszokra van szükségem, most a válaszszót nem az előbb említett értelemben, tehát, hogy valaki megmondja a tutit, és már ne is kelljen gondolkodni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen nem válaszokra van szükségem, hanem kapaszkodókra. A válaszokat majd én megtalálom magam. Ez nagyon szép kép. Ne adj válaszokat, vagy ha válaszolsz, akkor ne kelljen nekem ezt válasznak tartani. Mondtál valamit a kérdésemre? Ez legyen nekünk kapaszkodó. Ez szép. Ez a férfi világ, ez egy szép világ, nem? 14. Tud partner és barát lenni. Egy elég jó apa, mikor a fia serdül, kezd vele partneri viszonyban lenni, és görcsös kézzel nem igyekszik valami látszattekintét fönntartani. Édes fiam, ameddig te itt élsz, amíg az én kenyeremet eszed, addig hallgass a neved. Nem minősítjük. 15. Megmutatja a kitartást, az elkötelezettséget és az álhatatosságot. Egy elég jó apa. Megint csak egy gondolat ide. A szeretet kitartás nélkül elköteleződés, hűség. Tehát a szeretet kit csak ez ilyen... Ez egy férfias, nem? A szeretet kitartás nélkül érzelgősség. Szentimentalizmus. Ez a szeressük egymás gyerekek. Ugye hát melyikünk nem tud megkönnyezni egy filmet? Tudtok könnyezni a Gettó milliómos című, sok Oscar-díjat nyert filmen? Tudunk könnyezni, köhögni. Hát én is megkönnyeztem, ott ült. Valami itt facsart benn, hát most mit csináljak vele? Facsart! Ugye elég ridegtartásban éltem meg azt, ahogyan én fölnevelkedtem. Máig emlékszem az első filmre, amin sikerült sírnom. Máig. Elmondjam, hogy mi volt a címe? Pedig hát tök mindegy. Azért elmondom. Beültem, melyik mozi is volt igazi fapados, mikor még voltak ezek az igazi fapados mozik, kockással lehetett ülni a fenekedet, ismeritek? De totál, tehát igazán egy ilyen falapon ültél, és akkor megnézted a Stalkert, 3 óra 20 perc, az egy férfias munka. Azt hiszem ez a Kinizsibe volt, Kinizsi mozi, nem tudom, hogy az van-e még, és a nincsen már. Na ott volt az igazi fapad. És ennek a filmnek ott láttam, ültem hátul, kockással a fenekem, és a film címe az Elefánt ember. És akkor ott egyszer csak elkezdtem sírni, mondom, de jó, hogy a leghátsó sorba ülök. Hú, hát ilyet már nem csináltam, vagy 8 éve. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy amikor egy film láttán, az a férfi elérzékenyül. És akkor, azt mondja, ó, hát tudok én szeretni. Hogyha már, ne nevettest ki magad. Ez az érzés, ami ott elragadott téged, na azt kéne 30 évig. Valaki felé cselekedetekben. Akkor rendben vagyunk. Különben ki nem tud szipogni a Gettó milliomos című filmen. Láttátok? Nem. Majdnem. 100 forintos válasz megvan. 200 ér, jön neked majd a következő, közönséget használhatod majd. Egy okos, analitikus, nem tudom én, valami ilyen ember azt mondja, hát tudjátok, nem is lényegtelen ám, hogy kezdjük el földolgozni az apára vonatkozó képünket. Most mondtam egy csomó szempontot, ezek alapján meg lehet vizsgálni az apukánkról alkotott képünket. Megfelel neki, nem felel meg neki. Ilyen vagy nem ilyen, olyan vagy nem olyan. És ő zseniális kérdéseket tesz föl a klienseinek, ha arra kíváncsi, hogy milyen képet hordoznak magukban az apukájukról. Leírtam néhányat, ezeket elmondom nektek, csak hogy bent legyen a fületekben. Ha elképzeled az apukádat, milyen légkör veszi őt körül? Rájöttem, milyen jó lenne egy picit meg is állni. Hát de ennyi idő nem elég rá, úgyhogy megyünk is tovább. Nem, ez sokkal fontosabb, csak mondom. Aztán, ha elképzeled az apukádat, mekkora a súlya? Ha elképzeled az apukádat, hol van a házban, lakásban? A következő, ha elképzeled apukádat, mit szólna a te növekedésedhez? Mit mondana róla? Milyen lenne az arc kifejezése, ahogyan látja, hogy te növekszel? Aztán, ahogy őrzöd magadban az apukádról alkotott képet, olyan általános kép ez, vagy nagyon egyedi és sajátos? Melyik inkább? Következő, utolsó előtti kérdés, hogy dolgozik apukád? Képzelj el róla egy képet, hogy az apukád dolgozik. És az utolsó, talán a legérdekesebb kérdés. Képzeld el, hogy alszol a hálószobában, hol fekszik apukád? Az ágy alatt, melletted, lebeg, padló, küszöb, ablak. Hol fekszik ő? Ezekkel a kérdésekkel egyrészt láttam, hogy jó páran írtátok, ez egy jó esti gyakorlat, hogy egy picit annak a világát akartam közelhozni, hogy mit jelent ez a kérdés, hogy valamilyen képen van az apukámról, hogy az nem itt van, nem egy racionális mondatokat mondok ilyenkor, valódi képekhez jutok. És ezek a valódi képek, ezek hihetetlen fontos információkat adnak arról, hogy milyen munkám van az apa komplexusommal. Vagy az apukámmal való kapcsolatommal. Ezek a képek sokkal több mindent mondanak, mint a gondolataim. Mint ahogyan a képeket interpretálom, vagy magyarázom magamnak. Ó, keressétek, ugye keressétek a nőt, keressétek az apa képet. Ennyit erről. Sics úgy. Most nézzük akkor, hogy a kép mögött az apa archetípusnak, ősképnek, ami nem a személyes apukánkkal való kapcsolatnak valamiféle párlata, hanem amit hordozunk sok 10 000, 100 000 évről, hogy akkor ennek a képnek milyen általános jegyei vannak. Ezt szeretnénk most egy picit összeszedni. Mit közvetít ez az apáról bennünk élő ősi kép. Egy. Legyél az, aki vagy. Származik belőle egy ilyen üzenet. Legyél az, aki vagy. Ú, József Attilának az a brutál verse. Légy férfi. Kettő. Egy terapeuta következőt mondta ezzel kapcsolatosan. Azt mondta, ha valakinek ilyen problémái vannak, hogy nem tud önmaga lenni, a következő gyakorlatot szoktam neki ajánlani, hogy ahogy egy napját éli, körülbelül 10 másodpercenként mondja ki azt a mondatot magának, hogy önmagam vagyok. Éljen végig így egy napot. Önmagam vagyok. És nézze meg, hogy történik-e valami benne, meg a kapcsolataiban, hogy a napját éli. Folyton folyvást, ezt ismételgesse magában, mint egy Jézus imát. Önmagam vagyok. Tehát az első, légy az, aki vagy. Ez mit is jelent? Hogy mondj igent az összes lehetőségedre. Az összes lehetőség alatt nem azt értjük, hogy akkor, nem tudom én, 25 karriert igyekez kimunkálni, hanem hogy tudd, hogy micsoda lehetőségek vannak, és magadat ne zárd be értelmetlen módon. Kettő. Találd meg a céljaid, és cselekedj értük. Ismerd és fedezd föl a világot. Találd meg a céljaid, és cselekedj értük. Merj kockáztatni. Ez nagyon fontos. Merni kockáztatni. Bukni. És talpra állni. Három. Tudj ne csak kérni, hanem elérni is valamit. Ne csak kérj, éri el dolgokat. Ne csak kérj, hanem éri el valakit. Ne csak valamit akarj elérni, te férfi, hanem éri el valakit. Ugye ebben benne van az, hogy tudj harcolni, küzdeni. Négy. Alkoss, segítsd a nem létezőt létezővé válni. Alkoss, segítsd a nem létezőt létezővé válni. Ez olyan gyönyörű, hogy David Lang, pszichiáter, aki aztán visszaadta a diplomáját, és azt mondta, hogy hagyjuk az egészet, ő azt mondta, hogy életemnek ez a vezérelve. Ebben a mondatban látom az életem értelmét. Hogy te férfi, a nem létezőt segítsd létezővé válni. Tegyük hozzá zárójelbe, ennek mindig komoly ára van. És közben fizesd meg az életed árát. Nem fogják ingyen adni. 5. Teremts biztonságot, és tudd fönntartani. Teremts biztonságot, de tudd is fönntartani. A 6. Őrizd a rendet, ismerd meg a törvényt, s te is tégy hozzá valamit. Őrizd a rendet, ismerd meg a törvényt. Ilyen a férfi, archetípus. 7. Legyen hivatásod. Tudj változtatni a világon. Legyen hivatásod, tudj változtatni a világon. 8. Ezt most csak így elmondom. Gyarapítsd a tudásod. Keresd az igazságot. Keresd az igazságot. És őrizd meg az igazságosságot. Egy édesapa a következő bölcsességet adta át a lányának. Azt mondta, a lánya nagyon sírt, mert megpróbáltatások érték az életben. Ez még az antik időkben volt, vagyis az átkos diktatúra alatt. És akkor a következőt mondja az apja. Leültette, rendesen megadta a módját, azt mondta, lányom, nagyon is megértem, hogy ez neked fáj. Szörnyű igazságtalanság történt. De mondok én neked valamit. Van 2 dolog, amit semmiféle igazságtalanság tőled nem tud elvenni. Ez egy zen koan, itt fejeződik be. Nem, mert látom, a Péter olyan csúnyán néz rám, hogy nem állom a tekintetét, inkább megválaszolom. Azt mondja ez az apa, nem lehet elvenni azt, ami a fejedben van. És főleg nem lehet elvenni azt, ami a szívedben van. Ez egy elég jó apának egy elég jó mondata. Igazságtalanság meg van. És aztán a 9. Tud meglátni és átadni az élet értelmét. Hordoz világosságot. Egy férfi hordozzon világosságot. A nő hozzon meleget. A férfi hozzon fényt. A férfi az apa arhetípus ezt képviseli és közvetíti. Hoz fényt. Ez egyszer előttem nagy vitát folytatott a férje a feleséggel. De nagyon... És akkor kérdeztem a végén, hogy mi volt nektek fontos ebben a mai alkalomban. És a feleség számomra váratlan módon a következőt mondja. Az, hogy a férjem meg tudta világítani azt, ami köztünk történik. Meg tudta világítani, ami köztünk történik. És utána elmosődött, és a következőt mondta, amit én sosem mondanék, de ő ezt mondta. Tudod, olyan jó az, mikor a férjem néha helyre rak. Ha, jó értelemben. Jó. Ugye a nő, aki tudja, hogy kell otthont teremteni. A férfi, aki az otthonnak a helyét megtalálja a világban. Valami ilyesmi. Jó, és akkor az utolsó, add át magad Istennek, őrizd meg a méltóságodat és a tartásodat, életed legyen áldás. Végül, add át magad Istennek. Ez az apa archetípusának nagyon fontos 10 üzenete. És akkor, bírjátok még? Goethétől szeretnék idézni. Goethe azt mondja az egyik művében, hogy 4 tiszteletet kell megtanulnunk. Ezt most ugye az apa világához kapcsoljuk. Megtanulni, tisztelni. Az anya megtanít szeretni, az apa megtanít tisztelni. Az első tisztelet, amit egy gyerek megtanul fölfelé. Megtanulni azokat, és mindazt tisztelni, ami fölöttünk van. Azt mondja, ezt már nem Goethe mondja, hanem aki hozza ezt a példát, hogy egy olyan gyerek, aki a családban nem tanulja meg tisztelni azt, ami fölötte van, vagy elkényeztetett, vagy elviselhetetlen, vagy kibírhatatlan, vagy lehetetlen alakká válik. Diktátor lesz, vagy nem tudom, hogy mit tudom én, mi lesz belőle. Tisztelni azt, ami fölöttünk van. Ez az első. Ha nem tanuljuk meg tisztelni azt, ami fölöttünk van, túl sok mindent fogunk lenézni. A fölöttünk lévő dolgok tiszteletéből az adódik, hogy nem nézünk le másokat. Ez az első fázis. Gyereknek meg kéne tanulni. Rettenetes azt látni, hogy szülők a saját önbecsülésük és sérelmeik és hiányaik és sebzettségeik okán képtelenek a saját gyerekeiknek utat mutatni. És a gyerekek 4, 5, 6, 7, 8, 9 évesen úgy viselkednek a családban, mintha ők szülték volna az egészet. Rettenetes a gyereknek. Egy pszichológus erre azt mondta, ezt lehet, hogy múltkor mondtam, a tikkelős gyerekekről beszéltem, nem? Azt mondta, a hozzám forduló gyerekpszichológus, tikkelős gyerekeknek döntő többsége a családban szabályok nélkül nő föl. Nem azért tikkelnek, mert ütik-vágják őket, hanem mert nincs mihez igazodni. 2. Megtanulni a tiszteletet lefelé. Ez azt jelenti, hogy mikor ott vagyok 7 évesen, 13 évesen, akkor előbb-utóbb nem lelem örömömet abban, hogy a legyeket agyon csapom. Hogy a békának letépem a lábát, hogy a csótányt, nem tudom mit csinálok vele. Ezért óriási jelentősége van annak, amikor egy gyerek kér egy állatot, és megtanulja tisztelni azt, ami alá van vetve. A halaknak legalább 3 naponta tubifex tubifexet ad. Egy hal nem szereti, ha csak szárított bolhát kap. Ezt most mondom nektek. Most még nem késő. A halaktól hiába várjuk, hogy elmondják a szükségleteiket. Nekünk kell okosnak lenni. Nem étethetünk egy nyomorult állatot, aki szereti a húst, szárított bolhán. Tubifex. Szóval a második, hogy megtanuljuk tisztelni azt, ami alánk van vetve. Élőlényeket, akár tárgyakat, bármit. Megtanulunk gondoskodni. Különben úgy növünk föl, hogy a mindenki, aki nálunk gyöngébb, azt olyannak látjuk, hogy ki lehet használni. Ki lehet fosztani, ki lehet semmizni, ki lehet zsákmányolni. Pörörem, tararam. Nagyon papos. Nem? Ja, jó van. Jó van. 3. Mikor elérjük a serdülőkort, 15-16, sötöbö, megtanuljuk tisztelni a barátainkat, a kortárs csoportot, a kis közösségünket, megtanuljuk tisztelni a szerelmünket. Már nem az érzést itt benn, az egy nő vagy egy férfi. Jó esetben ellentétes nemű. Megtanuljuk tisztelni a szerelmünket. Tehát a mellérendelő kapcsolatokban megtanuljuk a tiszteletet. 4. Ezután jön csak az, amit legutoljára tanulunk meg úgy igazán és mélyen, megtanulni tisztelni magunkat. Goethe nyomán mondhatjuk azt, hogy nehezen tiszteli magát az, aki nem tanulta meg tisztelni azt, ami fölötte van, ami alatta van, meg ami mellette van. Akkor mindig lehetetlen viszonyokba fog kerülni, fölfelé, lefelé, mellé, vagy nagy képüsködik, vagy magát bántja. Igen. Azon sakkozok, mert nem ezt akartam mondani, csak az nem fért volna bele az időbe, és nem akartam kettészedni. Ezért, bár ti ezt most nem tudjátok, zseniális előadói improvizációs készségemnek lehettek tudattalanul is részesei. Azt mondja, a következő gondolatokat Richard Rohrtól fogom venni. Richard Rohr, olvashatjátok a műveit, nem lehet kapni. Harcoljatok érte. Küzdjetek a férfi útja. És miután egy kreatív eredeti elme, férfi útja 2. Ezért szeretem. A férfi útja 2-t szerezzétek meg. Ez a papi jó tanácsom. Mert az férfi útja 1-nek a továbbfejlesztett változata. Hát minek ragadnánk le az 1-nél, ha van 2? Ő a következőt mondja, többek között börtön lelkészként dolgozott, amikor ezt a könyvét írta. Azt mondta, hogy a világunkat hihetetlen módon tönkreteszi az apa hiány, az apa sebzettség. Azt mondta, a legtöbb ember apa sebekkel él. Hogy állandóan az anyáról beszélünk, a szeretet, az elfogadás, hogy közben pedig, mintha a világunkat sokkal jobban feszítené és tenné tönkre, az apa hiány. És akkor azt mondja, hogy ahogy beszélgetek ezekkel az elítéltekkel, hogy mást se akarnak, mint hogy 4 szem közt legyünk, és hogy beszélhessenek egy apa figurával. Hogy csak úgy mondhassák, mint hogy sosem mondhatták az apjuknak. Hogy átélhessenek valamit, amit nem élhettek át az apjukkal. Hogy legyek elérhető nekik, mint hogy az apjuk sosem volt elérhető. Azt mondja, hogy a börtönök nem lennének tele, ha volnának elérhető apák. Maximálisan egyetérthetünk ezzel. Nagyon és nagyon és hihetetlen módon. És azt mondja, ha lennének apák, ugye, az elég jó apa képe, aztán az apa archetípusból jövő életenergiák, akkor ennek az lenne a következménye, hogy nem kellene állandóan bizonyítani a férfiasságunkat. A bárka közösség alapító, a Jean Vanier filozófus, nagyszerű, zseniális. Ő azt mondja, szinte nem találkozok olyan férfivel, akinek vagy ne önbecsülési, vagy szexuális problémája lenne. Szóval szinte nincs olyan férfi, vagy az egyik van neki, vagy a másik, vagy mind a kettő. Ez rögtön és közvetlenül az apa témához utal bennünket. Egy kedves ismerősömre, emlékszem, már utaltam, ő Kárpátaljára, Ukrajnára, Ukrajnába, Oroszországba megy önismereti csoportokat tartani. Azt mondja, hogy el se tudjuk képzelni azt a világot, ahol nemzedékek nőttek föl apa nélkül. Mert az apák vagy a háborúban haltak meg, vagy éhen pusztultak, vagy a gulágon végezték. Egy olyan apátlan világ, hogy az egyéni élet tragédiáknak a tömkelegét lehet látni az apa hiány miatt és okán. Hogy egy férfinek, ha ez az elég jó apa élménye, tapasztalata meglehetne, akkor nem kellene az egész életét, hogy szexuálisan milyen nagy szám, hogy milyen hatalma van, hogy mit ért el, hogy hova jutott, hogy kit tudott begyűrni maga alá, hogy kit tudott megverni, hogy ez egész értelmetlenné válna, ez az egész macsó marhaság. A világunknak a kizsákmányolása, kirablása értelmetlenné válna. Hú, most belekezdtem. Oj, tudjátok, mire jutottam? Hogy tulajdonképpen egyetlen válság van. És a válságnak van sok arca. Először, a válságnak az első arca egy ökológiai válság. Ugye néhány évvel ezelőtt anemióját, üvegházhatású gázok. Anemióját a föld fölmelegedése. Anemióját a tengerek, anemióját a ásványkincsek, anemióját az erdők. Ugye ez volt az első ráébredésünk. Hűha, hogy fogunk ebben a világban létezni? Aztán egyszer csak valahogy, minthogyha egy másik arca ugyanannak a válságnak, pénzügyi válság, ugyanennek a válságnak egy másik arca, gazdasági válság, ugyanennek a válságnak,

kelni tábortűznél, lehetetlen életút a társadalom zöme számára. Mondok csak egy érdekes dolgot. Mit gondoltok, hogy mi magyar emberek a szükségleteink jelenlegi felhasználásához egy mekkora föld, a ránk eső földnek mekkora területét használjuk föl? Tehát ahhoz, hogy a szükségleteinket kielégítsük, ahhoz a földre van szükségünk. A földből tudjuk ezt kielégíteni. Kiszámolták okosak, hogy mi magyarok a szükségleteink kielégítésére mennyit veszünk ki a földből. Mi magyarok, nem a csúnya amerikaiak, mi magyarok. Mi magyarok itt és most pontosan úgy élünk, hát már amelyikünk, de átlag, mint hogyha egy kétszer ekkora földön léteznénk. Mit gondoltok, hogy ez az arány az amerikai Egyesült Államokban élő emberekre nézve mennyi? Ők pedig úgy élnek, mintha egy tízszer ekkora földünk lenne. Ó, és ez mindenképpen gyökerezik az apa témába. Mindenképpen. Na jó. Köszönöm a figyelmeteket. Megtisztelő.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 1668 éve történt a csodálatos hóesés, amelynek a Santa Maria Maggiore bazilikát köszönhetjük. 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a hőségben a máltai szeretett szolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A hagyomány szerint 358. augusztus 5-én a forró római nyár közepén hó borította be az Esquilinus domb egy részét, Szűz Mária így jelölte ki Liberinus pápának egy tiszteletére épülő templom helyét, írja a hely.hu. Innen ered havas boldogasszony ünnepe, amelyet ma is megülnek. A szertartás alatt fehér rózsaszirmok hullanak alá a bazilika mennyezetéről, mintha újra havazna Rómában. A 430-as években épült Santa Maria Maggiore a nyugati kereszténység első nagy Mária bazilikája és Róma négy pápai főbazilikájának egyike. Ókeresztény térszerkezete, 5. századi mozaikjai és reneszánsz kazettás mennyezete felbecsülhetetlen kincs. Itt őrzik Saulus Populi románi kegyképet is, amelyhez Ferenc pápa különösen kötődött. Megválasztása másnapján itt imádkozott, és itt is nyugszik. Így lett a nyári hó legendájából Róma egyik legfontosabb temploma. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi

0: segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamoto-i Final Wooden House, vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
4: Dicsérjék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
5: Magunk is egészen izgalommal folytjuk a beszélgetést, örülünk az igazgatónk idlétének, és örülünk annak, hogy világossá tehetett el, hogy ebben a megpanyban három vonalkozás van kisalkítva, a gyerek viselkedés szüleivel, mert ez olyan érzékeny kapcsolat, ahol az emberi kapcsolatokat elemeiből lehet érzékelni. A másik, hogy a családnak mi köze ehhez egész témához, hát nem lehet család nélkül igazán gyereket nevelni. Örülünk, hogy most sok ilyen összegyűjtött gyerek nem csak állami intézményekben, hanem kiadják családokhoz, és hogy sokan örökbe fogadnak, ezt nagyon köszönjük. Hát nem mindig könnyű dolog, és nagyon függött gyereknek az adottságaitól, genetikájától is, meg a családoknak a befogadó képességétől, odaadásától, de ezek legalább megmenekülnek a túlságosan, hát ilyen közösségi, mondjuk így, ilyen szablonneveléstől, és nem, ez nem akarom leszólni, mert nagyon nagy szomított tesznek, de mégis egy család az sokkal inkább életközeli, mint egy intézmény nyilvánvaló, ugye? És akkor a harmadik téma pedig, hogy az egész közélet, politikum, nemzeti vagy nemzetközi erők, és a szülők tisztelete, meg a család hogyan viszont egymáshoz, ezeket majd meg fogjuk beszélgetni, de ez már más téma. Kezdjük ott, hogy most, hogy a gyerekkel mit lehet, mit várunk tőle. Olvassuk akkor el.
6: A gyermekek kötelességei. Az isteni atyaság az emberi atyaság forrása. Ez alapozza meg a szülők megbecsülését. A kiskorú vagy felnőtt gyermekek tisztelete atyuk és anyjuk iránt abból a természetes szeretetből táplálkozik, amely az őket egyesítő kapcsolatból ered. Ezt kívánja az isteni parancs. A szülők tisztelete a hála tette azok iránt, akik az élet adásával, szeretetükkel és munkájukkal világra segítették gyermekeiket, és lehetővé tették számukra, hogy növekedjenek testben, bölcsességben és kegyelemben. Szívedből, lelkedből tiszteld az apádat, s anyád fájdalmai soha el ne feledd. Gondolj arra, hogy általuk létezel, hogy hálálod meg, amit veled tettek.
5: Hogy hálálod
6: hogy
5: meg.
6: Hálálod meg. Hogy ez egy kérdés. Igen.
5: Nagyon jó. Ugye látjuk a Szent, hogy mekkora szerepe van ebben. Ószövetségi és Sirák fiakönyvek, hasonló bölcsei könyvekben nagyon sokszor szerepel a családokról és befonyás. Picit nem most téged kérlek innen majd. A másik pedig, hogy látjuk, hogy Pál levelekben, Kolosszei levél, Timóteusi levél, hogy milyen remek szempontok vannak ott ugye a családi nevelés élete. Csak néhány mondat, de nagyon alapvető. Úgyhogy ezeket azért lehet szeretni és figyelni rá. Az is, hogy hogyan adott példát, hogy növekedett korban kedves is az emberek előtt. Nézd is, innen folytasd tovább.
7: A fiúi tisztelet az igazi szófogadásban és engedelmességben mutatkozik meg. Fiam, tartsd hát meg apádnak parancsát, ne vedd semmivel anyád tanítását. Vezessen jártatban, keltetben, amikor alszol, virrasszon fölötted, ha meg fölébredsz, beszélgessen veled. A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakozott meg sem hallgatja a feddést. Mindaddig, amíg a gyermek szülei otthonában él, engedelmeskednie kell szülei minden kérésének, amelyet az ő vagy a családja javára, amelyet ő vagy a családja java motivál. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében. A gyerekeknek engedelmeskedniük kell nevelőik észszerű előírásainak, és mindazoknak is, akikre a szüleik bízták rá őket. De ha a gyermek lelkiismeretében meg van győződve arról, hogy erkölcsileg rossz, ha egy ilyen parancsnak engedelmeskedik, ne kövesse azt.
5: Igen.
7: Felnőve a gyermekek továbbra is tisztelik szüleiket. Kitalálják kívánságaikat, szívesen kéri tanácsaikat, és elfogadják jogos figyelmeztetéseiket. A szülők iránti engedelmesség a gyermekek nagykorúságával megszűnik, de a tisztelet nem, az örökeké jár. Ennek gyökerei valójában az Isten félelemben találhatók meg, amely a Szentlélek ajándékainak egyike.
5: Szép.
6: A negyedik parancsolat figyelmezteti a felnövekedett gyermekeket a szülők iránti felelősségükre. Amennyire csak tudnak, anyagi és erkölcsi támogatást kell nyújtaniuk nekik öreg napjaikban, betegség, magány vagy elkeseredés idején. Jézus emlékeztet a hálának erre a kötelességére. Isten az apát megdicsőíti gyermekei előtt, s az anyának jogot ad fiai fölött. Aki tiszteli apját, levezekli bűneit, s aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának. Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. Aki tiszteli apját, hosszú életű, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti, szüleit szolgálva Istennek is szolgál. Fiam, legyen gondod elaggott apádra, és ne szomorítsd meg életed egy napján se. Nézd el neki, ha értelme csökken, nevesd meg, ha virágjában van is életed. Gonosz, aki semmibe sem veszi az apját, azt, aki bántja az anyját, megátkozza az Úr. A gyermeki tisztelet kedvez az egész családi élet összhangjának, érinti a fivérek és nővérek közötti viszonyt. A szülők iránti tisztelet kisugárzik az egész családi légkörre. Gyermekeinek gyermeke az öreg koronája. Viseljétek egymást szeretettel, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. A keresztényeknél nagy hála illeti meg azokat, akiktől a hit ajándékát, a keresztség kegyelmét és az életet kapták az egyházban. Lehetnek ezek a szülők, más családtagok, nagyszülők, lelkipásztorok, hitoktatók, vagy más mesterek, vagy barátok. Mert jól emlékszem őszinte hitedre. Ez előbb nagyanyádban, Loisban, majd anyádban, Eunikében élt, és most biztosan tudod, téged is eltölt.
5: Egy jó néhány szentes ilyet olvastunk, majdnem az egész szakasz ezekről szólt. Nem mondtuk be, mi honnan való, de hát közismertek egyrészt, másrészt meg a könyv bárkinek megvan, hogy interneten nézheti, de így ránk hatásában érezzük, a Biblia nagyon sokat foglalkozik, és nagyon egészséges szemmel foglalkozik a családi élettel, konkrétan a gyerekeknek a szüleik iránti kapcsolatára. Tehát ez egy nagyon nagy segítség. És nem győzöm mondani, hogy a Pécsi Rita meg hasonlók ragyogó előadásai, hány és hány olyan kiváló társunk van, Bőte, Csaba, más egyebek, akik ugye rend nélkül tudnak minket segíteni abban, hogy hitelesek legyünk. Majdnem, hogy túl sok a segítség irodalomban is, és minden remek írások vannak, ilyen kis füzetek és egyebek, előadások, konferenciák, ahol nem abban van hiány, hogy mit kell tenni, hanem abban, hogy hol van az erő és az érdeklődés, meg a beosztás, a helyes érett arány, hogy ezeket tényleg tegyük. Úgyhogy nagyon szeretettel ajánlanánk, hogy ezek az egész ilyenfajta érdekről érdemes átelmélkedni. Most itt elsoroltuk őket, de ajánljuk, hogy ezeket ilyen töményen itt lehet megtalálni. Ugye még egyszer mondjuk a Kazus Egyház katekizmusának nek parancsoló szóló fejezetében, ez már itt az első alapon, második, harmadik alap, római harmadik ugye családó kötelessége című fejezetben mindjárt jön a szülők szerepe. Na, hogy ezt az egészet a maga komolyságban nézzük, akkor mondjuk, hogy mit kíván egy gyermek, ez egy érdekes írás, ez egy majd megmondja, honnan való, tessék ezt elolvasni, keresztényben szedtük ezt a tanúságtételt, légy szíves, olvasod.
6: Egy gyermek kívánságai. Elküldöm az Egy gyerek üzenete a szüleihez című kis írást. Amióta ráakadtam, szinte naponta elolvasom, hogy egyre kevesebbet vétsek gyermekeim ellen ezeken a területeken. Talán más is haszonnal fogja olvasni. Anyukám, apukám, első kívánságom. Add nekem az idődet. Második kívánságom. Higgy nekem, bíz bennem. Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz. Harmadik kívánságom. Szeress, és hagyd, hogy szeresselek. Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Negyedik kívánságom. Bocsáss meg nekem. Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség újra kezdeni. Javíts ki, és mondd meg, ha tévedtem, de azt ne mások előtt tedd. Ne hasonlíts össze másokkal. Ötödik kívánságom. Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amikre te valamikor hiába vágytál. Ne teljesítsd azonnal a vágyaimat, ez nekem se jó mindig. Hatodik kívánságom. Kérdezd meg, úgy igazából mi történik velem. Hogyan érzem magam, és figyelj arra, amit ilyenkor mondok. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Vitasd meg velem terveimet. Dicsélj bátran, ha megérdemlem, ha megtévedtem, terelj jó útra. Hetedik kívánságom. Büntess meg, ha rosszat tettem. Taníts meg különbséget tenni jó és rossz között. A büntetés után mind bocsáss meg. Ismerd el azonban azt is, ha jót tettem, ne akarj állandóan nevelni. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés összetartozásunkat erősíti. Nyolcadik kívánság. Tekints engem a legjobb barátodnak. Kilencedik kívánságom. Erősíts meg gyakran abban, hogy szeretni fogsz engem, bármi történik is velem. Tizedik kívánságom. Taníts meg engem úgy így szeretni. Mutasd meg a hitedet, nevelj belém bizalmat az emberek iránt, hogy társakat találjak, majd s a hazámban, meg a nagyvilágban otthon érezhessem magam.
5: Mit teszed neked a legjobban?
7: Szerintem az egészben az ott a legjobb, hogy a gyermek ugye 10 ilyen kisebb pontra szedte a kívánságait, ezzel is akár utalva a 10 parancsolatra, és azonban a 10 parancsolattal ellentétben itt nem a első három az nem Istenről szólt, az utolsó itt még nem az emberi kapcsolatokról, hanem sokkal inkább mindegyik arról szólt, hogy a szülő az próbálja ugyanannyira figyelni önmagára is, mint a gyerekére.
5: Jaj, de jókat mondtál, köszönöm. Neked, Adél?
8: Nekem az a kívánság tetszett a legjobban, amiben arról beszél, hogy érdeklődjön iránta, és úgy igazán, ezt ő is kihangsúlyozta, érdekelje, hogy mi történik vele. Mert szerintem nagyon fontos, hogy mindig érdekelje a szülőt, hogy mi történik a gyerekével, és ezt tudja jól lekommunikálni vele. És ez szerintem még a kamaszkorban is nagyon fontos, amikor hiába a tinédzser nem tűnik úgy, mintha fogékony lenne a nagy beszélgetésekre. Szerintem ez abban más egy kicsit, hogy itt nagyon figyelni kell, hogy a gyerek mikor kívánkozik beszélni a szülővel, és akkor megragadni az alkalmat, de ez így nem igaz, hogy soha nem szeretne beszélgetni. Úgyhogy fontos a kommunikáció.
5: Én ezt szoktam mondani szülőknek, hogy azon a kapcsolatban ezt az eszközönvel fordul, hogy a vasalót, hogy húzza ki a zsinót, hogyha a gyerek összégrohamot kap. Mert meglehetetlen időre szokott a gyerek ugye mégis megszólalni, és akkor azt figyelme kell venni, akkor minden másnál fontosabb, hogy őt meghallgassuk. Pláne kamaszkorban, hogy ez nyilván ilyen rapszódikusan szokott jelentkezni, hogy nem pótolható alkalmak. Nekünk is figyelni kell, ugye betegek hívnak, stb. Nagyon igyekszünk erre figyelni. Vannak ilyen tűzoltó szolgálataink, igen. Neked mi volt a felolvasásban?
6: Én igazából egy kicsit az Adél kedvencéhez kapcsolódik, ez az ad nekem az idődet kívánság, ami az első volt, és ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. Tehát, hogy az idő az... Nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy mire szánunk időt, hogy mi az, ami nekünk megéri, hogy a mi saját időnkből annak adjunk, és mi az, ami nem. És ilyen helyzetben mindenképp az a fontos, hogy a gyermek kapja meg azt az időt, ami nagyon értékes, és lehet, hogy ebben a korban még nem érti meg mondjuk ilyen, de én mondjuk már tudom, hogy nagyon fontos, és nagyon örülök neki, amikor tudunk közösen minőségidőt tölteni, és nem csak az van, hogy jó, ha köszönünk, vagy ilyenek. Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha nincs közvetlen kapcsolat és kötődés, akkor hiába a gyereked, meg hiába szeretitek egymást elméletileg, gyakorlatban ez nincs megvalósulva.
5: Tehát hozzuk helyzetbe a gyereket, hogy tudjon megnyilatkozni, ezt mondtam mind a ketten, és milyen ajándék nektek, hogy ugye ezt most így átgondoltátok, mert ha majd anyák lesztek, ugye feleség, akkor bőven lesz mit tenni, hogy kapod a fejed, hogy tudsz mindent beosztani, anyák zsenialitása, hogy tudnak jól gazdagodni idővel, és hogy tudnak egyensúlyban maradni, mert ez nem könnyű. Viszont mivel ti kommunikáció emberei vagytok, a kapcsolatok emberei, ez az érzékenység segít ebben, hogy ezt jól fogjátok föl. Hát Isten áldjon benneteket, már most is kérjük. Ez a mai találkozás lehet, hogy majd később is jól fog jönni. Köszönjük. Hát van egy másik ilyen jópofa szövegünk itt, amit szintén elolvasunk, hogy a szülői szemmel, gyermek szívvel, a gyermek intelme a szüleihez. Hát kezdjük a gyermek intelmeit, jó? És akkor ebben megint 10 van, 3, 4, 4, jó? Nem, de 3, 3 és 4, igen, így jó.
7: Első. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükség, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki tőled.
6: Őszinte.
7: Második. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem magam biztonságban.
5: Ez nagyon igaz.
7: Harmadik. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre még ideje korán figyelmeztethet.
5: Negyedik.
8: Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon nagyként próbálok viselkedni. Ötödik kérés. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben csendesen megmagyarázod, hogy miben hibáztam. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeverése megzavarja bennem az értékek megtanulását.
6: Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van arra, hogy fájdalmak árán magam tapasztaljam a következményeket.
5: Nagyon-nagyon igaz, hogy nagyon-nagyon igaz. Nem jó a következmények nélküli társadalmi élet. Nem jó. Családért sem. Igen.
6: Ne vedd rossz néven, ha azt mondom, nem szeretlek. Legtöbbször nem te vagy az, akit nem szeretek, hanem a hatalmat, ami megakadályoz abban, hogy kedvem szerint cselekedjek.
5: Ez nagyon igaz, és még az is igaz, hogy azokat folytogatjuk, hogy legközelebb hozzánk. Hát a szó szerint a fuldokló is, ugye, ha nem vigyáz a mentője, akkor ő fizet rá, mert ugye csimpaszkodik minden erejével. Így vagyunk mi általában az életben, hogy aki nekünk problémát okoz, arra több figyelmet fordítunk, mint arra, hogy jól meg vagyunk. Tehát én magam környezetében is tudom, hogy sokszor bántást jelent a környezetem közel munkatársak, hogy most nem velük foglalkozok, vagy nem rájuk figyelek, mert a távol jött, aki most itt van, és fél perc elmegy, az vagy most meg fogom szólítom, vagy sose fogunk találkozni. Tehát ezek ilyen józan arányal, de ezek figyelembe vendők. És egy leendő anyának ezt meg kell tanulni, vagy leendő feleségnek, hogy ennyi alázatot kell vállalni, ennyi szenvedni tudást, hogy nem jelenti azt, hogy nem becsülnek meg, amikor nem csokozzák a csokor virágot nekem, de azért az el kell várni, hogy ez mégiscsak megtörténjen. Viszont ha egyszer vagy elfekedek, az nem biztos, hogy másik gonosz, hanem egyszerűen gyöngébb, és kevesebb érzéke van az kapcsolatokhoz, mint a férfinek, mint a hölgyeknek. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy főségesen ezt szenvedjünk, és tudjunk valamit helyre tenni.
6: Ne törődj sokat apró egészségügyi panaszaimmal. Néha csak azt szeretném elérni, hogy figyeljenek rám. Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni, hogy süketnek tettetem magam.
5: Hát ez nagyon igaz szintén, igen. Hát jó fák, ugye? Hát most akkor már ennyire belemászunk a család témába, most nézzük akkor a tükröset, ha gyerek milyen a szüleihez, most akkor még a szülő milyen a gyerekekhez, meghallgattuk a gyerekeknek a szívelelke szempontjait, akkor most menjünk tovább és lapozzunk egyet. a szülők kötelessége gyerekek irányába.
6: A házastársi szeretet termékenysége nem korlátozódik csupán a gyermekek nemzésére, hanem ki kell terjednie erkölcsi nevelésükre és lelki alakításukra. Annyira jelentős a szülői nevelés, hogy hiányát alig lehet pótolni. A szülők számára a nevelés joga és kötelezettsége elsődleges és elidegeníthetetlen. A szülők Isten gyermekeiként tekintsék gyermekeiket, és emberi személyként tiszteljék őket. Úgy neveli gyermekeiket, hogy maguk is engedelmeskednek, mutatkozva a mennyei atya akarata iránt, teljesítik az isteni törvényt. A szülők gyermekeik nevelésének első felelősei. E felelősségükről elsősorban az otthon megteremtésével gondoskodnak, ahol a gyengédség, a megbocsátás, a tisztelet, a hűség és az önzetlen szolgálat a szabály. Az otthon az enyre-enyre nevelés alkalmas helye. Megkívánja a lemondás, a helyes ítélet, az önuralom gyakorlását, amely minden igazi szabadság feltétele. A szülők tanítsák meg a gyermekeknek, hogy a fizikai és ösztönös távlatokat a belső és lelki távlatoknak vessék alá. A szülők súlyos feladata, hogy jó példát mutassanak gyermekeiknek. Ha képesek saját hibáikat beismerni előttük, jobban tudják irányítani és javítani őket. Aki szereti a fiát, annak kéznél van pálcája, aki megfenyíti fiát, örömét leli benne. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. Az otthon természetes közeg arra, hogy az emberi lény a szolidaritásba és a közösségi felelősségbe bevezetést nyerjen. A szülők megtanítják gyermekeiknek, hogy tartózkodjanak a megalkuástól és a lezülléstől, amelyek az emberi társadalmakat fenyegetik. A házasság szentségének kegyelmével a szülők megkapták gyermekeik evangélizálásának felelősségét és kiváltságát. A legkisebb kortól kezdve bevezetik őket a hit titkaiba, amelynek gyermekeik számára ők az első hírnökei. Zsenge gyermekkoruktól kezdve bekapcsolják őket az egyház életébe. A családi élet mikéntje táplálhatja azt az érzelmi hozzáállást, amely az élő hit hiteles előkészítője és fenntartója maradhat az egész élet folyamán. A szülők általi hitre nevelésnek a leggyengébb gyermekkorban kell megkezdődnie. Ez történik már akkor is, amikor a családtagok kölcsönösen segítik egymást, hogy a keresztény élet tanúságtétele által az egyházzal egységben növekedjenek a hitben. A családi hitoktatás megelőzi, kíséri és gazdagítja a hit tanításának más formáit. A szülők küldetése az, hogy megtanítsák gyermekeiket imádkozni, és felfedeztessék velük Isten gyermeki hivatásukat. A plébánia a keresztény családok eukarisztikus közössége és liturgikus életének központja, a gyermekek és a szülők hitoktatásának kivételes helye.
5: Köszönjük, ezeknek van még most bele?
8: Még van.
5: Egy picit olvasok, de remek dolgok vannak benne, mert visszatér még erre.
8: A gyermekek a maguk részéről hozzájárulnak szüleik szentségében való növekedéséhez. Egyenként és mindnyájan jó indulattal törekedjenek az egyetértésre, anélkül, hogy belefáradnának a kölcsönös megbocsátásba, amelyet a megbántások, veszekedések, igazságtalanságok és egymás elhanyagolása megkívánnak. Az sugallja a kölcsönös szeretet. Krisztus szeretete pedig megkívánja azt. A gyermekkorban a szülők tisztelete és szeretete először is a gondoskodásban nyilvánul meg, amelyet gyermekeik felnevelésére, fizikai és lelki szükségletei kielégítésére szentelnek. Növekedésük során ugyanez a tisztelet és ugyanaz az odaadás vezeti el a szülőket arra, hogy megtanítsák gyermekeiknek értelmük és szabadságuk helyes használatát. Mivel a szülők gyermekeik nevelésének első felelősei, joguk van olyan iskolát választani számukra, amely megfelel saját meggyőződésüknek. Ez alapvető jog. A szülők kötelessége a lehetőség szerint úgy választani meg az iskolát, hogy az még inkább segítse őket a keresztény nevelői feladatukban. A hatóságok feladata az, hogy biztosítsák a szülőknek ezt a jogát, és biztosítsák a tényleges feltételeket annak gyakorlásához. Felnőtté válva a gyermekek feladata és joga, hogy foglalkozásukat és életállapotukat megválasszák. Ezt az új felelősséget a szülőkhöz fűződő bizalmas viszonyban vállalják magukra, akiktől önként kérdezzék meg véleményüket és kérjenek tanácsot. A szülők vigyázzanak arra, hogy ne kényszerítsék gyermekeiket sem a pályaválasztásban, sem a párválasztásban. A mérsékletségnek ez a kötelessége nem tiltja, épp ellenkezőleg megkívánja tőlük, hogy jó tanáccsal segítsék őket, különösen akkor, amikor a családot kívánnak alapítani. Vannak, akik nem kötnek házasságot, hogy szüleik vagy fivérük, nővérük gondját viseljék, hogy kizárólagosabban egy hivatásnak szentelhessék magukat, vagy más tiszteletre méltó okból. Ők nagyban hozzájárulhatnak az emberiség családjának javához. Ez volt a vége.
5: Köszönjük! Most azt kérdezem, hogy ti, nektek úgy, annak, hogy bántó lenne a kérdés, hogy jól tudtuk a szüleiteket kommunikálni, tehát egy kölcsönösség van bennetek? Lehet velük szót érteni?
9: Igen. Nálunk mindenképp igen? Meghallgatnak, válaszolnak.
5: Nálatok is ez
9: megérten.
5: Van?
8: Szerintünk, vagy szerintem is igen.
5: És te is látom, hogy sokszor említed édesapádat is, vagy nagyon jóban vagy, ugye? Tehát akkor az jó, akkor igen, de anyádra is, te akkor apádra különösen is jó. Ezek nagyon jók. Tudtok-e arra tanácsot adni, hogy lehetne a szülők titeket abban segíteni, hogy merjetek a főként a kevésbé hívő családok esetében, ti, aki most többet kaptatok, a szülők fele valami meghívó szerepbe lenni, tehát nem rábeszélni, meg mit nyüggetni, de hogyan lehet, mi az a mód, ahogyan egy mai fiatal a kevésbé megajánlik a szülőket, akik sokat gondoskodnak, mindent megszerenetek, de nem eléggé tudnak felétek hitben példaképek lenni, hogyan lehet őket segíteni? Mert a 15 év alatt az, hogy négy szülő kétől bémálkodott, kettő pedig ugye, hát megkezdés is tovább, hát beváltó szentséget vállalta, ez szép, de ugye ez is kicsit kevés, és az ő gyakorlati életükben is ez még nem elég pregnáns sokszor.
8: Hát egyrészt nyilván minden, tehát már születésünk óta kell, hogy odafigyeljenek rá, és onnantól építeni fel ezt, amit az előbb is említettem, ezt a kommunikációt, és a másik nagyon fontos szerintem, hogy legyenek nyitottak a gyermekeik ötletére, szempontjára, világnézetére, és ne feltétlen tagadják csípőből, amit a gyermekük mond, hanem hallgassák meg őket, és mérlegeljenek.
5: Ebben totális igazad van, de még én tovább élezem, hogy hogyan tudod azt elősegíteni, nem rábeszélni, elősegíteni, vagy nem kritizálni, elősegíteni, hogy ezt a nyitottságot vállalják. Amikor rájuk fölmennek, vagy oda se figyelnek, mondjuk, ha nem is nálatok, de osztálytásnál biztosan ilyen, mondjuk egyedül nevelő szülő megésítve, hogy lehet őket segíteni. Bátorítani, hogy ne akarsz őket kioktatni, de jelezzék feléjük, hogy azért még többet is kaphatnak, ha már engem bevittek ebbe az iskolába, és is sok jót kapok, mit tudok nekik ebből visszaadni, vagy ezt meghálálni azzal, hogy ők egy kicsit érzékenyek legyenek. Hát, jó a kérdésem?
9: Szerintem az egy nagyon-nagyon jó kérdés, nekem nagyon tetszik, és van rá egy határozott válaszom, mert szerintem a gyermekek a saját életük példájával tudnak a legnagyobb hatással lenni a szülőkre. A szülők ismerik a legjobban a gyerekeket, és ezért látják azt, hogyha valami változik benne. És hogyha észreveszik ezt, hogy boldogabbak, könnyedebben veszik a dolgokat, vagy sokkal teljesebben élik az életüket. Ugye én ezt ilyen angol kifejezéssel is van, hogy van ez a Jesus glow, amit csak Isten tud adni nekünk, az a fény, ami látszik, hogy ott van. Ez egy olyan dolog, amit még ha nem is tudják a szülők, hogy ez mi, megmagyarázni, hogyha megkérdezik, egyértelmű a válasz, hogy ez Istentől van, mert vele együtt élünk, és ő adja belénk ezt a
6: fényt, ezt az életet, ami irányít minket, és szerintem ennek hatalmas ereje van. És hogy ez én nem is szülőknél, de a embertársimnál már tapasztaltam, hogy tőlem megkérdezték, hogy ez miért van, és akkor tök lelkesen tudtam beszélni Istenről, és ez az egyik a másik meg, hogy ha tényleg Istennel élünk együtt, akkor az elkerülhetetlen, hogy mondjuk ne beszéljünk róla, hogy mondjuk most vele erről beszéltem, vagy ezt adta nekem, vagy nem tudom, most ezért imádkozok, vagy ilyenek, és hogy ez beleépül az nyelvezetbe, tehát ugye amit én mondok, mert engem ő érdekel, őt szeretem, tehát beszélek róla, és ezáltal még közelebb tudom vinni ezt a szülőhöz. És érzem, ilyen módokon nagyon nagy változásokat lehet elérni.
5: Hát köszönöm, nagyon jó, és akkor csak azzal tudom ezt megköszönni, hogy akkor egymás közé lehet ezt ajánlgatni, vagy följön figyelmet olyan osztásnak, aki barátnőd is, vagy legalábbis figyel, vagy tisztel, vagy becsül, vagy rászorul, hát ha lehet ebben segíteni. Mert én is azt érzem, hogy szóval nekem meglep ez, hogy mennyire teljesen mondjuk intatok a szülők az spirituális iránt, pedig esetleg gyakorolják is. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ez a kollegialitás, vagy szolidaritás, ez itt nem arra elég él. Tehát lehet így szolidaritás legyen a szülővel, már fölnövekedve, hogy ez nagyon mit jól tán, nagyon-nagyon jó. Igen, neked is tetszett?
7: Igen, igen. Mondjuk én személy szerint az előző kettő javaslatot összemosnám.
5: Igen.
7: Elvégre ahhoz, hogy a Nóri által javasolt fiatalabbak, tehát a gyerekeknek a életpéldáját meglássák, ahol szükség van az Adél által javasolt nyitottságra is.
5: Igen.
7: És azáltal, hogyha ez a kettő egyszerre van jelen, akkor már lehet egy magasabb szintre lépni a szülőknek a híd felé vezető útján. Ezt lehet azzal kezdeni, hogy elmennek különböző ilyen találkozókra, például Nagymaroson az ifjúsági találkozó, igen, vagy esetleg egy zarándoklatra, vagy akár elkezdenek valamilyen rendszerességgel, nem egyből minden héten, de mondjuk először két hetente jöttem pedig egy jobban sűrítve templomba járni, vagy keresnek egy olyan atyát, püspököt, aki nekik jókat tud elmondani a prédikációi hatásán, például Fábri Kornél püspök atya. Rengeteg ilyen van az interneten egyébként. Vagy akár elkezdenek könyveket olvasni ezzel kapcsolatban. Igen. És hogyha már ez a lépés is megvan, akkor már nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy igenis itt elindult valami, és onnan pedig már ténylegesen már csak a szülőnek a saját döntése az, hogy akkor be akar kapcsolódni ebbe a keresztény életbe, és vállalja a keresztséget, vagy pedig még kicsit visszahúzódik, kicsit még közönyös, de idővel majd át fog térni rendesen.
5: Én nagyon köszönöm, teljesen egyetértek, és köszönöm, hogyha ezt egymás között tudjátok terjeszteni. Tehát lehet ilyen beszélgetés, egy ilyen kegyelmi találkozásnak lehet, hogy messze sugárzása van, mert Isten dolga így szoktak terjedni, hogy egyszerűen meghökkenten érti engem, hogy a Szentlélek erejében miket látok, vagy miket mondanak nekem, vagy hogyan bánnak velem. Nagyon köszönöm, ezt olyan három ponttal hagyjuk ezt a témát abba, vagy veszünk tovább. Nagyon érdekes volt. Nagyon. Hát van itt egy másik valami, ugye a cinizmus ugyan nem jó, de a egyfajta ugye szellemes kritizálás azért mégiscsak jó időnként. Hát van egy ilyen, különben egy hivatalos dolog ez, van egy ilyen fajta valami, na hát akkor ezt kezdje egy férfiú. Mi a címe?
7: 12 vízezes tanács a szülőknek, ha gyermekeiket bűnözők ki akarják tenni.
5: És ez ki van írva valamelyik, azt hiszem valahogy Skandinávián állban, nem is tudom, hogy hol, ki van írva, akkor mondd csak oda, igen.
7: Brémában a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó törvényszéken jelent meg az alábbi szövegű plakát. Érdemes elgondolkodni rajta.
5: De hát ez ki van írva, ez kommunális, tehát közösségi valami. Na, olvassuk akkor.
7: Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar, így arra a meggyőződésre jut majd, hogy az övé az egész világ.
5: Igen.
7: Ha gyermeket trágár, ízléstelen kifejezésekkel él, csak neves rajta, hogy annál érdekesebbnek tartsa magát. Semmiféle vallásos nevelésben ne részesítsd. 18 éves korában majd ő maga választhat, miben higgyen.
5: Na, itt persze álljunk meg. Tehát senkit nem rabolnak meg, vagy erőszakolnak az, hogy gyerekről megkereszték, vagy se semmi korában, mert az egy nagy ajándék. De föltételezi azt, hogy ezt nagyon kéri, legyen mögötte valaki, az egyik szülő, vagy egy abszolút közvetlen gyereket mindenképpen érintő személy, aki ezt garantálja. És ez nem tudjuk, benn van egy, mikor kezdjük keresztelni, most vasárnap, hol a hétvégén majd lesz, hogy kérdés, mint egy keresztelés, akkor az a kis zentét fő keresztelni, és úgy emlékszem, ott ugye ő mondta azt, hogy nem, ez másikat, egy olyat keresztelünk, aki egy iskolatársunknak a testvére, és elég az hozzá, hogy amikor ezt megkeresztjük, akkor abban remélünk, hogy a szülők nem hiába mondják, hogy vállalom, meg a keresztül, hogy vállalom, hogy a szülőket támogatom. Nem mankó, és nem egy ellenőr a keresztülő, hanem egy segítség. Amikor nőtt a szülő halandóság, Szemvesz Ignác előtt, aki diákunk volt a Szemvesz Ignác, az ugye nyilván az, akkor az egy menedék volt, hogy direkt legyen gazdája, de viszont, és ne olyan, mint a legutolsó Árpád-házi leánynak, ugye Erzsébetnek az a hazugmárja, hanem aki ténylegesen jó indulaton segítője, de viszont az is világos, hogy kell az, hogy a szülő maga is ne csüklen, hát gondozza, de hát ilyenben nevelgesse is, tehát a kereséget tudatosítani kell. Milyen életkorban kell tudatosítani? Mit tudtok erre mondani? Mikor kell mindenképpen gyerekbe ezt tudatosítani? Ezt hát, csak úgy kérdezem.
8: Szerintem folyamatosan, de az első ilyen mérföldkő, az lehet az első áldozás.
5: Igen, nagyon jó, igen.
8: Meg hát ugye bérmálkozásnál meg már ugye úgy lép oda, hogy...
5: Az már 14-es korban, ha nagyon korán bérmálkozik a gyerek, de azt mondom, a 12 éves Jézusnak a 12 éves korét tette, az nagyon jelentes, mert 12 éves korban szokott egy gyerek úgy megnyílni. Persze most nagyon változik személyenként, meg korszakonként is ez a kérdés. A rengeteg gépi hatás és más egyéb civilizációs haszon vagy ártalom miatt. De elég az biztos, hogy nagyon fontos, akkoriban azt gondolom, hogy amikor már gyerek kezd önmaga lenni, mikor kezd már felesen, akkor okvet el kell mondani. Hihetetlen kárt okoztak azok, hogy a nagymama lelkismereti békét hóna alatt titokba elvitte a párt fiskál fiának a gyerekét, megkezdhetni, hogy nagyon sok ilyen volt a 60-as, 50-es években, és elkezdtek a legrondább ateisták sokszor, mert semmit nem tudtak erről később. Tehát valami olyan nemességet hordoztak, amit teljesen nem ismertek, sőt, majdnem, hogy megvetettek. Hát vagy viszkedett bennük azt, hogy valami nincs a helyén. Hát ez kicsit kisalakítva mondom, de ez rossz, roppant rossz dolog volt. Tehát nem szabad ennyire feltétlenül keresztelni, bár az előző pápa Ferencben mondta, hogy mindenkit kereszteljünk meg, hogy ne ezen akadékoskodjunk. Nem szabad akadékoskodni, az biztos, de valahogyan próbálj őket megnyerni és segíteni. És nem, hogy utcáros lakcsővel keresztelünk, hanem hát, hogy fölkészülten történjen ez. Nagyon izgalmas kérdés. Folytassuk tovább.
7: Sosem mond gyermekednek, nem jó, nem helyes. Ezáltal esetleg még bűntudata támadna. Minden hibáját, hazugságát igyekez helyette elrendezni. Így biztos lesz abban, hogy a saját vétségeiért is mások a felelősek. Olvasson, amit csak akar. Evőeszközét viszont gondosan feltétlenítsd. Házassági perpatvaraitoknak legyen a tanúja. Ha majd elváltok, legalább nem csodálkozik. Bármit megkívánna, adj neki pénzt rá, nehogy valaha is rádöbbenjen, hogy a pénzért meg kell dolgozni. Gondoskodj arról, hogy minden lehetséges ételt, italt, luxust megkapjon. Különben a reklámok láttán esetleg depresszióba esik. Adj neki igazat, hiszen a szomszédok, a tanárai és mindenki más is csak bosszantják és kárát akarják. Ha végül haszontalan csibész lesz belőle, mondd el mindenkinek, nem tehetsz róla, hiszen mindent megtettél érte. Készülj fel időben a rögös, tövises életre. Ha a fentieket megtartod, mindenképpen részed lesz benne.
5: Ez egy döbbenetes, nem? Nagyon tanulságos volt.
8: Igen.
5: Hát menekülünk egy jó irányba. Az utolsó szakasz, amíg menjünk, a család és a mennyek országa, jó? Ezt nézzük meg, mert látszik, hogy az egész keresztény egy transzcendens távlata van. Nem csak ez a negatív, hogy megérdemled, hogy szenvedj, mert a gyereket jó elrontottad, hanem az is, hogy van örök élet, és van, ahol az Isten megdicsőít téged, hogyha ha megtetted a szülői kötelességet, akkor olvasok ezt el, köszönöm.
8: Bármilyen fontosak is a családi kötelékek, mégsem kizárólagosak. Ahogy a gyermek növekszik, érettsége és emberi lelki önállósága felé, úgy jelentkezik egyre világosabban és erőteljesebben Istentől jövő, egyedülálló hivatása. A szülők tiszteletben tartják ezt a hívást, és segítik gyermekeik válaszát, hogy kövessék azt. Vegyük tudomásul, hogy a keresztény első hivatása Jézus követése. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, és aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus tanítványának lenni annyit jelent, mint elfogadni az Isten családjának való tartozásra szóló meghívást, hogy az ő életformája szerint éljünk. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. A szülők fogadják örömmel és hálával, és tartsák tiszteletbe, hogy Isten gyermeküket a mennyek országáért vállalt szüzességben, a megszentelt életben, vagy a papi hivatásban az ő követésére hívta.
5: Köszönjük, tehát látjuk, hogy ugye egy transzcendens, egy rajtunk túllépő valamiről van szó, és ez mennyire fontos nekünk, hogy ezt vállaljuk. Mindenképpen a Juketnek van egy érdekes olyan üzenete, amit nagyon jó lenne megnézni most, hogy figyeljünk arra, hogy milyen fontos, hogy az Úristent első helyre tegyük, igen, és hogy ebben mi bátrak legyünk. Itt mindjárt mutatom, hogy hol is van ez a dolog, itt látod. Igen, ez az, igen, ez légy szíves, olvasd el. Jó.
7: Miért fontosabb Isten, mint a család? Másokkal való kapcsolat nélkül az ember nem tud élni. Legfontosabb Istennel való kapcsolata. Ez megelőz minden emberi kapcsolatot, még a családi kapcsolatot is. A gyermekek nem szüleikhez tartoznak, és a szülők sem gyermekeikhez. Minden ember közvetlenül Istenhez tartozik. Csak Istenhez van az ember abszolút és mindig oda kapcsolva. Így lehet megérteni Jézus szavait a meghívottakhoz. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Ezért a szülőknek teljes bizodalommal kell Isten kezébe adni gyermeküket, ha őket az Úr valamilyen szerzetközösség odaadó élére vagy papnak hívja.
5: Szóval akármilyen furcsa, hogy aki nem szeret engem jobban, mint a szüleit, ez első pillanatban rosszul hangzik, egy szűkös látód körbe, de az Isten nem félt olyan szülőkre, és nem fél őket lekörözni, hanem megerősíti. Ha az Isten szeretével szeretem egész más, mint hogyha én alkalmilag farpatvába kerülök velük, vagy mit tudom, kritizálom őket, vagy mit tudom, én elviselem, amiket mondanak. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt megjegyezzük. Ez az Istenek első helye vannak, ezt most legjobb illet diák nyelven mondom, ezt nem győzöm hangsúlyozni, igaz? Most sokat mondom, igaz? Isten az első. Nem segítek vele. Hát akkor most legyen egy olyan valami, egy üdvözlő imád, mondjuk a legcsaládiasabb imádság, a Szíves Édesanyát fordulunk, és kérjük, hogy Urunk, amiről itt beszéltünk, amit itt megszívleltünk, amit egymásnak fölkülönünk, és a jövőkre beruháztunk, kérünk, hogy áld meg. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szűz anya, ki József egyet tudtatok méltó szülők gyámok lenni Jézus életében, segítsetek bennünket, hogy merjük vállalni ezt a szerepet, amit akár közvetlen szülőségként, akár papként, vagy bármilyen más ilyen közvetett, másokat gondozó igazgató vagy tanárként fejezünk ki, vagy akár orvos, vagy ápolóként, add meg ezt a kegyelmet nekünk. Köszönjük, ezt elmondhattuk, és igazán a több időnket volna most a végén egy urangyalt mondanák, mert szerintem a legszebb anyai imádság az urangyala, minden hölgynek a legméltóságosabb, nektek is ajánlom, hogy szeressetek az urangyalát, három üdvözlőimáját, hogy körülveszük édesanyának az élet adataival, és az, hogy imádjunk is, méltók lehessünk az ígéretére, hogy erre imádkozz, méltók egy kis ígéretére. Ez egy óriási nyitódás, az ebben nyitottságnak a legszebb megfogalmazása, hogy nyitottak legyünk, és utána az rövid kis válasz, az a Krisztus születése és Szent Húsvét titka, az egy legrövid hiszek egy, hogy így mondjam. Ezzel szeretném ajánlani nektek ezt a szép imát. Hát örülünk, hogy ezt elmondhattuk, vagy ezt megtanultuk, vagy ebből épültünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
4: mindörökké. Amen.
3: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
10: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
11: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
12: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, minnyáján tapasztaljuk, sőt érezzük is bőrünkön, hogy egy nagyon megosztott világban élünk. Ez a megosztottság eddig is jelen volt Szent II. János Pál pápa szavaival élve, egy bűn által megrepedezett világban élünk. De úgy tűnik, hogy az utóbbi időben ezek a repedések, mintha úgy nyilvánvalóbbá lettek volna. Önmagunkban is megérezzük ezt, indulatainkban, a haragunkban, de a környezetünkben pedig nagyon sokszor megtapasztaljuk,

0: kétségtelen, de ugyanakkor rögtön segítségre is kell lenni a bűnös embernek az irgalmas szeretet gyakorlásával. Meglátni a másik emberben az értékeket. Nem csak a bűnöket, a gyengeséget, az értékeket is. És ezeket az értéket pedig felszírozni a szeretet segítségével. Jézus tette. Ránézett valakire, látta azt, hogy bűnös, lehetőséget adott neki arra, hogy kimondja a bűnösségét, és hogy az ő szeretetének a segítségével meg tudjon szabadulni ezektől a bűnöktől. A mai napon, amikor péntek van, és amikor szembenézünk az emberi gyengeségeinkkel is, és látjuk a környezetünkben levő bűnöket is, emberi gyengeséget, bűnöket, akkor ezért imádkozzunk, hogy mi is tudjuk a bennünk levő értékeket, és a másik emberben levő értéket úgy felszínre hozni a szeretet segítségével, és higgyünk abban, hogy ezek a magok, amiket a Jóisten elvetett bennünk, ezek kinőnek, és túlnövik a bennünk levő konkrét vagy gazokat. Ezt az életünk eddigi folyamata is tapasztalja. Bízzunk rá magunkat a kegyelemre, és higgyünk abban, hogy a kegyelem segítségével ezek a bennünk levő elvetett magok Isten szeretetének a magnai kinőnek és bőséges termést hoznak. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek.
3: 5000 veszélynek kitett, egyedül élő idős emberről gondoskodik a Hőségben a Máltai Szeretetszolgálat. 55 éves Fujimoto Sasuke a Magyar Zeneháza tervezője. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban. Hogy a Hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtanak, írják közleményükben. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. Megkérdezik, mikor ivott utoljára vizet, meg tudja-e oldani a folyadék beszerzését, használ-e gondos órát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásában naponta 3400 személyről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonság érzet. Most ünnepli 55. születésnapját Fujimoto Sasuke, a kortárs japán építészet egyik legjelentősebb alakja, a budapesti Magyar Zeneháza tervezője, írja a hely.hu. Munkáit nem a kiüresített minimalizmus, hanem a végletekig átgondolt egyszerűség jellemzi. Épületeiben elmosódnak a határok, kint és bent, természet és mesterséges környezet, fedett és nyitott tér között. A Városliget fái közé simuló zeneháza hullámzó teteje beengedi a fényt és a növényzetet, üvegfalai pedig szinte eltüntetik a választóvonalakat a park és a belső terek között. Fujimoto művei, mint a Kumamotoi Final Wooden House vagy a Montpellier-i La Brule Blanc torony ugyanezt a szemléletet tükrözik. A teret nem az építész írja elő, hanem a használó fedezi fel benne a maga helyét. Építészete azt mutatja meg, hogy az egyszerűség nem ürességet, hanem gazdagságot is jelenthet. Az elmúlt hónapokban 5 út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurier.

0: A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentírás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 Bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 Biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Közzétették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelkét idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megusszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4:45-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4:11-kor a Párizsi Katolikus Intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:45-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabiel püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:45-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes mi asszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján, szeptember 28-án hétfő reggel, 7:40-kor a Szent Atya Lourdesból az észak-franciaországi, Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be, és homíliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását, az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hittelteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy többlakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablak alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Enye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Isten kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar rá ébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem és velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked.
0: Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökött, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe. Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkoly gyűjtsétek, összekössétek kévébe, hogy elégessük. A búzát hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor fölnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik. Úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédben mondta el nekik, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Amikor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig oda mentek hozzá, és kérték, magyarázd meg nekünk a szántó földről és a konkolyről szóló példabeszédet. Erre ő így válaszolt, aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántó föld a világ. A jó mag az ország fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, a gonosz lélek. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Hogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetik, vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a felelősségünkre, a mindenkori felelősségünkre figyelmeztet ez a mai konkolyról szóló példabeszéd, arról és arra figyelmeztet, hogy az Isten szabadságot ad, és hogy hagyja, hogy mindenki élje a maga életét, de a végén számadással tartozunk a tetteinkért. Az ítélet azonban nem a mi dolgunk, ez is benne van ebben a mai evangéliumban, hanem a végtelen, türelmű Istené, aki egyedül lát a szívekbe és ismeri az ember indítékait. Van egy rossz híre is ilyen értelemben ennek a mai örömhírnek, ellentét, egy kicsit kiemeljem azt, ami szintén a mondani valója, nem kerülhető ki az ítélet. Ha nem vagyunk hívők, akkor se kerülheti. Ki az ember azt, hogy legalábbis, hogyha megmarad az épp tudata, lelke, és szembenézem az életével. Soha nem felejtem el azt a nagyon becsületes, tisztességes munkát végzett doktor urat. Végzem a munkámat az irodában az egyik délelőtt, és bejön, annyit mondott, atyi utolért. Beszélgessünk, és tudtam, hogy mit akar mondani, és hogy miért utol. Szóval az ítélet, megítéltetés, már a nagy megítéltetés előtt is lelkiismert furdalások formájában utolérje az embert az élete során is sokszor. De igazából nem erről szeretnék ma beszélni, kedves testvérek, hiszen az evangélium se csak erről szólt, hanem arról egy kicsit többek között, hogy a jónak meg a rossznak a küzdelme az végigkíséri az életünket. Döntések sorozata az embernek az élete. És tudjuk mindannyian, hogy mennyire nem mindegy, hogy egy adott esetben hogyan döntünk, mit csinálunk, mit mondunk, hogyan jelenünk meg, hogyan vagyunk jelen, milyen módon, miképpen, A világosság és a sötétség küzdelme, képeket tudunk ezzel kapcsolatban csak használni, van jelen az életünkben azóta, amióta világ a világ. Jézus úgy fogalmazott, van ebben az én számomra viszont valami nagyon vigasztaló, hogy a világosság a sötétségben világít. Nem lehet végig alárejteni, mondja Jézus. És tényleg így van, hogy ideig, óráig elmondhatja, megmagyarázhatja az ember saját magának azt, hogy miért úgy döntött, és miért éppen nem másként, de a világosság az világítani akar, és nem lehet végig alárejteni. Úgy mondta egészen pontosan, a világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. János evangéliumának az elején a prológusban. Találjuk ezeket a sorokat. De hogyha az ember nem csak a Bibliát nézi, hanem megnézi a görög irodalomnak bizonyos fejezeteit, többet is lehetne innen idézni, de hadd idézem Szofoklészt, az ókori görög drámaírót, amikor az emberről az Antigoné című művében a következőket írja, idézem, ha tud valamit valaki, mesteri, bölcset, újszerűt, van, aki jóra, van, aki gonoszra tör vele. Ott van a kettősség bennünk, a civilizáció megteremtésével nagyszerű dolgokat vagyunk képesek létrehozni, de a szabad választás felelőssége továbbra is megmarad. Lehet, hogy még inkább, mint korábban, hogy mire használjuk fel a tudásunkat, jóra vagy képtelenségekre. Miért van az, hogyha valahol megjelenik valami szép, valami jó? Kérdezem magamtól sokszor, ami emberibbé tehetni az életet, egyszerre csak megjelenik. Megjelennek ott a sötétségnek is az erői. A búza az élet mellett, ott van azonban azonnal a konkoly is, amely képes arra, hogy ellehetetlenítse a búza növekedését. Mondja ma Jézus a példabeszédében, amit az imént hallottunk, és képes meggátolni ez a konkoly, hogy termést hozzon a búza. Miért van ez? Jézus példázatban beszélt tanítványainak erről. A magvető mondta, hogy az jó magot vetett a földbe. Jó reménységgel. Benne van ebben a mondatban is, hogy van tehetségünk a jóra. Van tehetségünk a szépre. Megkaptuk tőle. Máshol úgy mondja, hogy talentumokat kaptunk. De azonnal megjelenik, benne van a mai példabeszédben az ellenség is. Megjelenik mindig a jó képességeink mellett az is, ami bennünk a sötét felebarát. Carl Gustav Jung szavaival, ami árnyék személyiségünk talán. Vagy a gonosz maga, ahogy Jézus mondja, a gonosz lélek, hogy konkolyt vessen a búza közé. Úgy mondta a példabeszédben, gonosz ember műve ez. Kérdik a példázatban a szolgák, a gazdát, akarod-e, hogy kigyomláljuk a konkolyt? És erre megint szívesen figyelek, én legalábbis, kedves testvérek, oda, mert a Jézusnak a válasz az egy határozott nem. Nehogy a konkolyal együtt a búzát is kitépjék. Ne azzal törődjetek, mondja nekem ez a mondat, hogy megítélitek azokat, akik másképp gondolkodnak, másképp cselekszenek, más csináljanak. A jóval törődjetek, a búzával törődjetek, hagyjátok a konkolyt, az nem a ti dolgotok, az az Istenek a dolga. Hányszor és hányszor van, amikor belefeledkezünk veszekedésekbe, lehetetlen helyzetekbe, mindenfajta purparlékbe, hogy lehúzasz bennünket is, és pontosan azt nem csináljuk, ami miatt az Isten a lelkünk mélyére jó magot vetett. Mert a lehetetlenségekkel foglalkozunk. Elgondolkodható, hogy Jézusnak nem az a fontos, hogy kigyomlálja a konkolyt. Ha is vitatkozik, fél, hanem az egész Magyarország. Az egyik fele a másikkal. Jézusnak nem az a fontos, hogy azonnal megtisztítsa a konkolytól a búzát. Hagyja, hogy élje mindenki az életét. Ez így van benne a mai evangéliumban. Érdemes ezt. Ezen eltűnődni legalábbis, azt gondolom. Ha már 2000 évet kibírt ez a példabeszéd, hogy mit akar mondani? Hogy lehet ez felszabadító, ez a gondolat? Azt mondja, megadja a lehetőséget a föld tulajdonosa a növekedésre. Miért? Mert nála első az irgalom. Mondja is, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Csak az érdekesség kedvéért, meg hát mert illik is ismernünk a Szentírást, jegyzem meg, hogy ez a mondat eredetileg nem egy jézusi mondat szerepel Ozeás prófétának a könyvében, már a 6. fejezet 6. versében. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ott még a próféta úgy adja az Isten szájába ezt a szót, hogy ezzel a szóval, ezzel a mondattal, a lélektelenül végzett jeruzsálemi áldozatokkal szemben rója meg a jeruzsálemi papságot. Lélektelenül szolgálnak. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Az új szövetségi szentírásban megint érdekes erre odafigyelni, hogy ez az ozeási mondat kétszer hangzik el Jézus szájából, Máté evangéliumában nevesen. Amikor Jézus első alkalommal, amikor szemére veti a farizeusoknak, amikor ő éppen Máténál, a fővámosnál van, és azok ezt nehezményezik, akkor a szemére veti a farizeusoknak azt, hogy figyeljetek arra, hogy itt mi történik. És itt is mondja azt a mondatot, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És aztán egy második alkalommal, akkor mondja ezt a mondatot Máté Evangélium 9.13-ban, amikor a tanítványai buzakalászokat szedegetnek szombati napon, ahogy járják Galéja útjait, vetéseit, hogy az éhségüket csillapítsák, de ez akkoriban munkának számít. Miért nem tartják meg tanítványaid a szombatot, kérdezik akkor a Krisztus, és akkor megint azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. De ugyanakkor, bár mondja azt a Jézus, hogy irgalmasságot akar, és nem áldozatot, határozottan figyelmeztet, mint attól, hogy teszi a mai evangéliumban is arra, hogy azért számadás is van, és van felelősség is. A búza csűrbe kerül, a konkolya példabeszédünk szerint tűzre. Jézus türelme azonban így, ahogy most itt előttünk van, ebben az evangéliumban ezzel együtt is szinte végtelennek tűnik. Mi az, hogy tűzre kerül? Úgy szoktuk ezt mondani, szokták ezt mondani, hogy ez a szó egy performatív prófétai szó, meg akarja változtatni azt a formát, ahogy korábban gondolkodtunk a dolgokról, egy prófétai szó, ami bennünket akar megváltoztatni. Mert azt akarja mondani igazából, hogy mindannyiunknak magunknak kell számot adni az életünkről, a növekedésről és a fejlődésünkről. Tanítványok azonnal mennének, kigyomlálják azt, ami nem az ízlésük szerint való. A konkolyt a búza közül. Nehéz megkülönböztetni viszont a kettőt egymástól. Különösen is a fejlődés kezdetén. Hagyjátok, mondja Jézus. Szelíd szóval szinte hajaz ez aztán a hegyi beszédre is, hogy boldogok a szelídek, mondja ott a Jézus, mert ők öröklik a földet. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig. Még egyszer, mint azt mondaná, hogy nem, azzal foglalkozzatok, ami lehúz, és ami lelkitek nyugalmának is az ártalmára való. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig. Nem a mi dolgunk az ítélet. Nem a ti dolgotok az ítélet. Lehet, hogy komolyan kellene vennünk a gazda szavait. Nem kell a bűnt keresni a másik emberben, mondja nekem ez a szó, hogy hagyjátok az aratásig, meg hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem kell a bűnt keresni a másik emberben, megölni a másik ember csupán azért szóval is akár csak, mert másképpen hisz és gondolkodik. Mi emberek senkinek sem láthatunk az indítékai mögé és a szándékai mögé. Lehet, hogy tényleg úgy van, hogy egyedül csak az Isten. Lehet, hogy senkinek nincs felhatalmazása arra, hogy kétségbe vonja a másik ember jó szándékát. Eszembe jut az is, hogy mindig is voltak és lesznek is látszat keresztények, kultúrkeresztények. Mondhatnánk azt is, hogy hamis testvérek. Jézus a mai példabeszédben azt mondja, ott majd elválik, az ítéletkor majd elválik. Nem azt mondja, hogy nincs jó és rossz, hanem azt mondja, hogy maradj szabad a jóra. Megérdemled azt, hogy megtapasztald a jóra való készségeid, fantasztikumát, a szereteted gyümölcseit. Nem bízza ránk az Isten ebben a példabeszédben az ítéletet, mert az ő megmentő életadó szándéka szól mindenkihez. Amit most konkolynak látunk, lehet, hogy nem konkoly. Tévedhetünk. Nem tudhatjuk ki az, aki valóban Jézushoz tartozik. Lehet, hogy igaz az a jézusi szó is, hogy gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A gyümölcs pedig csak később érik meg. Lehet, hogy tényleg az számít, hogy hogyan szolgáljuk mi magunk az embereket. Mert egészen világos az evangéliumban, hogy nem elég kereszténynek látszani. Annak is kell lenni, és lehet, hogy valaki nem látszik kereszténynek, mégis a lelke mélyén szenvedélyesen keresi az igazságot. Lehet még ez is. Tudjuk mindannyian, hogy lehet még ez is. Jézus a mennyek országáról beszélt, a mustármag példázata is nagyon beszédes, amikor ezt a nagyon aprócska, minden másnál kisebb magot emlegeti, amely hatalmas fáfák képes terebélyesedni, amelynek ágai között az ég madarai fészkelni tudnak. Az ő ország, amit meghirdetett, látszólag jelentéktelen, így beszél erről a példabeszédben ma Jézus, mégis megszámlálhatatlan ember talál menedéket ebben az országban. Mégis biztonságot ad, védelmet és oltalmat. És aztán a harmadik példabeszédünk a mai evangéliumban a kovászról szóló. A kovász, pici valóság. Mire való? Mire való az én jóságom, kérdezhetnénk saját magunkat is. Való-e valamire az én erőfeszítéseim, az én igyekezeteim? Hozzáadhatnak-e bármit is a világhoz akkor, amikor huncut egyébként az egész világ? Jézus szóval megint nagyon vigasztaló és igazi keresztényeknek való üzenet, és az igazi keresztényekhez szóló üzenet, kedves testvéreim. Mert azt mondja, a kevés kovász is át tudja járni az egész tisztát. Mindig való az valamire. És a tisztesség, a jóság, a becsület soha se fölösleges. Az egyenesség, a szolgálatkészség, az, hogy igaz szót mondok és nem tódítok, hogy nem verem át a másikat. Lehet, hogy még ezt is szabad. Lehet, hogy még a mai világban is szabad az, hogy nem verem át a másikat. Vagy ha átverem, az is a bűn katalógusba tartozik, és meggyónni való. Egy kevés kovásznak is fontossága van. És még milyen a jézusi gondolkodásban? Megnemesít. Megnemesíti a környezetét. Soha nem felejtem el, amikor még a stúdiumaim idején, 80-as években elmentünk egy néprajz tudóshoz, a szakrális néprajz kiváló ismerőjéhez, aki nem csak szakrális néprajznak volt kiváló ismerője, Bálint Sándor egyetemi tanár, hanem az emberi léleknek is kiváló ismerője volt, a kereszténységnek, a keresztény üzenetnek is elkötelezett híve volt. Körbeültük a könyvektől terített szobájában, és úgy éreztük, hogy egy templomba vagyunk. Kedves, csöndes, okos szavai, mint a kovász a tisztát, legalább arra 2 órára, amit ott töltöttünk, megemelt bennünket is. Fölösleges volt. Még most is azt emlegetem 50 évvel az esemény után. Ki gondolta volna akkoriban, hogy egyszer majd a boldogok között lesz lehetőségünk esetleg emlegetni őt? Ő tiltakozott volna. Egy ember tisztessége is, lélekcsöndessége is. Micsoda ünnepet tud teremteni? Egy igazi apukának, egy igazi anyukának a békéje. Ha nem átszáll a gyerekekre is, fölösleges is, ha huncut a világ, legyünk mi is azok? Hát legyen, aki akar. Mi igyekezzünk egy ellenkező irányba, én azt gondolom, hogy ennek mindig értelme van. Az Isten országáról beszélt a Jézus. Az igazságosság, a béke és az öröm jelen kell, hogy legyen az egész világban, a világunkban. Különben milyen lesz a világunk? Élhetetlen lesz. Akkor élhetetlen lesz. Még a mi saját kis környezetünk is az lesz, ha csak a saját érdekeink. És eltűnik a szolidaritás, a fele baráti szeretet. Nap mint nap a szeretet és a gyűlölet harcát tapasztaljuk, a jó és a gonosznak a küzdelmét, az igazság és a hazugságok feszültségét. Néha hajlamosak vagyunk mi is borulától azt mondani, hogy ellehetetlenült már egészen az emberi élet. Hát ellehetetlenül, ha nem fogunk tudni megtanulni újra megbízni a másikban. Vajon ugyanazt az életet szolgáljuk mindannyian, vagy az önző érdekek fölül írják a tiszta értékeket? Ratzinger bíboros, a későbbi Benedek pápa, akit joggal tartunk korunk egyik legmélyebb teológus gondolkodójának, írta a következőket, idézem. A mai napig velünk tart az a problematika, amelyet a marxizmus maga után hagyott. Eltűnnek az ember Istennel, önmagával és a világ mindenséggel kapcsolatos eredendő bizonyosságai. És megszűnt az a meggyőződés, miszerint vannak olyan erkölcsi értékek, amelyek nem képezhetik vita tárgyát. Mi az az alapvető erkölcsi érték, kedves testvérek, ami nem képezheti vita tárgyát, és amiből aztán minden másik érték levezetendő és levezethető? Hát az, hogy az emberi élet a szent, és nem csak az enyém, hanem mindenki. És ebből már nagyon-nagyon sok minden következik. És mégis olykor másképp gondolkodunk. Gonosz ember műve az, mondja Jézus, arról, aki a jó mag közé konkolyt vet. Tehetetlennek érezzük, igen, magunkat sokszor. Úgy látjuk, hogy elfoltja a konkoly az életet szolgáló termést. És újra fölmerül a kérdés, mi az, az, hogy jó, és mi az, hogy rossz? Vajon mi magunk döntjük el, vagy tőlünk függetlenül létezik? Fontos kérdés. Minden korban és minden politikai rendszerben is visszatér. Egy biztos, és ezzel fejezem be, nem szabadna, hogy mint egy tehetetlen fadarab együtt úszunk mindenféle álladásokkal. Mert a mai példázat szerint lenne nekünk az a feladatunk, hogy jó földként megnyíljunk a jó magok számára. Nem szabad elveszíteni a reményünket, hiszen Jézus is bátorít. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, legyőztem a világot. Át kellene alakulnunk, át kellene rendeznünk az életünk szintereit. Mindannyian szeretnénk látni a termést, a tiszta buzát. Ehhez azonban leginkább türelemre lenne szükségünk, van szükségünk, és persze kitartásra, és főként elkötelezett szolgálatokra. Amen.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
2: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
5: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
5: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Egy rájából származó molekula daganat ellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével. Kárpátaljára szállították a Bibliát, Kárpátaljának akció első könyveit. Olaszország 1500 kilométeres Szent Ferenc zarándokút hálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekula hibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. A kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak ezek az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorhoz, tájékoztat az MTI. Az elmúlt hónapokban öt út keretében jutottak ki Kárpátaljára azok a bibliák, amelyeket magyarországi és erdélyi adakozók vásároltak, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Bibliát Kárpátaljának akciója keretében, írja a Magyar Kurír. A tervezett 8500 példányból eddig 1353 érkezett ki, de az adománygyűjtés folytatódik a szentirás.hu oldalon. A szállításokat kárpátaljai paptestvérek, a Bibliatársulat munkatársai és önkéntesek vállalták. A legutóbbi úton 410 bibliát vittek Sislócra, Fülöp János görög katolikus parókushoz, ahol a helyi Caritas konyhája 50 rászorulót lát el hetente kétszer. A közösségi tér napelemes rendszerről és agregátorról üzemel. Most kenyérsütőgéppel bővült a konyha felszerelése. Mintegy 50 ezer magyar katolikus él Kárpátalján, így a 8500 biblia gyakorlatilag családonként egy kötetet jelentene. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonal hálózatnak köszönhetően, amely egyesíti a ferences rend történetét követő gyalogos zarándokutakat, adta hírül az Euronews hírportál augusztus 5-én. A turisták az olasz turisztikai hivatal honlapján ismerhetik meg Camino di Francesco, Il Camino della Luce, Szent Ferenc útja, a fény útja különböző útvonalait. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak, és Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marsa, Toszkána és Umbria régiókon haladnak át. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus

0: Mai Assisi látogatását. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekre, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. A vérrel ítélkezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan, az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól. Lassan már csak az Atya szerető tekintete az egyetlen mencsvár, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megvívnunk. Ne féljünk, mert Atyánk sohasem hagy minket árván. A Szent Szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Mikor tudjuk mi Jézushoz hasonlóan elfogadni az emberek egymásra utaltságával járó nehéz terhet? Nem csak az életünk emberi közösség termelte javai közösek, vétkeink bűnhődése is az emberiség közös terhe. Ezt vállalta a megváltó, hogy minden szenvedésünk a másokért elfogadott keresztté legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronázta. A katonák levetköztették őt, és vörös köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíborköpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szememben, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Add Uram, hogy életemet ne látszat teljesítménnyel, ne sikerek alapján, ne emberi elismeréssel mérjem, hanem a szeretet súlyával. Jézus kimondta, és meg is élte a törvényt. Ha a buzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus nem szitta az őt bántókat, hanem imádkozott értük. Tudok-e imádkozni az engem bántókért? Tudom-e kérni helyettük a bűneink bocsánatát? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
3: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Ámen.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

mondanám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed, sajnos nem mondhatok mást neked.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Androsics Beáta Máriával, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójával Hézer Luca beszélget. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne elindítani ezt a beszélgetést, és arra jutottam, hogy talán megkérném önt arra, hogy egy pár szóban mutassa be magát, hogy ön mit tart a legfontosabbnak önről elmondani így a beszélgetés elején.
1: Igen, hát ez egy komoly kérdés. Először is, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, elmúltam 70 éves. És egy csodálatos hívő katolikus családban nőttem föl, 3 testvéremmel együtt, illetve igazándiból 4-gyel, csak az egyik testvérem fél éves korában meghalt. És már a kezdet-kezdetén a családunk egy kicsit a természettudományok felé hajlott, úgyhogy édesapám mérnök volt, édesanyám pedig matematika-kémia tanár, úgyhogy ez egy picit meghatározta, hogy merre felé fogom én az irányomat venni, és így is lett, hogy nagyon szerettem a kémiát, sok mindent szerettem különben, de a kémiát, matematikát, fizikát, és természetesen az irodalmat is, tehát nagyon széles körű volt, de a választás végül is arra esett, hogy én kémikus lettem, méghozzá úgy, hogy a vegyészmérnökkarra, a Műszaki Egyetem vegyészmérnökkarára felvételiztem, és nyertem is felvételt. Úgyhogy az életem így indult egyik oldalról, ami a pályámat illeti, és végzés után a Műszaki Egyetemen tanítottam egy darabig, aztán élelmiszerkutatóban dolgoztam, utána az ELTE-n tanítottam egy darabig, aztán egy tudományos folyóiratnak lettem a szerkesztője, mert termoanalitikus voltam. Így jutottam el odáig, hogy egyszer csak a Kémikus Egyesületnek lettem az igazgatója. Ez az életem nem egyik fele, de mindesetre a szakmai része. Ugyanakkor pedig én, ahogy említettem, egy komolyan hívő keresztény családban nőttem fel, aminek persze vannak előnyei és hátránya is. Igazán nem hátrány az sem, de a hátrány talán az, hogy szinte úgy belenőttem abba, hogy az volt természetes, hogy szentmisére járunk, az volt természetes, hogy az életünk csak ilyen lehet. Egy picit később kellett szembenéznem azzal, hogy saját magamnak is ki kell mondani az igent az Úr felé. No, ez egyetemista koromban történt meg, amikor egyetemi társaim tettek föl nekem olyan kérdéseket, amit magamnak sose tettem föl, mert nekem ezek természetesek voltak, és attól kezdve kezdtem el nagyon komolyan gondolkozni azon, hogy miért is csinálom én ezt, és ott az egy váltás volt végül is az életemben.
0: És mik voltak ezek a kérdések, amik mondjuk érdekelték ezeket a társakat?
1: Hát egyáltalán az, hogy miért jó az nekem, hogy nekem annyira fontos, hogy én vasárnap szentmisére menjek. Mit ad az nekem? Aztán, hogy egyáltalán a gondolatmenetem, hát hogy fér bele, hát mi itt vegyészmérnököknek képeznek minket, és én komolyan elhiszem azt, amit a Szentírásban találok. Tehát ilyen jellegű, eléggé provokatív kérdések. Egyébként azért az egyetemi hallgatótársaim között volt még jó néhány hívő ember természetesen. Nem azok tették fel ezt a kérdést.
0: De talán nem is baj, hogyha az ember végig gondolja ezt, hogy vajon mit ad nekem a jó Isten, még hogyha hisszük is, hogy ad nekünk valamit, néha azért jó megállni és végig gondolni.
1: Ez teljesen igaz, nagyon fontos is, és igazán az életemet úgy letenni az Úr elé, hogy letettem, akkor tudom, hogyha egyáltalán megfordulnak ezek a kérdések, mert különben olyan úgy siklok szinte, és aminek van előnye is, tehát ahogy az elején mondtam, hogy van azért ennek előnye, hátránya egyaránt, de egyfajta tudatosság mindenképpen szükséges, egyfajta elhatározottság mindenképpen szükséges. Ugye én abban a korban nőttem föl, amikor még úgy fogalmazódott meg, nagyon korán bérmálkoztam, igazán tán 10 éves voltam, vagy valami ilyesmi, amikor tudatosan nem dönthet valaki még, hiszen 10 éves kor az nem annak az ideje. De akkor azt mondták a szüleim, és miután ismerték a családot, ebbe bele is mentek az éppen aktuális plébánián, hogy ki tudja, hogy mondjuk 5-10 év múlva még lehet-e majd bérmálkozni, tegyük meg most. Tehát azért mondtam, hogy vannak ennek ilyen oldala is. Így az a bizonyos döntés, amit egy bérmálkozónak, ha őszintén felkészül rá, föl kell tenni, azt nem tettem föl, azt jóval később tettem föl magamnak, illetve próbáltam megválaszolni magamnak.
0: Meg hát talán úgymond a kamaszkor utáni időszak az, amikor az ember már teljes felnőttként önálló életéről rendelkezve el tudja dönteni, hogy milyen utat szeretne járni. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunktól mondjuk ki ezeket a dolgokat.
1: Pontosan így van. Pontosan így van.
0: És önnek körülbelül hány éves korában fogalmazódott meg ez?
1: Hát olyan 20 éves koromban. Egyébként a véletlen nincsenek véletlenek, de az élet azt hozta, hogy pont ebben az időszakban az újlaki templomba jártunk mi rendszeresen, és ott az egyik fiatal atya tette fel a kérdést, hogy nem akarok-e fiatalokkal foglalkozni, tehát ilyen 10-11 éves gyerekekkel. És mondtam, miért ne? És az első olyan pont, amivel szembesültem, hogy én borzasztó nehezen keltem föl. Úgyhogy az öcsém, aki ilyen technikai zseni volt, mindenféle szerkentyüket készített, ami engem fölébreszt, mert egyszerűen egy óra fölébreszt, az kevés volt. És amikor szembesültem azzal, hogy én most gyerekekkel fogok foglalkozni, föl kellett tenni magamnak a kérdést, hogy például, hogy akarok én gyerekekkel foglalkozni, amikor ez a minimális feladat, hogy megszólal az óra és fölkeljek, ez ennyire nehéz. És az egy nagy fordulat volt az életemben, attól kezdve azóta nekem ez nem probléma.
0: És hogyan kötődik ehhez a plébániához egyébként, Újlakhoz?
1: Most már sehogy, de akkor mindenben benne voltam, amiben csak benne lehetett lenni. A képviselőtestületig fölmenően énekeltem az énekkarban, gitároztam, fiatalokkal foglalkoztam, mint ahogy mondom, tehát mindenben benne voltam. Egész addig, amíg el nem költöztünk onnan, és aztán utána másik plébánián majdnem ugyanezt teszem, mint ahogy most én már Mányon élek, és a mányi plébánián úgy szintén mindenben benne vagyok.
0: Tehát akkor emellett a tudományos érdeklődés mellett a közösségben is szeretett lenni, és időzni nem csak a tudomány világában.
1: Ez teljesen igaz. Sőt, nagyon-nagyon fontosnak tartottam mindig is. Megint csak, amikor a gyerekekkel elkezdtem foglalkozni, tehát ez egy borzasztó, a Jóistennek a vicce volt, hogy egy ilyen feladatot rakott elém, és ez sok mindent megfogalmaztatott magammal szemben is természetesen. Úgyhogy teljesen igaz, hogy minden területen nagyon fontos volt az is, hogy én magam is egyre jobban elköteleződjek, egészen addig, hogy a felnőtt közösség, amiben jártam, egy ferences hátterű közösség volt, és a ferences világi rendnek gyakorlatilag 30 éve vagyok a fogadalmas tagja. Ami egy nagyszerű közösség, hát világi, ebből következik, hogy családosok, és én éppenséggel nem vagyok családos, a szónak ebben az értelmében nem mentem férjhez, és egyfajta ilyen nagyon komoly közösségnek vagyok a tagja.
0: És mi volt az, ami ebben motiválta, hogy csatlakozzon?
1: Először talán inkább a közösség, vagy inkább az emberi közösség, aminek a során olyan fiúk voltak, akik ferenceseknél végeztek, és velük együtt voltunk lelki gyakorlatokon, mindenfajta ilyen szervezésen, de ez viszont megadta annak a hangulatát, annak a gondolatát, hogy Szent Ferenc életével egyre többet foglalkoztunk, és ez innentől már érthető, hogy az ember előbb-utóbb kedvet kap erre az életre.
0: És esetleg látja azt így visszamenőleg, hogy miért erre az útra vezethette önt a Jóisten, miért a ferencesekhez, vagy miért ebbe a közösségbe?
1: Hát ez egy picit nehéz kérdés is, mert annyi felé más felé is vezethetett volna, és annyi más értékes ilyen keresztény közösség létezik, hiszen én azóta még sokakkal megismerkedtem, de

0: Isten ajándéka volt, hogy erre fordulhattam. Valahogy így látom talán.
1: Említette ugye, hogy ez a szaktársait, vagy a kollégáit meg döbbentette, hogy a hitet össze tudja egyeztetni a tudománnyal. Az ön fejében ez hogyan létezik? Ön hogyan tekint a tudományra hívő emberként?
0: Én azt gondolom, hogy a tudomány minél mélyebbre kerül benne az ember, annál inkább arra mutat rá, hogy itt valami olyan tökéletes, csodálatos dolog van, amit ember ki nem találhat. És ennek a bizonyítékát milliószor látom a tudományos eredmények kapcsán, éppen hogy megerősítés nem elcsábít ettől a gondolatvilágtól, ettől az élettől.
1: És annak idején mondjuk gyerekként mi volt az, ami a tudományhoz vonzotta? Ugye felnőttként már látja ezeket a szép összefüggéseket, de akkor mi volt az, ami felkeltette az érdeklődését?
0: Ez érdekes dolog. Ahogy említettem, végül is valami tudományos beütés a családban amúgy is volt. Már csak azért is, mert édesapám ugye műszaki ember volt azzal, hogy villamosmérnökként dolgozott, édesanyám pedig természettudományos dolgokat tanított. Én matematika versenyeken indultam, egyszerűen nagyon érdekeltek, és viszonylag könnyen vettem ezeket az akadályokat. A gondolkodásmódom nagyon ráállt, de én legalább annyira szerettem énekelni, sőt, bennem volt néha olyan elgondolás, hogy én majd egyszer egy énekes leszek. Klasszikus énekes lettem volna, ha lettem volna, de egyébként nem hiszem, hogy ahhoz igazán lett volna elég tehetségem. Bár volt olyan időszak, amikor minden esti programom más-más énekar próbáján volt. De szívesen is csináltam. Tehát azért mondom, volt más terület is, az irodalmat is nagyon szerettem. De valahogy a gondolkodás menetem vagy módja, az érdeklődésem mégiscsak azért nagyon vonzódtak a kémia eredményeihez, vagy egy jó matek feladatot megoldani, az egy élmény volt. Azt úgy szívesen szabad időbe is nekiálltam és megcsináltam.
1: És most így felnőttként, vagy már elismert szakemberként, mi az, amit a legjobban szeret a munkájában?
0: Épp a nyugdíjkezetén vagyok. De az én munkám nagyon tehetséggondozás központú és tudományszervező jellegű, hiszen a Magyar Kémikusok Egyesülete végül is ez. És ezen belül, ami nagyon-nagyon vonzó volt, hogy a fiatalokat segítsem arra, hogy a természettudomány felé mozduljanak. Ha már érdeklődésük ebbe az irányba megindult, akkor maradjon is meg. Ezért ugye nagyon sok versenyt rendezünk középiskolásoknak, és 14 éven keresztül minden évben tábort csináltam 8., 9. és 10. végzett diákok számára. Egy-egy héten keresztül, amikor éjjel-nappal csak kémiával foglalkoztunk, és azok a gyerekek szinte úgy járnak vissza hozzám, mint azok a gyerekek jártak, akikkel annak idején először foglalkoztam, csak akkor inkább hittanos témában. És szinte, mint az anyukájukhoz. Van olyan kedves diák, hát most már nem diák, hanem már mérnökember, aki bejelentette, hogy Betty néni, felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, és attól kezdve fél évente beszámolt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokkal foglalkoztam. Az egy nagyon, nagyon klassz terület volt számomra.
1: És hát talán ez egyfajta családi örökség is, ugye az édesanyja is gyermekekkel foglalkozott.
0: Igen, így van. Nagyon-nagyon szerették a diákjai, és mellette szerették a matekot is, meg a kémiát is. Egyébként azt hiszem, ez valahogy így is van, hogyha szívvel lélekkel tanít valaki, akkor a gyerekek nem fogják utálni a kémiát sem.
1: Talán ezekkel a természettudományos tárgyakkal van egyfajta ilyen előítélet, hogy ha valaki mondjuk nem tehetséges benne, akkor úgyse fogja tudni, nem kell vele foglalkozni, és akkor emiatt sok gyereknek mondjuk elmegy hamar a kedve, hogyha egyből nem áll rá, úgymond az agya, ahogy ön mondta. Mit tudna esetleg javasolni, hogy ilyenkor hogyan lehet akár pedagógusoknak, akár szülőknek egy kicsit közelebb hozni ezeket a szép, de talán egy kicsit elméletibb tudást igénylő tárgyakat?
0: Igazán, ha belegondolunk, életnek minden pillanatában a kémiával találkozunk. Ezt úgy szoktam is mondani, amikor egy tábort kezdünk, vagy valami hasonló. hiszen reggel a fölkelés

0: ebédestől este a lefekvésig nincs olyan dolog, amit érintek, használok, aminek ne lenne köze a kémiához. Ha ezt megpróbálom rávezetni a gyerekeket, hogy ezzel a szemlélettel nézik csak egy napjukat vagy egy hetüket, akkor biztos, hogy nem fognak menekülni a kémia elől. És nagyon fontos, hogy kísérletek legyenek, amivel találkoznak, és még fontosabb, amikor saját kezükkel csinálhatnak meg egy-egy kísérletet. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egy 30 fős iskola, vagy 40 fős osztályban az iskolában, meg az idő is borzasztó kevés rá. Ezt a táborban láttuk, hogy attól, hogy a gyerekek ott reggeltől estig a saját kezükkel kísérletezhetnek, hát egészen elájultak a kémia gyönyörűségétől. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz mindenképpen, tehát azt nem szabad, hogy ne tapasztaljanak meg kísérletezési lehetőségeket az iskolában. És hogy ne csak az legelvontabb, legnehezebb kémiai következtetéseket kell megtanulniuk, mert akkor az bemagolás lesz. És azt el tudom képzelni, hogy aki nem értette meg, az nem is fogja élvezni. De ha már onnan indul el, hogy ahogy sétálunk, lehető legkézenfekvőbb, és amivel minden nap találkozik. Ha annak a kémiai hátterét megismeri, akkor nyitott lesz a kémiára, nem biztos, hogy nem kell, hogy Nobel-díjas legyen, de az nem is kell, hogy mindenki az legyen. Így gondolom.
1: És talán a hit is egy kicsit ilyen, hogy nem elég, hogyha valaki mondjuk elejétől végéig elolvassa a Bibliát, hanem értenie is kell, meg kell találnia benne a szépséget és az értéket is.
0: Teljesen igaz. Igen, elejétől végig elolvasni az különben is egy nagyon kemény nagy feladat. Különösen, amíg az Ószövetséget is hozzáveszük, ugye? De azt gondolom, és most is tanítok hittantépen első áldozókat készítek elő, Mányi első áldozókat, és amit a legfontosabbnak tartok ott is, hogy a gyerekekkel nem csupán megértetni, hanem belülről megértetni, hogy a Szent Mise nek a részei, mi miért történik, és hogy hogyan lesz a személyessé. Van egy nagyon klassz kis ének, amit még annak a csoportomnak az egyik kislánya írt a 13 éves korában, akiket először vezettem idézőjelbe, és nagyon-nagyon frappáns, és azóta is szívesen, most el nem éneklem azért, de elmondom. Vedd fel lelkem csinos ruhád, randevúm van, vedd fel lelkem csinos ruhád, randevúm van, uram, veled. Így készülni minden egyes szentmisére. És ezt a randevú voltot megérteni. Egyébként ez eléggé hétköznap dolog, és mondjuk egy 13 éves kislánynak pont ez a megfogalmazás jutott annó eszébe. Ez talán közelebb segíti már rögtön ahhoz, hogy az Úr várja, sokkal inkább várja az első áldozásra készülő gyereket, mint ahogy a gyerek saját maga. De ha erre készül, és ez nem tudomány, ez nem kipipálandó, megtanulandó rész. Biztos vannak a hitnek olyan dolga is, amit meg kell tanulni, de a személyesség nélkül képtelenség komolyan venni a hitünket.
1: És hát az is fontos, hogy ez tényleg egy ünnep legyen, ne pedig egy kötelező feladat.
0: Hát ez teljesen így van. Most ez megint nagyon friss élmény, mert az első hittanóra után, most ezekkel az első áldozókkal, vagy áldozásra készülőkkel, nem is szeretem azt, hogy első áldozók áldozásra készülnek, mert nagyon remélem, hogy nem az első, és egyben az utolsó lesz. Tehát amikor az első óra után nem találkoztam velük a Szentmisén, hát én nagyon magam alá kerültem. És aztán mondtam is az atyának, hogy hát én szinte így nem is tudok most mit kezdjek ezekkel a gyerekekkel. Hogy magyarázzam el neki a Szentmisét, amikor még bent se volt? Amikor még unni se tudta. Annyira nem találkozott vele. És a végén aztán elmondtam nekik a következő hittanórán, hogy ez mennyire... Nekem ez kifejezetten fájt, és nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy egyiküket se láttam ott, mert így én nem tudom, hogy mutassam meg nektek, hogy mennyire vár benneteket a Jóisten. És egy ilyen beszélgetés után, vagy idézőben mese után, a gyerekek sorba, én is jövök, én is, és tényleg ott voltak. Tehát a személyesség annyira fontos, hogy, és talán ez fogja elvezetni őt is, hogy ő is személyes kapcsolat ott keres az Úrral, aki viszont nagyon várja őt.
1: Ön hogyan éli meg személy szerint ezt a személyes kapcsolatot az Úrral?
0: Igen. Hát az biztos, hogy részint az imádságokban, de nem csak az imádságban, hanem szinte minden napomban. Egyáltalán én, amikor fölkelek reggel, és kilépek, nagyon szeretek falun lenni. Én szeretem Budapestet, de én már nem szeretnék nem Budapesten élni is, dolgozni. Sokat dolgozom Budapesten, gyönyörű Budapest, de élni nem itt élek, hanem egy gyönyörű faluban. És amikor kilépek a kertbe, abban a pillanatban érzem, hogy az Úr megajándékozott minden reggel azzal, hogy én ott lehetek, és aztán innentől a dolgoknak az apróságaiban is annyiszor tudok találkozni. Tehát én annyira megajándékozottnak érzem magamat az Úr által, hogy azt elmondani is nagyon nehéz. És azt tapasztalom meg, hogy nagyon sokszor minél nehezebb feladat vár rám, annál inkább érzem, hogy úgy tovább segített. De sose hagyja azt, hogy várjam azt, hogy majd ő megcsinálja helyettem. Nem, olyan nincsen.
1: Igen, ez egy nagyon fontos, hogy hívőként egyfajta segítséget tudunk kérni, de nem tesz meg semmit helyettünk az Úr. Ezeket a harcokat nekünk kell megvívni.
0: Pontosan így van.
1: És ez is lenne a kérdésem, hogy esetleg tudna felidézni egy ilyen emléket, amikor egy nehéz kihívás előtt állt, és a Jóisten segített benne. Biztos sok ilyen volt, de melyik a legkedvesebb?
0: Hát tényleg sok ilyen volt. Igazán van egy, na ez egy nagyon érdekes megtapasztalásom. Kezdjük ott, hogy amikor, mielőtt én megszülettem, ugye a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét, mert mondtam, hogy meghalt a nővérem. És 4 éves korában írt egy levelet a Jézuskának, amiben egy hugicát kért karácsonyi ajándékba, és ezek, nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott-amott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. És igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet, és ezek valahol összekapcsolódnak. Az idézet pedig úgy hangzik, hogy élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzákapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, hogy ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben, és azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és hogy számunkra is egy ajándék lett itt a rádióban, és a hallgatók számára is. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is.
1: Androsics Beáta Máriával, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójával. Hézer Luca beszélgetett.
2: Nemes nemzetes Bozóki Mihály, Dömös és Pilis Marót nótáriusának és kántor tanítójának, egy eddig ismeretlen, 1775 táján írt kéziratos könyvéből. Eképpen zeng. Szent László dicsére.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
2: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abból írtam egyébként a diplomamunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát ugye te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőbe is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez én nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a, mint egy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is. Hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal. És azt látják az ember, hogy a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templomba, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak, hogy sugárzni, szép látni itt, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztő, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn, szép, hogy ti is itt vagytok. Hogy ez már magább az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csináltunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenről is beszélni, most nem tudom, kérdésedre válaszoltam el.
1: Igen, igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
2: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy ezt tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk igen, körbe a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg mind ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és utána olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem, és hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Isten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás, és aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngetek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amit megtalál minket, valaki elküt minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet, tehát ami az életét megosztja. És hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. És odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt. De hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van esti imánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébánia közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is, ez is lehet, erre is vannak példák.
1: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
2: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi felépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, vagy a Jóisten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én Sőstadban lelkiségből jövünk, vagy egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élet úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én személyiségemmel, az én növekedésim témáim, akkor ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőbe ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőből beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot, minden középkorú, idős és fiatal, és akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, és akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki se proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjük, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
1: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
2: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstadt.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, össze, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de úgy még nem kezdődött el a tavaszi fél év. És akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
1: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
2: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal, ugye középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavárra, és egy olyan 4 napot lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan beszélünk, rá belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük, azáltal az közösség épül és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, és az a felismerés, hogy ez a 3 nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy az mennyire szorosan összefügg. Hát senki se fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és az Istenbe való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen számalapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96%-a azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
1: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
2: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltok egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 000 forintot ezért. De az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, utána van erre több ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni egy... Tehát, hogy, és akkor mi azt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékelt, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már, ott, és a végén lezárás. Szóval hogy az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
1: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
2: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal egy imádság, van egy imádság, ahol a csózenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát. és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek ilyen intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha úgy tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudtam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen tizedikes, tizenegyedikes diák, katolikus iskolában jár a diákoknak, kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik, aztán életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, a mise egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel. Próbálj meg nyitott lenni erre, próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálnék erről beszélni, hogy Isten őket szereti, hogy... Szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, ahogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónási lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon mély beszélgetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
1: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a Jóistenhez, így a szentmise keretében?
2: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt. És akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük. És akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrából ugráljunk. És akkor hát ez nem olyan jó. És akkor valaki egyszer azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a hét első napján, vasárnap mindig összejönnénk és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó. És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy fölébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy... Tehát, hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy... Most akkor egy órán keresztül, 4-es csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy Jóisten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
1: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
2: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve egy fejlesztett egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kenti hatja az alapítónak a célja a társadalom átformulása. Egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sönstadti közösségek, ugye vannak sönstadti atyák, de vannak egyházmegyés papok, vannak Mária nővérek, vannak sönstadti ifjúság, vannak a nemzetközi sönstadt családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sönstadti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sönstadtiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, az egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a sönstadtot, mert ez egy egész életmód, meg egy néző. Tehát mint amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a, ahogy ez a tükörkérdést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a sönstadtnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházunk belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak... És akkor hiába a sönstadti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek sönstadtinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem az a nagy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóistent szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
1: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság, és az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
2: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Tehát, hogyha azt mondanám egy tükörképés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképés, 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk, pedig 5 órát imádkozunk. Csak hogy tehát, hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak. És nagyon, emlékszem, egyik fiú mondta, hogy hogyha tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggelima, az általában 40 perc, utána még egy délelőtt végén van egy mise, ami 1 óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondolta, hogy hú, hát reggel volt a gyereklima, meg aztán volt a mise, új, majd túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta nekem. igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez a, abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is ebben biztos egyetértene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését, a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20 éve, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sőstadban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha az, ha, és persze, hogy a szentmise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni, sokféleképpen. És hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a szentmisét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott vannak 20-an, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincs meg azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat a, és milyen hamisan énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a Szentség ott van. De hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a Szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és hogyha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
1: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
2: Hát most ez, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és onok, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valamit. Tehát hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Kérdés, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor nagy százalékban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni. Múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és utána egyik mondta, hogy jaj, milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek Tezébe, és nem tudom, voltok-e Tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abba a nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma. Az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál, mármint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanul, mit jelent szeretni. Hogy, szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami választ az ő kérdéseikre.
1: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000-en voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
2: Mi ennek az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok a, hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hitsarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami, nem tudom. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem ha nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy hét élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni. Mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hitte, és azt mondják, hogy ez életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzeti hivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, ez az életemnek az értelme, annak kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Isten, hát akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a Földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
1: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
2: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni, ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, hogy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstotatják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstotatják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szintén, nem tudom, hogy miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem és egy kegyelmi év az életem, vagy életemben szerintem, a 16 évesen, amikor a Jóistent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panohamán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor a Jóisten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy hát, hogy mekkora döntés ez, és hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre, és aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. Ott a papképzés, akárhol képeznek, minimum 6 év. És ebben a 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon, hogy kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt, és hogy nyilván nekem azért a Sőt Atyák közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban, de hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogyha voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek erre az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik.
0: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Augusztus 8. Szent Domonkos. Az első hitcikke megerősíti Isten abszolút elsőbbségét az ember értelmében, szívében és életében. Jól tudjátok, Szent Domonkos hogyan válaszolt a hite követelményére szerzetes életében. Csak Istennek, vagy Istenről?

0: tisztesség útjára léptél, és mindent rendben hagytál, hogy mezítelenül kövesd a mezítelen Krisztust. Úgy döntöttél, inkább a mennyben gyűjtesz kincseket. De még nagyobb erővel tagadtad meg önmagadat, s férfi módjára viselted a keresztet, s próbáltad meg egyedüli igaz kalauzad a megváltó nyomdokait követni. Te, akit az Isten iránti buzgóság és természet fölötti erő tüzelt, kiáradó szereteted által mindenedet, jóságos lelked által az örök szegénységnek szentelted, az apostoli életnek és az evangélium hirdetésének. És a nagy munka érdekében, nem égi sugallat nélkül, megalapítottad a prédikátor testvérek rendjét. Te, aki az emberek megváltását oly nagy buzgósággal szolgáltad, jöjj és segíts a papságnak, a keresztény embereknek. Légy éretünk valóban Dominicanis, Isten kutyája az Úr nyájának védelmében.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.